0: Gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz.
1: Manna Hits.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hi, this is Steph Alessi Muña, and you are listening to my new song, Wouldn't Change a Thing.
2: Azért imádkozom, hogy ez a dal valóban áldjon meg téged. Közvetlenül azelőtt, hogy megismerkedtem a férjemmel, Isten nagyon sokat kért tőlem. Megkért, hogy tegyem le az álmaimat, a terveimet, egyszerűen arra kért, hogy tegyek le mindent, ami nekem fontos. Megtettem, bár nagyon-nagyon nehéz volt. De most ennyi idő után, ha visszanézek, őszintén kijelenthetem, hogy mindent ugyanígy csinálnék. Miután Isten kérésére feladtam az egész életemet, teljesen megváltozott minden. Megváltoztatta a szívemet, megváltoztatta az álmaimat, és elhozta a férjemet, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Azért imádkozom, hogy ez a dal áldjon meg, hogy emeljen fel. Azért imádkozom, hogy amikor visszanézel, majd azt mondhasd, hogy semmit sem tennék máshogy.
1: You could be able to say that you wouldn't change a thing.

0: amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Josh Wilson, and this is the story behind my song, Undeniable. I believe we have the ability to see God no matter where.
2: Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy képesek vagyunk meglátni Istent, attól függetlenül, hogy mindenfelé nézelődünk, és hogy nem csak ráfókuszálunk. Emlékszem, hogy fiatalon lángoltam, és hatalmas hitem volt, és hatalmas dolgokat éreztem, és pontosan tudtam, hogy Isten létezik, és azt is tudtam, hogy ki ő nekem. Ahogyan öregszem, ezek az érzések már nem elegek a hitemhez. De azt mondja Pál a rómabeliekhez írt levél első részében, hogy ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megtalálható. Szóval elég ez a hitemhez, még ha nem is mindig látom közvetlenül Istent. Mindenhol bizonyítékok találhatóak róla, ahová csak nézünk. A világ szépsége pedig azokban a dalokban megszületik, amelyeket éneklünk, és egyébként pedig ott van mindenkiben a szépség, mivel mindannyian Isten képére vagyunk teremtve. Nagyon hálás vagyok azokért a napokért, amikor valóban azt érzem, hogy hiszek, és feljönnek bennem ezek a régi nagy érzések. De még azokon a napokon is nagyon-nagyon hálás vagyok, amikor nincsenek meg ezek az érzések, de tudom és hiszem, hogy Isten tagadhatatlanná tette a jelenlétét és a szeretetét, és nem kell más tennem, csak körbenézni a világban és észrevenni a csodáit.
1: Made his presence and his love

A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Életöröm zene. Ez a

0: televízió jóvoltából.
1: Szerintem az a világ egyik legtragikusabb dolga, ha valaki keresztény létére boldogtalan. Hallottok engem? Sőt, szerintem a boldogtalan keresztény fogalma az egy oximoron. Szerintem ezt a két dolgot nem is kéne egy mondatban említeni. Az Istennel való életem első éveiben sokat küszködtem, és frusztrált voltam, de most már tudom, hogy ennek nem kellett volna így lennie. És jó dolog az, ha időnként mások hibáiból tanulhatunk. Ezért aztán ma az Istennel való bensőséges kapcsolatról szeretnék beszélni. Mert hiszitek-e vagy sem, minél közelebbi kapcsolatban vagyunk Istennel, minél mélyebb a személyes kapcsolat ő vele, és a személyes az azt jelenti, hogy ez közted és Isten között van. Minél mélyebb a személyes kapcsolatod Istennel, a gonosz annál jobban fél tőled.

0: Újra elmondom, minél mélyebb és bensőségesebb, minél személyesebb és valóságosabb, minél igazibb az Istennel való kapcsolatod, a gonosz annál inkább fél tőled. Nem hiszem, hogy túlságosan zavarja a gonosz, ha részesei vagyunk valamilyen szervezetnek. Megpróbáljuk követni a vallásos szabályokat és előírásokat, de közben nincs igazi szívbéli kapcsolatunk Istennel, és csak megjátsszuk magunkat. Tudjátok, emlékszem, amikor ez jó régen volt, amikor úgy gondolkoztam, hogy ezt vagy azt inkább nem említem meg Istennek, mert erről nem akarok beszélni. Micsoda butaság volt ez? Ő már mindenről tudott, és csak annyit várt tőlem, hogy megnyíljak és beszéljek neki róla. Úgy hiszem, hogy két kulcs létezik az Istennel való bensőséges kapcsolathoz, és tudom, hogy a férfiak időnként visszahőkölnek a bensőségesség szótól, de most lépjetek túl ezen. Isten egy közeli, bensőséges, személyes, szeretetteljes, dinamikus, erőteljes kapcsolatot akar veletek. Barátotok akar lenni. A kereszténység nem heti egy templomba látogatásról szól. Túl kell lépnünk ezen. Keresztény vagy? Gyülekezetbe járok, ez számomra semmit nem jelent. Szerelmes vagy Jézusba? Engedelmességben jársz? Egyáltalán miért mész gyülekezetbe? Azért, hogy megkaphasd az áldásodat? Ma elveszem az áldásomat. Szükségem van az áldásomra. Vagy inkább azért mész, hogy áldás légy. Azért mész, hogy közösségben legyél más emberekkel. Hogy épülj az ige által, és teljes szívvel dicsérd Istent. Tudjátok, szerintem az egyház nem tesz olyan jó benyomást a világra, mint kellene. Nagyon sok sötétség van odakint, és itt az ideje, hogy felkapcsoljuk a villanykörtéinket. Mi vagyunk a világ világossága, de sok ember elfelejtette felkapcsolni az égőjét, ezért nagyon fontos, hogy mindannyian, engem is beleértve, igazán, igazán odaszántan komolyan vegyük azt, ami a világban folyik, ami a saját életünkben folyik, és fel kell ismernünk, hogy egyszer megállunk majd Isten előtt, és el kell számolnunk majd az életünkkel. És nem is annyira a mennyről vagy a pokolról van szó. Kegyelemből van üdvösségünk, de akkor is. Nem akarom pazarolni az időmet. Isten idejét sem akarom fecsérelni. Nem akarok olyan ember lenni, aki nem terem gyümölcsöt. Nem akarok úgy lenni itt, hogy csak a helyet foglalom. Nem akarom azzal tölteni az időmet, hogy butaságokról vitatkozom Istennel. Ideje, hogy alárendeljük magunkat neki. Ideje, hogy engedelmeskedjünk. Ideje, hogy igazak és őszinték legyünk Istennel. Hiszem, hogy az Istennel való közeli bensőség kapcsolat egyik kulcsa. Hányan vágytok erre? Szerintem az egyik kulcs az igazság. Amikor igazán őszinték vagyunk Istennel. Ne tarts vissza semmit. Ne próbálj visszatartani bizonyos területeket, amelyek csak hozzád tartoznak, és ahová nem engeded be Istent. Ne mondd azt, hogy ó, nem, azt nem, Istenem. Mindent, csak azt ne. Mindent, mindent adj oda. Jézus azt mondta, mindaz, ami az atyáé, az az enyém, és minden, ami az enyém, az az atyához tartozik. Ha vannak olyan területek, ahol visszatartasz dolgokat, vagy nem engeded be oda Istent, vagy azt gondolod, nos, egész jól vagyok ezeken a területeken, de amazt inkább hagyjuk. Nem, mindent oda kell adni neki. Neki mindenhol elsőnek kell lennie. Tehát igazság, Istennel való kapcsolat, ima. Mi olyasmivé változtatjuk az imát, amivé nem kéne, és így feladattá és kötelességé válik, pedig az ima csak beszélgetés Istennel. Őszinte beszélgetés Istennel, ahogy egy baráttal beszélnénk, amikor nem próbáljuk megjátszani magunkat. Nem kell elváltoztatni a hangodat, amikor imádkozol. Ó, te szentséges atya! Hallottam, amikor az emberek ezt csinálták. Olyan, mintha különböző hangjuk lenne a beszédhez, és különböző az imádkozáshoz. És fogadok, hogy Isten azt gondolja, abba hagynád ezt? Én vagyok, Istenem, Joyce! Őszintesség és idő. Ha közelséget szeretnél Istennel, akkor időt kell befektetned. És már most megmondom, hogyha nem vagy hajlandó erre, akkor egész életedben vágyakozni fogsz valamire, ami soha nem lesz a tiéd, és lemaradsz majd valamiről, mert ha Isten nem az első helyen van az életünkben, figyeljetek rám, akkor soha nem leszünk beteljesedettek. Biztosan hallottátok már ezt, hogy mindannyiunk belsejében van egy Isten formájú üres hely, amit senki sem tud betölteni, csak Isten. A munkahelyi pozíció sem fogja betölteni, sem a barátnő, sem az udvarló, sem a férj, sem a feleség, sem a gyerek, a barát, semmiféle pozíció, vagy bármennyi pénz, sem a megfelelő ház. Semmi sem fog odailleni, csak is Isten. Bármit mond nekünk Isten, az a mi javunkat szolgálja. Teljesen elképedtem, amikor rájöttem, hogy hívőkként hatalmunk van. Tudjátok, sok éven át jártam gyülekezetbe, de soha senki nem mondta ezt nekem, ezért vesztes életet éltem. A mennybe tartottam, de az akkori életemben nem volt öröm, és ezt senkinek sem kívánom. Szerintem az a világ egyik legtragikusabb dolga, ha valaki keresztény létére boldogtalan. Hallottok engem? Sőt, szerintem a boldogtalan keresztény fogalma az egy oximoron. Szerintem ezt a két dolgot nem is kéne egy mondatban említeni. Mert Krisztushoz tartozni minden szempontból egy örömteli dolog. A bűneink megbocsájtattak. Új kezdetet kapunk, új teremtések vagyunk Krisztusban, és reménységünk van. Tudjátok, minden olyan, hogy persze ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek problémáink, de ott van nekünk Isten. Ott van velünk. Az emberek mindig azt mondják, nos, éppen ezen megyek keresztül, meg azon megyek keresztül. Na hát hála Istennek, hogy keresztül mész rajta, és nem ragadtál meg valahol középen, ahonnan nem tudnál kijönni. Régen sokat mondogattam, hogy ezen, meg azon megyek keresztül, aztán egyik nap az Úr azt helyezte a szívemre, hogy átjutsz rajta, úgyhogy örvendezz. Hála Istennek, hogy átjutok rajta, és hála Istennek, hogy nem Isten nélkül kell megpróbálnunk átjutni. Lehet, hogy vannak problémáid, de az hogy tetszene, ha a problémáid közepette nem lenne ott Isten. Az nem lenne túl jó. Amen. Szóval meg kell tanulnunk, hogy nagyon komolyan vegyük az Istennel való kapcsolatunkat. Isten erőt kínál nekünk, de ez az erő a vele való bensőséges kapcsolatból fakad. Évekig üvöltöztem a gonosszal, úgy értem, addig kiabáltam és dorgáltam őt, amíg már alig maradt hangom, és még mindig nem arattam győzelmet. Aztán egyik nap Isten megszólított, amikor épp ezt csináltam imádkozás címén, ami a leginkább kiabálásból állt. Azt mondta, miért nem tanul az igében, hogy Jézus miként végezte a szellemi harcot. Neki semmi gondja nem volt a gonosszal. Úgy értem, ha Jézus megjött, akkor a gonosz eltávozott. Nem akarom, hogy egy héttel korábban kelljen Főnixbe jönnöm, és egy hétig a démonokkal kelljen üvöltenem, mielőtt prédikálnék. Azt akarom, hogy amikor én megérkezem, a gonosz eltűnjön. Amen. És amikor dolgozni mentek, az összes démonnak el kell bújnia. Amikor reggel leteszed a lábad a padlóra, az egyik démonnak így kellene szólni a másikhoz. Ó, te jó ég, kikelt az ágyból. Ó, ne már megint felkelt. Ne ez legyen, hogy ó, tudod, a gonosz így, a gonosz úgy, meg amúgy. Túl sokat beszélünk a gonoszról. Ezért, ha megnézzük, hogy Jézus hogyan élt, és azt, hogy nem igazán volt problémája a gonosszal, hogy minden csatát megnyert, minden kísértésből győztesen jött ki, amivel csak szembenézett. Akkor hamar megtanulunk néhány leckét. És ebbe most nem fogok belemenni. Ez önmagában is egy külön sorozat lenne, de az egyik dolog, amit észreveszünk, hogy mindig nagyon sok időt töltött az atyával. Mindig időt töltött vele. Az Istennel való kapcsolatunk során megerősödünk. És tudom, hogyha feltenném a kérdést, és mind őszinték lennétek, ha megkérdezném, hogy hányan küzdötök azzal, hogy rendszeresen minőségi időt töltsetek Istennel, hányan küzdötök azzal, hogy rávegyétek magatokat erre, akkor valószínűleg minden kéz a magasba lendülne. Tehát, ha a gonosz ennyire erőteljesen küzd ellenünk ezen a téren, vajon mi az oka ennek? Szerintetek miért van ez? Tudjátok, mindig elmondom az embereknek, hogy örülök, ha nézik a műsoromat reggelente, de nem akarom, hogy az Istennel töltendő időt helyettesítsék velem. Hallotok engem? Ne gondoljátok, hogy ha megnéztek egy prédikátort a tévében, akkor az Istennel töltött időnek felel meg. Örülök, hogy eljöttetek erre a konferenciára. Remélem, hogy egész hétvégére maradtok. Vasárnap délelőtt is itt leszek a 10:45-ös alkalmon. Elmehettek a saját gyülekezetetekbe, utána pedig átszaladhattok ide, hogy velünk legyetek, aztán aznap este 6-kor is itt leszek. Szívesen látunk benneteket, de emellett szeretném, hogy időt töltsetek Istennel. Szeretném, hogy reggel kiemeljétek a kis hácsotokat az ágyból, és szeretném, hogy Istent keressétek, mielőtt idejöttök. Amen. Szeretném, hogy jegyzeteljetek, majd beszéljétek át a lejegyzetelt dolgokat Istennel. Tudjátok miért? Ma este is kaptok egy részt, holnap reggel is, holnap este is, meg szombat reggel is. Néhányan lehet, hogy már korábban itt voltatok a pásztor képzésen, és ott is mindenféle hasznos információt kaptatok. De ez csak ennyi marad, amíg meg nem beszélitek Istennel, és azt nem mondjátok, hogy megkaptam ezt a tudást, meg az igéket, de szeretném, ha működne is az életemben. Ezért idehozom neked Istenem, mert nélküled semmi vagyok. Nagyra értékelem az ajándékokat, amelyeket az embereknek adtál, amivel szolgálhatnak felénk, de ők nem egyenlők veled, és arra kérlek, hogy építsd be mindezt az életembe, hogy működjön, és adj nekem kijelentést mindenről. Miután végighallgattatok egy csomó üzenetet, ne merészeljetek hazamenni egy 4 pontos tervvel, amivel most majd megváltoztatjátok a világot, mert már több információ áll rendelkezésetekre. Ha tudni akarjátok az igazságot, szerintem az az egyik legnagyobb problémánk, hogy túl sokat hallunk túl gyorsan, és ezek egyike sem jut elég mélyre bennünk. Úgy értem, te jó ég, a tévével, a rádióval, a sok CD-vel, a DVD-vel, annyi minden elérhető ebben az országban, hogy 5 nap alatt 20 különböző prédikációt hallgathatunk meg. És világos, hogy ezek egyike sem válik igazán valóságá, mert elmélkednünk kellene rajtuk. Meg tanulmányozni őket. A lényünk legmélyére kell beépíteni ezeket. Mindenfélét hallgatunk, aztán időnként hallunk valamit, és arra gondolunk, ez az, erre van szükségem. Ez az igazi probléma az életemben. Ilyenkor jól teszed, ha jegyzetelsz, és az ilyen dolgok esetén kell magánórákra beiratkozni. Oda kell menni Istenhez, és azt mondani, nos, ezen a területen magánórákra van szükségem. Tanulmányoznom kell ezt, tanulnom kell, növekednem kell, meg kell keresnem ezeket az igeverseket, meg kell keresnem az összes ide vonatkozó igeverset a Bibliában. Semmi sem ér fel a személyes ige tanulmányozással. Ne cseréld fel a személyes ige tanulmányozást arra, hogy valaki, aki tanulmányozta az igét, kanállal adagolja azt neked. Amen. Isten nagyszerű, neki nagyszerű terve van az életedre. Ő a te partnered az életben, de ő nem fog mindent elvégezni helyetted. Ő megadja majd az erőt, a képességet, hogy megtehest, amit kell. Megadja a bölcsességet, hogy megtedd, de nem fog mindent megcsinálni helyetted. Erőfeszítést kell tenned, és ki kell tartanod, álhatatosnak kell lenned. Nem szabad majd feladnod. Lesznek olyan dolgok az életedben, amiket el kell majd engedned, és néhány olyan dolog, amit meg kell majd tenned, pedig nem akarnád. Néhány dolgot fel kell adnod majd, amiket szeretsz, de minden ilyen lemondás végül olyan boldoggá fog tenni, hogy alig bírsz majd magaddal. Pillanatnyilag semmilyen fenyítés nem látszik örvendetesnek. Később azonban valakinek el kell kezdenie foglalkozni a későbbi dolgokkal. Tudjátok miért? Mert a későbbi dolgok el fognak jönni számotokra, akár hiszitek, akár nem. Az idő senkinek sem áll meg. Halleluja! Efézus 6:10. Megnézünk majd néhány igét, és bebizonyítom, hogy Isten megharcolja majd a csatáitokat, ha azt választjátok, hogy közeli kapcsolatot alakítotok ki vele. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Erősödjetek meg a vele való egységetekben. Egység szó azt jelenti, hogy egynek lenni. Ez egy másik módja annak, hogy az Istennel való mély, bensőséges, közeli kapcsolatról beszéljünk. A bensőséges szó definíciója az, hogy részt venni valamiben, ismerni minden részletet. Isten az életünk minden területében részt kíván venni. Te jó ég, emlékszem, amikor Isten megérintette az életemet, még 1976-ban betöltött a szellemével, és hatalmas módon megérintett. Istennel kapcsolatban minden nagyon valóságossá vált számomra, és tudjátok, Isten beszél hozzánk. Tudom, hogy amikor ezt mondjuk, sokan megijednek, és tudjátok, kezdek egy kicsit... Inkább hagyjuk ezt. Tudjátok, egyszer egy konferencián arról beszéltem, hogy Isten ezt mondta nekem, meg azt mondta nekem, tudjátok, ahogy szoktam, de az egyik férfinak nem tetszett ez, és úgy érezte, hogy ki kellett igazítani engem, hogy ne zavarjam össze az embereket. De hogy lehet, hogyha valaki olvassa a Bibliát, utána mégis azt mondja, hogy Isten nem szól hozzánk. Hiszen Isten vezet minket, irányt mutat, persze nem hallunk állandóan hangokat, és szerintem sokan erre gondolnak. Hát kinek gondolod magad? Azt hiszed, hogy valami forró jólótod van a mennyhez, nos, az én juhaim hallják az én hangomat, az idegent pedig nem követik. Ha ismerjük az igét, akkor hallani tudjuk Istent, és tudom, hogy ez igaz, mert amikor Isten megérintette az életemet a 70-es években, én nem kerestem azt, hogy halljam őt. És nem is tudtam, hogy ez lehetséges, de elkezdtem hallani az Isten hangját, és olyan izgatottá váltam, hogy alig bírtam magammal. Tudjátok mit? Egy pénteki nap volt, amikor Isten megérintett, én pedig aznap este egy bowling csapatban játszottam, amit Dave és én alapítottunk. Most figyeljetek! Szeretném megmutatni, hogy Isten mennyire bensőséges akar lenni veled. A veled való kapcsolata nem csak a szellemi dolgokról szól. Isten az életed minden egyes területével törődik. A bevásárlással, a takarítással, az olajcserével, a forgalomban való vezetéssel, a pelus cserével, hiszen erről szól a bensőségesség. Minden olyan dologban részt akar venni, ami számodra fontos, te pedig ne zárd ki őt többé azt gondolva, hogy ő nem törődik ezekkel. Tehát péntek este bowlingoztam. Nem vártam, hogy Isten szólni fog hozzám a bowlingozással kapcsolatban. Azt sem tudtam, hogy hogyan kell ez, de azt hallottam a szellememben, hogy miért nem kérsz meg, hogy segítsek a bowlingozásban. Azt gondoltam, biztos nem fogok ilyet tenni. Mert tudjátok, úgy gondolkoztam, hogy Istent a nagy katasztrófákra, meg a szellemi és vallásos dolgokra kell tartogatni. De a bowlingra? Aztán máskor olyasmit is hallottam, hogy miért nem kérsz meg, hogy segítsek beállítani a hajadat, hogy befejezhessd a mérgelődést. Szóval el sem tudjátok képzelni, kérlek figyeljetek rám, fogalmatok sincs róla, milyen izgalmas lesz a kapcsolatotok Istennel, ha megnyíltok neki, és felismeritek, hogy őt az életetek minden területe érdekli. Kérlek, értsétek meg, amit mondok. Ha csak két dolgot taníthatnék, ami nem lehetséges, mert folyamatosan új dolgokkal kell készülnöm a tévé miatt, de ha utazó szolgáló lennék, és csak egyik helyről a másikra mennék, akkor valószínűleg két üzenetet prédikálnék, ezt és a másikat a szeretetben járásról. Mert végül is a Biblia azt mondja, hogy a legfontosabb az, hogy szeresd a te uradat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Szenvedélyesen kell szeretned Istent mindeneddel, amit csak van. A másik pedig hasonló. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Gyülekezet, dolgunk van. Néhány dolgot helyre kell tennünk. Ideje van, hogy felnőjünk. Amen. Könyörgök azért, hogy felismerjetek, Isten az életetek minden területében részt akar venni. Többé ne próbáld kizárni őt dolgokból. Ne oszd fel az életedet világi és szent dolgokra. Minden szenté válik, amikor Isten részt vesz benne. Élelmiszerüzletbe menni ugyanolyan szent dologgá válhat, mint gyülekezetbe menni, ha Istennel mész oda. Bármerre mész, törekedj arra, hogy bátoríts valakit, hogy mosolj csaj valakinek az arcára, hogy valaki jobban érezze magát. Vedd észre a szükségeket, légy készen arra, hogy be is töltsd azokat. Menj és légy Isten titkos ügynöke. Amen. Úgy értem, annyira izgatottá válhatsz a saját életedtől, hogy azt sem tudod, hogy mit csinálj. Lesz célod. Az én célom az, hogy ragyogjon a fényem. Az én célom az, hogy valakinek mosolyt csaljak az arcára, nem pedig az, hogy minden reggel felkeljek, aztán mérges és depressziós legyek, mert nem megy minden úgy, ahogy akarom, hogy aztán elmondjam Istennek, hogy mi az a 25 dolog, amire szükségem van, különben hitehagyott leszek. Lehet, hogy valaki úgy jött erre a konferenciára, hogy Istenem, ha nem hallok valamit a hétvégén, ha nem szólsz hozzám a hétvégén, akkor nem tudom, hogy tovább tudok-e menni. Nos, most szólt hozzád. Dicsőség Istennek, most már tovább léphetsz. Szeresd Istent, meg az embereket. Amen. És ti emberek vagytok, magatokat is szeretnetekkel. Bensőségesség, teljes szeretet, minden fenntartás nélkül. Wow. Hogy folyamatosan a szívünkben legyen. hogy ismerjük, hogy közel legyünk, minden dolgot megosszunk egymással. Barátság. Két részvevő egysége, végül pedig erősödjetek meg az Úrban, erősödjetek meg a vele való egység által, belőle nyerjétek az erőtöket, amit az ő hatalmas ereje tesz elérhetővé. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, egy nehéz fegyverzetben lévő katona fegyvereit, amit Isten ad nektek, hogy sikeresen megállhassatok az ördög mesterkedéseivel és becsapásaival szemben. De hogyan tudjuk megtenni ezt? Légy erős az Úrban, nyerj erőt az egységből, a közösségből, a vele való bensőséges kapcsolatból, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, nem csak fizikai ellenfelekkel harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei természet feletti magasságban vannak. Hadd mondjak valamit, nagyon sok dolog folyik a nem látható valóságban, amiről megfeledkezünk. Van egy láthatatlan birodalom, ami ugyanolyan valóságos, mint ez, amit látunk, és Isten védelme itt van. Rendelkezésünkre állnak az angyalok, de nagyon sok a gonoszság, és sok démoni erő, amelyek megpróbálnak ránk támadni. És tudjátok, jobban teszitek, ha felöltitek a világosság fegyvereit, és valahányszor időt töltötök Istennel, jól teszitek, ha felöltitek Krisztust, és ezt a fényt, és felöltitek az új természetet, és akkor a gonosz nem tudja. Tudja majd, hogy mihez kezdjen veletek. A téged betakaró fény megvakítja majd őt a sötétségben, amiben él, ha megtanulod, hogyan tedd ezt. Ha valaki megbánt, menj és tölts időt Istennel. Ne pletykálj az illetőről, és ne mondd el 40 barátodnak, akik úgysem tudnak segíteni neked. Nem azt mondom, hogy rossz, ha beszélünk másokkal. Isten embereket használ. Hála Istennek használ minket egymás felé, de eltúlozzuk időnként. A telefonhoz szaladunk, pedig a trónhoz kellene. Ő legyen a legjobb barátod. Amikor úgy érzed, hogy elcsüggedsz, menj Istenhez. Amikor mérges vagy, és kijöttél a sodrodból, meg kell bocsájtanod valakinek, de nem hiszed, hogy képes vagy rá, menj Istenhez. Isten megadja majd az erőt. Ő ad majd neked energiát. Mondd azt, Istenem, nem hagyom abba az imádkozást, amíg kegyelmet nem adsz nekem, és nem tudok úgy kisétálni innen, hogy meg tudom tenni az akaratodat, és úgy tudok bánni az emberekkel, ahogy te akarod. Imádkoznod kell. Ennek nem kell valami nagy szellemi dolognak lennie. Nem kell egy bizonyos helyen lenned. A bevásárlóközpont egyik WC-jébe is bezárkózhatsz. A férjem 18 éves korában kapta meg a Szent Szellem keresztséget, miközben a WC-ben volt a munkahelyén. A Szent Szellem nem fél a Billytől. Nem tudtam kihagyni, bocsánat. Ezért lehet, hogy kapok majd, nem tudom. Nem vagyok tiszteletlen, csak szeretném, hogy megértsétek, hogy a Szent Szellem nagyszerű és elképesztő, és milyen csodálatos dolog az, hogy egy ilyen erőteljes és nagyszerű Isten lejön ide, és azt mondja, én lemegyek oda is. Elég volt ebből, én lemegyek oda. És azt mondja, én soha el nem távozom, és el nem hagylak téged, én veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Te jó ég, micsoda dolog az, amivel rendelkezünk, de mi időnként olyan vakok vagyunk, és nem látjuk, amink van, és küszködünk, és átmegyünk dolgokon, nem tudjuk, hogy kibírjuk-e addig, amíg Jézus visszajön, és szükségünk van az áttörésre. Én is végigcsináltam ezt. De annyira belefáradtam, hogy rosszul csináljam, végül azt mondtam Istennek, meg kell tanítanod, hogy ezt hogy kell jól csinálni. Amen.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en, a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

Rózsa délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Köszi, hogy itt vagytok ti is a Manna kanapéban. Argyelen Kriszta vagyok, és jön a pénzügyi percek, amiben mindig aktuális pénzügyi hírekkel, infokkal foglalkozunk, próbáljuk ezt lefordítani a legközérthetőbb módon Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, és hát ezúttal a témánk a nyugdíjminimum emelése.
2: Arról, hogy a nyugdíjminimumot a Tisza kormány meg szeretné emelni, erről már régóta tudunk. Ugye 120 ezer forintos nyugdíjminimum összeghatárt határoztak meg már a programjukban is, illetve a kormányra kell kormányalakítását követő hetekben is szó volt arról, hogy ez továbbra is dedikált cél. A konkrét lépésekről és főleg az időzítésről eddig azonban nem sok információnk volt. Azonban Magyar Péter a héten egy videóüzenetben bejelentette, hogy 2027. január 1-től szeretnék megemelni a nyugdíjminimum összegét 120 ezer forintra.
1: Milyen jelentős lenne ez az emelés? Ma mekkora a nyugdíjminimum?
2: Ez ma 28.500 forint, és bizony a nyugdíjasoknak egy relatív széles rétege, itt azért több mint 100 ezer nyugdíjasról beszélhetünk, egy relatív széles rétege kevesebb öregségi nyugdíjat kap, mint ezen összeg, tehát valóban a nyugdíjasok legszegényebb rétegének ez egy érdemi segítség lehet. Természetesen a költségvetési hatása is elég jelentős. Éves szinten durván 100 milliárd forintra becsülik azt, hogy ennek az intézkedésnek milyen költségvonzata van, mondjuk egy kiadási oldalnövelő vonzata van az állam oldaláról. Azt ki kell hangsúlyozni, hogy Tisza kormány nyugdíjprogramban szereplő kategóriák, tervekből az egyik elem. Vannak más tételek is, ugye szó volt a nyugdíjas szépkártyáról, amelyet szintén a átlag alatti nyugdíjasok kapnának nagyobb összegben, és bizonyos célra tudnák felhasználni, és szó volt más nyugdíj célzatú nyugdíjasokat, időseket érintő támogatásokról, illetve intézkedésekről is. Jelenleg ez egy intézkedésről, a nyugdíjminimum megemeléséről történt bejelentés.
1: Kik járnak jól ezzel a bejelentéssel?
2: Azt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy azok, akik ennél kevesebb öregségi nyugdíjat kapnak jelenleg, azok mindenképpen jól járnak, mert az öregségi nyugdíjuk ezáltal megemelkedik. Ugyanakkor azok, akik dolgoznak ma, azoknak ez így első ránézésre nem tűnik feltétlenül érdemi segítségnek, hiszen a munkába lépés után, vagy a munkából való kilépés után, tehát a nyugdíjba menetelkor jellemzően az emberek attól függ, hogy hány évet dolgoztak, természetesen attól függ, hogy milyen jövedelemmel rendelkeztek. Számos egyéb kategória közrejátszik, de jellemzően a nyugdíj, vagy az utolsó fizet, vagy a fizetésüknek olyan 70-80%-et, inkább 80%-et kaphatják meg első nyugdíjként. Na már most, hogy a mai jövedelmek mellett még a minimálbérnek a 80%-a is azért ezen 120 ezer forintos összeghatárt felülről veri, tehát azért látható, hogy akik most fognak nyugdíjba menni, azoknak ez a nyugdíjminimum nem segítség, nem érinti őket, azért nem segítség. Viszont azok, akik nyugdíjban vannak, azoknak tényleg komoly segítséget jelentett azért, mert ugye a korábbi nyugdíjuk, amit évekkel, évtizedekkel ezelőtt állapítottak meg, annak az értéke nem növekedett túl jelentős ütemben, és összességében gyakorlatilag ennél kisebb összeget határoztak meg nyugdíjnak induláskor, ami akkor még többet ért, ma viszont már gyakorlatilag mondjuk úgy elértéktelenedett, számukra egy komoly korrekciót tud jelenteni a nyugdíjminimum emelése.
1: Folytatjuk akkor innét tovább a beszélgetésünket, milyen hatása van a nyugdíjminimum emelésének, és hogy mit tehetnek azok, akik nem esnek bele ebbe a körbe, az érintetti körbe. Erről is lesz még szó Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: legjobb pillanatok.
1: Pénzügyi percek a Manna kanapéban. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a nyugdíjminimum emeléséről beszélünk, mert ugye 120 ezer forintra fogják felemelni január 1-től a nyugdíjminimumot, és ott tartottunk, hogy a most nyugdíjba menőket ez már nem érinti, de a nyugdíjasoknak egy kb. 100 ezres rétegének mindenképpen nagyságrendileg ez jelentős segítség.
2: Vannak speciális helyzetek, amelyeknél nagyon fontos lesz, hogy fog szólni konkrétan a jogszabály szövege. Ugye a nyugdíjminimum az egy minimális öregségi nyugdíjat jelent, viszont ez az érték gyakorlatilag nagy mértékben függ attól, hogy milyen igazolt szolgálati évei vannak a kérdéses személynek.
1: Itt mire gondolsz pontosan?
2: Hogy alapvetően nyugdíjba főszabály szerint 67 éves korban és legalább 20 év ledolgozott munkaviszony vagy valamilyen jogviszony után lehet vonulni. Vannak speciális eltérések, gondoljunk csak mondjuk a Nők 40 programra. De ezen főszabálynál fontos, hogy a 20 évnek naptárévnek kell lenni, viszont amikor a nyugdíj összegét meghatározzák, akkor van egyfajta másik számítási módszer, azt nézzük meg, hogy a nyugdíj alap az a minimálbérhez köthető összeghez képest kisebb vagy nagyobb. Ha kisebb, akkor a beszámításra, amikor számítják a nyugdíj összegét, nem lesz egész évnek számítva az adott év. Márpedig, ha nem lesz egész évnek számítva, és emiatt elmarad a 20 évtől mondjuk az így kikalkulált szolgálati idő, akkor már a mai szabályok szerint a nyugdíjminimum összegénél akár kevesebb nyugdíjat is kaphatnának az érintettek. Most ez egy nagyon rébuszokba történő kijelentéseknek tűnik, konkrét példa a katások. A katásoknál ugyanis jelenleg egy nagyon alacsony, mondjuk úgy adófizetési kötelezettség jelen van, 50 ezer forintot kell befizetni havonta, a bevételtől függetlenül, és emellett még ugye vannak bizonyos alapvető adók, iparüzési adó, ilyesmi, amiket még rendezniük kell, de ezen 50 ezer forintból mondjuk úgy a nyugdíjjárulék része az jóval kisebb, harmada körülbelül, mint a minimálbérhez kapcsolódó nyugdíj befizetés. Ez azt is jelenti, hogy minden katában töltött év egyharmad munkában töltött évnek számít, abból a szempontból, amikor meghatározzák, hogy mekkora nyugdíjra lehet jogosult az adott személy.
1: Itt hogy jön ki a matek?
2: Több mint 10 éve van, de nincsen még olyan nagyon-nagyon régóta ez az adózási lehetőség. Éppen ezért nem tudjuk azt mondani róla, hogy akkor az emberek, akik egész életükben katában dolgoztak, azok ténylegesen hogy járnak. De azt láthatjuk, hogy akik huzamosabb ideig katáznak, vagy ezt tervezik az elkövetkező időszakban is, a mai nyugdíjszabályok szerint nagyon alacsony nyugdíjra, akár a nyugdíjminimum alatti nyugdíjra is számíthatnak, méghozzá pont ezekért a szabályokért, amit mondtunk, hogy a beszámítás és egyéb kalkulációk során gyakorlatilag az éveik sérülnek, és így rájuk nem lesz érvényes ez a nyugdíjminimum összeg.
1: Hamarosan még beszélgetünk a nyugdíjminimum emeléséről, az öngondoskodás fontosságáról. A vendégem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást, ez a pénzügyi percek itt a Manna kanapéban a 98.6 Manna FM-en Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. És ugye a nyugdíjminimum emeléséről beszélgettünk meg, hogy ez kiknek jelenthet segítséget, és ott hagytuk abba, hogy a katások is bekerülhetnek abba a körbe, hogy a nyugdíjminimumot fogják kapni, mert hogy ugye náluk speciális számítási módja van az éveknek, mivel hogy a kata befizetésénél jóval kisebb a nyugdíjjárulék, mint mondjuk egy minimálbér esetében.
2: Ezeket is figyelembe kell venni akkor, amikor mondjuk a fiatalabb vagy középkorú generáció, itt mondjuk inkább a 30-as, 40-es években lévő járó emberekre gondolok, akiknek már egyébként belátható időn belüli cél a nyugdíj, és már foglalkoznak vele, hogy a nyugdíj minimum emelése, vagy éppen a nyugdíjas szépkártyának az esetleges bevezetése, az milyen hatást gyakorolhat az ő nyugdíjukra. Jó eséllyel a nyugdíjminimum, ha úgy vezetik, vagy a mai szabályokat megtartva, akkor a legtöbb esetben nem lesz lényeg.

0: nyugdíj, ezt már Tomi kérdezi.
1: Az egy tévhit, hogy nem lesz állami nyugdíj 20-30 év múlva. Lesz. Az a kérdés, hogy annak az értéke mennyi lesz, és nagyon nagy eséllyel az állami nyugdíjnak a vásárlóértéke az elmarad a mostani szint, el fog maradni a mostani szinttől is, pedig a mostani szintet sem lehet mondjuk nagyon magasnak, vagy nagyon erősnek nevezni. Sokan gondolják azt, hogy két dolgot egyébként a nyugdíjakkal kapcsolatban és a nyugdíj megtakarítások fölöslegességével kapcsolatban. Az egyik az, hogy úgysem élik meg a nyugdíjas kort, és itt általában a születéskor várható élettartamra hivatkoznak az emberek, hogy amikor ők születtek, akkor a várható élettartam, születéskor várható élettartam az 65 év volt, vagy 68 év volt, és azt mondják, hogy hoppá, hát ez őket nem érinti, hiszen 65 év ma a nyugdíjkorhatár, mire nyugdíjban mennek, lehet, hogy 68 lesz, nem számít, mert nem lesz nyugdíjban töltött életévük. Várhatóan a statisztikák alapján. Igen, ám, de a statisztikák és születéskor várható élettartam az abban nagyon magas arányjal számít, belefogalmazzunk úgy, a csecsemőkori halandóság, a fiatalkori halandóság. Ha valaki már 40 éves, az nem a születéskor, az ő születési dátum, akkor a születéskor várható élettartamot kell, hogy megtekintse, hanem az, hogy a ma 40 éveseknek hány, mennyi még a várható élettartama.
0: Ez a két adat mennyiben tér el egymástól?
1: Csak egy példa, a nyugdíjba lépők várható élettartama Magyarországon ma több mint egy évtized. Bőven több mint egy évtized, még a férfiaknál is. Tehát nem lehet arra appellálni, hogy nem fogom megélni a nyugdíjas kort, meg tök fölösleges ezzel foglalkozni, mert bizony, ahogy halad előre az idő, statisztikai alapon egyre nagyobb valószínűséggel fogjuk megélni a nyugdíjas kort, és egyre nagyobb valószínűséggel fogunk több évet, akár évtizedet nyugdíjasként eltölteni. Márpedig, amikor már ott vagyunk, hogy 55 évesek vagyunk, és azt mondjuk, hogy most már tényleg kéne gondolkodni azon, hogy miből fogok élni nyugdíjason, akkor már csak 10 évünk van arra, hogy összetegyünk egy kellő vagyont, ami elegendő arra, hogy éveken át érdemben ki tudjuk egészíteni a nyugdíjunkat. De akkor már lehet, hogy ez az idő kevés lesz rá. Vagy havi szinten olyan nagy összegeket kéne félretenni ahhoz, hogy érdemi legyen ez a segítség saját magunk számára, amelyet már nem tudunk bevállalni. Ugyanis a nyugdíj megtakarításoknál azok, akik időben indítják, azoknak nem csak a havi részletekben, meg a félretett tőkében van az ereje, hanem a hosszú futamidőben rejlő kamatos kamatozásban, a hozamemelkedésekben van még egy nagyon nagy potenciál. Ha ezt későn kezdjük el, akkor ezt a potenciált elengedjük, ráadásul kevesebb időnk van saját erőből, tehát saját fizetésünkből félretenni, hiszen nagyobb összeget kell, és ez gyakorlatilag nem biztos, hogy kigazdálkodható adott fizetés, adott élethelyzet mellett.
0: Még van egy kis időnk, úgyhogy beszélgetünk még a témáról itt a Manna FM kanapéjában, a pénzügyi percekben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, de csak életöröm zenék után.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Jó kanapézás, sziasztok! Ez a 98.6 Manna FM. Megemelik jelentősen a nyugdíjminimumot januártól. 28 ezer valamennyiről, ugye 120 ezer forintra nő ez az összeg. És Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével azt már ugye megbeszéltük, hogy az öngondoskodás ellen azt szokták felhozni érvként az emberek, hogy nem igazán érik meg a nyugdíjas kort, akkor minek tegyenek félre, vagy gondoljanak ezekre az évekre. Mi a másik kedvenc érv, amit felszoktak az emberek hozni?
2: A másik, amire nem szoktak gondolni az emberek, illetve amit szoktak ezzel kapcsolatban mondani, hogy majd dolgoznak nyugdíjas korukban is, és majd fizetésből fogják kiegészíteni a nyugdíjukat. Természetesen ez 30-40 évesen egy teljesen reális dolognak tűnik, amikor az ember még fiatal, relatív egészséges, viszont nagyon sokszor látható az, hogy 65 éves korban már bizony fölmerülhet az, hogy képes-e az ember még dolgozni, különösen, ha mondjuk komoly, megterhelő fizikai munkát végzett egész életében, vagy éppességgel akkor is még azt gondolja, hogy akar-e dolgozni. Itt pedig van egy másik nagyon komoly statisztika, gyakorlatilag a magyar időskorban várhatóan a nyugdíjban töltött több mint egy évtized, inkább 15 évre mondanám évből, nagyjából a felét töltik még egészségesen az emberek. Tehát, hogyha akarnak és még tudnak és hajlandók is lennének dolgozni, akkor is csak egy olyan 7-8 év jut arra, hogy tudjanak tényleg dolgozni. Azt követően a különböző egészségügyi problémák, egészségügyi komplikációk, ezt egyre nehezebbé teszik, ami ráadásul a kiadási oldalt is meglövelheti, mert lehet, hogy ezen egészségügyi komplikációknak extra költségekkel járnak, akár valami gyógykezelés, akár felszerelt gyógyszerek formájában. Tehát ezeket a tévhiteket mindenképpen tudni kell. Lehet reális terv, hogy valaki dolgozni akar még nyugdíjasan is, de tudnia kell, hogy azért ebben a statisztikák nem ennyire egyértelműek, hogy ezt annyira könnyű megvalósítani. Az pedig szerintem nem reális terv, hanem inkább egyfajta cinizmus, hogy az ember azt mondja, hogy nem éli meg a nyugdíjas korhatárt, nem lesz nyugdíjas, mert egyrészt a statisztikák nem ezt mutatják, másrészt olyan statisztikákra hivatkoznak, ami már jó eséllyel túl vannak, hiszen mondjuk az ember először ezzel 30-40 éves korában fog foglalkozni, akkor meg nem a születéskor várható élettartamot kell vizsgálni.
1: Mindezeket összegezve mi a tanácsod?
2: Visszatérve az alapkérdéskörre, a 120 ezer forintos nyugdíjminimum egy nagyon nagy segítség a tényleg alacsony, ma alacsony nyugdíjat kapó személyek számára, viszont a mai felnőtt társadalom, 30-as, különösen 30-as, 40-es éves korban lévő társadalom számára továbbra is nagyon lényeges kérdés, hogy a nyugdíjat miből fogják ők, vagy nem is a nyugdíjat miből fogják finanszírozni, hanem a nyugdíjas éveikben miből fognak élni az állami nyugdíj mellett, mert nagyon nagy eséllyel nem lesz elég az az összeg, amit az állam biztosítani tud ahhoz, hogy egy méltó, kényelmes életet élhessenek időskorukban is ezek az emberek.
1: Nagyon szépen köszönöm, Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgettünk a nyugdíjminimum emeléséről. Ez a beszélgetés is visszahallgatható lesz, a Manna podcastján kereshetitek, akár iTunes-on, akár Spotify-on.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
4: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
5: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
4: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
6: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
4: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózás, sziasztok! Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, és mi másról szólhatna a mai adásunk elsősorban, mint az iskola kezdésről. Ugye társasjáték pedagógiáról beszélgettünk az első órában, most pedig Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértőnek hoztam egy olyan kérdést, ami szintén az iskola kezdés témáját érinti. Ezt írta egy szülő, hogy míg a kisfiam első elején gyöngybetűket írt, azt vettem észre, hogy a nyári szünetre rengeteget csúnyult az írása. Félek, hogy gond lehet belőle, lehet ezen javítani, és ha igen, akkor hogyan?
7: Javítani mindenen lehet. Ez csak hozzáállás és időkérdése. Ugyanakkor így a nyári szünet utolsó napjaiban próbálva jól értelmezni az ön által leírtakat, Ezek szerint az első iskolai tanév alatt következett be a kisfiánál az írás esztétikai romlása. Vagyis ahogy haladt előre az írás tanulás során, ez az év vége fele következhetett be. Tehát akkor, amikor ismerkedni kezdett alapjaiban az ABC betűivel. Az első osztályos kisiskolásoknál ugyanakkor nehéz valós esztétikai romlásról beszélni, hiszen még írni sem tudnak igazán. Felismerni, megkülönböztetni, reprodukálni tanulják meg valójában a különböző betűket. Mindez persze úgy, hogy közben ügyelniük kell a helyes íróeszköztartásra, ugye ezt is el kell sajátítaniuk, a térkezelésre. Eközben erősödniük kell a tuklócsontjaiknak, a mikromotorikus mozgásuknak, nem beszélve a szem-kéz koordinációról, mert ezek együttesének harmonikus összerendeződésével fogják tudni elérni a valódi írás tevékenységet. Mindehhez természetesen nagyon sok kitartás, figyelem, önfegyelem is szükséges a részükről.
1: Miért olyan bonyolult ez a folyamat, Hédi?
7: A kézzel írás tudományának elsajátítása többszörösen összetett folyamat. Amihez alaphelyzetben az elmondottak mindegyike szükséges, azaz egyszerre igényel megfelelő testi és lelki fejlettséget. Noha általánosságban a kisiskolások rendelkeznek a szükséges alapszintű fejlettséggel, hiszen enélkül nem is kezdhetnék meg az iskolai éveiket, ezzel együtt egyénenként különbözhetnek ebben, de még önmagukon belül sem minden alapfeltétel, hát minden részképességgel bírnak azonos fejlettségi szinten. Van, akinek éppen emiatt a helyes eszköztartás okoz nehézséget. Másnak a megfelelő térkezelés, még megint másoknak a betűk ívének szép formálása. Ezek kialakítása, begyakorlása a kicsik számára sokszor megterhelő, nem jár folyamatos sikerélménnyel emiatt. Így hamar elfáradnak az írásgyakorlásban, gyakran elkedvetlenednek, ezért mikor kifejezetten ellenállnak az írásos feladatok elvégzésének.
1: Na hát nézzük akkor, hogy mit lehet tenni akkor, hogyha a gyerekek ellenállnak az írás gyakorlás folyamán. Ha kell, Hedvig grafológus, igazságügyi írásszakértő, gyakorló anyuka és most már nagymama mondja el nekünk a hasznos tanácsokat, tippeket a folytatásban is itt a Manna kanapéban. És hogyha nektek is van kérdésetek, akár most így aktuálisan valami eszetekbe jutott a témához kapcsolódóan, akár pedig bármilyen más hasonló témájú kérdés, amit a következő hetekben tudunk megválaszolni, írjatok nekem SMS és Viber számunk 0677 1986.
4: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Jó kanapézást, ez a 98.6 Manna FM, sziasztok, köszönöm szépen, hogy velem rádióztok, és ha kell, Hedviget is üdvözlöm, grafológusunkat, igazságügyi írásszakértőt, aki a www.írásszakértők.hu munkatársa, és hát természetes, hogy így az iskola kezdés előtti hétvégén olyan kérdések futottak be, amik az írás tanulással, az iskolás korosztállyal foglalkoznak. Egy szülő kérdezte, hogy míg a kisfiam az első elején gyöngybetűket írt, azt vettem észre, hogy a nyári szünetre rengeteget csúnyult az írása. Félek, hogy gond lehet belőle, lehet-e ezen javítani, és ha igen, hogyan. És hát ott tartottunk, hogy mi a teendő, akkor mit tehet a szülő, milyen eszköz van a kezében, hogyha a gyerekek ellenállnak az írásgyakorlás folyamán.
2: Amikor azt látjuk, hogy a betűk formálása nehezebbé válik számukra, kicsit csúnyábbá válnak a betűformák, a nem szeretem feladat megfogalmazása már általában erről jelez. Itt az ideje ilyenkor a pihenésnek és a játéknak, természetes igényként fog ez részükről megjelenni. Kivált az év végé közelettével. Ugyanakkor nézzük meg, hogy az írás tanulás folyamatának milyen alapfeltételei vannak.
1: Rendben, akkor lássuk, mi kell ahhoz, hogy az írás tanulás sikeres legyen.
2: E folyamatnak egyik alapfeltétele, hogy a kicsik sikerélményhez jussanak, dicséretet, bíztatást kapjanak egy-egy nehezebben kivitelezhető betű esetében például. A pozitív, megerősítő visszajelzésekre ezért mindig ügyelni kell, évközben is. Szintén fontos, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy hangsúlyozottan, nélkülözhetetlen alapfeltétel maga a betűvetés rendszeres gyakorlása is. Mivel az írni tudás egy párhuzamosan zajló tanulási és fejlődési folyamat eredményeként alakul ki, az addig elsajátított tudással nem hagyhatjuk magukra a kisiskolásokat, a hosszabb iskolai szünetekben sem. Vagyis különösen nem az alsó tagozatosokat. Hiszen ők azok, akiknél, hogyha a gyakorlás elmarad, akkor az nagyon gyorsan visszaveti az addig kialakult író mozgás szintet. Ezért érdemben megnehezíti majd számukra a következő iskolai év kezdetét és a terheléshez való visszaszokást. Tudom, hogy ez most eső után köpönyegnek hat, de szeretnék használható válaszsal szolgálni kérdésére. Amennyiben a szünetre korábban nem állítottak fel közösen a kisfiával egy követhető, a betűvetés gyakorlását is magában foglaló napirendet, úgy a kézírásos feladatokhoz való visszaszoktatás már, azt kell mondjam, az iskolára marad. Valószínű, hogy ez nem fog könnyen menni a számára, és igen, ebből akár gondjai is lehetnek az első pár hónapban. Türelemmel, biztatással szépen ki fog ez simulni, akár pár héten belül is.
1: Folytatjuk innét tovább, akár konkrét tanácsokkal is az év elejére vonatkozóan azoknak a szülőknek, akiknek kisiskolás gyerkőcük van, és akik az írással kapcsolatban úgy érzik, hogy van egy kis döcögés, megakadás, vagy akár csúnyuló írás. Hogyha van kérdésetek a témával kapcsolatosan, akkor természetesen ez is jöhet. SMS és Viber számon változatlanul a 0677 1986, de természetesen arra is van mód, hogy e-mailt írjatok nekem argyelen.krisztina@manna.fm.hu, és egyébként ezt adás közben is látom.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást, jó, hogy letettétek a voksotokat ti is a 98.6 Manna FM kanapéja mellett. Az iskola kezdésre hangolódunk már, és a grafológiai rovatban is ilyen kérdést kerestem elő, ha kell Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértőnek. Egy szülő írta azt ugyanis, hogy míg a kisfia az első elején gyöngybetűket írt, azt vette észre, hogy az év vége felé közeledve rengeteget csúnyult az írása, és fél ugye, hogy gond lehet belőle, lehet ezen javítani, és ha igen, hogyan? Ott tartottunk, hogyha ugye nem volt a nyári szünet alatt rendszeres gyakorlás, nem több, mint napi 10-15 perc, akkor döcögősen indul majd minden most szeptemberben, de hamar ki fog ez azért simulni. Mi a konkrét tanácsod a szülőknek, Hédi, mondjuk az iskola kezdés első hónapjára?
2: Javaslom, hogy ezért az első néhány hónapban ne az eredményeire fókuszáljon majd az írásával kapcsolatban, sokkal inkább a biztatásra és az ösztönzésre. Visszakanyarodva a kérdéséhez, vagyis az elcsúnyuló íráskép megelőzéséhez. Tapasztalatból tudom, hogy a szülők egy része, mint egy magát is tehermentesítve, nem szívesen állít keretek egy gyermekének a hosszabb, főként a nyári szünetek idejére. Hadd pihenjen az a gyerek. Ez érthető, de ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy lehet ezt okosan és a gyermek megszerzett tudását játékosan fenntartva, mi több a fejlődését is elősegítve tenni, miközben a pihenésre, nyaralásra is bőven jut idő.
1: Hogyan valósítható meg ez, például, hogyha már az őszi szünetre el tudjuk tenni ezeket a tanácsokat?
2: Egy lazább napirend közös összeállítása, melyben helyet kap egy-egy negyedórás, vagyis 15 percnél nem több írás, olvasás vagy számtan gyakorló feladat, nagyon sokat segíthet abban, hogy a kialakult írás rutinja megmaradjon. Emellett a szülőnek valódi kreativitása ad lehetőséget az egyes feladatok játékos formájának megtalálása. Ezekről már korábban is sok szó esett itt a műsorban. Például egy nehézséget okozó szótag, betűkapcsolat vagy számtani feladatok gyakoroltatása. Kicsiknél elég napi 3 írott sor vagy 2-3 számtan feladat megoldása a füzetben, olvasásból pedig egy rövid, néhány soros szöveg kétszeri, esetleg háromszori hangos elolvastatása. És aztán jöhet a játék. Csak napi 15 perc. Majd a laza pihenés, szórakozás, kirándulás, vagy ami ez a gyereknek kedve van. Így biztosan nem fogja megunni a feladatokat, és szívesebben, együttműködőbben végzi azokat, mert tudja, hogy utána szabad lesz.
1: Hát visszatérünk még egy-két záró gondolattal itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. A beszélgető partnerem szakértőm Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértő, a www.írásszakértők.hu munkatársa, akihez nyugodtan fordulhattok saját személyes élményekkel, kérdésekkel is, messenger üzenet formájában is, vagy SMS-ben Viberen 0677 1986.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pillanatok.
1: Hello, mannások, ez a 98.6 Manna FM-en a kanapé, amiben az iskola kezdésre hangolódva a gyerekek kézírását vettük egy picikét górcső alá, és ha kell, Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértő a hallgatói kérdése alapján válaszolta meg azt, hogy mit lehet tenni, hogyha a szülők azt veszik észre, hogy az írás tanulás folyamatán a gyöngybetűkből egyre csúnyul a gyerek írása. Na nézzük akkor, Hédi, hogy mik a záró gondolataid még ehhez a témánkhoz.
2: Amit külön is kiemelnék, mert talán a legfontosabb a tárgykörben, az az írás gyakorlás hatása. Ezek az úgynevezett járulékos előnyei az írás gyakorlásnak. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy az írás gyakorlása magát a gondolkodási képességet is folyamatosan fejleszti. Gondoljunk arra, hogyha e rutinból nem engedjük teljesen kizökkenni a gyermeket a nyári szünet idejére sem, úgy a tanulás évről évre könnyebb lesz, és több sikerélményt ad majd számára, mivel a gondolkodása is, és az egyéb járulékos képessége is folyamatosan aktiválva, fejlesztve lesznek. Régebben a harmadik, negyedikes diákoknál nem véletlenül volt feladat a nyári olvasónaplók készítése. Tudom, nagyon sokan rossz szájízzel gondolnak erre vissza, de végül is az éppen ezt a célt szolgálta. Emellett az említett kialakított napirend vetése, összpontosítása, önfegyelemre és rendre is szoktatja a kicsiket, ezzel ráneveli a saját dolgaikért való felelősségvállalásra is őket. Nem kell attól tartani, hogy ez túlzott teher lesz a gyereknek. Sokkal inkább szolgálja a fejlődését és az önállóságát. Természetesen mindez csak akkor, ha szülőként nem mulasztjuk el a kialakított szabályok következetes ellenőrzését. Idővel látni fogjuk, ezzel az ellenőrzési folyamatra egyre ritkábban lesz szükségünk, ahogy a gyermek egyre önállóbbá fog válni.
1: Lássuk akkor a végső tanácsodat a kérdést író szülő számára, meg hát persze azok számára is, akik úgy érzik, hasonló cipőben járnak.
2: Mivel az iskolakezdés már küszöbön van, és ezért érdemben szülőként már nem sokat tehet a kisfia írásának szebbé válásáért, ha ez továbbra is fontos önnek, kérhet segítséget, és persze kaphat is a fejlesztő pedagógusoktól az iskolában, valamint kineziológusoktól is, akiknek a tárházában játékos feszültségoldó, izomlazító feladatok is vannak, amelyek segíthetik a könnyed íromozgás kialakulását a gyermeknél, vagy ezen íromozgáshoz való mielőbbi visszatérést. Az írás tevékenység összetett agyműködést eredményez, és egyidejűleg fejleszt számos képességet. Ezért biztosra veszem, hogy a siker nem fog elmaradni az ön kisfiánál sem.
1: Nagyon szépen köszönöm, ha kell, Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértő volt a vendégem ebben az órában, és egy nagyon érdekes kérdést tett fel egy szülő, aki azt mondta, hogy a tavalyi évben, amikor elkezdett a gyereke írni, tanulni, akkor nagyon szépen formázta a betűket. Szinte gyöngybetűket írt, annak ellenére, hogy fiú, és azt vette észre, hogy az év vége felé közeledve már egyre csúnyult az írása, és hogy lehet ez ellen tenni valamit, mit javasol. Hédi, hát ugye a szünet adta lehetőségeket már nagyjából elszalasztottuk, de szerintem sok muníciót, információt kaptunk, akár a jövőre nézve is. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetést, és szokás szerint az összes többi grafológiai beszélgetés mellett megtaláljátok majd. A Manna FM podcastját kell keresni, akár iTunes-on, akár Spotify-on rá fogtok bukkanni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert. A szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Késő nyári idővel indul a szeptember. 1.200.000 diáknak csengetnek be. Tablókiállítás nyílt Budapesten a Mohácsi Történelmi Emlékhelyről. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kezdődik az új tanév, a köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák, köztük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskola kezdési támogatással segítette a nélkülöző családokat, ami 400.000 gyereket érint. Az országos tanévnyitó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány az egészségügy mellett az oktatás ügyet helyezi a középpontba, mert a 21. században kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres. Ismét a tanítási időszak alatt és sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A társaság a módosításokkal a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását biztosítja. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáni és Sát Mónika adószakértő lesz, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. Több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. A Mohácsi Történelmi Emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést.
0: Időjárás.
2: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Hírfelkelőjét István Dániellel.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csőrmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Viláv Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk, egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesíthető körtúra központja Kismaroshoz esik közel, a leghangulatosabb, ha a királyréti erdei vasút morgó állomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd, néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós idő viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a gyadai tanösvény, Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Annavölgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megelőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Reketyés tónál, ahol teknősökkel, siklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Sződliget szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjai. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferencegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével, a honlapról további érdekességekkel pótolható ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló Tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjai zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon Kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sashegy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sashegy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszeli meseösvény játékos formája

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Törvényben rögzítenék a kormány és Budapest rendszeres egyeztetését. Budaváron is betilthatják a rövidtávú lakáskiadást. 20 év után visszatér a Budapest parádé. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Törvényben szabályoznák a jövőben a kormány és a főváros közötti egyeztetéseket. A parlament elé kerülő javaslat intézményesítené a fővárosi közfejlesztések tanácsát, amelynek legalább 3 havonta össze kellene ülnie, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen. A fórum korábban is létezett, összehívása azonban nem volt kötelező, ezért az elmúlt években nem ülésezett. A tervezett változtatással rendszeressé és jogszabályban rögzítetté válna a kormány és Budapest közötti párbeszéd. A tanács elnöke a miniszterelnök, társelnöke pedig a mindenkori főpolgármester lenne. A testületben többek között a fővárost érintő fejlesztésekről és Budapest finanszírozási kérdéseiről egyeztetnének. Karácsony Gergely szerint utóbbi különösen sürgető, ezért még szeptember előtt megállapodásra lenne szüksége a főváros pénzügyi helyzetéről. A törvényjavaslat arra is lehetőséget teremtene, hogy a tanács döntései alapján egyes budapesti fejlesztéseket kiemelt beruházásra nyilvánítsanak. Ezek megvalósítására akár olyan társaságokat is kijelölhetnének, amelyek közös állami és fővárosi tulajdonban működnek. A főpolgármester szerint a változtatás új alapokra helyezheti Budapest és a kormány kapcsolatát. Lakossági szavazás dönthet a rövid távú lakáskiadás jövőjéről Budapest első kerületében. A budavári önkormányzat arra kíváncsi, hogy a helyiek teljesen betiltanák-e az Airbnb-t és a hasonló szálláshelyeket, vagy inkább szigorú feltételekhez kötnék azok működését. A kerület lakói 2 kérdésben mondhatják el a véleményüket. Elsőként arról dönthetnek, hogy támogatják-e a rövid távú lakáskiadás teljes tiltását. Ha ezt nem szeretnék, arról is szavazhatnak, hogy az önkormányzat különböző feltételekhez kösse-e a szolgáltatást. Böröc László polgármester szerint a kérdés jelentősen megosztja a budaváriakat. Egyesek elsősorban a társasházak nyugalmát és biztonságát szeretnék megőrizni, míg mások számára a rövid távú lakáskiadás fontos bevételi forrás. Az Airbnb-k száma a helyi üzletekre és vendéglátóhelyekre is hatással lehet, hiszen befolyásolja a kerületbe érkező turisták számát és összetételét. Az önkormányzat olyan szabályozást szeretne kialakítani, amely egyszerre veszi figyelembe Budavár kiemelt turisztikai szerepét és az ott élők érdekeit. A beérkező vélemények alapján akár az első kerület különböző városrészeire eltérő szabályokat is meghatározhatnak. A szavazásra jogosult budaváriakat postai levélben értesítik, és egyedi kódot kapnak az online voksoláshoz. A rövid távú lakáskiadás szabályozása más budapesti kerületekben is napirenden van. Terézvárosban már korábban döntöttek a kérdésről, Józsefvárosban pedig szintén lakossági egyeztetést terveznek. Elkészült a József körúton az a mintaszakasz, amelyen a Nagykörút későbbi átalakításához tervezett új közlekedési rendet tesztelik. A Sejber Sándor utca és a Korvin negyed között átrendezték a parkolást, új rakódóhelyeket és védett kerékpársávokat alakítottak ki, miközben a gyalogosok számára is biztonságosabbá tették a járdákat. A változtatás egyik legfontosabb eleme, hogy a kerékpársáv több helyen lekerült a járdáról az úttestre, így csökkenhetnek a gyalogosok és a biciklisek közötti konfliktusok. A kerékpárosokat a forgalomtól részben a parkoló autók választják el, a parkolósáv és a biciklisáv között pedig biztonsági zónát hagytak, hogy az autók ajtajának kinyitása se veszélyeztesse a kerékpárosokat. A kereszteződések előtt nem alakítottak ki parkolóhelyeket, ezzel javítva a beláthatóságot. A környéken élők és a vállalkozások érdekében új parkoló és rakódóhelyeket, valamint mobi pontokat is létrehoztak. Ezzel azt is szeretnék elérni, hogy az áruszállítóknak ne kelljen a kerékpársávon megállniuk rakodás közben. A beruházás bruttó 30 millió forintból teljes egészében Európai Uniós támogatással valósult meg, a főváros, a BKK és a budapesti közút együttműködésében. A most kialakított szakasz egyfajta gyakorlati teszt, az itt szerzett tapasztalatokat felhasználják majd a nagykörút végleges átépítésének tervezésekor. A teljes nagykörút megújítását 2029-ig tervezik. A József körúti mintaszakasz ezért egyelőre átmeneti kialakítású, az aszfalt burkolatot most nem cserélték ki, és a hosszú távú tervekben szereplő zöldebb, rendezettebb járdák sem készültek még el. Ezek a nagy felújítás részeként valósulhatnak meg. Több mint 20 év kihagyás után visszatér Budapest egyik legendás szabadtéri rendezvénye, a Budapest Parádé. A szervezők bejelentése szerint 2027-ben ismét zenés kamionok vonulnak végig az Andrássy úton, a rendezvény pedig a tervek szerint ezúttal is ingyenes lesz. A jelenlegi elképzelések szerint mintegy 30 hangosítással felszerelt kamion vesz részt a felvonuláson. Ezeken magyar és nemzetközi DJ-k, producerek, valamint az elektronikus zenei élet más szereplői kapnak helyet. A szervezők célja, hogy hangulatában is felidézzék a 2000-es évek Budapest parádéit. Az eseményt annak idején a berlini Love Parade mintájára indították el. Az első Budapest parádét 2000-ben rendezték meg, és a kezdeti több tízezres közönség néhány év alatt 100 000-esre nőtt. Az utolsó felvonulást 2006. augusztusában tartották, amelyre a korabeli adatok szerint mintegy 500 000 ember látogatott ki. A következő évre még nagyobb rendezvényt terveztek, ehhez azonban már nem sikerült biztosítani a szükséges szponzori hátteret, így a klasszikus Budapest parádé története véget ért. Az esemény emlékét azóta több rendezvény is őrizte, köztük a Budapest Parkban minden nyár végén megtartott Parádé Remember. A 2027-es visszatérést már nem az eredeti csapat, hanem az SSD Parádé Kft. Szervezi. A stáb építése már megkezdődött, és szakmai munkatársak, önkéntesek, valamint DJ-k, producerek, VJ-k és más fellépők jelentkezését is várják. Önként jelentkezett a rendőrségen az a 26 éves férfi, aki a gyanú szerint két nap alatt két embert is megtámadott Budapesten minden előzmény nélkül. A férfi azután ment be az angyalföldi rendőrkapitányságra, hogy a hatóság azonosította és elfogadó parancsot adott ki ellene. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Az első támadás múlt kedden este történt a 13. kerületi Szent László utcában. A gyanú szerint a férfi autóval érkezett, majd odalépett egy másik kocsihoz, feltépte annak hátsó ajtaját, és többször megütötte az ott ülő utast. A támadó fekete maszkot viselt és közben kiabált. Az esetet egy taxis fedélzeti kamerája is rögzítette. A rendőrség szerint a férfi másnap délelőtt már a 14. kerületben támadt rá egy másik emberre. Ezúttal egy baseball ütő is volt nála, amellyel hasba ütötte áldozatát, majd megfenyegette. Az angyalföldi támadás miatt garázdaság, a zuglói eset miatt pedig felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanújával indult eljárás. A második ügyben a 14. kerületi rendőrök külön is kihallgatták a férfit gyanúsítottként. Augusztus végével megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, vagyis a szarvasbőgés. Budakeszin és a környező erdős területeken közlekedőknek a következő hetekben fokozott figyelemre van szükségük, mert a vadak a megszokottnál gyakrabban jelenhetnek meg az utak közelében. Az idei nagy meleg és a vízhiány a szarvasok mozgását is befolyásolhatja. Az állatok nagyobb területeket járhatnak be, ezért olyan helyeken is felbukkanhatnak, ahol korábban kevésbé volt jellemző a vadmozgás. Különösen hajnalban és alkonyatkor érdemes csökkenteni a sebességet az erdős területeken átvezető útszakaszokon. Ha egy szarvas átkel az úttesten, az autósoknak érdemes arra is számítaniuk, hogy további állatok követhetik. Emiatt az első vad elhaladása után sem ajánlott azonnal gyorsítani. A kirándulókat szintén óvatosságra intik Pest megyében. A szarvasbőgés idején ugyanis a vadászati tevékenység is intenzívebbé válik, elsősorban a hajnali és a szürkületi órákban. Az erdőjárókat ezért arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak az esetleges korlátozásokról, és tartsák tiszteletben a vadászati területekre vonatkozó szabályokat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ma kezdődik az új tanév, adómentesek lettek a vényköteles gyógyszerek. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1 millió 200 ezer diák, közülük mintegy 100 ezer elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikákban elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása, az Alkotmánybíróságon pedig komoly személyi változások jönnek. Az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárának visszaállítása miatt az elnök, Polt Péter és 3 alkotmánybíró is távozik a szervezettől. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően Brüsszelből 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán megköszönte mindenki munkáját. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvények a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben.
0: Időjárás.
1: Napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6

0: Hey, it's Gladden. I'm so excited to tell you about my new single, Hunt Me Down. After teaming up with Bamzy, a very talented producer.
1: Miután összeálltam Bamzyvel, egy nagyon tehetséges producerrel, ennek a dalnak a szövegét himnuszként írtam meg azoknak, akik szerethetetlennek érzik magukat. Nagyon szerettem volna rávilágítani arra a tényre, hogy nem tudjuk túlszárnyalni Isten irántunk érzett szeretetét. Próbáltam elhinteni azt az üzenetet, hogy az igaz szeretet folyamatosan próbál bennünket utolérni. A mi választásunk, hogy folyamatosan menekülünk a szeretet elől, vagy hagyjuk, hogy utolérjen.
0: Huge thanks for listening to Hunt Me Down by Gladden.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a II. Világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a Nagykörút felüli részét. A másik fele még 2 évig húzta, végül azt is a föld eltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.
0: Programajánlót hallottak. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Ma kezdődik az új tanév, megdőlt a fővárosi melegrekord, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikákban elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvények a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5 lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. Több mint 3 milliárd eurónyi forrás nyílt meg az energetikai és gazdaságfejlesztés területén, írta a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István emlékeztetett, hogy a forrásokat a többi közt a villamosenergia hálózat fejlesztésére, okosmérők telepítésére, vállalkozások fejlesztésére, valamint bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására használják fel. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. Időjárás. Napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
4: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: Reklám hangzott el.
6: Ma kezdődik az új tanév, megdőlt a fővárosi melegrekord, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikákban elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvények a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. Több mint 3 milliárd eurónyi forrás nyílt meg az energetikai és gazdaságfejlesztés területén, írta a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István emlékeztetett, hogy a forrásokat a többi közt a villamos energiahálózat fejlesztésére, okosmérők telepítésére, vállalkozások fejlesztésére, valamint bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására használják fel. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben.
0: Időjárás.
6: Napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek, hát elérkezett az idő. Szeptember elsője van. Jó tanidőt kívánok mindenkinek, jó suliba menést a mai reggelre. Egy valamit nem változtatunk, már is nyitjuk a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy szeptember elsője mi mindenről híres, például többek között a második világháború emléknapja a mai, és aztán hozom majd a budapesti aktualitásokat, sok mindenről olvastam. Nem sokára például többek között arról lesz, hogy megszavazták a magyarok, a Citadelláról nyílik a legszebb kilátás Budapestre, és aztán majd arról is lesz, hogy romlik a közbiztonság Budapesten. Már is kiderül, hogy mely négy kerület kap állandó rendőri jelenlétet. Én István Dániel vagyok, jó szórakozást kívánok!
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitjuk a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap szeptember 1-e mi mindenről híres. Például 87 éve ez a II. Világháború emléknapja. 1939-ben Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel kezdetét vette a II. Nagyháború, amelyet az utókor II. Világháborúként ismert. Világszerte ezen a napon emlékeznek meg a 6 évig tartó Európát megviselő pusztító és embertelen időszakról. 384 éve született a mai napon Bethlen Miklós gróf, erdélyi államférfi, kancellár és emlékiratíró. Bethlen a heidelbergi, az utrechti és a leideni egyetemen történelmet, filozófiát, teológiát és irodalmat tanult. Járt Franciaországban is, Angliában is. Az 1680-as években fontos szerepet játszott erdélyi politikai életében. Részt vett az Erdély és a Magyar Királyság közötti megegyezésre irányuló diplomáciai akciókban. A 17. század utolsó évtizedében sokoldalú közigazgatási, pénzügyi és a református egyház érdekében álló tevékenységet fejtett ki. Volt kővárkapitánya, sőt mára Maros vármegye főispánja és a fejedelmi tanács tagja is. 1691-től erdélyi főkancellárként működött, és jelentős része volt az Erdély autonómiáját biztosító Diploma Leopoldinum kiadásában. 1704-ben az Erdély önállóságának visszaállításáért írt röpirata miatt nem először elítélték, később aztán felmentették, de Bécset haláláig nem hagyhatta el. Írói hírnevét nagy terjedelmű rabságban írt önéletírásával szerezte, amely nem csak irodalmi remek mű, de értékes történelmi forrás is. 194 éve született Veres Ferenc fényképész és szakíró, a magyar fotótörténet kiemelkedő alakja. 1881-ben először próbálkozott színes fényképek előállításával, és 1884-ben már másolókeretben kielégítő levonatokat tudott készíteni színes diapozitívékről. Ő a magyar fényképészeti szaksajtó megteremtője, szakirodalmi tevékenysége is jelentős. Útjára indította a Fényképészeti Lapok című folyóiratot, amely az első rendszeresen publikált magyar nyelvű fényképészeti szaklap volt. Felvételein Erdély nevezetes személyiségeit és tájait örökítette meg. 164 éve született Köves Ligeti Radó, geofizikus csillagász, egyetemi tanár, akadémikus, Köves Ligeti színképzés elemzéssel és csillagászati fény ességméréssel foglalkozott, alapvetőek a földrengés fészkek mélységének meghatározására vonatkozó munkái. 1906-ban alapította a Magyar Földrengési Számoló Intézetet és az Egyetemi Földrengési Obszervatóriumot. 154 éve Európában harmadikként Budapesten alapították az Iparművészeti Múzeumot. Az 1872. évi országgyűlés 50 ezer forintot szavazott meg a felállítandó mű- és iparmúzeum céljára. Az alakuló múzeum vásárlások és ajándékozások révén gyarapodott. Első kiállítása még a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében rendezték. 1896-ban a Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett, ma is működő épületbe költözött, amelyet októberben avattak fel. A múzeumban a magyar és a külföldi iparművészet kiemelkedő alkotásai kaptak helyet, számuk meghaladja a 60 ezret. A tárgyak műfajok szerint 5 osztályra tagozódnak: bútor, textil, ötvös művészeti osztály, kerámia, illetve üvegtár és az úgynevezett kisgyűjtemények osztálya. 147 éve született Balogh Rudolf, fotóművész, haditudós, akinek nevét a legrangosabb magyar fotóművészeti díj viseli. Születési neve Balogh Adolf. Műveiben elsősorban az alföldet, a falusi életet és az állatok világát örökítette meg. Az első világháborúban haditudósító volt. A Balogh Rudolf díj a magyar fotográfia legrangosabb szakmai díja, amit 1992-ben alapítottak. 124 éve született a mai napon Valkó Imre kutatómérnök feltaláló. Valkó a Bécsi Tudományegyetemen tanult és ott lett tanársegéd 1926-ban az Orvosi Kolloid Kémiai Intézetben. Később Budapesten a magyar rüggyantagyár kutatómérnöke, majd a Ludwig Schafeni Kutatóintézetben dolgozott. 39-ben Kanadába, majd 42-ben az Egyesült Államokba költözött. És 134 éve készült el a mai napon a budai körvasút, a gőzmozdonyok által bontatott szerelvények a déli pályaudvartól a Margit körúton, a mai József utcán, a Dunaparton átjutottak el Óbudára. Megépítését az Óbudán akkor még szép számmal meglévő malmok üzemek tulajdonosai kezdeményezték. Ma már szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, de csak kis mennyiségben. A hőmérséklet 27 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz szó a Budapest Update-ben, hogy megszavazták a magyarok, a Citadelláról nyílik a legszebb kilátás Budapestre.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma a főváros kapcsán. Megszavazták például a magyarok, hogy a Citadelláról nyílik a legszebb kilátás Budapestre. A magyarok döntő többsége szerint a legszebb panoráma a fővárosra a Citadelláról nyílik, de a Halászbástya és a Dunapart is előkelő helyen szerepel a kedvelt budapesti kilátópontok között, derült ki a Visit Hungary legfrissebb felméréséből. A Sziget Fesztiválon megkérdezettek Budapest legnagyobb vonzereinek a kulturális programokat tartják, ezeket a koncertek és a fesztiválok, valamint a fürdők és a wellness létesítmények követik. A válaszadók 40%-a választotta a Citadellát, amikor arról kérdezték őket, honnan nyílik a legszebb panoráma Budapestre. A második helyre a Halászbástya került 23%-kal, míg a Dunapartot 13% választotta, így ez a két helyszín szintén sokak szerint nyújt különleges látványt a fővárosról. A parlament környékét a kitöltők 7%-a tartja ideális panoráma helyszínnek, míg a Normafáról és a Dunai hajóról nyíló kilátásra egyaránt 6-6% szavazott. A Várkert bazár 5%-os eredménnyel szerepel a rangsorban. Budapest legnagyobb vonzereit a megkérdezettek 40%-a a kulturális programokban, így például a múzeumokban és a kiállításokban látja. A koncertek és fesztiválok 28%, a fürdők és wellness létesítmények pedig 12% számára hívogatóak. A fővárosi zöld területeket és természeti látnivalókat 7%, a gasztronómiai élményeket 6%, míg a karácsonyi vásárokat és szezonális programokat 4% emelte ki. A sporteseményeket 3% tartja a főváros egyik érdekes program lehetőségének. A felmérés az örök kérdésre is kereste a választ, Pest vagy Buda a kedveltebb. Az összesített eredmények alapján döntetlen született, a budapest és vidéki válaszadók azonban eltérően vélekedtek. A fővárosiak körében Pest 52-48%-ra bizonyult népszerűbbnek, míg a vidéki fesztiválozók körében Buda nyert 53-47%-os arányban. A 3-as, a 62-es és a 62-es A villamos is megáll a Kincsem lakóparknál már péntektől, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Egyre többen költöznek ugyanis az új 10. kerületi lakónegyedbe, mostantól pedig villamossal is egyszerűbb lesz eljutni onnan a város más részeire. Az új megálló a Gyógyszergyári út és a Fehér út kereszteződésénél várja péntektől az utasokat. Közben romlik a közbiztonság Budapesten, már is mondom, hogy mely 4 kerület kap emiatt állandó rendőri jelenlétet. Egyre nagyobb problémát okoznak a beáramlók, akik a városban bűnözésből próbálják fenntartani magukat. 4 kerület polgármestere fogott össze, hogy segítséget kérjenek. Most jelentették be, hogy meg is kapták. Teréz, Erzsébet, József és Ferencváros polgármesterei közösen fordultak a kormányhoz még júliusban, mivel a 6., 7., 8. és 9. kerületekben egyre több az utcán az utcából megélni próbáló személy. A jelenlétük önmagában nem lenne akkora probléma, ha nem követnének el annyi szabálysértési bűncselekményt. A szemetestől és a közterület KHM beszennyezésétől kezdve a lopáson betörésen át akár az erőszakos bűncselekményekig. De sajnos a Pest belvárosában élők egyre gyakrabban futnak bele ilyen cselekményekbe, így valamit tenni kell. Állandó rendőri jelenlét érkezik a budapesti belső kerületekbe. Az egyik ilyen jelentős és problémás gócpont nyilván a Rákóczi út és a Betlen Gábor utca sarka a keletinél, a metró lejárónál, ahol évek évtizedek óta annyi a problémás helyzet, hogy ott gyakorlatilag már most állandó a rendőri jelenlét. A bejelentés további pontjai szerint napirenden van a fővárosi rendvédelmi dolgozók Budapest bérpótléka, illetve az, hogy az önkormányzatok kapjanak valódi hatósági jogköröket a dohányboltok működésének szabályozására. A belügyminisztérium támogatja továbbá az objektív felelősség kiterjesztését a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre, valamint a kormány megvizsgálja majd az éjjeli menedékhelyek működési rendjével kapcsolatos javaslatokat. 3 éve a koncertet néhány órával a kezdés előtt mondták le, most azonban remélhetőleg itt a pótlás ideje. Szeptember 8-án ugyanis a Papp László Budapest sportarénában lép fel a Hollywood Vampires. A 70-es években egy rock'n'roll társaság rendszeresen Los Angeles bárjait járta az éjszakákon át, magukat Hollywood Vampiresnek nevezve. A csapat élén Alice Cooper állt, hozzácsatlakozott Harry Nilsson, John Lennon, Ringo Starr, Keith Moon és Mikey Dolenz. Történeteik legendássá váltak, még ha az éjszakai kicsapongások részletei gyakran feledésbe ismerültek. 40 évvel később Alice Cooper újraélesztette a Hollywood Vampires nevet, amikor klasszikus rock szupercsapatot alakított Joe Perry és Johnny Depp társaságában. Az eredeti Hollywood szellemében számos további sztárt hívtak meg, hogy közreműködjenek a zenekar 2015-ös albumán. Vendégként szerepelt Paul McCartney, Dave Grohl, Slash, Joe Walsh, Perry Farrell, az AC/DC énekese Brian Johnson, a Doors gitárosa Robbie Krieger, valamint Kip Winger a Wingerből. A Hollywood Vampires album bekerült a Billboard 200 top 50-es listájára, és turné is kapcsolódott hozzá. 2019-ben aztán Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry újráélesztették a projektet a második album erejéig. Az így született Rise vendégszereplői között szerepel Jeff Beck és John Waters, ők a Welcome to Bush Walkers című dalban hallhatóak, és az album nagyrészt saját szerzeményekre épült. 2023-ban további új anyag hiányában a zenekar kiadta első koncertalbumát, a Live in Rio-t. A Bob Ezrin produceri munkájával készült felvétel 2015-ben a hatalmas Rock in Rio fesztiválon rögzült, ahol a zenekar 100 000 fős közönség előtt lépett fel. És hasonló hangulatban lehet részünk szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában, amikor is először láthatjuk élőben Magyarországon az együttest. Közben jön a budapesti klasszikus filmmaraton is, és jön vele Mathieu Kassovitz is. A francia film sokoldalú tehetsége, az iráni új hullám legendás alkotója Mohsen Makhalbaf és az élvonalbeli lengyel operatőr Pavel Edelman lesz szeptemberben a budapesti klasszikus filmmaraton díszvendége. A világhírű filmesek személyesen mutatják be filmjeiket, közönségtalálkozókat és mesterkurzusokat is tartanak, írja közleményében a fesztivál. Szeptember 15 és 20 között rendezi meg a restaurált klasszikusok filmünnep a fővárosi helyszínen a Nemzeti Filmintézet, amely önjellemzése szerint a három legjelentősebb filmörökséget bemutató európai fesztivál között van a nagyvilágban, a bolognai Il Cinema Ritrovato és a Lyoni Lumière Fesztivál mellett. Százvetítés lesz az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi Moziban, az Art Plus Cinemában, a Francia Intézetben, az NFI Filmarchívumban és a Budapest Kertmoziban, a Városházán. Augusztus 24-én megkezdődtek a munkálatok a budapesti Rákóczi Soroksár felé vezető lehajtóján. A Buda felől érkező autósokat érintő korlátozás várhatóan 6 hétig tart, és különösen a reggeli, illetve délutáni csúcsforgalomban hosszabb menetidőt okozhat. A kivitelező az eredetileg tervezetnél egy héttel korábban kezdte meg a munkálatokat. Ennek az volt a célja, hogy a forgalom szempontjából legkritikusabb munkafázisokból minél több elkészüljön még az iskola kezdés előtt, amikor Budapest útjain ismét jelentősen megemelkedik a forgalom. A tanévkezdés már valóban itt van a mai nappal. A munkálatok a déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódnak. A Rákóczi híd lehajtójának térségében a vasúti pálya vízelvezetésének kialakításához szükséges munkákat végzik. A nagyobb beruházás során Kelenföld és Ferencváros között közel 3,8 km hosszúságban újul meg a vasúti infrastruktúra. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Ma kezdődik az új tanév, megdőlt a fővárosi melegrekord, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikákban elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvények a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5 lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. Több mint 3 milliárd eurónyi forrás nyílt meg az energetikai és gazdaságfejlesztés területén, írta a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István emlékeztetett, hogy a forrásokat a többi közt a villamosenergia hálózat fejlesztésére, okosmérők telepítésére, vállalkozások fejlesztésére, valamint bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására használják fel. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben.
0: Időjárás.
1: Napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Szeptember elején 3 napos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a 3 napos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett az Országos Széchenyi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma is képviselteti magát. A színpadon és a könyvvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a zentai jazz and roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncháza is várja. Szeptember 5-én szombaton egész napos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vehetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A Zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színész szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzug társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egész napos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek, érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A Borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban, ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estén elsétálnánk. A Halászó Gyerekek teraszon felállított MVM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort, jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakában nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszomj, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat. Itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal. Bár a budapesti belső udvarok számtalan lehetőséget rejtenek magukban, akár az itt élő kisközösségek találkozó helye is lehetnek, legtöbbször mégis kietlen senki földjére hasonlítanak. A következő listában a Villa Budapest összegyűjtött néhány helyszínt, ahol nem ez a helyzet, sőt, rejtett érdekességekre is bukkantak, ahol a rejtett szépségek jó állapotban szépen felújítva szolgálják az ott élő körömét, mindig egy összetartó közösséget is találtak. Ilyen például a Bortadó kút a Vitkovics Mihály utca 12-es szám alatt. Itt a belső kertnek csodás hangulata van, látszik, hogy és rendben tartják az itt lakók. A házban 2 izgalmas üzlet is működik. A Holló műhelyben egy művész család 3 generációjának alkotásait nézhetjük meg, de itt működik a Hereditas Antikvárium is csodás nyomatokkal, kéziratokkal, könyvekkel. A belső udvar legizgalmasabb dísze egy vörös márvány falikút, amely leginkább arra szolgált, hogy a vízbevezetés előtt a házbeliek innen jutassanak hozzá a lajtos kocsival ide szállított vízhez, ám a legenda szerint nem csak vizet, hanem akár bort is be lehetett kötni a csapba, erre pedig akadt is példa. A Rákóczi út 57/A ajtaján átlépve különös látvány tárul a szemünk elé, egy templom tűnik fel a belső udvaron. Az épület 1863-ban készült el, a hívek 1967-től vehették birtokba. Az épület helyén korábban szlovák iskola működött, amelynek leghíresebb tanulója 1832-33-ban Petőfi Sándor volt. A templomot akkor zárták körbe végérvényesen a környező házak, amikor 1893-94-ben megépült a Luther udvar, az evangélikus gyülekezet bérháza. Az ostrom alatt súlyosan megsérült vallási helyszín 1975 után változatos funkciókat látott el, volt konditerem és kaszinó is. Az egykori templomot egy 2020-as kormányhatározat értelmében vehette meg állami támogatásból az országos szlovák önkormányzat, a tervek szerint szlovák kulturális központot alakítanának itt ki, bár az átadást 2025-re tervezték, a legutóbbi hírek szerint csak 2028-ra fejeződhet be az építkezés. A Garai utca 42, vagyis a Palheim-Weininger villa történetét már korábban átvettük, a házat 2019-ben újították fel, ám a belső udvart ezután sem nagyon használták. A tér végül Varsányi Ádámnak, egy lelkes lakónak köszönhetően kelhetett új életre, a MOL zöldövezet program pályázata segítségével, a lakók közösségi munkája által. A belső udvar ma az itt élők szeretgetett mini oázisa, ahol halastó, olvasósarok és sok növény szolgálja a közös kikapcsolódást. Udvarzöldítésre egyébként nem ez a társasház az egyetlen jó példa. Józsefvárosból és a Népszínház utcából is volt már egy-egy szép kezdeményezés, és a Szabolcska-Mihály utca környéki Szeva kerteket is egy lakóközösség változtatta szerethető és élhető közterületté. Középkori pincébe megyünk a folytatásban, izgalmas titkokat rejt a Várnegyed és a Tárnok utca 3. Az épület a II. Világháború után nagyon rossz állapotban várta a sorsát, ekkor akadt meg rajta Makris Agemenon és idősebb Janáki István szeme. A görög származású szobrászművész saját műtermét szerette volna megterveztetni Janákival, akivel korábban már dolgozott együtt. Így jött létre a most látható társasház és a hozzátartozó műhely, amelynek kertje is csodás. Láthatunk benne például többek között az építtető szobrász felesége Makris Zizik készítette színes mozaikot. A legérdekesebb részek azonban a föld alatt rejtőznek. A középkorban a vár minden ház alatt volt pince, a terület alatt azonban egy természetes mészkőbarlangrendszer is húzódik. A Tárnok utcai épületben több száz éves falépcsőkön át tudjuk megközelíteni a boltozatos pincét, a téglák, a fugázás és a természetes sziklák változása pedig azt is megmutatja, hogyan épült, változott a ház és a telek az elmúlt századokban. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgyszólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kupleráiként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boldog. voltak. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik, a nagykörút felüli részét. A másik fele még 2 évig húzta, végül azt is a földdel tették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Nem sokára startol a Kulturális Örökség napjai rendezvény, ahol amellett, hogy a máskülönben zárva tartó épületekbe is bejuthatunk, különleges workshopokon és városi sétákon vehetünk részt. Idén bejuthatunk többek között arra a helyre, ahol Mindszentit tartották fogva. Megnézhetjük az országgyűlési könyvtárat és egy vezetett sétán megismerhetjük a MÁV telep történetét. A Kulturális Örökség napjai programsorozat 1984-ben Franciaországból indult, két évtizede pedig a hazai kulturális élet egyik fontos eseménye. A műemléki és a kulturális helyszínek szervezetek rengeteg felfedezni valóval és különleges programmal készülnek a szeptember 19-20. Hétvégére. A legtöbb program ingyenes, de létszámkorlátos vagy regisztrációhoz kötött, írja Vilav Budapest. A Sorgó-Tarjáni utcai zsidó temető a nemzeti emlékezet egyik fontos helyszíne. Az 1874-ben megnyitott temető a magyarországi zsidó emancipáció és a monarchia korának társadalmi művészeti áramlatainak átfogó képét adja. Építészeti és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú, 2002 óta teljes területen műemlék. Olyan a magyar és zsidó történelem kiemelt alakjai nyugszanak itt, mint a gyáros Weiss Manfred, az unikum atya Czavak József, de Kis József költő és Fényes Adolf festő is. A Kulturális Örökség napjain szeptember 20-án vezetett sétákon járhatjuk be és ismerhetjük meg a temető történetét. A volt Kontima Tolnai Lajos utcai fogda 1899-ben nyitott meg, kezdetben hadbíróság és börtön is működött itt. Ez volt Mindszenty József bíboros börtöne, ami teljesen eredeti állapotban maradt fent, és az emlékiratok segítségével a bíboros több cellája is azonosítható. De Szenes Hannát, Plaszid atyát és Két Liannát is itt tartották fogva. A 41. szám alatti épület ma is a rendőrséghez tartozik, ezért csak előzetes regisztrációval látogatható. A börtönben szeptember 19-én indítanak vezetett bejárásokat, amelyeken a magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársai és meghívott vendégek mesélnek az épület és a fogvatartottak történetéről. Budapest külkerületeiben is akadnak igazi építészeti különlegességek, például a rákospalotai MÁV telep, amit a 20. század elején az Istvántelki főműhely dolgozói számára építettek. A típustervek alapján készült magyaros szecessziós házak között sétálva ma is jól kirajzolódik az egykori vasutas kolónia világa. A lakásokhoz kiskertek tartoztak, a telepen iskola, piac és orvosi rendelő is működött, utcanevei pedig máig őrzik a vasutas múltat. A Kulturális Örökség napjain vezetett sétán fedezhetjük fel a ma már fővárosi védelem alatt álló telepet, és azt is megtudhatjuk, hogyan éltek itt a fénykorában, a 20-as, 30-as években. Az Országgyűlési Könyvtár egy nyilvános országos jogi szakkönyvtár, amit az 1860-as évek végén hozott létre az Országgyűlés képviselőháza, az Országházba 1902-ben költözött, akkor még 50 ezer kötettel. A könyvtárban nagyjából 8000 muzeális értékű művet találunk, vannak köztük 16.-17. századi kiadványok, törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházjogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam és jogtudományi összefoglaló művek. A muzeális kötetek egy része Gici Ignác híres komáromi könyvgyűjtő országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyek örökösei ajándékoztak 1872-ben a képviselőházi könyvtárnak. Ide is be lehet jutni, a hétvégén viszont a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, érdemes utána nézni mindennek az interneten.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
6: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
4: Reklám hangzott el.
7: Ma kezdődik az új tanév, olcsóbbak lettek a vényköteles gyógyszerek, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Ma kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig. A téli szünet december 19-től január 3-áig tart. Tavaszi szünet lesz március 25-től április 4-ig. Az iskolák a tanév során 5 napot használhatnak fel, tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulások vagy egyéb programokat lehet szervezni. Az iskolai év június 18-án ér véget. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Több változás életbe lépett szeptembertől. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása. Az Alkotmánybíróságon pedig visszaállították az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Emiatt távozott az elnök, Polt Péter és 3 alkotmánybíró is. Minden feltételt teljesített Magyarország az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Megválasztották az adóhivatal új vezetőit. A NAV elnöke Rózsáné Sát Mónika adószakértő lesz. bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila. A pénzügyminisztérium hangsúlyozta, az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét, közben hatékonyabb ügyfélbarát adóhatóságot létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium közölte, több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. Letartóztatták azt a férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet Kalocsáról. Engedély nélkül szállt fel a géppel még Szombaton és Paks térségébe repült, majd később Gereje közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután el akart menekülni, de elfogták. Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok valószínű. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de hűvösek lesznek a hajnalok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
8: Szeptember 1-e van, jó reggelt kívánok! Biztos, hogy sokan ülnek most dugóban, hiszen elkezdődött az iskola, és bár ilyenkor még csak évnyitók szoktak lenni, azért a forgalom sűrűsége visszaáll. Isten éltesse az egyed, az Egon, a Farkas és a Kende nevű hallgatókat, és boldog születésnapot mindenkinek, aki szeptember 1-én született. Nagy megkönnyebbülés ez azoknak, akik kisgyerekes családok szomszédjaiban, vagy szomszédjaként laknak és élnek, és talán ilyenkor egy picit a szülők is fel tudnak lélegezni. A srácok is örülnek ilyenkor, tehát szeptember 1-e ez még tök oké volt. Imádtunk visszamenni a suliba, megnézni, hogy ki mennyit változott, ki hol töltötte a nyarat, ki mennyire barna. Ez izgi, ez a része még izgi az iskola kezdésnek, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek jó napja lesz, örülni fog, és a lány vagy a fiú, aki tetszik, osztálytárs vagy évfolyamtárs, azt meglátja, és a fiú nagyon sokat nőtt, a lánynak pedig szép hosszú lett a haja, és kiszívta a nyári napsütés, ezeket mindig szerettük annak idején az évnyitókon, úgyhogy szép napot és boldog szeptember 1-ét kívánok jó szívvel mindenkinek. Induljon egy újabb Manna délelőtt, szeptember 1-e Manna délelőttje, amikor is főleg olasz dolgokról fogunk beszélgetni. A vendégem lesz Nyitrai Réka Viktória, a Toszkána Mánia alapítója és működtetője. Nyaralás és programok Toszkánában nyár végén, vagy ősz elején, aztán szó lesz arról, hogy hogyan találták fel a carbonara spagettit, hogy mi is ez a slow life és slow food, vagyis mi az olaszok válasza a globalizáció, és megtanuljuk elkészíteni a focaccsát, az olaszok ősi lepény kenyerét is. Indul a Manna délelőtt, egy kicsit olasz hangulat van, most az életöröm zenékkel, jó reggel!
0: Életöröm zene, ez a Manna!

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: A földelés szót, ha meghalljuk, akkor nyilván a villanyszerelés tudománya jut először az eszünkbe, pedig képes ez a bizonyos földelés egy másik fajtája enyhíteni a szorongást, az intenzív stresszt és a pánikot is. Na mi ez a típusú földelés, és hogyan tudjuk alkalmazni? Ez egy tök egyszerű módszer, és bizonyítottan képes oldani a stresszt és a szorongást is. Mit kell tennünk, mit is jelent ez a földelés? Egy olyan gyakorlat, ami segíti az embert újra kapcsolatba lépni a földdel, a természettel és harmóniába kerülni általa lelkileg. A földelés gyakorlata több részletre és tevékenységre épít, és ezeknek a lényege, hogy a belőlük következő pozitív hatás az egész emberi testre hasson. Jelenleg egy kevéssé kutatott téma a földelés, és kevés a tudományos vizsgálat, ami az előnyeire vonatkozik, ugyanakkor születtek már tanulmányok, amik azt vizsgálták, hogy hogyan hat a gyakorlat a gyulladásokra, a szív- és érrendszeri betegségekre, az izomkárosodásra, a krónikus fájdalomra és a hangulatunkra is. Az egyik tanulmány központi teóriája például, hogy a földelés hatással van a szervezet hálójára, a teljes mátrixra, ami az egészségi mátrixunkat, a testünket, szervezetünket illeti, és ez egyfajta kapocs a sejtek között, képes az immunrendszer erősítésére is. Úgy is gondolják, és azt is gondolják erről, hogy a földelésen keresztül a test természetes védekező képessége gyógyítható. De a szív- és érrendszer egészségét is óvhatja, illetve az edzés utáni izomkárosodásra is gyógyítóan képes hatni. Egy kutatás során megvizsgálták ugyanis a kreatin kinász, a fehér vérsejt számot és a fájdalom szintet is a földelés előtt és után, és arra a következtetésre jutottak, hogy csökkentette a résztvevők izomkárosodását és fájdalmát. A fájdalomcsillapítás mellett a hangulatjavításban a depresszió, a fáradtság és a stressz, sőt, ilyetén módon a pánik csökkentésében is hasznosnak találják. A kutatási bizonyítékok azonban nem minden tanulmányban kielégítően alátámasztottak, nem készült még ugyanis sajnos elégséges mennyiségű tanulmány erről. Sokszor önbeszámolók, személyes hangulatjelentések képezik a lényegét, de hát reméljük, hogy ebben az évben mondjuk ezzel is fognak majd tudományos szempontból is, vagy irányból foglalkozni. Néhány vérvizsgálatra támaszkodó kutatás létezik csak egyelőre a témában, de azok nagyon pozitívak. További vizsgálódásra volna azonban szükség, hogy komoly következtetéseket levonhassunk. De egy biztos, hogy aki kipróbálta, az csak pozitívan számolt be erről. A földelés fajtái és módszereit illetően nagyon sokféle földelési gyakorlat létezik, ami arra összpontosít, hogy az ember újra kapcsolódhasson a földhöz, a természethez, hogy egy kicsit visszatérjünk a régi időkhöz, az alapokhoz, úgymond. Ugye ez történhet a földdel való közvetlen vagy közvetett érintkezéssel, hiszen gondoljunk csak bele, hogy milyen nagy varázslata volt annak gyerekkorunkban, hogy mezitláb voltunk egész nyáron, vagy hát amikor csak tehettük, mezitláb voltunk. Hogyha az ember volt már kint egy meleg nyári napon, és érzett késztetést arra, hogy mezitláb szaladgáljon a fűben, a földön, a tengerparton, Dunaparton, vízparton, Tiszaparton, akkor tudja, hogy miről beszélek. Ez az egyik legegyszerűbb módja, és legalapvetőbb módja a kapcsolódásnak, ha mezitláb járunk. Legyen szó fűről, homokról, vagy akár sárról, hogyha az ember hagyja, hogy a bőre hozzáérjen a természetes talajhoz, akkor már működik ez a dolog. A földön fekve is növelhetjük a bőr és a föld kapcsolatát, nyilván nyáron könnyen megtehetjük ezt a park fűvében, a tóparti homokon, Dunaparton, Tiszaparton, tengerparton, óceánparton, kihol tudja megcsinálni. Ha így módon akarjuk magunkat földelni, akkor érdemes feltétlenül megtenni a megfelelő óvintézkedéseket, soha ne feküdjünk olyan helyen, ahol megsérülhetünk, meg nyilván ne feküdjünk hangyabolyba például, tehát ezek olyan triviális dolgok, amiket az ember magától is tud. A földelés gyakorlók szerint a víz ugyanúgy alkalmas környezet arra, hogy ellazuljunk egy kicsit, mint ahogy a talajon fekvés is. Azt javasolják, hogy egyszerűen gázoljunk bele egy tóba, ússzunk egy kicsit a vízen, és amikor lehetőség adódik rá, akkor lebegjünk egy kicsit, de mindig ügyeljünk rá, hogy biztonságos közegben legyünk, és lehetőség szerint, hogyha ezt a lebegést választjuk, akkor nyílt vízen, természetes vízen ezt ne tegyük egyedül. Természetesen most például meg egy csomószor még nincs lehetőségünk kimenni a szabadba, és a földet csupasz lábbal érinteni, mezitláb elmélyülni a csendben. Vannak ilyen földelő szőnyegek is, például lapok, fémrudak, amiket alkalmaznak erre a célra, de takarókat, zoknikat, szalagokat is kitaláltak már a cél a természethez való kapcsolódás érdekében. Ezt is meg lehet tenni, de az egészen biztos, hogyha az ember pusztán csak amellett dönt, hogy most magammal törődök és a természetben leszek néhány órát, az már egy nagyon jó irány.

0: mondhat Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
0: Manna FM.
2: A történészek szerint az egyik legismertebb olasz étel valójában nem is olasz, legalábbis ahogy a Roadster írja, ez folyamatos vitákat generáló fogás, amiről szó van, ez a carbonara spagetti, amelynek a feltalálásához a jelek szerint az amerikaiaknak is van egy kevéske köze, pontosabban nagyon is sok, attól függ, hogy honnan nézzük. Az egész vita a Financial Times cikkével kezdődött, amely Alberto Grandiról, a Pármai Egyetem gasztronómia professzoráról szólt, aki megkérdőjelezi bizonyos olasz ételek eredet történetét. Az olasz konyha valójában inkább amerikai, mint olasz, így kezdte mindjárt a húsba vágó állítással. A professzor majd az Egyesült Államokba irányuló olasz kivándorlást említette meghatározó tényezőként. Grandi megjegyezte, hogy az első kizárólag pizzát kínáló pizzéria 1911-ben New Yorkban nyílt meg, nem pedig Nápolyban. Bármennyire is nehéz lehet az olaszoknak lenyelni, a Financial Times idézte Luca Cesari élettörténészt is, akinek a kutatásai alapján a pasta alla carbonara egy Olaszországban született amerikai étel volt a második világháború idején. Sok történész elfogadja, hogy az ikonikus receptet Renato Gualandi séf 1944-ben alkotta meg, amikor a brit és az amerikai hadsereg tagjainak főzött. Az ételhez az amerikaiaknál rendelkezésre álló mesés szalonnát, nagyon jó tejszínt, némi sajtot és tojássárgáját használt fel. Az olasz zsenialitás és az amerikai erőforrások kombinációja volt eredendően, így mondta el a Nora Cozzella, a The Perfect Carbonara Origins and Evolutions of a Cult Dish című híres könyvének a szerzője a BBC-nek, amikor egy interjúban mesélt erről. A carbonara első ismert receptje 1952-ben jelent meg, és nem bukkant fel egyetlen olasz médiumban sem, egészen 1954-ig, amikor is a La Cucina magazinban olvasható volt a recept. Olaszországban aztán okozott némi szemöldök összeráncolást a sztori. A Colderetti néven ismert gazdaszövetség szerint a Grandihoz hasonló megjegyzések elbagatelizálják az ország étkezési hagyományait, a Financial Times cikkében leírtak pedig, alapesetben mosolyra fakasztanák az olaszokat, ha nem rejtegetne aggasztó gazdasági és foglalkoztatási következményeket. Nem értem, miért támadnak ennyien, hiszen nem az olasz ételek vagy termékek minőségét kérdőjeleztem meg, hanem történelmileg rekonstruálom és filológiailag helyesbítem ezeknek az ételeknek a történetét, mondta el Grandi a La Repubblicának. A tanulmányaimban rávilágítottam, hogy számos készítmény az elmúlt 50-60 év történelméből, valamint az atlanti kultúrával történt fúzióból származtatható. Míg néhány olasz kérdőre vonta Grandit a közösségi médiában, mások csak viccből tettek felháborító állításokat, csúnya vicceket, hogy például, ahogy az egyikük írta a Twitteren, persze a bivaj mozzarellát meg Buffalo Bill találta fel. Az idők folyamán egyébként az olaszok számos kimondatlan szabályt hoztak, ha már az olasz konyháról beszélünk, az étkezéssel kapcsolatban, amelyek egy része az étkezési idővel, az éttermi etikettel és a kávézási szokásokkal kapcsolatos. Itt van néhány ezek közül. Az olaszok mindig édesen indítják a napot, vagyis az igazi olasz reggeli egy cappuccinóból és egy cornettóból vagy más péksüteményből áll, amelyet a kávézóban a pultnál állva fogyasztanak el. Cornettót lekvárral, tejszínnel, esetleg nutellával megtöltve fogyasztják, gyakorlatilag bárhol meg tudjuk vásárolni, de Rómában járva erősen ajánlott a Maritozzót, Nápolyban a Sfajetellát, Sicíliában pedig a brióst megkóstolni. És ami nagyon fontos, amennyire fontos az, hogy Olaszországban semmiképpen nem teszünk a pizzára ketchupot, így cappuccinót is csak reggel iszunk. Az olaszok a nap folyamán eszpresszót fogyasztanak, a cappuccino kizárólag a reggeli részeként fogyasztható és fogyasztandó, és tulajdonképpen az étkezésnek a részét képezi ez a hosszabb, nagyobb méretű teljes ital. Ha az eszpresszó vagy a ristretto túlságosan erős számukra, akkor fogyasztanak cappuccinót, de van olyan olasz ember, aki rendesen ezt a nagyon erős sátot, kávésátot, mondjuk így a ristrettót fogyasztja, akár éjgyomorra is. Érdemes megkóstolni a macchiatót vagy a café lungót is. És természetesen, ami nagyon fontos Olaszországban, az étkezéseknek megvan a maga ideje. Az olaszok jellemzően 13 és 14:30 között ebédelnek, a vacsorájukat pedig 20:30 és 22 között fogyasztják. Az éttermek jelentős része 12:30 vagy 13 óra körül nyit ebédidőben, és 14:30-tól 15 órától bezárják a konyhát, hogy aztán este 7:30-8 környékén nyissák újra, tehát a siesta továbbra is megvan náluk is. Mindenképpen asztalt kell foglalni, ez fontos, mert az étkezésre az olaszok időt szánnak náluk, ez egy minőségi együtt töltött idő, tisztelik az ételt és tisztelik az ételt.

étkezésre szánt időt is, éppen ezért nem törekednek az éttermek arra, hogy forgassák az asztalokat, ezért kell asztalt foglalni, úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt megtegyük, különösen népszerű helyeken. És ami fontos még, az olasz pincérek addig nem hozzák a számlát, amíg nem kérjük. Ez is szimbolizálja, hogy nem sürgetik a vendégeket az étkezés és vagy a beszélgetés befejezésére. Az evés és az ivás egymástól elválaszthatatlan Olaszországban. Nagyon ritkán látni, hogy az olaszok valamilyen étel nélkül innának egy pohár bort vagy más alkoholos italt. Az éttermekben is, ha aperitívot kérnek a vendégek, biztosan kapnak mellé valamilyen sós harapnivalót. Az aperitívónak mindig olyan italt választanak, ami nem édes, hiszen a savasabb italok hozzák meg az étvágyat, és étkezés közben általában bort, sört vagy koktélokat isznak. A pizza mellé viszont mindig sör jár, és náluk is központban van a szezonalitás, ezért is tudnak olyan egészségesen étkezni.

Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Élet öröm zene. Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Léteznek olyan életfilozófiák, amiket követve sokkal könnyedebb lehet az életünk, könnyedebbek lehetnek a mindennapjaink, nyugodtabbak tudunk maradni, sokkal inkább jelen tudunk lenni a pillanatban, ami nagyon fontos a lelki, a mentális egészségünk, és így aztán a testi egészségünk szempontjából is. Hát itt van az olasz filozófia, ami csodát művel a mentális egészségünkkel és az emésztésünkkel is. Ugye ebben a bizonyos már szinte közhelyesen hangzó jelzővel illetett világunkban, ami rohanó és felgyorsult világunkban, ami sajnos valóban tényleg ilyen, és egyre inkább gyorsul még mindig, egyre ritkábban élünk meg valódi pillanatokat, nem tudunk odafigyelni a lényegre. Ez az élet minden területére igaz, az étkezés, ami régen közösségi élmény, családi szertartás, sőt egy ünnep volt, mára már gyakran háttértevékenységé silányul, valami, amit csak le tudunk, kapjunk be valami gyorsan a kocsiban, útközben, miközben e-mailekre válaszolunk, vagy újabb sorozatrészt indítunk el. Úgyhogy itt jön a képbe az a bizonyos, már egyébként nálunk is emlegetett slow food mozgalom, amely egyre nagyobb teret nyer világszerte, és nem véletlenül. A gyors éttermek térhódításával a 20. század második felétől kezdve egyre inkább elterjedt az a felfogás, hogy az étkezésnek gyorsnak, praktikusnak és hatékonynak kell lennie. Ez azonban nem csak az ételek minőségére, de a mentális egészségünkre is rányomja a bélyegét. Szinte mindenki letudja az ebédszünetet 10 perc alatt, és jó esetben valóban csak az étkezésére figyel, rosszabb esetben a számítógép előtt fogyasztja el a salátáját, a szendvicsét, vagy rohan közben az utcán, vagy vezet közben. Mindez természetesen. Ha nem is tudunk róla, akkor most érdemes lesz figyelni, negatívan hat a testünkre és a lelkünkre egyaránt. Egy korábbi tanulmány szerint az emberek 60%-a legalább hetente 3-szor képernyő előtt eszik, legyen az tévé, számítógép vagy telefon, és a gyerekekkel is így csinálnak. Megállapították azt is, hogy akik evés közben digitális eszközöket használnak, hajlamosabbak a túlevésre és alacsonyabb szintű elégedettséget élnek meg az étkezések után, ennek pedig az az oka egészen egyszerűen, hogy megoszlik a figyelem, ezért az agy kevésbé érzékeli a teltségérzetet, az ízérzetet és az evés élményt, ráadásul még az étel élvezeti értéke is csökken, ahogy ezt a Glamour Plus is írja. Mik a slow food gyökerei? Hát egy olasz válasz a globalizációra, ugye? A zseniális olaszok, mert hogy ők mindig tudták, hogy mit és hogyan érdemes enni. A slow food mozgalmat is egy olasz, pontosabban és név szerint Carlo Petrini alapította 1986-ban, válaszul arra, hogy egy gyors étterem nyílt meg Rómában a spanyol lépcső közelében. Petrini nem egyszerűen ezzel akart tiltakozni a gyors éttermek ellen, hanem sokkal inkább egy olyan filozófia mellett állt ki, amely az étkezést tudatos közösségi és kulturálisan gazdag tevékenységként fogja fel. Ezt ő és persze az egész ország nagyon jól tudta. A mai napig is közösségi élménynek számít, ahol az egész család, a rokonok és a barátok szinte naponta összeülnek és együtt étkeznek, sőt tovább megyek, együtt is főznek. A Slow Food International mára már több mint 150 országban van jelen. A szlogenjük a jó, tiszta és igazságos étel, azaz legyen ízletes, fenntartható módon előállított és méltányos körülmények között megtermelt. Ez utóbbi szintén kevés helyen adatik meg, hiszen amellett, hogy mindent permetezünk, olyan emberekkel szedetjük le, termeljük be az alapanyagokat, akiknek ez az egyetlen megélhetési forrása, és hát nyilván itt azért a kihasználtság igen nagy méreteket ölt, amivel összességében, tettem én hozzá, amivel összességében nem lenne baj, ha rendes fizetést kapnának érte, jellemzően azonban szinte semmire nem elég az a pár dollár, amivel kiszúrják a szemüket, ahogy írja a cikk is. De mit is jelent a slow food a hétköznapokban? Hát nem kell drága vagy bonyolult dologként gondolni erre, az odafigyelés a lényeg, hogy lelassítunk, hogy kikapcsoljuk a tévét, hogy félretesszük a telefont, a laptopot, és adunk időt magunknak, hogy valóban megízleljük azt, amit eszünk. A tudatos étkezés, azaz a mindful eating gyakorlása során a figyelmünket teljes egészében az ételre irányítjuk, az ízekre, az állagokra, az illatokra és a falatok ritmusára. Számos vizsgálatot végeztek egyébként azzal kapcsolatban is, hogy a tudatos étkezés nem csak a testsúly szabályozásában segíthet, hanem képes csökkenteni a stresszt és javíthatja az emésztést is. Gyakran ugyanis alábecsüljük, hogy mennyit is számít a figyelem. Amennyiben evés közben a telefonunkat nézzük, az nem csak a fizikai jólakottság élményét csökkenti, hanem a társas kapcsolatokat is háttérbe szorítja. Azért nézzünk körül, amikor elmegyünk egy étterembe, vagy egy kis kifőzdébe, ott is mindenki telefonozik, még azok is, akik együtt érkeznek, ketten, hárman vagy többen. Megfigyelték azt is a felmérésben, hogy azok a családok, amelyek rendszeresen együtt vacsoráznak képernyő nélkül, sokkal erősebb érzelmi kötődést mutatnak, és a gyermekek körében alacsony alacsonyabb a depressziós, a szorongás előfordulása. Azért emlékezhetünk arra is, hogy régebben a szülők nem engedték azt, hogy egyedül legyünk a szobában, sőt a tévé előtt sem lehetett enni, ahogyan ezt Kurdi Réka is írja egyébként a cikkben. Nyilván érdemes odafigyelni arra is, hogy mit is jelent pontosan az, hogyha erre odafigyelünk. Hogyha nem viszünk be semmit a szobába, az már önmagában segít, hiszen nem a tévé előtt eszünk, és nem veszük a kezünkbe, vagy tesszük a tálcánkra a telefont. Érdemes odafigyelni arra is, hogy a kulináris élmény kontra kalória bevitel hogyan alakul, mert hogy a slow food problémája nem csak a fogyasztásnak a módjáról szól, hanem az ételhez való új viszonyunkat is definiálhatja. Ahelyett, hogy csak tápanyagforrásként tekint az ember az ételre, újra fel tudjuk fedezni benne a kreativitást, a kultúrát, az örömforrását, az ízvilágokat, az emlékezést. Ez speciál főleg az utazások alatt lényeges, amikor tényleg csak az étellel, a különleges alapanyagokkal, az ízek összhatásával foglalkozik az ember, ahogy ezt a cikk írója is mondja. Talán mondani sem kell, hogy olyankor mindig jobb az ember emésztése, mert lassan fogyasztja el az ételt, odafigyel és örül annak, amit elétettek, vagy amit ő maga elkészített. A slow food filozófia tehát része egy tágabb slow living irányzatnak, amely az étel minden területén a tudatosságot, az egyszerűséget és az értékek újraértékelését hirdeti. Nem az a cél, hogy minden lelassítsunk, hanem hogy tudatosabban válasszuk meg, hogy mire szánunk időt, és hogy jelen legyünk a jelenben. Nem csak étkezés közben, az életünk közben is.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője egy zseniális olasz asszony, akit úgy hívtak, hogy Luisa Spagnoli, aki az olasz divat édesszájú nagyasszonyaként vonult be a történelembe. Ő az, akinek az angora pulóvert köszönhetjük, és ő az, aki létrehozta az első céges bölcsödét, sőt, egy csokoládégyárat is. Na nézzük, hogy kiről is van szó pontosan. Ő az, aki újra gondolta a cipzár szerepét a női ruhákban, neki köszönhetjük, ahogy mondtam, az angora pulóvert, az ő nevéhez fűződik a Perugina csokoládégyár, illetve annak ikonikus terméke a Bacci csokoládédesszert, és cseppet sem mellesleg ő alapította az első céges bölcsödét, sőt óvodát is. Kitűnő üzletasszony és ízig vérig nő, csupa nagybetűvel, így ahogy mondom, és ahogy az ember el tudja képzelni. Ezt az olasz üzletasszonyt nevezhetnénk akár az olasz Fischer Júliának is, vagy éppen fordítva, mert hogy kortársak voltak, és ráadásul a divatipar tette őket nagyja, ők hoztak jelentős újításokat az igényes ruhák világába. Luisa Spagnoli, aki 1877-ben született, és 1935-ben ment el a földről, olasz üzletasszony, bár a divatról vált, méltán világszerte ismerté, de talán csak a véletlenem múlott, hogy nem a gasztronómia nagyasszonyaként emlékezik rá a világ. Ugyanis a Perugina Bacci csokoládé márka is az ő nevéhez fűződik, amiben kicsi üzenetek vannak, és olyan magyaros kis bombonka. Luisa története és egyben természetesen a cég története 1907-ben kezdődött, amikor Perugia városában Luisa Spagnoli és férje Anibale Spagnoli, valamint barátjuk Giovanni Buitoni 15 fővel megalapították ezt a bizonyos csokoládégyárat. Az üzem és a hozzátartozó kicsi sarki üzlet, a klasszikus kicsi sarki csokoládéüzlet. Az első világháború kitörésének idejére férje halála miatt már Luisa és fiai vezetése alatt állt. Aztán a 20-as évek végén Luisa egy angora nyulat kapott a születésnapjára, és ez sorsfordítónak bizonyult az életében. Az állatkát addig-addig simogatta és nézte a tenyerére tapadó finom kis szőrszálakat, amíg meg nem született a következő nagy üzleti ötlet. Angora nyulakat kezdett tenyészteni a saját villája kertjében, amelyeknek a szőrét kézzel fésülték, és fésülik ma is ki. A nyuszik bundájából, tehát a felesleges kihulló angora szőrszálakat, azt dolgozták fel kötött áruként. És azért gondoljunk bele, hogy ez még állatvédelmi szempontból is szuper elgondolás, a szőrme humánus, az állat életének kioltása nélküli feldolgozása, úgyhogy ezt a nőt külön imádom emiatt. Az akkori kor nagy divatja egyébként a kasmír volt, de az csak egy szűk rétegnek volt megfizethető, főként az első világháború utáni időszakban, amikor a behozatala erősen visszaesett. Ezt a puha tapintású alapanyagot pótolta az angora nyulak szőréből nyert, és nem mellesleg Luisa által feltalált technológia és termék az úgynevezett spanyoli angora szál. Ez a lényegesen kedvező áru alapanyag, amivel elkezdtek dolgozni, ezzel pedig piaci rést talált Luisa az igényes, de vékonyabb pénztárcájú vásárlóinak. A termék iránt aztán hatalmas kereslet lett világszerte, és aztán ennek köszönhetően 1928-ban megszületett a Luisa Spagnoli divatház. Ő volt az első, aki az angora nyúl fésülgetésével kinyert bundából készített fonalat, és ebből készített kötöttáruval, kendőkkel, bolerókkal, divatos ruhákkal megjelent a divat világában, és a védjegye a Angora Spagnoli lett. Ez már igazán a gyökereitől kezdődően Luisáé volt, a csokoládégyárat még a férjével és egy barátjukkal alapították. Napjainkban a Angora Spagnoli divatmárka Olaszország egyik legrégebbi exkluzív ruházati márkája, névadó alapítója Luisa Spagnoli életművével nagyban hozzájárult Umbria tartomány könnyűiparának a fejlődéséhez. A divatház kollekcióiban a mai napig fontos szerepet kapnak a Luisa által kifejlesztett technikával nyert angora szából készült ruhadarabok. 1930-ban a spanyoli angora szál már virághírű volt, az angora szálak megjelentek a Saks, New York Saks Fifth Avenue után, a Lanvin Sportban és a Schiaparelliben is. Maga az olasz kormány olyan annyira fontosnak látta ezt, hogy támogatni kezdte az angora nyúl tenyésztését, a család aztán azért úgy döntött, hogy szabadalmaztatja a spanyoli angora szálat. És bár Luisa Spagnoli legalábbis a mai szemmel nézve fiatalon, mindössze 57 évesen hunyt el, mégis több dologban is korszakalkotó volt a hazájában, így abban is, hogy újra gondolta a női ruhákon a cipzár szerepét, amire addig csak gombok vagy patentok jól elrejtett alternatívájaként gondoltak a tervezők, most további funkciót nyert, hangsúlyos díszítő elemként is megjelent a kabátokon és a rafinált szabású felsőkön, amiket mai napság is láthatunk, az egyberuhákon, hátul egy teljesen más színű, hosszú cipzár fut végig. a nő hátán egészen, talán a popsi aljáig, vagy egészen a ruha aljáig is akár, és ez is mint egy díszítő elem működik, tehát ez a mai napig így van Luisa Spagnolinak köszönhetően, és ráadásul ő volt az, aki a Perugina szék keretein belül megnyitotta az első vállalkozáson belüli Bölcsit és Ovit, hogy az anyák minél közelebb tudjanak lenni a gyerekeikhez munka közben is. Nézőpont kérdés, hogy a családi vállalkozás történetében, Luisa életében ezt tekintjük-e egyfajta közjátéknek, vagy a köztes időben létrejött másik emblematikus terméket, azt a bizonyos csokoládét. Az én véleményem az, hogy teljesen mindegy, mert mind hozzá kötődik. 1923-ban alkották meg a máig töretlen népszerűségnek örvendő ikonikus csokoládét, a csók, vagyis Baccio elnevezésű desszertet, amit lényegében a háború utáni évek kényszerű takarékossága inspirált. Luisa Spagnoli ugyanis különböző csoki fajták, így az étcsoki és a mogyoros csokoládé maradékaiból alkotta meg a ma már világhírű desszert elődjét, amit először formára alapján Cazzottónak, azaz ökölnek nevezett, tehát azért a Baccio, vagyis a csóka sokkal jobban hangzik. A dobozokon látható képet tervező futurista festő Federico Seneca pedig erre is rátett még egy lapáttal, az ő ötlete volt a csomagolásba bújtatott kis idézet, ez utóbbit Luisa szerelméhez írt levelei ihlették. Ő volt Luisa Spagnoli, a zseniális és fantasztikus nő, akinek az angora szába készült pulóvert, úgyhogy nem bántotta a nyuszikat, és mégis kinyerte a bundájukból, ugye kihullott szőrből készített szálat, akinek ezt köszönhetjük, akinek köszönhetjük a Bacci csokoládét, és akinek köszönhetjük a munkahelyi Bölcsiket és Ovikat is. Egy kivételes és nagyszerű nő volt Luisa Spagnoli.
2: Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás, többé csak még egyszer együtt vagyunk.

0: 98.6 FM életörömzene, és ahogy ígértem, Toszkána. A Toszkána Mánia alapítója és működtetője Nyitra Erika Viktória lesz a vendégem a friss hírek után. Nyaralás és programok Toszkánában, utószezonban, nyár végén, őszelején, amikor minden egy kicsit narancssárgább és szebb fényben van, és már nincsen olyan nagyon meleg. A friss hírek után kezdünk is.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ma kezdődik az új tanév, megdőlt a fővárosi melegrekord, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat lehet szervezni. A tanév június 18-án ér véget. Forgalomba tudott állni az összes távolsági busz a tanév első napján, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Együttműködik a magyar kormány az Európai Unió országaival, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli. Erősítette meg a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Lejár ma több alkotmánybíró megbízatása, miután visszaállították a 70 éves felső korhatárt. Távozik a testületből Polt Péter elnök, valamint Hazonicné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán. A rendszerváltáskor megállapított korhatárt a második Orbán kormány idején 2013-ban törölték el, és idén nyáron az alaptörvény 17. módosításával állították vissza. Döntöttek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának átvilágításáról. A kormány megvizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségét. Az országgyűlés 2021-ben hozta létre a hatóságot, amely például a dohánykereskedelem és a szerencsejáték piac felügyelete, szabályozása, ellenőrzése, a bányászati tevékenységek, a kőolaj, földgáz és geotermikus energia kitermelés, biztonsági és hatósági felügyelete is tartozik. Még egy embert keresnek a Grand Canyonban a hétvégi villámárvíz után. A hatóságok korábban 2 holttestet találtak, 82 embert kimenekítettek. A szombati áradás jelentős károkat okozott az egyik legismertebb amerikai nemzeti parkban. Megrongálódott a vízvezeték és gyaloghidak semmisültek meg. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben.
1: Időjárás.
2: Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül, napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Toszkána Mánia, az oldal és a programok működtetője és alapítója Nyitrai Réka Viktória lesz a vendégem perceken belül. Nyaralás és programok, illetve élet és életélvezet Toszkánában. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Ahogy ígértem, a műsor vendége Nyitrai Réka Viktória, a Toszkána Mánia megálmodója és működtetője és alapítója, akivel nem néz kitalálni Toszkánáról, Firenzéről és Olaszországról és az olasz szokásokról és az Olaszországban nyaraló magyarok szokásairól is beszélgetni fogunk. Szia Viki, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, köszönöm, hogy felhívtatok, és lássuk a kérdéseket.
1: Na, kezdjük onnan, hogy annak idején, amikor a Napsütötte Toszkána megjelent könyvben, aztán később elkészült belőle a film, akkor nagyon-nagyon sokan kezdtek sokkal inkább odafigyelni Toszkánára, mint addig. Bár azt gondolom, hogy Toszkána Olaszországnak amúgy is egy nagyon különleges része. Mennyiben változott meg ott az élet, és mennyiben vagyunk egy álomvilágban Toszkánával kapcsolatban, vagy valóban olyan, amilyennek látjuk és álmodjuk?
2: Ez tényleg így van, tehát a film és a könyv megjelenése az nagyon sokat nyomott, főleg az amerikai oldalon szerintem, tehát nagyon sok amerikai jött amiatt, hogy a könyvben lát, hogy milyen szép ez a régió, de ne felejtsük, hogy voltak azért előtte más filmek is, amik relatív reklámozták Toszkánát. Én például arra emlékszem, hogy még talán a 90-es évek végén megjelent a Te a Mussolinivel című film, ami ugye Fellininek az egyik filmje, és abban ugye amerikai casting volt, az is Toszkánában San Gimignanóban játszódik, és például San Gimignano, ez a tornyos kisváros, ennek köszönheti a befutását, mert előtte senki nem hallott róla, és onnantól kezdve egyszerűen elsodornak a turisták, annyian vannak. A Dolce Vita meg az, hogy mennyire szép Toszkána, ez szerintem nem csak egy illúzió, tényleg ilyen. Tehát főleg, ha az ember jó helyre megy, ugye a Toszkán régió elég nagy, ott is vannak azért hegyes részek, meg sík területek, de ha sikerül ezt a középső dombos részt kifogni, és az ember ugye reggel föl kell, kinéz az ajtóból, vagy az ablakból, vagy kiül az asztalához, és ugye látja ezt a gyönyörű dombos tájat, akkor szerintem nem csalódhat, tehát tényleg azt találja, amit a fotókon lát.
1: Toszkánában van egy olyan varázslat, ami egészen sajátossá teszi Olaszországon belül is. Nekem volt szerencsém egyszer járni ott, de akkor viszonylag hosszan, és Perugia és Siena és a mezők és a napraforgók és azok a kedves kis fényesre kopott kövű kis utcák, hogy ott megvan valahogy az az olasz eszencia, ami az emberben él. Ez minden külföldiben így él, és az olaszokban is így él, vagy csak mi gondoljuk ezt, Viki?
2: Nem, ez külföldiekre és olaszokra is ugyanígy érvényes, tehát rengeteg olasz van, aki országon belül utazik, és ezek közül az egyik legkedveltebb célpont Toszkána, főleg a tavasz és az őszi időszakban, amikor ugye a kulturális kirándulások ideje van, tehát nem a nyári tengerpartos nyaralás, bár mondom, a tengerpart is relatív nagyon szép, de inkább a tavaszi őszi időszakban, és a külföldiek is általában úgy mennek vissza mindig, úgy mennek el tőlünk a magyarok is, hogy nagyon jó volt, nagyon szép volt, de hát a felét nem látták annak, amit szerettek volna, és mindenképpen vissza fognak jönni. Sokan azzal írnak, hogy mintha egész életükben ott éltek volna, van egy ilyen extra feeling, mikor visszajönnek, minden nap arra gondolnak, hogy milyen dolgokat láttak ott, tehát szerintem ez egy általános hatás mindenkire, aki oda jön.
1: Toszkánán belül is, a szépség bölcsőjén belül is vannak frekventáltabb helyek, és hogyha igen, mik azok?
2: Hát persze a legfrekventáltabb hely a szerintem Firenze, tehát Toszkánának a fővárosa. Itt érdekes módon sokan azt hiszik, hogy nyár a főszezon, de ugye a főszezon mindig a klímához igazodik, tehát például Firenzében a legtöbben szerintem húsvétkor vannak, illetve a tavaszi hosszú hétvégéken, lehet ez a május 1-es vagy a pünkösdi időszak, és az őszi időszak a legdrágább, meg a legzsúfoltabb, míg mondjuk augusztusban a helyiek ugye elutaznak, tehát kiürül a város, csak turistákat lát az ember, akik szenvednek ugye a nagy melegtől, tehát ott más a szezon. A vidéki területeken ott inkább a főleg ezekben a medencés házakban a július-augusztus, tehát akkor jönnek a legtöbben, és akkor mennek ezekbe a vidéki házakba, ugye családok, gyerekekkel, ezek a legideálisabb szállás megoldások, nagy kert, medence, parkoló, és aztán van a tengerparti időszak, ugye a tengerparton meg inkább az augusztus az, ami a legdrágább, és akkor ugye sok olasz is utazik, tehát akkor találkozunk velük is.
1: Ez a bizonyos Ferragosto, igaz?
2: A Ferragosto az maga az augusztus 15, tehát az egy konkrét nap, az kb. Olyan, mint nálunk az augusztus 20, tehát azon a héten, azon a napon ugye mindenki nyaral, és ez általában nem...
1: De a köré rendeződik azért a pihenésük, ugye?
2: A köré rendeződik minden, tehát régen arra kell gondolni, régen mondjuk a 80-as, 70-es, 80-as években a gyárak nagy része egész augusztus augusztusban leállt. Tehát augusztus 1-től 30-ig konkrétan bezárt mindenki, és ez azért még foltokban megmaradt, tehát ilyen középső két, augusztus középső kétetére most is nagyon sok gyár bezár, nagyon sok iroda bezár, de városi éttermek is bezárnak, vagy butikok, ahol ugye az emberek nem bírják a meleget, és nem csak a tengerpartra mennek, bár ugye az a legfelkapottabb, hanem nagyon sokan járnak a hegyekbe, ugye rengeteg hegy van, Toszkánában is nagy hegységei vannak, és ott azért 5-10 fokkal kellemesebb az időjárás vagy a hőmérséklet, úgyhogy oda is nagyon sokan mennek augusztusban.
1: Te miért választottad Toszkánát sok évvel ezelőtt?
2: Én ugye 24 éve jöttem ki, nekem egyértelmű a szerelem volt, tehát én nem azért mentem oda, mert hogy én nekem tetszett volna, persze imádtam Toszkánát, de hát máshol is nagyon szép helyek vannak, én egyértelműen azért mentem, mert szerelmes voltam egy olasz fiúba, aki ott lakott, és aztán ott ragadtam.
1: Toszkánának komoly, erős varázslata van, és aki ezt egyszer megérzi a szívében, és meglátja a szemeivel, az nem is nagyon tud, és nem is nagyon szeretne szabadulni és felejteni Toszkánával kapcsolatban. Az olaszországi nyaralásról, konkrétan Toszkánáról, Firenzéről és a környékről beszélgetünk. Vendégem a mai műsorban Nyitrai Réka Viktória, aki a Toszkána Mánia működtetője és megálmodója, majd az oldalról és a programokról is beszélgetünk, de hamarosan majd arról tovább, hogy hogyan viselkedjünk Olaszországban, mit nézzünk meg, merre menjünk, milyen programokat foglaljunk le például, vagy milyen programokban gondolkodjunk akkor, hogyha Toszkánába utazunk, hamarosan folytatjuk.

0: Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Nyitrai Réka Viktória, a Toszkána Mánia oldalnak és a programoknak a megálmodója, működtetője, és akkor térjünk ahhoz egy kicsit vissza, hogy mi mindent tudunk Toszkánában csinálni, hiszen említetted, hogy nagyon sokan úgy írnak vissza neked, hogy jó, hát mennyi mindent láttak, de mennyi mindent még nem. Van-e, lehet-e felállítani Toszkánában, Toszkána környékén fontossági sorrendet, Viki?
2: Hát természetesen lehet felállítani, ez ugye személyre szóló, tehát mindenkinek mások a preferenciája, hogy mit szeretne megnézni. Toszkánában szerencsére minden elég jól összejön, tehát nagyon szép természeti látnivalók vannak, nagyon sok kulturális kincs van, és hát nagyon finom gasztronómiai dolgokat is lehet próbálni, úgyhogy végül is egy teljes repertoárt nyújt mindenkinek, aki oda jön. A kérdés, hogy mikor jönnek, és ugye kivel jön, hogy aki gyerekekkel jön, az általában nem fogja végigvonszolni a gyereket az összes múzeumban és templomon. Aki tavasszal jön, és ugye mondjuk családosan vagy nagyobb gyerekekkel, azok viszont végigjárnak mindent. Én azt szoktam mondani, hogy Firenzét azért érdemes megnézni, akármilyen meleg nyári időszakról is van szó, tehát nem mondom azt, hogy végig kell járni, és egy hétig ott kell nézegetni, de legalább egy napra mindenki menjen be Firenzébe. Viszont én nagyon szeretem a vidéki részt, nem azért, mert ott élek, hanem mert tényleg az az igazi toszkán feeling, tehát amire az emberek vágynak a fotók és a leírások alapján. Uh-huh. Úgyhogy Firenze az első, akkor lenne a vidéki részen ezek a középkori városok, ahol mi vagyunk középen, ez a Volterra, San Gimignano, Siena, amit már említettél is. És hát ne felejtsük, hogy nagyon szép tengerpartok vannak, úgyhogy ki lehet menni akár télen, akár tavasszal vagy nyáron egy tengerparti sétányra és a pálmafák alá esetleg egy étteremben megvacsorázni.
1: Ott van még a Via della Mora, és ott van a Cinque Terre, ami az egyik legnépszerűbb, vagy a két legnépszerűbb dolog, de a Via della Moraval kapcsolatban 2024 egy jelentős év.
2: Igen, a Via della Mora, illetve maga a Cinque Terre, ha nem tudná valaki, hogy ez nem Toszkánának a része, de mindenki ellátogat, vagy nagyon sokan ellátogatnak, mert relatív közel van, Pízától körülbelül egy órára kell menni észak irányba, és akkor átérünk ebbe a Ligur régióba, ahol megtaláltok ezek a kis falvak, egy ötszínes kis városka, ötszínes házakból álló falu valójában, amik egy relatív közel vannak egymáshoz egy hegynek az aljában. A gyalogutaknak a nagy része járható, de az utóbbi több mint 11 évben le volt zárva ez a Via della Mora, tehát a szerelmesek útja, és hát most idén nyitották meg, illetve már tavaly egy szakaszát ősszel átadták, de aztán újra lezárták, hogy teljesen kész legyenek a munkákkal. Ez egy körülbelül 1 kilométeres lebetonozott, korláttal ellátott, nagyon egyszerűen végigsétálható ösvény, ami az első két falut köti össze, tehát Rio Maggiore-t és Manarolát. Ami az újdonság, hogy mivel megnyitották, ugye végig lehet menni rajta, de ez nem olyan egyszerű, mint a többi ösvénynél, ugye a többi ösvénynél van napi jegy, illetve 2 vagy 3 napos jegy, erre viszont külön jegyet kell venni, ami most 10 euró fejenként, és nem lehet csak úgy oda menni és végsétálni, hanem be kell regisztrálni egy applikáción keresztül, és le kell foglalni az időpontot, hiszen korlátozzák a látogatók számát. Ez most úgy néz ki, hogy 1/4 óránként 100 ember indulhat el, és egyirányú ez az út, tehát nem oda-vissza, csak egy irányba lehet menni. Úgyhogy egy kis szervezést, előszervezést igényel a dolog, de a lényeg, hogy már végre lehet járni.
1: Nagyon fontos az is, hogy nálad például a Toszkána Mánia oldalon rengeteg kulturális program van, és én annak örülök, hogy most már nem csak fagyit enni, és tésztát enni, és pizzát enni, és körülnézni, és napraforgóval fényképezkedni, és kirándulni mennek a turisták, és akkor most beszéljünk a magyarokról, hanem nagyon sokan éhesek a kultúrára, és Firenzében, Toszkánában ezt azért mélyen és vastagon meg lehet találni.
2: Igen, hát a legtöbben azért, főleg a tavaszért mondom, a múzeumok miatt jönnek, ugye az Uffizia fő múzeum Firenzében, de hát rengeteg más látnivaló is van, ami nem csak múzeum, hanem lehet egy régi palota, vagy egy templom, vagy bármi más. Úgyhogy nagyon sok a látnivaló, amit ezen kívül a programok kínálnak, ugye vannak kulturális programokon kívül zenei dolgok, például ugye én kapcsolódom nagyon szorosan a Bocelli koncerthez, hiszen abban a faluban élünk, ahol az Andrea Bocelli tenorénekes is született, és ő minden évben rendez itt egy koncertet, ami nagyon népszerű, több mint 10 000 ember jön egy ilyen estére oda, és hát már októberben elkezdik a jegyeket árulni, úgyhogy előre kell gondolkozni, és korán kell lépni annak, aki jön. De ezen kívül ugye van Torre del Lago-ban a Puccini Fesztivál, ami mindig július egész hónapjára érvényes, szintén nagyon sok embert vonz.

0: Aztán vannak a különböző középkori játékok, például a Pálió, ez a lovas verseny Toszkánában, amiben Szienában, ami pont most volt, ugye múlt héten augusztus 16-án volt a második, és július 2-án van az első kiadás, ez a magyar vágtának, ugye az eredetie, mondjuk, hogy erről kopizták le. És ez vannak másfajta, Livornóban vannak például hajós, csónakos versenyek, Pízában van ugye a tengeri köztársaságoknak az ünnep, a luminária is, tehát nagyon sok rendezvény van, főleg a nyári időszakban, amin részt lehet venni a turistáknak is, hogyha úgy jönnek, hogy pont valamelyik belesik a nyaralások időpontjába.
1: Olaszország, Toszkána, Firenze, az Olaszország nyaralások, a lehetséges elérhető programok. Szezononként erről is beszélgetünk a Manna délután vendége Nyitrai Réka Viktória, Toszkána Mánia megálmodója és alapítója. Az oldalról is beszélgetünk még majd, hogy mi minden találni ott, és miben nyújt segítséget a kilátogató magyaroknak, de egy kicsit beszélünk most zárásképpen arról is, hogy Olaszországban mit illik és mit nem, mire figyeljünk oda, hogyha Olaszországban jelesült Toszkána és környékére megyünk pihenni.

Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Nyitrai Réka Viktória, Toszkána Mánia megálmodója és működtetője a vendégem. Olaszországról, Toszkánáról, Firenzéről, Toszkána környékéről beszélgetünk. Nagyon sok mindent megtudtunk már Vikinek köszönhetően. A Toszkána Mánia oldalról és a sok programmal kapcsolatban, de arról is beszélünk még, hogy mi mindenben segít ez a kilátogató magyaroknak. Mi mindenben tudnak hozzád fordulni azok, akik szeretnének igazán autentikus olaszországi pihenésben, nyaralásban vagy aktív pihenésben részt venni odakint Toszkánában?
2: Hát a weboldal ugye azzal a céllal született annak, hogy információt nyújtson, tehát nem volt bent semmi más, igazából csak információ, ami azt jelenti, hogy múzeumokról volt szó, és ez megmaradt most is, hol érdemes parkolni, milyenek a helyi ételek, milyen rendezvények vannak, és a többi. Aztán később ugye kibővült a repertoár szállásajánlatokkal, és körülbelül 10 év, amikor én is szabadabb lettem, mert ott hagytam a fix állásomat, onnantól kirándulásokat is csinálok, tehát így egy elég komplex dolog ez az egész Toszkána Mánia. Leginkább annak ajánlom, aki egyénileg szeretné megszervezni a nyaralását, tehát azt mondja, hogy összeállítja magának a szállást, a látnivalókat, esetleges kirándulásokat, amikor jön.
1: Amikor magyarok utaznak, vagy külföldiek utaznak Toszkánába, lehet-e különbséget tenni a között, hogy milyen másik országból érkezik az adott turista? Van neki olyan, az olaszoktól nagyon idegen szokások, például a presszó és a cappuccino elfogyasztásának az ideje, vagy hogy hogyan esszük a tésztát, vagy ez a bizonyos ketchup történet, ami megkülönbözteti azokat az embereket, akikről látni, hogy nem olaszok, illetve hát nyilván adódik akkor a kérdés, hogy mi az, amit nem szabadna Olaszországban kérnünk, csinálnunk. Mondjuk egy étteremben, mondjuk egy szálláshelyen.
2: Ugye az amerikaiak, meg ugye a magyaroknak is mások a különböző szokásai, amiket ugye elég jól meg lehet figyelni, főleg, hogyha az ember ül egy téren mondjuk. Ez a ketchupös dolog, ez tényleg így van, tehát nálunk a pizzériában abszolút nem is tartanak ketchupet, ha csak nem Firenze vagy Siena belvárosában van ez a pizzéria, tehát hiába kérsz, mert nem is adnak, ahogy kukorica feltételt sem valószínűleg.
1: Meg, mert remélem, hogy ananász sem.
2: Ananász, azt képzeld, hogy van, tényleg? Az ilyen vidéki éttermekben nem, de mondjuk a nagyobb pizzériákban, így a városokban tartanak ananászt, viszont ami furcsa a pizzában, hogy nagyon sokféle pizza van, persze, például virslis pizza is van, meg sült krumpli is, ami abszolút tájidegen szerintem, de maguk az olaszok is szeretik, tehát hogy vannak azért ilyen furcsaságok náluk is. Aztán a tészta, ugye nálunk a tészta az a leves helyett van, ezt a magyaroknak mindig el kell magyaráznom, hogy nálunk nincs leves, tehát ami leves néven, tehát szúpként van lefordítva angolul, vagy szuppaként ugye olaszul, az mindig főzelék, és nehogy azt kérjék, mert csodálkozni fognak, hogy nem leveses, ahelyett tesszük mi a tésztákat, tehát nem az első fogás az általában a tészta, és utána jöhet a húsos étel, ezeket is meg kell szokni, és hát vannak az antipásztik, az előételek, amivel ugye kezdjük az étkezést. Most persze ez nem azt jelenti, mert néha meg riadnak a magyarok, hogy végig kell enni az egész étlapot, ez nem azt jelenti, hogy mindenki eszik előételt, első, második fogást és desszertet, hanem ebből azért lekorlátozzuk egy kicsit, vagy kettő félét veszünk, vagy maximum egy nagyobb születésnapi bulin mondjuk 3 félét eszünk, de azért végig nem esszük az egészet. Amit nagyon nehéz megszokni a magyaroknak, az a nyitvatartások, ez a például a siesta és az éttermek nyitvatartása. És ez egészen érthető, én most voltam ugye többször ugye hosszabb időt Rómában például, vagy Milánóban, ott nincsenek azért ennyire hozzászokva ezekhez a bezárásokhoz. Az olasz szabály az az, hogy az éttermek csak ebédre és vacsorára vannak nyitva, a vacsora alatt a 8 órás nyitást ért, tehát 6 körül normál étterem nálunk a környéken nincsen, kivétel persze mindig a nagyvárosok. Úgyhogy ha az ember délután sétálgat a városban, ilyen 2:30-tól már nem engedik leülni az étterembe, mert 3-kor ugye zárnak, és mondom 7:30-8-ig nem is talál ilyen igazi éttermet, persze pizza szeletet lehet venni, szendvicset, salátát, ilyesmit lehet venni sok helyen, de a klasszikus étterem nyitva tartás az ez. És az ott a siesta, ami meg ugye a boltokra vonatkozik, a boltok olyan 12:30 körül bezárnak, és nyári melegben akár 16:00 vagy 17:30 is zárva maradnak.
1: És ilyenkor a boltok tulajdonosai, az éttermek, pizzériák tulajdonosai, vagy a bároknak a tulajdonosai, kávézóké, ők ilyenkor hazamennek pihenni? Tehát, hogy a hétköznapokban...
2: Kávézó az minden nap, várja, a kávézó az egész nap, nálunk, mint a kocsma. Tehát reggel 6-kor, vagy 7-kor, kicsit, és éjfélig
1: az mindenhol van, és mindig nyitva van.
2: Ez így van, van, tehát a templom és a kocsma az nálunk a templom és a kávézó, ahol persze lehet inni is, de mondjuk alapvetően kávéznak az emberek, vagy grappáznak, vagy csak úgy ücsörögnek, mert nálunk még az sem kötelező, hogy fogyasszon valaki. A siesta az a nyári melegben egy nagyon hasznos dolog, és az olaszok este élnek, tehát ez azt jelenti, hogy abban a pár órában tényleg hazamennek, ha megtehetik, és tényleg ebéd után becsukják a spalettákat, és egy kicsit ledőlnek, vagy csak leülnek a diványra, mert hogy tényleg nagyon meleg van. Tehát ez, hogy a nyári időszakban ilyen 38-39 fok van mondjuk két hónapon keresztül fixen, azért ez nagyon lefárasztja fizikailag az embereket. Úgyhogy ezt a siestát ezt sokan megtartják, és aztán este viszont kinyílnak, úgyhogy este bemész egy kis faluban hozzánk is, például a főtérre 8 órakor mozdulni nem lehet, de 10-ig megy a dinom-dánom, viszont délután 4 órakor egy légyzümmögését meg lehetne hallani.
1: Aha. És mi az, ami ilyenkor szeptember elején, tehát kvázi az utószezonban igazán jó Toszkánában?
2: Hát ilyenkor a klíma. Tehát, hogy a klíma
1: nem
2: miatt jönnek. Szeptemberben rengetegen vannak. Ugye ilyenkor vannak a borfesztiválok, illetve szüreti fesztiválok. Ez a szeptember egész hónapjára érvényes. És az október az nekem a kedvenc hónapom, nagyon jó az időjárás, ilyen 20-25 fok simán van napközben, sőt a nap a tengerben még lehet fürödni. És ilyenkor vannak a gasztró programok, ugye az olívaolaj szüret és olívaolaj préselési időszaka, a szüret időszaka, ilyenkor vannak a gombák, nem csak a vargánya gomba, hanem ugye nálunk mindenféle szarvasgombát is szüretelnek. Októberben vannak a gesztenye fesztiválok, ami azt jelenti, hogy nagyon sok szelíd gesztenye van például a környékünkön is. Úgyhogy rengeteg isteni dolgot lehet ilyenkor enni. A sáfrány időszaka van, hogy októberben szüretelik a sáfrányt, nálunk Szent Zsiminyáróban, illetve a környéken is van. Úgyhogy rengeteg isteni gasztró program közül lehet válogatni, és ugye ne felejtsük, hogy október végén, november elején van például két nagy rendezvény. Van az Lukában, megrendezik ott október végén ezt a Luka Comics nevű fesztivált, ami a világ minden tájáról vonz embereket, de annyira felkapott lett az utóbbi 10 évben, hogy körülbelül egy évvel előre lefoglalják a szállásaikat. Ezek ilyen japán rajzfilmek és kártársas játékok és hasonlók vannak ezen a rendezvényen, illetve például nálunk a környéken Volterában van ez a Voltera Gusto, ami kifejezetten a gasztró dolgokra élezik ki a dolgot, tehát vannak mindenféle standok, ahol a helyi termelők hozzák a gombákat, a szarvasgombát, az olajat, a sajtot, szalámit és minden mást.
1: Annyit mondj még meg nekem, Viki, hogy te hogyan tanultad, meg kellett-e tanulni ezt a bizonyos dolce far niente életszemléletet, amit szintén egyébként egy amerikai filmből ismert meg a világ úgy igazán.
2: Hát meg kellett szoknom, tehát ugye nincs mese, aki ott él Olaszországban, annak hozzá kell idomulni. Ez a meleg miatt nem tudunk sok mindent csinálni, sztori, ez sajnos nálam is megvan, tehát nyáron lefáradok egyszerűen napközben, amikor lehet ki sem mozdulok, tehát nem az van, hogy kinnapozgatunk vagy strandolunk. Én elmondom, hogy idén nem voltam még a strandon, ami azt jelenti, hogy persze tengerparton voltam, mert a kirándulások például a Cinque Terre vagy az Elba kiránduláson, ugye a tengerparton vagyunk, sőt meg is fürödtem, de konkrétan az, hogy lemegyek a strandra, ez kizárt. Tehát annyira meleg van, hogy egyszerűen nem kívánja az ember. Úgyhogy meg kellett szokni azt, hogy így napközben, ha nem muszáj, akkor nem megyünk sehova. És ezt az esti késői fönnmaradást is megszoktam. Körülbelül egy év kellett hozzá. Tehát először én is éhes voltam este 8 óra után, mikor vacsoráztunk. Már kopogott a szemem. Bealudtam a vacsoraasztalnál 9:30 körül. Tehát szépen edzenem kellett magamat. Úgyhogy először ilyen teákat ittam, meg uzsonnáztam, és ezzel szépen hozzászoktam. Úgyhogy ma már nem gond. Én is inkább este élek meg kora reggel, délelőtt, és akkor a délután időszakot többnyire pihenéssel vagy munkával töltöm, de bent a lakásban.
1: Köszönöm szépen, hogy ránk értél. A Manna délután vendége volt Nyitrai Réka Viktória, Toszkána Mánia megálmodója és működtetője. Az oldalra érdemes fölugrani és körülnézni és tervezni ezt a csodálatos utószezoni, akár szeptemberi, de leginkább, hogy Viki elmondta, az októberi varázslatos kirándulásokat. Köszönjük az idődet!
2: Én is köszönöm, hogy rám gondoltatok, és remélem találkozunk Toszkán.

0: 98.6 Manna FM.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: 98.6 Manna FM életöröm zene és Manna napközi, ahogy az ilyenkor lenni szokott, azt is olaszosan, ahogy az egész Manna délelőtt már egy kicsit olaszos hangulatban telik. Szó lesz arról, hogyan készül a focaccia, vagyis az ősi olasz lepénykenyér, hogyan lesz szép tiszta a tűzhely, ehet-e a kutyuskánk vagy egyene tojást, és a D-vitamin, a zseniális D-vitamin, ami még a makacs hasi zsír fogyásában is segíteni tud, ez a szépség rovatunk, a beauty rovat, ezzel kezdünk a friss hírek után.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ma kezdődik az új tanév, olcsóbbak lettek a vényköteles gyógyszerek, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat lehet szervezni. A tanév június 18-án ér véget. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Több változás életbe lépett szeptembertől. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Mától érvényes a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása. Az Alkotmánybíróságon pedig visszaállították az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Emiatt távozott az elnök, Polt Péter és 3 alkotmánybíró is. Minden feltételt teljesített Magyarország az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Megválasztották az adóhivatal új vezetőit. A NAV elnöke Rózsán és Sát Mónika adószakértő lesz. Bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila. A pénzügyminisztérium hangsúlyozta, az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét, közben hatékonyabb ügyfélbarát adóhatóságot létrehozni. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet és környékét, 8-an meghaltak, 5-en megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került.
1: Időjárás.
3: Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de hűvösek lesznek a hajnalok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Manna délelőtt.
0: A mai Manna köziben szó lesz arról, hogy egyene a kutyuskánk tojást, hogyan lesz egészen szép tiszta a tűzhely, jönnek a régi trükkök. És ha már olaszos a Manna délelőtt, akkor természetesen elkészítünk egy olasz finomságot, ez a focaccia, az ősi olasz lepénykenyér, és jön a D-vitamin csodája, mert hogy még a makacs hasi zsír fogyásában is, vagy lefogyasztásában is tud segíteni, ez a mai Manna közik, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: A D-vitaminről lesz most szó a mai beauty rovatban. A D-vitamin tényleg segít eltüntetni a hasi zsírt, úgyhogy tessék erre figyelni. Egyrészt pocakosoknak ez nagyon hasznos, másrészt pedig természetesen most ugye a Covid időszakban kifejezetten fontos a D-vitamin bevitel, és itt van 8 isteni étel, ami tele van vele. Szóval D-vitamin tartalmazó, magas arányban tartalmazó ételek, ugye hidegborongós napokon csökken a napsütötte órák száma, az emberek többsége inkább a 4 fal között van, otthon tölti az ideje nagy részét, és ezekben az időszakokban, hogyha nem pótoljuk vissza a D-vitamin tartalékainkat, akkor bizony vitaminhiány alakulhat ki, aminek vannak aztán tünetei, és vannak következményei is. A D-vitamin hiány és az elhízás között is találtak összefüggést, ugye tényleg a nap a legjobb D-vitamin forrás nyilván, de ételekből is kinyerhető az értékes vitamin. 2019-ben készült egy kutatás, ami szerint a legtöbb elhízott ember D-vitamin hiányos, és ez a két dolog olyannyira összefügg, hogy egy 2020-as következő évi kutatásban még azt is kimutatták az előzőek mellett, hogy akár ez kettes típusú diabéteszt, inzulinrezisztenciát vagy hasi elhízást is okoz. Ugye ez egy metabolikus szindróma, ami kialakulhat ezáltal. Egy 6 hetes, 50 túlsúlyos nővel végzett kísérlet alatt két csoportba osztották a résztvevőket. Az egyik csoport naponta plusz D-vitamint kapott, az eredmény szerint szignifikánsan csökkent a testtömegindexe azoknak, akik ezt a vitamint szedték. Naponta 20-25 mikrogram D-vitamin a javasolt mennyiség, de érdemes mellé kálciumot is bevinni, mert vice versa segítik egymás hasznos. De itt vannak a felsorolt az alábbiakban, ugye fel fogom sorolni azokat az ételeket, amit nyugodtan lehet csemegézni pluszban még a D-vitamin bevitel mellett, ugye, hogyha nem mikrogrammokban számoljuk a D-vitamint, akkor 4000 NE, azaz nemzetközi egység, ami a magyarországi dobozokon látható NE, vagy hogyha külföldön veszel vitamint, vagy onnan rendelsz esetleg, vagy onnan hoznak ismerősök, akkor pedig EU, International Unit, az, ami feltüntettetett ezeken a dobozokon. No, de mi az, ami ételként segíti a D-vitamint bejuttatni a szervezetünkbe? Hát gyerekek, az egyik legjobb D-vitamin forrás az alazac. Egy adagban 13-15 mikrogram talán, ami fedezi a napi szükséglet több mint 60%-át. Igazi innyenceknek való fogás, egyébként a zöldségekkel sült citromos lazac, isteni finom, segít a zsírégetésben, és igazi fehérje és rostbomba forrás, plusz nagyon finom is, és hát roppant egészséges több szempontból is, nem csak a D-vitamin bevételéből. Az avokádós tonhal saláta, szintén emésztés támogató rost és D-vitamin forrás. A tonhal konzerv általában 80 g-os, ebben 5-6 mikrogram D-vitamin található, a napi 34%-át fedezi ez, és ezt az avokádós tonhal salátát úgy kell elképzelni, hogy a meghámozott és félbevágott magtalanított avokádóknak a mag helyére töltjük bele ezt a tonhal salátát, és így duplán jót teszünk a szervezetünkkel. Aztán ott van a makrél, ami szintén szuper egészséges, mert hogy omega-3 zsírsavban és D-vitaminban bővelkedik, rukkolás halsalátát kell belőle készíteni, koktélparadicsommal, lilahagymával és sok citrommal. Aztán, hogyha nézzük még tovább azokat az ételeket, aminek magas a D-vitamin tartalma, akkor gyerekek, itt van a kelbimbó, ami az egyetlen olyan növény, a gomba mellett pontosabban, mert hogy a gomba is ezek közé tartozik, amiben rengeteg D-vitamin van, főleg a vad gombák bővelkednek benne, egyes fajtájuk 100 grammja, akár a napi szükséglet háromszorosát is tartalmazza, ugyanennyi boltban kapható UV-fényel nevet fajták kevesebbet 5-10 mikrogramot tartalmaznak. Szerencsére a gombás kelbimbó bármilyen fajtájúval nagyon finom, és a kelbimbó is nagyon-nagyon egészséges, és a D-vitamin tartalma annak is eléggé jó. Nem túl ízletes a csuka májolaj, az is kitűnő D-vitamin forrás, de szerencsére alapvetően a máj önmagában már raktározza ezt a vitamint, úgyhogy nem kell kínozni magatokat. Alkalomattán, hogyha az ember egy olcsó ebédet szeretne, akkor a hagymás máj az például egy kiváló D-vitamin forrás. Aztán, hogyha mondjuk ezt elfogyasztjuk szendvicsként, mert májpastétomat készítünk belőle, és mondjuk egy kapros fokhagymát, vagy más joghurtot készítünk mellé öntetnek, akkor az például a napi ajánlott D-vitamin mennyiség 15%-át fedezi. Aztán ott van még időnként a reggelire elkészíthető B12 vitamin forrásnak sem utolsó felhőtojás, ugye a felvert fehérje, pedig a belesütött sárgája, ebben 5-6 mikrogram található egyetlen tojás sárgájában, 5-6 mikrogram D-vitamin. Aztán ott van az apkás, ami tökéletes reggeli, és egy adag az 3-4 mikrogram D-vitamint tartalmaz, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert ugye ezekből minden nap fogyasztunk, mondjuk nem csak egyik fajtából, hanem többet, tehát zapkását reggelizünk, egyik nap makrélát teszünk, a másik nap szardiniát, aztán utána mondjuk egy gombás kelbimbót, akkor minden nap jut még pluszban a bevitt étrend kiegészítővel bevitt D-vitamin mellé. Nagyon-nagyon-nagyon fontos, és nem csak az egészségünknek, a szépségünknek is nagyon fontos, a bőrünknek, a szemünknek is, illetve a hámfelületeknek a D-vitamin, úgyhogy tessék erre odafigyelni.

mint a pizzát magát. Egészen egyszerű elkészíteni, ami biztosan rajta volt, és ez tulajdonképpen egy ilyen olívaolajba és parmezánba mártogatott sült kis lepény kenyér fűszerekkel. Cifrázhatjuk is, de egészen egyszerű elkészíteni. Előételnek is fogyasztották, uzsonnára is fogyasztották, ezt vitték ki a szántásba, a rétre, stb. Ez elállt, és nagyon egyszerű volt elkészíteni, kemencében sütötték eredetileg. Tulajdonképpen reggelire fogyasztották elsősorban, és vitték magukkal napközben uzsonnára. Manapság előétel szokott lenni, vagy szendvics alap, esetleg saláták kísérője. Partifalatként is kedved, de hát ez most már csak ez a modern kori elnevezés, hogy partifalat, letörték és megették, vagy egy tepsinyi méretűt sütöttek, vagy kereket, mint egy pizza olyat készítettek belőle. És hogy mi kell hozzá? Hát ami fontos, az a rozmaring, lehetőség szerint friss rozmaring, lehet szárított rozmaring is, és friss rozmaring is, de a rozmaring mindenképpen kell, nagyszemű só kell, még hozzá finom olívaolaj, extra szűz finom olívaolaj, bors, frissen őrölt fekete bors, és fokhagyma. Nem igényel ezek szerint, ugye, ezt látjátok, sok hozzávaló, de lehet cifrázni, ezt majd el fogom mondani, és az elkészítésének a sikere tulajdonképpen a kidolgozás mellett nagy mértékben befolyásolja az alapanyagok minőségét, úgyhogy inkább erre kell figyelni. És elsősorban a liszt, az magas sikértartalmú lisztet tessék választani, hogy szép lyukacsos legyen a tészta, és ne egy ilyen nehéz, tömör bodag. Tessék használni kenyérlisztet, ez az bizonyos BA80-as liszt, vagy normál búzalisztet keverni úgynevezett félfogóssal, amit régen dupla nullásnak hívtak. Ezt hát szerintem bioboltokban, illetve nagyobb bevásárlóközpontokban simán be tudjátok szerezni, vagy van malomüzlet valahol, talán hát valahol a budai oldalon, valahol Margit budai hídfőjénél volt egyszer egy ilyen lisztbolt, vagy malombolt, nem is tudom, mi volt a neve. Szóval nyilván vannak ilyen boltok, ahol be lehet ezeket szerezni. Szóval az élesztő, ami még kell hozzá, itt megfelel a szárított is, a friss, tehát azt fel kell futtatni a recept előírása szerint, a szárított élesztőt csak simán bele kell szórni a lisztbe. Só nagyon fontos az elkészítésnél, de ez bármilyen keltésztánál így van, hogy a só nem találkozhat az élesztővel, mert megállítja a futást, az élesztő futását a só. Aztán a tészta összeállításához mind a kenéséhez kell hidegen préselt extra szűz olívaolaj, ez a legjobb, mert ennek van az a klasszikus finom íze. Aztán az alaptésztát tetszőlegesen lehet feldobni mediterrán zöld fűszerekkel, aprított rozmaringgal, kakukkfűves zsájával, darabolt szárított paradicsommal, olajbogyóval, magyaróhagymával, fokhagymával, az édes változatot, mert hogy az is van, friss gyümölcsel, asszalványokkal, magvakkal. Mi most sósát fogunk készíteni. Igazából ugyanabból az alaptésztából készül, mint a pizza, az eltérés csupán annyi a kivitelezésben, hogy a vastagsága egy kicsit más. Na, és akkor, hogy pontosan ez hogyan is készül? Át kell szitálni a lisztet, mind a két félét. Hozzáadjuk a szétmorzsolt élesztőt, a sót és a felaprított rozmaringot, szépen beledolgozzuk az olajat, és az 1,6 deciliter langyos vizet. Jó, tehát ez a fontos benne. Kiolajozunk egy tepsit, beletesszük a tésztát, az ujjainkkal széthúzzuk, tehát szépen szétfeszegetjük, hogy kiterüljön és kitöltse az egész tepsit. Pihentetjük kb. 45 percig, ezután ismét megnyomkodjuk. Na most ez a nyomkodás tetszik nekem a legjobban, amikor az olasz asszonyságok mind a tíz ujjukkal az ujjuk hegyével pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak, mint hogyha be telekopogtatnák, ki kell juggatni a tetejét. Ezt így még juggatva hagyjuk kelni 30 percig. Leöblítjük a rozmarinkágat, letépedjük róla a leveleket, rászórjuk a tésztára, és ezután betesszük a fokaccsát 250 fokra előmelegített sütőbe, jó melegre 5 percre, és aztán utána levesszük a hőmérsékletet 220-ra, és 35 percig tovább sütjük. Még forrón, és ez fontos, megkenjük olívaolajjal, és megszórjuk a nagyszemű sóval. Természetesen a tésztába bele lehet keverni egy csomó mindent, ahogy én ezt elmondtam. Gyerekek, isteni finom. Ha egyszer megpróbáljátok elkészíteni, akkor onnantól kezdve rájöttök, hogy ez mennyire egyszerű, és milyen nagyon finom. Jó étvágyat!

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: délelőtt Péter Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna FM. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Mivel tudjuk ragyogóvá sikamikálni az ezer éves odaégett étel maradékot a gáztűzhelyről, ráégett kosz eltávolítása, koncentrál írása mentén haladunk, mert hogy amilyen jó vele főzni, olyan rémes tisztítani, ezt mindannyian tudjuk, hogy a gáztűzhelynél a legutálatosabb rész az a rács, ami csúszkálós, ragadós, mindenféle vacakság rá van ragadva, na hát azt például nagyon nehéz megtisztítani. Na, szóval azt írja Andrea, hogy gázzal főző házi asszonyokat kérdezett végig, ki milyen praktikára esküszik, és akkor úgy tűnik, hogy vannak tényleg tökéletes módszerek erre. Mosogatószerre lesz szükségünk, szódabikarbónára, dörzs is mosogatószivacsra, műanyag suroló dörzsile olyan kis gömb alakúra, és ahogy ezt írja Andrea, ugyanott van a boltokban, ahol a fémből készült, de nekünk a műanyag kell. Kell egy régi fogkefe, gumikesztyű mindenképpen, vastag, tehát a robusta típusú, és hogyha tényleg iszonyúan rettenetes a helyzet, akkor grill tiszti spré a rácsnak. No, ha már rács, először is levesszük a rácsot, annak látunk neki először, ez a legrémesebb része, ezt mindenki egybehangzóan megállapította és állította. Egyébként erre az én sógornőmtől Angliából érkezett egy trükk, ott odakint van olyan nagyméretű, pontosabban többméretű nylon zacskó, vastag, ami át van itatva belül zsíroldóval. De mivel itthon ilyen nincsen, ezért fogod a rácsot, belerakod egy vastagabb szemetes zsákba, agyon fújott zsíroldóval, összekötözöd, és úgy hagyod egy egész éjszakára, majd kiveszed. Ha van kert, akkor a kerti csapnál leöblíted, hogyha nem, akkor bent a mosogatóban meleg vízzel leöblíted, berakod a mosogatógépbe, ha van, 70 fokos programon átmegy, és kész. Ha nem lehet belerakni, vagy nincsen mosogatógép, akkor simán a mosogatóban át kell dörzsölni az áztatás után, és tök jól lejön róla minden. Aztán ugye, hogyha tényleg arról van szó, hogy egy 30 éves rászáradt mindenféle rémséget kell levakarni, akkor kell a grill tisztító spré, ami nem ugyanaz, mint a sütő tisztító, sokkal erősebb összetevői vannak. Ezt akkor kell használnunk, hogyha tényleg ilyen őskori, ókori leletek vannak már ráégve a tűzhelyre. Szépen lefújjuk vastagon a grill tisztítóval, és hagyjuk egy kicsit hatni. Viszont ennek nagyon erős a szaga, és nagyon erősen maró hatású, tehát itt tényleg vastag gumikesztyűt kell használni, és próbáljuk meg húzatot csinálni, hogy ezt mindenképpen kivigye, sőt, ugye mindenkinek van otthon maszkja, ilyenkor tessék azt mindenképpen felvenni. Ha nagyon koszosak az úgynevezett kis égő takarók, azok a kis gombocskák, akkor azokat is le kell venni, és beáztatni azt is a rács mellé. Óvatosan 10-15 perc áztatás után a kis mosogatószeres kicsavart szivassal átdörzsölni, és meg is kell szárítani, nehogy víz kerüljön ugye a rendszerbe. Aztán az égő körüli felületnek kell először neki látni. A fehér szomántozott bevonat az nagyon ellenálló, tehát nagyjából bármit rá lehet fújni, viszont figyelni kell a súrolással, mert a szemcsésszerek összekarcolják. Ha csak közepesen koszos, akkor itt is jól jön a mosogatószer és a szivacs, meg egy kicsi víz, hogy felázzon, és utána nagyon könnyen le lehet törölni a szománcosról. Ha nagyon koszos, akkor sütőtisztító spré, viszont arra tessék figyelni, hogy ne fújkáld bele az égős részbe. Ha valaki biomegoldást szeretne, akkor a szódabikarbóna víz ecet. Ebből lehet egy krémet készíteni, és ezzel kell sikamikálni. A rozsdamentes acélfelület az kényesebb, egyes erős vegyszerek megmarják, elszínezik, lemattítják, megkarcolják, úgyhogy erre nem fújunk sütőtisztítót, nem dörzsizzük, hanem kifejezetten a rozsdamentes acélfelülethez való tisztítószert kell használni. Ez is nagyon fontos, de a szódabikarbónával és vízből kevert krém is használható, vagy szódabikarbóna és ecet, mert ez felcsípi szépen, viszont nem mattítja le. Ezek nem elég hatékonyak, akkor lehet kapni ilyen főzőlap tisztítására szánt szereket, de azért érdemes ellenőrizni, hogy rozsdamentes acélra is használható-e. Ha nagyon stréber vagy, akkor érdemes megtisztítani a gombokat és a sütőajtó fogantyúját is. Ez nem csak a stréberségtől függ, hanem van olyan tűzhely, ahol már azon is vastagon áll ez a zsíros, lencsedarabkás, húscafatos és mindenféle étel maradékkal tarkított kis réteg, úgyhogy ezt is érdemes leszedegetni róla. Hát türelem kell hozzá, és aztán át kell törölgetni az egészet. Egy puha rongyal, száraz lesz, csillogó, gyönyörű.

98.6 Manna FM, életöröm zene. Most a mannapköziben pedig az állatbarát rovat. Vajon ehet-e a kutya tojást? Hát ugye szoktuk volt mondani, és nagyon sokszor halljuk is, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése, a tojás pedig olcsó, egy nagyon tápláló alapanyag, ami képes segíteni a reggeli beindulásban, hogy berúgjuk a motorokat. Na de mi a helyzet akkor, hogyha a kedvenc kutyánk vágyakozva, könyörögve néz a rántottára, vagy az omletre, vagy az omletes rántottás szendvicsre? Kaphat-e vajon belőle? Nos, hát a válasz igen. Akár főtt tojás, akár rántotta, vagy tükörtojás. Ez az étel nem csak finom, de kiváló tápanyagforrás a kutyusnak is. Persze, ez csak abban az esetben igaz, ha a tojás nem sózott és nem fűszerezett. Ez nagyon fontos. Az omlett, a rántotta, hogyha például hagymával készül, az már kifejezetten káros lehet a kutya számára. Emellett az olaj, a vaj, a zsír, amin sül a tojás, vagy a paprika, a bors, amivel fűszerezik, szintén nem egészséges a kutya számára. A kutya számára akkor jó a tojás, hogyha nincsen befűszerezve és nem tocsog a zsíradékban, legfeljebb egy kicsi finom sajt van a tetejére szórva. De hogy mik az előnyei a kutya számára a tojásnak? Hát kiváló fehérjeforrás, ráadásul roppant gazdag eszenciális aminó- és zsírsavakban, vitaminokban, például A és B12 vitaminban, vasban, szelénben is, és ezek mindegyike számos pozitívumot jelent az állat számára, szép bőrt, egészséges szőrzetet, jó fogakat és masszív csontozatot. És annak ellenére, hogy a tojás kiválóan beilleszthető a kutya étrendjébe, ügyelni kell arra, hogy ne ez legyen az elsődleges tápanyagforrás, azonban heti néhány alkalommal nyugodtan meg lehet kínálni vele a kutyust, feltéve, hogy szép egészséges forrásból származó tojásról van szó, és nem fűszereztük semmivel. Na, hát ilyenkor viszont adódik a kérdés, hogy hogyan kínáljuk a kutyát, mármint hogy milyen formában legyen elkészítve az a tojás. Hát bár finom és egészséges a tojás, ráadásul különleges táplálék a kutya számára, főleg, hogyha a gazdi is eszteszi, de nem árt néhány dologra odafigyelni. Egyrészt a tojás túlletetése komoly betegségeket okozhat, például elhízást, aminek a következtében más betegségek is kialakulnak. Emellett a szalmonella veszélyeivel is érdemes tisztában lenni. A tojás nem csak tápanyagokban gazdag, de zsírban is, így aztán a túlsúlyos kutyák számára nem a legjobb táplálék, legalábbis nem hetente többször. Ha hiszitek, hanem a tojás nem csak a tápanyag és a vitamintartalom miatt egészséges, de kifejezetten jó hatása lehet pocakgondokra is. Egyébként nem csak a csirke-rizs kombó segíthet, hogyha emésztési vagy bélrendszeri gondok vannak, ez esetben azért érdemes kikérni az állatorvos tanácsát, hogy mi az a mennyiség, ami hatékony segítség, és még nem ártalmas az állat számára. A nyers ételek bizonyos baktériumai kifejezetten hasznosak az állat számára, ezért például a megfelelő tárolás nagyon fontos, mert hogy csak így tartható ideális szinten ezeknek a számukra egészséges és hasznos baktériumoknak a mennyisége. Vannak veszélyei természetesen a tojásevésnek, nyilván a vadon élő kutyák gondolkodás nélkül fogyasztják el a madarak fészkében található tojásokat, és fogyasztják el a benne talált tartalmat héjastól, de ez nem ajánlott a házi kedvenceink számára, és a nyers tojást nem csak az emberek, de a kutyák számára is csak mérsékelten szokták ajánlani. Hát nyilván azért, mert a nyers tojás fogyasztása ritkán jár problémákkal, de viszont ha igen, akkor nagyon-nagyon nagy problémával járhat, nem éri meg kockáztatni. A nyers tojás fogyasztása szalmonella fertőzés kockázattal jár, akár csak a nyers húsevés, úgyhogy ezért kell erre odafigyelni nagyon. A szalmonella egyébként olyan élelmiszer eredetű megbetegedés, ami az embereket és az állatokat is érintheti. A tünetei lehetnek például a hányás, a láz, a hasmenés, ami akár véres is lehet, az étvágy csökkenése és levertség, a daganatos betegségtől vagy fertőzéstől, esetleg egyéb komoly betegségtől szenvedő, tehát alapvetően egy gyengébb immunrendszerű állatoknak semmiképpen soha nem szabad nyers tojást adni, mivel a gyenge immunrendszer nem biztos, hogy le tudja győzni az esetleg szennyezett tojással járó szalmonella fertőzést. A nyers tojás huzamos időn át való etetése egy kevéssé közismert veszéllyel is járhat a kutyáknál, ez pedig a biotin hiánya. Ez egy a tojás fehérjében található enzim okozza, ami gátolja a biotin felszívódását a szervezetben. Ez egy olyan B-komplex vitamin, ami elősegíti az egészséges bőrt, az anyagcserét, az emésztést, a sejtek egészségét, pont úgy a kutyák esetében, mint ahogy nálunk emberek esetében is. És az említett enzimek az emésztésre is hatással vannak, különösen a kölykök és az idős kutyák esetében. Éppen ezért nekik csak mértékkel szabad kínálni ezt a finomságot, jó? Nyilván nagyon-nagyon sok tojást kéne adni ahhoz a kutyának, hogy biotin hiány alakulhasson ki, de ezért nem árt odafigyelni. Hetente egyszer vagy két-háromszor adjunk maximum a kutyusnak, és lehetőség szerint ne nyers tojás, de egyébként szeretik a kutyák is.

0: 98 mondat Manna FM életörömzene és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák indul jó szokásunkhoz híven. Ez a különleges és egyedülálló zenei óra, a zenei finomságok órája kizárólag itt a Mannán, a friss hírek után.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Megkezdődött az új tanév, kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet. Változékony enyhe idő lesz eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvár megyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádióban. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. A kormány tegnap benyújtotta az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a büdzséről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palóc André képviselő példaként említette, hogy nem dupla lesz a családi pótlék, nincs adócsökkentés és elmaradnak a beígért béremelések is. A világháborús jóvátétel megfizetésére szólította fel a lengyel elnök Friedrich Merz német kancellárt. Karol Navrocki a II. Világháború kirobbanásának 87. évfordulóján tartott megemlékezésén arról beszélt. A történelmi igazságot és a jövőt is szem előtt tartva, Németországnak rendeznie kellene a Lengyelországnak járó háborús jóvátétel ügyét. A pénzt a lengyel hadsereg fejlesztésére fordítanák. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet, 8 ember meghalt, 5-en megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadiipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a Leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lelőtt, 19 régió és a Fekete-tenger felett.
1: Időjárás.
4: Az ország nagy részén süt a nap, délnyugaton lehet borult az ég, de eső nem valószínű. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 27-32 fok, este 17-24 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Indul is a zenei finomságok órája, ez az egyedülálló és különleges zenei óra, hogy nem csak a hetünk, de az egész szeptember. Jól induljon, tessék hangosítani a rádiót, már is kezdünk.
3: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Az egyik legnagyobb kedvenc, sok-sok-sok tíz év óta az egyik legnagyobb kedvenc ez a dal Bruce Springsteentől, ami most következik itt a zenei finomságok között a 98 pont, tehát Manna FM-en. A Dancing in the Dark, ez beírta magát a zene történelembe, 1984-es dalról beszélünk. Igen, ez az a dal, aminek a klipjében föltűnik Courtney Cox, ő az a lány, akit felhúz a színpadra táncolni Bruce Springsteen. Na most azért ezzel a dallal kapcsolatban egy csomó dolgot tisztába kell tennünk, megmondom őszintén. Először is. Courtney Cox akkor ki lett válogatva erre a szerepre, tehát ez nem egy igazi koncert, hanem ez egy megrendezett, rendes Brian De Palma által, nem akárki, ugye? Brian De Palma által rendezett videóklip, amit egy közönségi centrumban, egy közösségi helyen rendeztek meg, mint hogyha egy nagy koncertteremben lenne egy igazi Bruce Springsteen koncert, ahol a tömeg előtt kétszer is eljátszotta a dalt, hogy egy kicsit hangulatba hozza őket, de hát nyilván ez nem egy valódi koncert volt, és nem véletlenszerűen volt ott Courtney Cox. Ami azért nagyon érdekes, mármint Courtney Cox maga, ahogyan oda került, őt kiválogatták erre a szerepre, és aztán innentől kezdve 1994-ig, amíg ki nem válogatták Monica szerepére a Jó barátokban, szépen lassan lépdelt felfelé az karrierjének a létráján. Modellkedett a Ford ügynökségnél, mert hogy a videóklip után azért egyre másra rátaláltak. A Family Ties-ban szerepelt ő Michael J. Fox barátnője volt, ami azért vicces különben, mert ebben a videóklipben konkrétan úgy néz ki Courtney Cox, azaz a Jó barátok Monica Gellere, mint Michael J. Fox. A haja olyan, a tekintete olyan, még a ruházata is olyan, mint Michael J. Fox a Vissza a jövőben sorozatban. Nézzétek meg! Tehát nem véletlen egyébként, hogy akkoriban ők jártak, és az sem véletlen szerintem, hogy ő úgy nézett ki akkor, ahogy a Dancing in the Dark videóklipjében, mert a nagy szerelemben sokáig jártak Michael J. Fox-szal, valószínűleg hasonlítani is akartál. De még a haja is olyan kis rövid fiús, ettől függetlenül tündéri helyes. Úgy néz Bruce Springsteenre a videóklipben a helyes kislányos őszinte mosolyával és a tekintetével, hogy tényleg az ember azt gondolja, hogy jó, itt van egy olyan rajongó, aki meg van őrülve Bruce Springsteenért. Egyébként az is nagyon érdekes, ha már a dallal kapcsolatos érdekességekről beszélünk, hogy ez a dal nem egy vidám gondolatból született, annak ellenére, hogy tök vidám a dallama, az üteme, fülbemászó, imádták az emberek, úgyhogy pontosan amiatt, hogy ilyen fülbemászó volt, jó dallama volt és táncolható volt, és ugye azt a táncmozdulatot, amit Courtney Cox táncol a színpadon Bruce Springsteen-nel, azt nagyon sokan el is tanulták, és éveken keresztül táncolták, sőt, még ma is megmozdul az embernek a lába ezekkel a táncmozdulatokkal akkor, amikor megszólal a Dancing in the Dark, szóval azért érdekes ez, mert ez maradt meg az emberekben, és nem az, hogy egyébként Bruce Springsteen ezt a frusztrációjából fakadóan írta. Ez a dal azért született meg a Dancing in the Dark, hogy ez képviselje azt, hogy milyen az, amikor az ember csak a sötétben táncol, a sötétben énekel, csak tapogatózik és próbál fogódzót találni. Konkrétan azért írta meg Bruce Springsteen ezt a dalt, hogy valamilyen módon ki tudja fejezni azt a nehézséget, ami az igazi nagy slágerlistás dalnak a megírásához kötődik. Gyakorlatilag ez egy frusztrációból született ez a dal, és így lett belőle egy óriási siker. Egyébként, hogyha egy-egy mondatot kiemeltek a szövegből, és jobban odafigyeltek rá, akkor már feltűnik azért, hogy ez így történt, hogy pontosan ezért született meg a dal. A St. Paul Civic Centerben, Minnesota-ban vették föl 84-ben, júniusban a videóklipet, ahogy én azt már mondtam, és nagyon érdekes volt egyébként, hogy egészen addig húzták, és annyiszor forgatták újra és újra, bár csak kétszer játszott el a dal, de más dalokat is elénekelt, hogy látszódjon, hogy Bruce Springsteen izzad, ez feladat volt Brian De Palmától, tehát látszódjon, hogy ott aztán tényleg keményen megy a koncert, és hogy egyre inkább húzzák a közönséget, hogy még inkább kiabáljanak, hogy még nagyobb taps legyen, hogy még inkább valódinak tűnjön a videóklip, és ez olyannyira jól sikerült, hogyha visszaemlékeztek rá, akkor a 80-as években, amikor mondjuk Magyarországon még csak a Zenebutik nevű zenei műsor létezett, vagy annak idején a drága Módos Péternek a Pulzus című műsora, akkor ott, hogyha láttuk ezt a videóklipet, mert egyszer-kétszer lehetett látni, akkor mi is azt hittük, hogy ez igazi. Szóval tök jól megcsinálták. Na minden esetre ez a dal jól sikerült szerencsére, nem a nehézségeket látjuk benne, hanem a jó kedvet, meg Courtney Coxot fiatalon. Dancing in the Dark, Bruce Springsteentől itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

amit én. 98.6 Manna FM, a következő finomság az egy szomorú ihletettségű, de mégis nagyon erőteljes, de amit roppant mód szerettünk annak idején, és megmondom őszintén, hogy ez ugyanolyan erőteljes és fontos dal maradt szerintem mindannyiunk számára, és akik most ismerik meg csak a Green Day-t, mert hogy ők azok, akikről szó van, azok mindenképpen be kell, hogy vallják azt, hogy ez mennyire fontos. Onnantól kezdve, hogy az ember elsőre meghallja. Ez a Wake Me Up When September Ends című dal, aminek a dala az a mondat, és a címe úgy az a mondat lett, amit Billy Joe Armstrong, a Green Day énekese, vezető énekese mondott az édesanyjának, amikor 1982. szeptember 1-én az édesapja meghalt rákban, és a temetés után ő hazarohant, sírva, bezárkózott a szobájába, és amikor az anyukája hosszas kopogtatás után végre bebocsátatást nyert, Billy kinyitotta neki az ajtót, akkor Billy csak simán azt mondta neki, hogy kérlek ébreszt fel, ha véget ér a szeptember, hogy valamilyen módon átaludja, túlaludja az édesapja halála felett érzett bánatát. Nagyon érdekes dolog ez, hogyha egy kis kitérőt megengedtek, hogy ez az ilyen érzés, ez a fajta veszteség, az igazán meg tudja tanítani.

átalakították a Sweet Children-t, és aztán átnevezték Green Day-re, és amikor a 20 Years Has Gone So Fast sor jelenik meg, akkor pedig ez azt hivatott reprezentálni, amikor Billy Joe megírta a dalt az édesapja halálának kapcsán tulajdonképpen. A Green Day egy roppant népszerű zenekar, 1989-ben tűntek ők fel az 1000 óra című kislemezükkel, és tulajdonképpen elődjének tekinthetjük a két alapítótag előző formációját, amit az imént említettem, ez volt a Sweet Children, amit elég fiatalon, 14 évesen hoztak létre különben. A Green Day-nek a jelenlegi tagjai még mindig Billy Joe Armstrong énekes gitáros, és Mike Drint basszus gitáros és vokálos, illetve Trey Cool, aki dobos és énekel is, hiszen minden tag egy ilyen zenekarban énekel, ezt ugye több interjúban is mindenféle zenekaroknál lehet hallani, hogy muszáj, hogy énekeljenek. A koncertjeiken viszont még a csapat tagjaiként ott van Jason White, aki szintén gitározik, és Jason Fries, aki pedig billentyűs és szaxofonos, valamint harsonás is. Mike Pellino gitáros és Ronnie Blake trombitás, de az eredeti felállás az mindig Billy Joe Armstrong és Mike Dint marad. Időnként említik mellettük Trey Coolt is. A legsikeresebb albumuk volt a 94-es Dookie, amiben világszerte óriás sikert hozott, és ami világszerte 20 millió példányos eladást produkált, és ezzel tettek óriási hírnévre szert. És amikor megjelent 2004-ben az American Idiot, akkor annak az albumnak sikerült hasonló népszerűséget hozni, de érdekes, hogy ők a maguk egyszerű színpadi képével, az öltözködésükkel tökre önazonosan és nagyon konstans módon vannak jelen a zenei világban, és a színpadon is, tehát a látvány és a hangzás és a ruhák meg a hajuk, az szinte ugyanolyan, mint a kezdeteknél. A Wake Me Up and September Ends-nek a szövegére érdemes nagyon odafigyelni, aki megélt már hasonló veszteséget, hogy elveszítette az édesapját, az pontosan tudni fogja, hogy milyen érzés az, amikor tényleg magadra csukod az ajtót, magadra húzod a paplant, és nem akarsz tudni senkiről és semmiről, és csak azt kívánod, hogy amikor felébredsz, akkor már ne fájjon ennyire, mert hogy mindig, ugye az ilyen pokoli fájdalmas események után mindig a másnap reggel a legnehezebb, amikor fölébredsz, és újra realizálni kell mindent. Ebben segített egyébként Billy Joe Armstrongnak, magának is, és nagyon sok rajongónak, ahogy ezt később egyébként különböző interjúkban, koncertek előtt elmondták a rajongók, hogy túl legyenek ezen. A dal szövege és a dallama is. Ez a Green Day, itt a zenei finomságok között.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.
2: Maradj még,

A zenei finomságok között a következő a sorban, a 21 Pilots. Az a két srác, akik annak idején, amikor Ohioban, Columbusban összejöttek 2009-ben, mármint mint zenekar összejöttek, jelesül és nevesítve Tyler Joseph, aki ugye tulajdonképpen az énekes és az alapítótag. Mellé csatlakozott Nick Thomas és Chris Sellis, de ők aztán később ki is váltak a formációból, és a másik tag, aki bennmaradt, Josh Dunn, aki a dobos. Miért fontos ez? Azért fontos ez, mert az ő barátságuk meghatározó volt a zenekarnak a stílusát és a zeneiségét tekintve, sőt, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az a dal, amit most fogunk meghallgatni tőlük, a Stressed Out, az a videóklipjében is nagyon szépen mintázza azt, hogy ők hogyan lettek azok, akik, és hogy milyen volt a zenekarnak a története, ennek a duónak a története. A nevük a 21 Pilots, vagyis a 21 pilóta Arthur Miller All My Sons című színdarabjából eredeztethető. A színdarab az egy igaz történeten alapul, egy olyan pasiról szól, aki hibás repülőgép algatrészeket küldött ki a vállalkozásának és a családjának a jólétére való tekintettel, ezeket árulta, tudta, hogy hibásak az alkatrészek, és ezzel 21 pilóta halálát okozta még a második világháború alatt. Azt mondta Tyler, hogy a zenekar nevét igazából az az erkölcsi dilemma adja, és ez az ő zeneiségüket is nagyon szépen mutatja és tükrözi, hogy a jó és a könnyű döntés közötti választás valójában mennyire nehéz, de igazából mégis milyen könnyű lenne, hogyha a világ nem úgy működne, ahogyan működik. Később persze az is kiderült, hogy az elvetett névötletek között ott volt a Bicycle Thief, vagyis a bicikli tolvaj, és a Chill Coat is. A logójuk is nagyon érdekes, amiről szintén egészen egyszerűen nyilatkozott. Tyler azt mondta, hogy azért néz ki úgy a 21 Pilots felirat, tehát a logó, ahogy kinéz, mert ez azt jelenti, amit jelentenie kell, a 21 Pilots-ot jelenti, és igazából az egyik dalukhoz, a Kitchen Sinkhez, vagyis a konyhai mosogatóhoz köthető, amelyik dal arról szól, hogy az ember úgy érzi, hogy folyton csak a küszködés van körülötte, látja, hogy a körülötte lévő emberek folyamatosan csak küszködnek a megélhetésért, a céljaikért, stb. És amikor viszont tényleg konkrétan arról van szó, hogy valamit kéne tenni, vagy legalábbis még a cselekvés előtt talált ki, hogy mi a célod, akkor megtorpannak, hogy mi is a cél, hogy mi az, ami a lényeg, hogy tulajdonképpen a saját létezése is lehet az életének a célja. Azt mondta még Tyler, hogy sok vele egyidős srác és ember küzd azzal, hogy mi a lényeg, hogy próbálja megtalálni a létezésnek a lényegét, az életének a lényegét, és akkor, amikor ez a logó megszületett, akkor ez volt főként az üzenet, a bátorítás, hogy megtalálják az emberek, merjék keresni a lényeget, mert amikor az emberek megkérdezik, hogy mit jelent a logó, akkor azt mondom, hogy nekem jelent valamit, mert ez azért van és azért készült, hogy jelentsen valamit. Neked lehet, hogy valami mást jelent, de ha elmesélem, hogy számomra mit jelent, lehet, hogy neked is segítség lesz. Szóval a megjelenésükhöz képest, mert két ilyen kis ugribugri, nagyon laza, világgal nem nagyon törődő figurának tűnnek, hát ehhez képest két tök normális, nagyon jól gondolkozó, nagyon intelligens figuráról van szó. És ami a Stressed Out című dalt illeti, hát ez a dal konkrétan arról szól, hogy nosztalgiát érez az ember a gyerekkora iránt, hogy az a nyomás, ami ránehezedik a felnőtté válásban, azt hogyan éli meg, és ez még mennyivel több nosztalgiát hoz elő a gyerekkort illetően, mi minden jön a fejünkbe ilyenkor elő, és mennyi mindent szeretnénk még visszahozni a gyerekkorból. Érdekes, különben amikor elkészült a videóklip, akkor már először voltak a koncertjeik és az utazásaik során szállodában, mert hogy egyébként mindig egy furgonnal járták körbe a vidéket, az országot, és mindig ebben a furgonban is aludtak, és amikor végre egyszer először szállodában aludtak, akkor azt mondták, hogy figyelj gyerekek, ezt valahogy meg kell pecsételnünk, kell valami nagyon fontos dolog, ami mérföldkőként mindig emlékeztetni fog minket arra, hogy eljutottunk erre a szintre, és akkor volt az, hogy létrehozták és megalkották azt a bonyolult és titkos készfogásnak mondott készfogást, amit egyébként a klip elején is lehet látni, és ami már fémjelzi őket, azt mondták, hogy oké, akkor ott éjszaka össze is hozzuk ezt, és akkor készült el a videoklipben is látható titkos készfogás, amit azóta is használnak, és ami mindig emlékezteti őket arra, hogy volt olyan időszak, amikor még a furgonban aludtak. 21 Pilots és a Stressed Out, a gyerekkorról, a felnőttkorról és a célkeresésről szóló dal. Itt a zenei finomságok között.

98 pontot Manna FM zenei finomságai között. Most egy kis időutazás, de közben mégsem. Mert a fiatal ember, akinek a dalát halljuk majd, ő Ellen Clark, 79-es születésű, tehát azt sem mondanám, hogy annyira, hogy mondjam, csak hamvasan fiatal, de mégiscsak egy fiatal embernek tartom. Holland származású, egészen konkrétan holland arubai énekes, dalszerző és lemezproducer. Már az apukája is zenész volt, tehát az a hangulat, ez a 70-es, 80-as évek, talán 60-as évek vége hangulat is becsúszik, amit a dalban hallunk, a ritmusban hallunk, a stílusban hallunk, és látunk a videoklipben a szereplők öltözékét és a képeket tekintve, és ez mind-mind ezt az időszakot gyúrja össze, és ez nem véletlenül jelenik meg egyébként Ellen Clark stílusában legalábbis szerintem, mert hogy az ő apukája, akit úgy hívnak, a Dane Clark, aki a szózenét szereti, annak biztos ismerős a neve, ő egy szólénekes, akinek volt egy saját zenekara, a Dane and the Dukes of Soul, és ő volt az, aki elindította értelemszerűen a fiát. Egyrészt a zene felé, másrészt pedig a soul, a funky, az uptempo, és az R&B felé is, mert hogy tulajdonképpen, ahogy ő maga elmondta magáról, nem egy interjúban már mint Ellen Clark, ezeket a pop stílusú dal részeket kifejezetten is szándékosan ötvözi az R&B vonallal és hangzással, a funkival, és azzal a soul vonallal, amit az édesapjától, hát gyakorlatilag magáévá tett, mondhatjuk, hiszen ebben nőtt föl. Ő maga így nevezi, hogy egy organikus, elektromos zenei keveréket szeretne alkotni. 2004-ben adta ki az első lemezét, de igazából 2007-ben indult meg az ő karrierje, amikor megjelent az első angol nyelvű albuma. Az előzőek holland nyelvűek voltak, és akkor volt mellette Steve Gadd nevű dobosa, akivel közösen elkészítették a Live It Out című nagylemezt, amin az a dal, a Blow Me Away című, amit most meghallgatunk, szintén szerepel. És ha már beszéltem a videoklipről, akkor beszéljünk egy kicsit bővebben róla. Azok a csau színű bőrcsekék, a lányok, akik szerepelnek, idősebbek, fiatalabbak, ahogy ülnek az utcán, ahogy ülnek a férfiak a borbénál, ahogy robog a New York-i vasút Queensen keresztül, és ezt is látjuk, azok a részletek, amik bármelyik filmben szerepelhetnének, és egyébként mondjuk bármelyik Lenny Kravitz klipben is szerepelhetnének, ezek mind hoznak egy olyan érzést, amitől az ember tök jól érzi magát. Amikor először meghallgattam ezt a dalt, akkor azt éreztem, hogy jó, most akkor akarom-e jól érezni magam, mert akkor felhangosítom, mert akkor tovább hallgatom, mert hogy nem tudja az ember nem jobban érezni magát tőle. Benne van az összes igazi régió hangulat, és nem csak a dalban, hanem benne van valójában a klipben is. Tök jó ránézni, visszahozni azokat az időket, amikor még ezek az úgynevezett meaning-driven dalok voltak főszerepben, nem csak az MTV-n, amikor ugye az MTV hőskorát éltük, hanem úgy egyébként is, de szerencsére mondjuk ez a stílus visszatér, de az való igaz, hogy a Blow Me Away-nek a hivatalos videója az, ami egészen elképesztően jól, hogy mondjam, csak húzza vissza az embert abba az időszakba. A trapéznadrág, és mondom, ezek a csau színű bőrcsekék, amikor egy kicsit azért jobb világ volt, én azt mondanám, úgyhogy nem véletlenül szól erről a dal maga is, hogy segítsetek emberek, valahogy húzzuk vissza a régi világot, hozzuk vissza a régi dallamokat, hozzuk vissza a régi ritmust. És ilyenkor én mindig egy kicsit tovább megyek gondolatban, és nem csak a zene ritmusára gondolok, hanem hozzuk vissza azt a ritmust, amiben élni tudtunk. Hozzuk vissza azt a ritmust, ahogyan a szívünk normálisan működni tudott azokban az időkben. Tudom, minden időszaknak megvolt a maga gondja, de azt hiszem, hogy az az időszak, amit mondjuk az akkoriban 70-es, 80-as években készült filmekben látunk, az mindig egy kis elvágyódást hoz. És ez a dal, ez nagyon szépen hozza ezt az elvágyódást, úgyhogy közben nem rosszul érezzük magunkat, hanem sokkal jobban. Úgyhogy aki egy picit is lógatja az orrát, az most hangosítsa föl nagyon a rádiót, mert szerintem sokkal jobban lesz a dal után. Ellen Clark és a Blow Me Away itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával, remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek hazavinnie magával valami érdekeset, újdonságot, hasznosat, és kipróbálja a fokaccsát, mert gyönyörű, szépre lehet elkészíteni, fűszerekkel, lilahagyma, félholdakkal, például virágokat is nyomkodhatunk a tésztával, amikor az ujjunkkal benyomkodjuk az olívóolajat, és olyan gyönyörű, nagyszemű sópehelyjel kell megszórni. Nagyon finom és nagyon jó esik egyébként, nagyon sokféle ételhez lehet tenni, de ha csak megszórjuk parmezánnal és friss paradicsomot, amiből most még van bőven eszünk mellé, akkor mennyei finomságot kaptunk, üljünk le, nyugodtan fogyasszuk el, szinte ünnepélyesen ezt a finomságot. És ha már ünnepélyesség is, tűnétes a születésnaposokat, legyen nagy a tortasok, az ajándék, puszi mindenkinek, és ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikowski Éva is mondta, hogy mosolyogni tessék, holnap találkozunk.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
5: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Reklám hangzott el.
6: Megkezdi munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Szigorúbban lépnének fel a kapcsolati erőszak ellen, folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Ma kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Felállításához és működtetéséhez csaknem 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány. A hivatal elnökének március végéig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. Unger Anna tegnap a Kossuth Rádióban azt mondta, a gazdasági és társadalmi igazságtétel lesz a hivatal legfontosabb feladata. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint az erről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígérete költségvetése az előterjesztés. Palóc André képviselő példaként említette, hogy nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés és elmaradnak a beígért béremelések. Egyeztetéseket kezdeményezett a kapcsolati erőszak visszaszorítására és a közlekedés biztonság erősítéséért a Belügyminisztérium. Pósvai Gábor tárcavezető szerint elsősorban a kapcsolati erőszakkal összefüggő távoltartás és a közlekedés rendjét kirívóan veszélyeztető cselekmények miatt kellenek változások. Mint fogalmazott, a jogszabályoknak hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést. Kijevben már 12 halálos áldozata van a hajnali orosz drón és rakéta támadásoknak. A BBC információi szerint 17-en megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lelőtt, 19 régió és a Fekete-tenger felett. Már több mint 1000 áldozata van a nepáli villámáradásoknak. A mentőcsapatok több mint 4000 eltűntet, köztük 3 magyar-nepáli kettős állampolgárt keresnek. Több település továbbra is el van zárva a külvilágtól. Egy erőmű dolgozóit robbantásokkal próbálták kiszabadítani, miután több százan rekedtek egy föld alatti alagútban. Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton lehet borult az ég, de számottevő eső sehol nem valószínű. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 27-32 fok, késő este 17-24 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem Szalai Katalin, zeneszerző, valamint stílus tanácsadó, stílus komponista, színtanácsadó. Nagyon sok mindent mondhatnék így, hogyha ugye részleteire szedjük azt, amivel foglalkozik, de majd ki fogjuk bontani ebben az órában, hiszen ezért van itt ma nálam a műsorban. Első hallásra két teljesen különböző hivatásnak tűnik, de Kati azonban azt vállalja, hogy mindkettő ugyanarról szól, a harmónia megtalálásáról. Mindjárt ki fogjuk ezt bontani. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: No, induljunk kérlek elsőként, mert neked az első szakmád, vagy foglalkozásod, az ugye a zeneszerzői lét, úgymond. Ez neked hogyan, honnan indult, vagy mikortól egy zeneszerző az egészen pici óvodás, vagy már kisiskolás korában elindul, vagy pontosabban a zene irányába, vagy erre ezt az utat így ezen az úton kezd el járni, vagy szükséges, inkább úgy kérdezném, hogy szükséges ahhoz, hogy valaki zeneszerző legyen, szükséges hozzá az, hogy már egészen pici korban zenével foglalkozzon?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon sokféleképpen jutnak el ehhez a szakmához. Erről külön riportsorozat is van egyébként a YouTube-on. Dínyés Dani vezeti. Nagyon izgalmas. És az, hogy ki hogy jut el oda, hogy akkor zeneszerző lesz, mert ugye nem a biztos megélhetés titkáról beszélünk. Tehát ez abszolút egy luxus szakma, ha úgy vesszük. Arról azt tudom nyilván elmondani, hogy velem mi történt. Nálam már így óvodában az volt, hogy felfigyeltek rá, hogy nagyon tisztán énekelek, sőt néha ott tercelgettem állítólag, családi legendárium szerint. És akkor beiratkoztam zeneiskolába zongorára, akkor voltam 8 éves. És akkor utána már a zongora órára is vittem a szerzeményeimet, aztán egy kicsit visszajöttem ezzel a helyzettel, és kicsit jobban érdekeltek már a saját darabjaim. Hát mit nekem Bach meg Mozart, ugye? Szalai, hát azt kell vinni az órára, hát ki is csaptak. Úgyhogy később aztán visszatértem, elkezdtem óvónő képzőbe járni, szakközépiskolába.
1: De ezért csaptak ki, bocsánat?
2: Hát tulajdonképpen én addigra abba hagytam, tehát nagyon, nagyon tehetséges zongorista előadóként indultam, ez alatt értem az első 4-5 évet, és amikor elkezdtem kamaszodni, akkor utána valamiért rettenetesen begörcsöltem, és nem mertem kiállni emberek elé játszani. A mai napig emlékszem, hogy ott leizzadtam az utolsó koncerten, hogy alig vártam, hogy túl legyek rajta, rettenetesen féltem, hogy hibázok, tehát valami átkattant bennem, lehet, hogy akkor csapott meg a felelőssége, ugye előtte egy gyerek önkéntelenül csinálja, amit szeret, és ott valami átkattant. És akkor abba hagytam, és egy év múlva újra jelentkeztem, mert rájöttem, hogy ez az, amit nem tudok abba hagyni. Tehát akkor azt kell csinálni. És így mentem vissza akkor egy másik zongoratanárhoz. Egyébként az elsővel sincs semmi baj, tehát azóta már megbeszéltük, lemeccseltük, átbeszéltem a Dezső Kati nénivel, aki azóta már sajnos nincs köztünk, tehát vele még meg tudtam ezt beszélni, hogy ő hogy élte meg, én hogy éltem meg, tehát ez egy nagyon szépen lekerekített történet, de ott én akkor így döntöttem.
1: Egyébként mennyire fontos, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a gyerekeimen látva magának a zenetanárnak a személye, és itt most nem az arra gondolok, hogy egy rossz zenetanár, vagy jó zenetanár, hanem arra, hogy ugye a kémia, tehát ugyanúgy meg kell legyen, gondolom, a diák, a tanítvány és a tanár között a kémia ahhoz, hogy ez jól működjön, hogy megszeresse, hogy megszerettesse adott gyerekkel a adott hangszert akár.
2: Ez így van, itt is ez fontos. Meghatározó tud lenni egy pedagógus. Nálam ez az egyik legmeghatározó pedagógus Kárpáti Tünde volt. Ő szófés zeneelmélet tanár volt, ő volt az, aki ezt máshol is elmondtam már, hogy így letett elém egy Bach Magnifikát kottát, és meghallgattuk az órán. És onnantól kezdve én képtelen voltam könnyű zenét hallgatni. Tehát ez nekem egy ilyen fordulat volt, és utána csak klasszikus zene, és jártam a zeneakadémiára, tehát hogy egy akkora váltás volt, természetesen később ez kioldódott, és ma már az igényesebb könnyű zenét nagyon szívesen hallgatom, de de akkor ez erre, nekem akkor erre volt szükségem, hogy akkor elmélyüljek ebben a klasszikus világban.
1: És hogyha most visszagondolsz, azt meg tudod fogalmazni, hogy miért? Tehát, hogy mi volt az, amiért te ennyire behúzott a klasszikus zene?
2: Ott akkor azt fogalmaztam meg, hogy együttemében több van, mint a teljes, uh-huh. most nem nevezem meg, hogy melyik könnyű zenei uh-huh. csoportosulást, amit addig hallgattam. Tehát, hogy a mélységét valahogy megéreztem, meg a egyszerűen a drámai mélysége valószínűleg, sőt utána az két tétet azonnal rongyán hallgattam, akkor még kazetta volt, képzeld, és rongyán hallgattam.
1: Szó szerint rongyán lehetett hallgatni.
2: Szó szerint, és következő órára a fejből hoztam zongorán, mert annyira megfogott, annyira magaménak akartam, annyira játszani akartam, annyira behúzott az egész, és erre a Tündenéni is emlékezett, vele is már azóta beszélgettem, és ő is mondta, hogy emlékszik rá, hogy ez mekkora hatása volt rám. És onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy akkor én zenei pályára szeretnék menni, és hát az Omonét azt becsülettel megcsináltam, ugye akkor még volt szakközépiskola, és akkor elkezdtem járni összhangzottan tanulni, és a konzi, és akkor így szépen lassan harmadszorra, de fölvettek maximális pontszámmal a Zeneakadémiára.
1: És nyilván nem bántad meg, hiszen mai napig ugye itt vagy, ebben is dolgozol. Most igen. Viszont életörömzenét hozunk, nem igazán klasszikus zene, de életörömzene érkezik, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Szalai Katalin, stíluskomponista, zeneszerző, stílustanácsadó, színtanácsadó. Hát nagyon-nagyon sok mindent mondhatnék. Ugye eddig a zenéről beszéltünk, és arról, hogy hogyan csapott meg téged a szele egyáltalán a klasszikus zenének, ennek a szeretete, és az, hogy ezt a pályát választottad. És hát így, én ismerlek téged már egy ideje, és tényleg azt lehet látni, hogy neked ez a, tehát ez az életed. Most nem azt mondom, hogy nem tudnék más szakmát, vagy semmilyen mást elképzelni veled kapcsolatosan, de hogy ez annyira te vagy, a zene és Szalai Kati, ez a kettő nekem együtt van. És ebben nyilván benne van az, hogy a harmónia stílus, mint ami ugye a színtanácsadásnál, stílustanácsadásnál is ugyanúgy ott van. És ha már itt tartunk, akkor ez a bizonyos stíluskomponistát egy picit fejtsük is ki, hogy mit jelent pontosan.
2: Igen, hát ezt ügyesen elvágtam magam alatt a fát, mert ugye így biztos, hogy ember nincs, aki rákeressen a neten, hogy stíluskomponista, viszont én ezt annyira magaménak érzem, mert azt látom, hogy a stílus mögött mindig van egyfajta önismeret, egy nagyon nagy mértékű tudatosság. Az, hogy tudom, milyen vagyok, tudom, mi áll jól, tudom, miben érzem jól magam. Nem biztos, hogy mindig fedi egymást a kettő egyébként, de hogy van egy ilyen nagyon tudatos része, és azt vettem észre, hogy ugye a zeneszerzés is, meg amikor stílus tanácsadással foglalkozom, itt előttem van konkrétan egy hölgy, ugye ott az egyik egy segítő szakma, mert abszolút az, de mind a kettőhöz megvan az az adottság, hogy analitikus képesség, hogy fantázia, hogy arányérzék, hogy pszichológia, nyilván stílusérzék, tehát hogy kicsit nagyon érdekes volt, hogy ugye a Zenakadémián nagyon sokféle stílusban kellett komponálnunk ahhoz, hogy a sajátunk fejlődjön. És hogy nagyon érdekes, hogy én az öltözködésben is azt láttam meg, hogy egy csomó stílus így átment rajtam, és hogy már érzem, hogy nem az, nem én vagyok. Lehet, hogy valamikor ilyen voltam, de már nem, tehát hogy változok, és a főcsapás az ugyanaz, de mégis valahogy egyre kiforrottabb vagyok ebben, és valahogy a másnál is ezt látom, hogy nem lehet megúszni ezt a tudatos munkát.
1: Igen. Abszolút egyetértek, és ez szerintem minden az életre igaz, úgy, ahogy van, nem kifejezetten bizonyos szakmákra, hanem úgy egyáltalán. És akkor jó valaki valamiben, hogyha tudatos.
2: Miközben nagyon fontos, hogy ugye a tudatos az a zsigerire kell, hogy épüljön, hiszen az ösztönös az tulajdonképpen, amit tudatosítunk.
1: Igen.
2: És akkor tudjuk valami ilyesmi. Tehát ez egy nagyon gyönyörű folyamat, kívül, belül tyúk-tojás probléma, hogy kinél melyik van előbb. Valakinél a személyiség fejlődik, és utána keresi meg magához a ruhát, a kifejezést, hogy érzi, hogy ezt ő kommunikálni akarja, ami már belül történt. Valakinél meg fordítva, hogy egyszer csak így rájön, hogy neki már ez tetszik, és az indít el benne olyan változásokat, mondom, hogy 70%-ban pszichológia a történet, hogy elkezd aztán magán dolgozni.
1: Tehát ugyanúgy működik belülről kívülre, mint kívülről befelé.
2: Tehát a ruha az hat ránk. Hát nézd meg, tehát pizsomában nem úgy viselkedsz, mint egy kis estélyében.
1: Ez pontosan így van. Mondjuk egy kis estélyhez azért fölvesz az ember magas sarkut, az is ugye egy
2: így
1: kicsit,
2: van.
1: Ez is milyen sokat számít. Igen.
2: Na de egész más a tartásod, más a kisugárzásod, tehát a ruha nagyon erőteljesen visszahat ránk, és amikor egy olyan póló van rajtad, amiből még körülbelül 10-20 millió mászkál a földön, akkor az nem azt az érzetet erősíti benned, ami a valóság, hogy te egy teljesen egyedi és megismételhetetlen csoda vagy.
1: Ezért akarunk mindig valami mást venni, mint a, tehát hogy nem másikat lemásolni, hanem van az emberben szerintem egy ilyen igény arra, lehet, hogy nem mindenkibe, elnézést, hogyha valaki úgy érzi, benne nincs, de szerintem a többségben ott van az igény, hogy valami mást venni, hát én nem akarok ugyanolyat, mint neki van, sokkal inkább, nem tudom, más színbe, vagy más szabás, vagy más hogyan.
2: Igen,
1: amikor
2: igen.
1: Már teszem hozzá, úgymond az önismeretünk azért úgy helyén van. Ez szerintem
2: igen. Ez fontos, ugyanis ez nagyon korfüggő is, alkatfüggő, személyiségfüggő is, de például a fiataloknál az, hogy ugye ezt nagyon gyakran megkapják kritikaként, hogy egy tök egyformán öltöznek.
1: Igen.
2: Ugyanaz a póló, ugyanaz a... Igen, nekik most akkor arra van szükségük. Annyi elvárás van, annyi mindent kell feldolgozni az életükbe és megoldódni, hogy ez egy biztos pont, hogy ezt fölveszem, akkor nem lógok ki, akkor rendben van, és belül tudok dolgozni azon, hogy kiépítsem, feldolgozzam, megismerjem, hogy ki is vagyok valójában. Nekem az a tapasztalatom, hogy jó 35-40 fölött kezdjél az ember igazán megtalálni a saját hangját, és akár zenében, akár ruhában, öltözködésben, és nagyon érdekes, hogyha megnézed az összes, majdnem az összes nagy divatdiktátor, bár nem szeretem ezt a szót, hát mind 50 fölött találta meg igazából a stílusát. Nem a fiatalkori énjét fejlesztette tovább, hanem egyszer csak megérkezett oda.
1: Hát nyilván kellenek, gondolom, kell az élettapasztalat, kell az a rengeteg az, amit az ember lát, ahogyan kell az önismeret hozzá, és hát ez hosszú évek munkája alatt születik meg. Most újra viszont megállunk. Életörömzene legfrissebb hírek után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És a

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem ebben az órában Szalai Katalin, stíluskomponista, zeneszerző. Most a többit, hát a stíluskomponista ugye az összefoglalja elég rendesen, hogy a színtanácsadás, stílustanácsadás, amivel így elkezdtél foglalkozni, az arról már szó volt, és hallgatóink, akik hallgatnak minket, ők már hallhatták, hogy első volt ugye a zeneszerzés, és ebből jött ez a stíluskomponizmus, úgymond, tehát abból ebből született igazából, tehát ez volt az első, és utána erre épült rá, mondhatnám így is, ugye? Mert végül is a kettő egymást igen erős kiegészíti, és még amire kíváncsi lennék, hogy te hogy látod, vagy hogy érzed, a lelkünkre, vagy mentálisan, vagy mindkettőre hat, mindkettő, akár a zenéről beszélünk, akár arról, hogy hogy öltözünk, ugye már arról is szó volt a hírek zene előtt, hogy az öltözködés az ugye, tehát kívülről, belülről, kívülre ugyanúgy hat a személyiségre, a hangulatunkra.
2: Mindkettőre szerintem, de nagyon személyiségfüggő. Tehát én erre jöttem rá, hogy most már nagyon sok vendégem volt, hál' Istennek, hogy nincs két egyforma eset. Mindenkinél másképp működik. De az például egy érdekes kérdés, hogy ki milyen zenét hallgat, lehet, hogy az meghatározza azt is, hogy ő milyen.
1: Most eszembe jutott, például volt ugye a rocker korszak, és akkor mindenki a rock zenét szerette, és úgy is öltözködött.
2: Így van.
1: Meg ez a hát fekete szín például, ez mekkora divat volt egy időben, most is azért, de hogy egy időben nagyon áthatóan, igen.
2: Igen, tehát ez lehet összefüggés. Ez egyébként megérne egy külön kutatást. Lehet, hogy egyszer csinálok majd unalmas perceimben már, ha lesz olyan, hogy vajon milyen zenét szeretnek azok, akik eljönnek hozzám, és hogy az összefüggés, biztos összefüggésben van a személyiségükkel, azzal, hogy milyen színekhez vonzódnak, milyen a stílusuk. Biztos van összefüggés. Tuti.
1: Ma egyébként mi az, amit leginkább szívesen csinálsz? Melyiket? A zeneszerzés, vagy a színstílus tanácsadás? Vagy ne, ezt sem tudod így igazán külön választani?
2: Mind a kettőt nagyon szeretem. Tehát ha az egyik nincs hosszú ideig, akkor hiányzik. Tehát mind a kettőt nagyon magamének érzem. Ilyen van, tehát egyre több olyan emberrel találkozom, különösen ilyen X-generációsoknak, akik rájöttek arra, hogy hát nem csak egy. Ugye régen az volt, hogy valami, legyen egy rendes szakmát, fiam, és abból nyugdíjba mehettél. Na hát ez a világkép, ez alapjaiban omlott össze ugye az előző évtizedekben, és hát mindenki próbál olyanból is megélni, ami nem muszájból csinálja, hanem vagy illetve inkább magamról beszélek, tehát én biztos voltam abban, hogy én csak abba tudok energiát, pénzt fektetni, amit szenvedéllyel tudok csinálni. Ugyanis az látszik, ha nekem a hitelesség nagyon fontos. Ha én ezt nem csinálom szívvel, lélekkel, akkor hagyjam abba. Akkor ott valami van, vagy akkor változtassak. De szerintem az nagyon fontos, mert akkor vagy hatékony, akkor tudsz igazán segíteni a másiknak. Akkor van benned ott az a tűz, az a kíváncsiság, az a segíteni akarás, hogy tényleg annyi, ez onnan tudom, hogy mennyire jól érzem magam, amikor elmegy tőlem egy hölgy, és látom, hogy kivirágzott, és megnyugodott, és hát nagyon sokat segítettem, tehát egyszerűen ennél jobb érzés nincs a világon komolyan.
1: Igen, igen.
2: Hát meg amikor bemutatják a darabomat, és tetszik a közönségnek, az a másik nagyon jó érzés.
1: Most mikor volt legutóbb ilyen pillanat, és ilyen jó érzés, amikor bemutatták a darabodat?
2: Bartók kórusverseny Debrecen. Ott volt most a gálán egy gyermekkari bemutatóm, de sokkal jobban sikerült a darabom. Például a Petőfi 200 kapcsán volt egy kiírás, ott is egy gyerekkórus darabom nyert. Meg hát most már egyre több helyen itt-ottam ott kisebb-nagyobb kameraművek. Igen. Hát azokat így a Facebookon szoktam osztogatni erről.
1: Egyébként hogy történik egy ilyen, amikor felkérnek téged akár egy zeneszerzésre? Most, hogyha valaki érdeklődik ez iránt, a szakma iránt például, vagy a gyereke ebbe az irányba indulna, hogy ez nyilván, ahogy mondtad, amikor kezdtük a beszélgetést, ugye mondtad, hogy nem ez a hogy is fogalmaztad, nem ez az a szakma, amiből meg lehet
2: a
1: biztos megélhetésnek a szakmája, de ettől függetlenül nyilván, ahogy mondta, szenvedéllyel lehet csinálni, és hát az ember, ha boldog, az sokkal többet ér, azt gondolom, mint bármekkora összegű fizetés, úgymond, de te magadat kell menedzseld? Vagy azért, hogyha az ember elvégzi a zeneakadémiát, megvannak hozzá a diplomái, akkor azért úgymond a szakma viszi magával.
2: Nem, szerintem abszolút magunkat kell menedzselni, tehát nincs ilyen külön. Éppen ezért nagyon sok kollega is van, aki ezt nem tanulta meg, tehát a következő generációnál látszik, hogy sokkal talpra esettebbek, ilyen szempontból szerencsésebbek. Nekünk erről semmi nem volt. Tehát mi tényleg nagyon a szakmára helyeztük a hangsúlyt. És hát most hogy mondjam, tehát eléggé lejjebb ment az a léc, ami az az elvárás, amit támasztanak az egyetemek ahhoz, hogy bekerülj zeneszerzés szakra például. És hát ezért egy kicsit hát más generáció, más megoldások.
1: Gondolom, nem, pályázatokból.
2: Persze, hát én is pályázatokból, persze, természetesen. Tehát, hogy pályázatok, meg ismerősök, meg ugye az előadó művészekkel való kapcsolat, tehát ezeken keresztül szoktak megvalósulni ezek a kompozíciók, néha véletleneken keresztül, vagy valaki fejlődik, hogy jaj, te bocs, nincs véletlenül egy ilyen, olyan, amolyan. De ez ugye csak addig van, amíg van kortárs fórum, ahol ez felcsendülhet, mert ugye a kortárs zene alatt ma azért elsősorban ilyen hip-hop meg ezeket szokták érteni. Hát van egy olyan szeglet, ami ugye sajnos perifériára szorult, és egy kicsit a meg nem értett kategóriába, pedig aki volt már ilyen koncerteken, azért az nem úgy jött ki, hogy hát ez hallgathatatlan, borzalmas. Tehát ez egy letűnt világ emléke. Tehát ha ma, aki kortárs zenét írt, az nagyon érdekes, izgalmas, csak nem kéne azt tőle elvárni, mint a romantikában. Tehát, hogy azon már túlléptünk, vagy nem tudom. Tehát. És nagyon szép hangzású művek is vannak, tehát nem igaz az, hogy csak csúnya lehet a kortárs zene, ezzel hevesen tiltakozom. Nagyon-nagyon sok kollégám írt gyönyörű zenét, és egyébként a századforduló zenéjét is, aki szereti, annak biztos, hogy sokkal befogadhatóbb, és tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit meg kell ehhez is érni, tudod? Tehát azt mondják, hogy ilyen 35-40 évesen érkezik meg valaki a klasszikus zenéhez. Ha nem volt ott gyerekkorától.
1: Ha ott van gyerekkortól, akkor az marad végigkíséri.
2: Igen, akkor az lehet egy más irányultság. Igen. Tehát szerintem nagyon sok múlik azon, hogy milyen közegből jön az illető.
1: Csodálatos szakma egyébként, azt gondolom, és minden, ami ilyen művészettel foglalkozott, gyönyörű. Tehát, és ez annyira szomorú, hogy igazából nincs annyira megbecsülve, mint amennyit ér az egész. Na de most újra a zenét hozunk, életöröm zene, jövünk vissza, és beszélünk még picit a színtanácsadás, stílus komponista énedről, vagy szálról is. Tartsanak velünk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Ezt látom.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szalai Katalin a vendégem ebben az órában, aki stíluskomponista, zeneszerző. Beszéltünk itt a zenéről, meg arról, hogy hogyan kezdődött neki ez a pálya, maga a zeneszerzés. Azt is elmondtuk, hogy mi is az a stíluskomponista egészen pontosan. És én kíváncsi vagyok, bár majd még a későbbiekben fogunk beszélgetni a színtanácsadásról konkrétan, de picit így vezessük be most így az utolsó néhány percben, hogy hogyan történik nálad, tehát hogyha oda megy, nem tudom, XY, vagy jelentkezik nálad, akkor hogyan indul egy ilyen stílus vagy színtanácsadás? Itt behozod-e a zenét, ha már a komponista kis szócska ott van?
2: Uh-huh. Nem szoktam behozni. Uh-huh. Nem. Viszont a képi világot igen, tehát kiterítem a tablóimat, ahol ott vannak ezek a színtablók, amivel egyébként vizsgáztam annak idején, amikor Pirityi Évánál tanultam, és az érdekel, hogy ösztönösen ő melyik színvilághoz vonzódik, uh-huh. az nekem nagyon sokat elárul. Mert én ránézek, és azért nagyjából képbe vagyok. És akkor a kendőket elkezdem az arcához tenni. Először a bázis színekkel, utána jönnek a többi élénkebb színek, és igazából én nekem az a technikám, hogy mindig elengedem azt, ami először kijön, uh-huh. eredmény, és újra nézem egy másik színnel, tehát újra és újra meggyőződök arról, hogy igen, amit gondolok, az az.
1: És ezt miért? Ja, hogy ezért, hogy meggyőződj?
2: Azért, hogy biztos legyen, aha. hogy nálam ne legyen ilyen, hogy félrekendőzök valakit. Uh-huh. Lehet, hogy volt ilyen, sőt, amikor nagyon az elején voltam, és még ingyen csináltam, mert ugye gyakorlatot kellett szerezni, persze. tehát az azért ilyen 70-80 nő volt, akit ingyen kikendőztem, és igazából ebből épült föl később az a bázis. Csak annyit kértem cserébe, hogy ajánljanak tovább. Uh-huh. És ez is adott egy olyan gyakorlatot, meg utána elmentem hospitálni olyanokhoz, akikhez sokkal több melegszín típus jár. Tehát ebbe komoly energiát fektettem, hogy ez nagy, minél jobban menjen, hogy ne legyen az, hogy máshol kötnek ki, vagy, uh-huh. vagy félrekendőzök valakit, és ezért mindig kételkedem, és utána újra és újra meggyőzöm. És ami nagyon fontos, hogy amíg ő nem látja, hogy melyik színből, melyik színárnyalat, addig nincs értelme, hogy elmenjen. Tehát ugye utána ő megy elvásárolni, és megkapja azt a kis kártyát, oké, de értenie kell, hogy neki miért az áll jól. És akkor van az, amelyik tetszik, és akkor megbeszéljük, hogy azt hogy lehet beépíteni. Tehát én biztos, hogy nem fogok semmilyen tiltólistát a kezébe adni, mert a színeknek rendkívül erős a pszichológiai hatása ránk. És ezzel számolnia kell egy tanácsadónak, hogy én objektíve megállapítom, hogy mit tudom én neked a fekete, mondok egy konkrét példát, elképesztő rosszul áll valakinek uh-huh. a fekete, mondjuk nekem nagyon rosszul áll például, de nekem is bekúszott a ruhatáramba kettő olyan, mert a stílusa annyira tetszett, annyira stílusa nagyon tetszett annak a két kis kabátkának, és az úgy becsúszott, de tudom, hogy kell kompenzálni. De a stílusa nagyon tetszett, és az azért számomra felülírja azt, hogy most éppen nem az a szín a legtökéletesebb. Jó, hát van másik 100 ruhám, ami meg igen. Uh-huh. Tehát, hogy én egy kicsit lazában veszem ezeket a történeteket, nekem az elsődleges szem pont az az, hogy globálisan annak a vendégnek az egész lényéhez olyan színek társuljanak, amiben ő nagyon jól érzi magát. Uh-huh. Tehát van egy objektív rész, hogy ez áll jól, van a szubjektív rész, hogy ezt szeretem, és megkeressük a közös halmazt. És biztos, hogy lesz olyan, ami lehet, hogy jól áll, de nem tetszik neki, és akkor ezzel nincs semmi baj, mert enélkül éli le boldogan az életét. Vagy van olyan, amelyik tetszik is, és még jól is áll neki, és még nem tudta, hogy ez a szín ilyen jól áll neki.
1: Mennyire vagyunk egyébként tisztában azzal, hogy mik azok a színek, amik nekünk mondjuk jól állnak. Gondolom, van azért olyan ember, aki ösztönösen ráérez, vagy van egy nagyon jó stílusérzéke.
2: Igen, igen, van, aki nagyon jól ráérez, és ösztönösen is csak finom hangolás van. Alapvetően mindenki valahol érez, érzi, hogy mi állna neki jól, csak ilyen-olyan dolgok miatt lebeszélődik, vagy érzi egy hatás, ami miatt máshoz nyúl. Például nagyon érdekes történetek azok, hogy de hiszen kamaszkoromban ilyenbe jártam. Tehát, hogy ott ugye ösztönösen még megmerte érni a színeket, és utána jött a fekete-barna-bés korszaka, és pedig hát azokban tényleg a plusz 20 év. De mondjuk a legnagyobb, tehát a leggyakoribb az az szokott lenni, ami nálam is volt, mielőtt én színtanácsadó voltam, vagy lettem, hogy hát ha barna a hajam, akkor biztos nekem a barna jól áll, vagy barna a hajam, barna a szemem, akkor biztos én meleg típus vagyok. Hát sajnálatok közöm, hogy nem. Nem, hideg színtípusok között is rengeteg a barna szemű, barna hajú. Csak ugye más a bőrnek a tónusa. Aha. Meg hideg-meleg, meg meleg-meleg, tehát ennél azért sokkal színesebbek vagyunk, mint hogy...
1: Értem. Hát igen, meg gondolom a hajszín legalább olyan sokat számít, tehát itt gondolok arra, amikor valakinek nem áll jól a szőke, és mégis befesti szőkére, hogy ott nyilván valami ilyesmi probléma lehet, hogy...
2: Szerintem a bőr a meghatározó, mert lehet, hogy jól állni ki a szőke, de van olyan, aki befesti szőkére, és egyszerűen elképesztően sápasztja, mert a bőréhez nem megy.
1: Igen.
2: Tehát van ilyen. Hát én is majdnem vörösre festettem magamat, mert ugye nagyon untam a színeimet, és hál' Istennek pont akkor mentem el egy színtanácsadóhoz, mielőtt ez megtörtént volna, és ott mondta, hogy hát a vörös az utolsó szín, ami nekem jó, tehát az biztos, hogy nem mondaná.
1: Tehát vörös soha nem leszel. Nem. De ebben a témában még rengeteg van, sajnos erre már nem lesz időnk, hogy ezt kibeszéljük, úgyhogy majd legközelebb majd visszajössz hozzám, és akkor majd csak és kizárólag erről fogunk beszélgetni, tehát a színek és mi nők, férfiaknak, még csak annyit férfiaknak szoktál színtanácsadást csinálni?
2: Hál' Istennek jövögetnek. De jó. Kevesen, de jönnek. Aha. Tehát nekik is vannak színei.
1: Hát igen, pedig ugye, ha arra gondolunk férfiak, akkor szerintem a legtöbbünknek fekete, fehér, szürke, barna és kék még esetleg, de az, hogy valakinél rózsaszínink, pedig milyen jól tud állni egy-egy
2: ugye,
1: férfinak.
2: Ugye, én is mindig ezt mondom.
1: Nagyon. No, de erről is fogunk akkor majd beszélgetni legközelebb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Megkezdődött az új tanév, filmklasszikusokat vetítenek a Puskin moziban. Folytatódik a Változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvár megyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitóján azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget. Ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Tottyik Tamás elnök a tanévkezdetén felhívta a figyelmet. A költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat. Így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartóktól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakciónak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a társa irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoznak, hogy biztosítsák a stabil működést. Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot lefoglalt. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő, összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban, tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült Sci-fi néma filmmel, a Metropolisszal kezdődik, de levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját. A magyar filmek között a Hippolita lakály Fábri Zoltán 20 óra című alkotását. A gyerek szekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni. Az ország nagy részén süt a nap, délnyugaton lehet borult az ég, de eső nem lesz. Többfelé megélénkül a szél. Délután 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégemmel Bilvax Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakemberrel, aki most kivételes módon nem a stúdióban van nálunk, hanem telefonon értem el. Hát éppen mondtam Tibornak, hogy ilyen az elmúlt hosszú évek alatt nem igazán volt. Talán egyszer vagy kétszer fordult elő, úgyhogy azt gondolom, hogy ez teljes mértékben megbocsátható a hallgatóink részéről is, hogy így telefonon keresztül hozzuk össze ezt az interjút. Ugye a jelen gazdasági helyzetről fogunk beszélgetni. Szervusz Tibor, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok minden hallgatónak is, és köszönöm, hogy így telefonon keresztül is hallgatnak minket.
1: No, hát a témák, rengeteg témát hoztunk, mint ahogy szoktunk. Újra ugyanazt fogom eljátszani, hogy nem sorolok fel mindent. Bízunk benne, hogy jut időnk arra, amit terveztünk, hogy beszélgetünk. Az első részben ugye a Tisza kormány első 100 napjáról beszélgettünk. Hol tart valójában vajon a magyar gazdaság? Ugye május 12-én alakult meg az új kormány. Letelt ugye már az első 100 nap. Gazdasági szempontból ez nem egy könnyű történet volt, ahogy nézzük ugye a kormányváltást, magas költségvetési hiány, visszafogott növekedés, komoly külső kockázatok mellett kellett átvenni az ország irányítását. Induljunk onnan, hogy milyen állapotban van ma egyáltalán a magyar gazdaság, ha nem a politikai kommunikációt nézzük, hanem kizárólag a számokat.
2: Mindenképpen az fontos megérteni, hogy ugye az előző kormányzat szeretett nagyon korán, ilyen tavasz végén következő évre költségvetést tervezni. Hát ez egy nagyon nehéz dolog volt, mert utána mindig többször kellett az elmúlt években ezt módosítani. Most egyébként a jelenlegi kormányzat, a Tisza kormány gyakorlatilag újra könyvelte, újra számolta az egész 2026-os évét Magyarországnak, tehát most már ugye gyakorlatilag az év kétharmada úgymond eltelt, hát messze más számokat hoztak ki, mint az előző kormányzat kommunikált, sokkal-sokkal nagyobb lett például a hiány. Tehát napvilágra kerültek, vagy kerülnek folyamatában, úgymond a csontvázaknak hívták őket, de akár gazdasági vagy egyéb oldalakról is mindenki, hogyha esetleg követi a különböző kiadásokat vagy egyébeket, azért folyamatosan jönnek ki újabb és újabb érdekességek, tehát egyrészt a hiány is magasabb, viszont vannak több olyan dolog, ami egyébként már az elmúlt, most ugye 4 hónapja választották meg őket, 4,5, de 105-106 napja van a Tisza kormány kormányon, ami egyébként pozitív dolgok is vannak, nemzetközi pénzpedagok, egyébek, tehát szerintem ki is vesézhetjük darabokban.
1: Legyen úgy, vesézzük ki, induljunk rögtön.
2: Először is egy ilyen kicsit ilyen frissebb dolog, hogy csütörtöki napon a miniszterelnök úr bejelentette, hogy a minimál nyugdíjat azt 120 ezer forintra emeli. Ez fontos tudni, hogy 2008 óta, tehát nem az előző kormány, hanem az előző előtti kormány, még a Gyurcsány Ferenc nevével fémjelzett kormány volt az, aki utára megállapította, hogy minimum annyit kell kapni a nyugdíjasnak, ez azóta nem emelkedett. Tehát azért 28.500 forintról volt eddig. Hát lehet, hogy akkor sem volt már sok pénz, de azért most gondoljunk bele, hogy mi 28.500 forint.
1: Hát ez semmire nem elég, úgy egészen konkrétan, igen.
2: És még nagyon sok honfitársunk, tehát 100 000-es nagyságrendben volt olyan, aki e között az összeg, és 120 000 forint között kapott nyugdíjat. Ez tipikusan azok a személyek, akik kevés időt töltöttek új munkaviszonyban, amiért nyugdíj alapot képeztettek volna, vagy nagyon alacsony bér mellett tették meg ezt. És most 120 000-re fölemelik, tehát gyakorlatilag most nagyon próbálok óvatosan, nagyon kicsit több mint 4-szeresére emeli az kormányzat január 1-től. Most 120 000 forint sem biztos, hogy óriási összeg, de viszont biztos segítség azoknak, akik minél kevesebbet kaptak, tehát azért ez egy nagyon mennyiségű.
1: Igen, a 28 ezer forinthoz képest azért ez egy óriási nagy ugrás. Tehát hogy az, hogy mennyit ér most a 120 ezer forint, az egy másik kérdés, de mindenképpen nagy ugrás.
2: Hát ha most leszeretnénk ezt fordítani, meg visszamennénk az akkori álszintekre, ezt megnéztem, akkor a mostani 120 ezer, ha akkor lett volna, akkor az körülbelül ilyen 38-45 ezer forint közötti értéket jelentett volna 25-500-hoz képest. Tehát mondjuk az átlag élelmiszer árakhoz, meg egyébekhez képest. Persze vannak olyan élelmiszer dolgok, ami sokkal többet ugrott, meg úgy hívjuk, hogy a nyugdíjas infláció az eltér a normál inflációtól, mert egy átlag nyugdíjas más dolgokra költ, mondjuk költ rezsire, költ élelmiszerre és költ gyógyszerre is, mondjuk, mert ugye általában a fiatalabb generáció kevesebbet költ gyógyszerre, és ugye a vényköteles gyógyszerek áfáját is leviszi. Ez mondjuk egy átlag személynek tényleg pár száz forintot jelent havonta, de az is pár száz forintot jelent. Ez is egyébként a 100 napos program előtt az ígéretek, úgymond az valódi Tisza programnak a része volt.
1: Júliusban ugye 1,2% volt az éves infláció, ami hát mondhatjuk azt, hogy kifejezetten kedvező adat. Azt ki lehet-e már jelenteni, hogy túl vagyunk az inflációs válságon, vagy azért ez még egy picit korai lenne?
2: hogy az infláció az mindig úgy nézik, a júliusi inflációt, hogy az előző év júliusához képest mennyit változtak az fogyasztójárak. Most így az elmúlt hónapokban alacsonyabb volt, ez picit vissza fog úgymond gyorsulni mondjuk ilyen 2-3% közé, és ha majd visszanézünk következő év elején erre az évre, akkor sem gondolom azt, hogy ne kettessel, tehát 2,1% legyen az infláció. Tehát gyakorlatilag visszahűl a gazdaság. Az, hogy ez még ilyen alacsony marad, de ha mondjuk ez féken, kordában van tartva, és 3% körül plusz-minusz tudja tartani a kormányzat, a gazdaság, a külföld, tehát a piaci szereplők, akkor ez mondjuk kezelhető, ugye a hirtelen sokokat nem lehet kezelni, de ez mindenképpen pozitív meglepetés is volt, amikor gyakorlatilag ez a napokban napvilágot látott. Tehát nem csak ez sikerült, úgymond érdekes meglepetés, hanem például ugyanúgy júliusban, tehát a 7. hónapban 500 milliárd forintnál több is volt a költségvetési többlet, tehát erre ember emlékezet óta szerintem nem volt példa. Ez megint annak volt köszönhető, hogy gyakorlatilag a nemzetközi piacok pozitívan értékelik a kormányváltást, és olcsóban tudják finanszírozni a kormány, több lépésen fogott kamatot vágtak, egyébként most a jegybank is kamatot vágott, ez pedig az Államadósságkezelő Központ. Tehát maga annak, hogy az új hiteleket, amiket fölvesz az állam, és fontos, hogy az állam minden héten, minden kétheten, minden hónapban vesz fel új hiteleket, úgymond refinanszírozza a működését, és amennyi az összes megtermelt jószágunk, a GDP, és mennyi a hiánya, ez a refinanszírozás igénye, kettő között van a hiány, de hogy ezt olcsóban tudja megtenni. Tehát nem mondjuk évelején még 7%-on tudta megtenni, azt most már 5,5%-on tudja megtenni. Tehát ez is egy nagyon pozitív, mert úgymond kiforgatja a régi hiteleket, és át tud árazódni. Ez egy nagyon lassú folyamat, de jövőben majd kevesebb adó, tehát kevesebb törlesztést kell fizetni, több maradhat Magyarország zsebében, amit különböző programokra el tud költeni.
1: Hát így legyen, és hónapról hónapra ilyen pozitív hírekkel jöjjünk, hogy folyamatosan emelkedés van. Én csak ezt tudom kívánni így magunknak a beszélgetést illetően. Most viszont életöröm zenét hozunk, zene után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Bilvak Szibor, befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember. Ugye avval indítottunk a zene előtt, hogy a Tisza kormány első, hát egy picivel több mint 100 napjáról beszélünk, hogy hol tart valójában most a magyar gazdaság. Itt ugye említettük az inflációról szó volt, és amivel most mindenképpen folytatni szeretném, hogy ugye a forint is erősödött, illetve hát nyilván ez mindig ingadozik, de azért egy mondhatjuk azt, ugye, hogy amióta megvolt a váltás, tehát a rendszerváltás óta, most ezt így onnan datáljuk, emelkedik a pontosabban erősödik a forintunk.
2: Hát a választás éjszakája még ilyen 370 plusz-minusz volt az euróforint, azóta nem érte ezt a szintet. Tehát voltunk 350-en is, most ilyen 360, 62, 63 vagyunk. Ez is egyébként nagyban segíti az inflációt, mert sok terménynek az árát nem tudjuk Magyarországon megtermelni, de vizában vásároljuk és hozzuk be. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk az olajat, vagy a kenyeret, vagy a gázt, azt mennyire forintban, mennyi értéken veszük meg, ez egy nagyon erős pontot tud jelenteni, és ez megint segíti a magyar gazdaságot, aminek azért így a hiány szintje érdemi 7,5%, hogy az előző babon beszéltünk, hogy kicsit más lett, mint amit az előző kormányzat várt, tehát 7,5% a hiány, és még egyébként az államadósság is növekedett, ez azt mondom, hogy inkább egy átmeneti, lehet egy éves, másfél éves növekedés, utána majd ez szépen vissza fog simulni, de összességében lássuk, azért, hogyha mi az eurózónába szeretnénk lépni, ami egy ilyen deklarált célja a kormányzatnak, hogy a ciklus végére valahol a közelébe jutsunk, akkor ennek a hiánynapról a 3%-ra le kéne szorítani. Most ez nem lehet úgy, hogy egyik napról a másikra ekkorát szorítunk, mert ez azt jelenteni, hogy kis túlzással, mint hogyha ez egyik évről a másikra nem költenénk egy fontos az oktatásra, annyit meg kéne spórolni. Az ugye nem lehet, hanem hogy lépcsőzetesen lehet, úgyhogy a bevételeket növeljük, jönnek az EU-transferek, nő az adóbevétel, majd arról is beszélünk, hogy a gazdaság nem minden szelete pozitív, hanem azért bőven vannak még itt negatív részei, ami inkább azt mondja, hogy eddigi dolgok miatt van, nem három vagy négy hónap alatt alakult ki, és talán, hogy jövőre 5-6% közé legyen a hiány, hogy most 7,5, akkor már jó tudunk lenni, és mikor a ciklus végére, a jelenlegi párt, jelenlegi kormányzat ciklus végére 30 körül, hogyha el tudnánk jutni valahol 3% könnyig, ez egy nagyon istenes dolog lenne, de ez nem egyik napról a másra fog nullára lemenni, nem is lesz soha nulla, ezt is nagyon fontos tudni. Tehát nagyon kevés olyan ország van, aminek nem hiánya van, hanem többlete van, ezek általában az ilyen szuper nagy exportőr ország, aminek annyi bevétele van, amit nem tud elkölteni.
1: Hát igen, nyilván nagyon sokat várunk a jelenlegi kormánytól, ugye, de hát valóban ez alatt a néhány nap alatt azért nagyon sok mindent nem lehet még felmutatni. Szerintem én azt gondolom, hogy az ígéreteihez képest egész jól haladunk. Még visszatérve a forint erősödésére, hogy van-e az az árfolyam szint, ahol már a túlerős forint többet árt a magyar gazdaságnak, mint amennyit használ?
2: Hát azért az elmúlt hónapokban, amikor 350-es környékén volt a forint, azért akik exportőrök vagy egyébek azért mivel nem tudtak erre felkészülni, erre a gyors mozgásra többnyire, azért sok olyan hang látott napvilágot, hogy szeretnék, hogyha ez visszagyengülne. Most már egyban 5,5%-ra csökkent a magyar alapkamatot, tehát úgymond a kamat előnyünk az Európai Unióhoz képest, ugye Európai Központi Bankhoz képest kicsit 3% fölött van. Ez még az év elején gyakorlatilag ilyen 4,5% körül volt. Így sem gyengül sokat vissza a forint. Tehát nem azt gondolom, hogy most így bátor, de nem azt kell várni, hogy 450-500-as forint lesz, hanem az, hogy pici mozgásokkal és legmagy gyengülhet, hogyha átárazódnak a piacok, mert a jegyben most 5,5%-ra vágta a kamatot, egyelőre azt mondta, hogy még megnézve most már adott vezérelt módokat súlyra, tehát hogyha esetleg van rá tér, akkor lehet, hogy a következő hónapban tovább csökkenti, akár 5-25 vagy 5%-ra, ez tovább tudná a forintot úgymond emelni az euró húffal kapcsolatban, az euró húf párban az euró irányába, tehát növekedne ez a szám, de alapvetően azt gondolom, hogy inkább a hasonló árfolyamokra, picit lenni egy picit gyengébb, de nem érdemi gyengébb árfolyamokra kell be rendezkedni, és akkor ezt a vállalatok pedig, hogyha tudják, hogy ebbe le kell bízni, akkor így tudnak árazni, így tudnak terméket behozni, a tartós cikkek, autók, mobiltelefonok, stb. Viszont ugye általában devizába veszik a nagyobb cégek, és abba hozzák be, hogyha ugyanannyi 40 ezer euróért vesz valamit, vagy 400 euróért, és annak erősebb a forintja, reméljük, ez meg fogja jelenni azt, hogy a fogyasztói árak Magyarországon, tartós cégeknél is gyengülnek, ez is az egyik olyan komponens az inflációnak, amely miatt nem olyan szágoldó, mint mondjuk akár az elmúlt néhány évben láthattuk.
1: A 2030-as euróbevezetése szerinted reális? Most így, ahogy elindultunk, hogy látod?
2: Én azt gondolom, hogy ha az előszobáig eljutunk, ezt úgy hívják, hogy úgy van, hogy el kell jutni egy olyan szobába, ezt mondják, hogy ERM2-es rendszer, ahol utána két évig ott kell tartózkodni az előszobába, és minden olyan kívánalmat megtartani, és majd utána lehet az eurózónába elérni. Tehát ha a 2030 2008-as évben eljutnánk oda, hogy onnan elindul már a két év, akkor szerintem ennek van jelen pillanatban nagyobb ráadása, mint hogy 30-ra legyen euró. Tehát inkább azt mondom, hogy 30-35 között lehet, hogyha minden szépen tartunk, és nem egy óriási válság, amivel nem tudunk mit kezdeni, tehát nem tőlünk függen egy óriási válság, akkor a 30-35-ös idősávban akkor be tudunk lépni az eurózónába.
1: Uh-huh. Hát így legyen.
2: Ez kell az, bocsánat, hogy akár a 30-as utáni kormányzat is be akarjon lépni, mert ugye ez nem csak egy mostani kormányzatnak a döntése, hanem gyakorlatilag az akkor regnáló kormányzatnak majd.
1: Persze, amit ugye nem láthatunk előre, hogy hogyan alakulnak majd itt a dolgok.
2: Igen.
1: Most újra szünetet tartunk, életörömzene legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: rádiós válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: A jelen gazdasági helyzetről beszélgetünk vendégemmel, Bivak Szibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakemberrel, aki nagyon ritka alkalmak egyike, hogy ő telefonon készítjük ezt az interjút, nem innen a stúdióból. Beszélgettünk ugye a Tisza kormány első 100 napjáról, vagy több mint 100, most már néhány nappal több mint 100 napjáról a forint erősödéséről, meg egyáltalán az ígéretekhez képest hol tart most, illetve miket váltott be úgymond a jelenlegi kormány. Nagyon nagy az elvárás azt látni és érzékelni a lakosság részéről. Türelmetlenek egy kicsit, nagyon sok mindent várnak el már így az első 100 nap után is, holott ha az ember belegondol, logikusan végig gondolja, akkor ez nem megy egyik napról a másikra a mindenféle változás bevezetése. Ugye a 120 ezres nyugdíj az már mondjuk egy óriási nagy lépés, hogyha azt nézzük, hogy 28 ezer, hogy volt a eddig
2: 28.500 forint.
1: 28.500 forinthoz képest. 7,5%-os a hiány, hogy mekkora a probléma, erről is beszéljünk egy picit mindenképpen. Ugye mit jelent ez a 7,5%-os es a hiány, és mit jelent a 7230 milliárdos, azaz 7,8%-os pénzforgalmi hiány? Miért fontos, hogy ne keverjük ezt össze ezeket?
2: Hát gyakorlatilag az történt, hogy ennyikora összeggel tervezte túl a kiadásait az előző kormányzat, vagy ennyivel költekezett túl. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy szám, ebben azért rengeteg olyan dolog van, mint a különböző anyák, ugye SZIA mentessége, 14. havi nyugdíj, 6 havi fegyverpénz, stb. Tehát hogy gyakorlatilag egy volt egy választási osztogatás, aminek fedezete ugye nem volt, és ez egy óriási mennyiségű pénzkiutalást jelentett. Most ugye ezt majd jövőben kicsit tompítják az Európai Uniós transfert, az is sem egyik napra másra ránk ömlenek, hanem majd folyamatosan le fogjuk tudni őket hívni. Reméljük, hogy a logikájuk kicsit megváltozik, és picit piacbarátabb, vagy piaclogikusabb szempontjából lesz. De ugye még elsősorban segített abban, hogy a beruházások ne oboljanak továbbra is össze. Tehát gyakorlatilag azt fontos tudni, kedves hallgatók, ezt általában ilyen negyedéves adatokban nézik, és megnézik, hogy az előző negyedévhez képest, vagy az előző évhez képest mennyit növekedett. Uh-huh. A 2023-ban volt utoljára olyan negyedév, amikor nem csökkent negyedévről negyedévre a beruházás. Ez azt jelenti, hogy ha így értéken nézzük, hogy kb. 9 éve volt azon a szinten a beruházások volumene, mint most. És gondolj bele, hogy mekkora volt azóta az infláció. Tehát, hogy gyakorlatilag jelenleg a vállalatok alig ruháznak be, most is a visszaesés csak a beruházásnál volt 7%, tehát olyan szinten nem volt az elmúlt 4 évben kedvük a beruházni a vállalatoknak, és nem csak kedvük nem volt, hanem gyakorlatilag a külföldi vállalatok sem annyira ruháztak, vagy hiába jöttek bizonyos cégek. Volt, hogy néha néhány negyed évben ez alatt az elmúlt 3,5 év alatt eljutottunk nulla közeli állapotban, de alapvetően inkább 5-10-15%-os esések voltak, ugye a jövőből fog hiányozni, ezért várja mindenki az EU pénzeket és az EU pénzek által megmozdult további tőkét, hogy beinduljanak azok a motorok, amik teljesen leálltak a gazdaságba. Tehát azt is ki kell mondani, és ezt őszintén leszek, hogy az idejében nő a munkanélküliség a tavalyi év végéhez képest. Miért? Mert nincs ennyi munkaállóra szükség, tehát akár 0,5%-kal lehet magasabb az idejében a munkanélküliek száma, mint tavaly. Ebben gyakorlatilag az előző évek áthúzódó hatása, ugye az új kormányzatnak még nem indult be, biztos meg is lesznek hibáik, ez nagyon fontos elmondani, hogy mindenkit megpróbálunk a helyén kezelni, de hogy az eddig történteket nem véletlen volt az, hogy egy teljesen új gazdasági irányt kívántak a választók is elérni, mert úgy gondolták, hogy ez így tovább nagyon nem mehet, úgyhogy várjuk azt, hogy az európai uniós források úgymond megérkezzenek, és azok az megfelelő projekteken és programokon keresztül kiosszák, felhasználják, és akár a legkisebb vállalkozástól a mindenféle vállalkozás tudja ezt alkalmazni, kihasználni, ugye lesznek elvileg új tömegközlekedési eszközök, morázok, egyebekre is fognak költeni, és hisz sok olyan probléma van, amit azért mindenki érez minden napjaiban.
1: Egyébként az itt egy kulcsmondat volt, hogy megfelelő projektekre elkölteni. Hogyha jól gondolom, akkor tudunk ebből profitálni.
2: Hát igen, most olyan dolgokra nem érdemes költeni, amire nincs az embernek szüksége. Tehát azt gondolom, hogy olyanokra is. Nem biztos, hogy valamint 5 vagy 10 vagy 15 éve kitaláltak, hogy az jó projekt, az most aktuális projekt. Tehát ugye változnak a kihívások, itt olyan, hogyha azt mondanánk, hogy lakást szeretnénk felújítani, és mondjuk 5 vagy 10-re kitaláltuk volna, azért most lehet, hogy újra gondoljuk, akkor lehet, hogy ki szeretnénk festni, de lehet mondjuk már okos otthonrendszert szerelnénk be, vagy biztosan tennénk légkondicionált a lakásban, tehát mondjuk ezeket fittelni, újra kell frissíteni ezeket a programokat, amit a mostani kormányzat meg is tette, illetve olyan dolgokat is választott, amiben úgymond ezt a pénznek több olyan kalap része van, van a 7 éves költségvetés, van az RRF, ez a helyreállítási alap, és még van ugye a szép hitel, ami a háború után van, amelyeket viszont gyorsan el kell költeni. Ezért mondjuk a tömegközlekedési eszközök, tehát mondjuk vonatok egyéb beszerzés, az egy gyorsan elkölthető dolog. Úgyis azért mindenki nézze végig, hogy azért a tömegközlekedésről sokszor inkább negatív képet lehet látni, de vannak ilyenek is, viszont vannak olyan tényleg programok, amit 3-4-5 év adott be a magyar kormány, és nem lett végre rajta, azok már nem biztos, hogy most szükségesek, akár egy vállalatnál, akár egy magánszemélynél.
1: Uh-huh. Ez az Európai Uniós pénzek megérkezése, ennek most nyilván sokkal nagyobb realitása van, tehát hogy ezt tudjuk, az időt azt tudjuk, hogy mikor várható, amikor...
2: Hát ugye most ugye néhány napon belül 31-e van, tehát hétfő lesz 31-e, ami egy nagyon fontos határidő volt. Már ilyen hivatalos források volt, hogy szinte minden teljesített a magyar kormányzat, majd az Európai Unió felől, azt mondom, hogy ezeknek a pénzeknek a megérkezés és a leíthatóságét az idei év végén, és ez igazából a jövő év első felében pöröghet fel, és akkor onnan lesz egy dömping. Tehát azt mondom, hogy ez a 27-28, az egy elég erős EU-s forrás dömping, reméljük, hogy ez nem egy kapkodás fog eredményezni, nem jó helyekre fog elmenni, jó projektekre. Gyorsulnak remélem az Európai Uniós források, egy adminisztrációja, a leíthatóság, a pályázhatósága, mert aki pályázott már az Európai Uniós forrásokra, azt tudja, hogy nagyon-nagyon sok adminisztráció kell hozzá, egyébként ez egy EU-s sajátosság, nem csinálom sok, de hogy gyorsható van, hogy az elbírások nagyon egyszerű pályázatoknál is, ami kicsit azt mondom, hogy megfelelsz a 3-4-5 kritériumnak, megkapod, vagy nem, itt nem több száz vagy több milliárdos forintokról kell beszélni, de lehet, hogy pár száz, vagy 2 millió forintos vállalkozás pályázatban, ne kell 6-12-18 hónapot várni, mert már el fog addigra menni a kedve a pályázónak, vagy lehet, hogy nem is kell ezt a célt megtenni. Igen. Tehát ezeken kell gyorsítani, és reméljük, hogy az új kormányzat erről is beszélt, hogy lesz így, erre azt mondom, hogy ehhez egy nagyon erős digitalizációs lábat kell építeni, mert amíg ha sok pályázat jön ki, és magánszemélyt, a cég emberek fognak bírálni, ők nem lesznek hirtelen 3-4-szer annyian, és hogyha lesz 3-szer annyi a pályázat, hát akkor ő is tudna sokkal többet dolgozni, és nekik is vége sok munkaidejük.
1: Igen. Na újra életöröm zenét hozunk, de jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Bilvak Szibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember a vendégem ebben az órában, jelen gazdasági helyzetről beszélgetünk. Itt most már az adásunk utolsó néhány percében vagyunk sajnos, mindig tudnánk azt hiszem órákat beszélgetni, mert rengeteg dolog van, főleg most így az utóbbi időben, ugye rengeteg pozitív hírről is be tudunk számolni. Tanácsolom a hallgatóinknak, hogy hallgassák vissza az adást, ha nem tudtak eddig minket figyelni és hallgatni, nem sokára felkerül az oldalunkra, a Spotify-on, iTunes-on is elérik. Amiről mindenképpen beszélnünk kellene, hogy ez nagyon-nagyon friss hír, ugye augusztus 26-án a figyelem ráirányult nagyon a beruházási és finanszírozási környezetre, ugyanis a Bayer ZRT saját maga ellen kezdeményezett csődeljárást, és a cég tulajdonosa szerint az elmúlt hónapokban komoly pénzügyi kitettséget okozó fejlemények egyes beruházások szabályozási környezetének megváltozása volt az, ami a döntést elősegítette, úgymond. Kezdjük magával, hogy ez egy ilyen hogyan történhet meg mit tudhatunk erről az ügyről?
2: Egy kicsit tegyük kontextusból, ugye ez az a cég, amely nagyon sok nagy volumenű lakóparképítést csinál, egyébként nem csak Budapesten, illetve például a nevéhez köthető a Bosnyák téri irodakomplexum és egyébek 14. kerületben ott Zuglóban, és itt azt mondta a kormányzat, hogy ők felbontják a velük megkötött adásvételi szerződést. Itt az a hír, hogy volt olyan, amely a halászás között néhány héttel kötődött, itt több száz milliárd forintos értékekről kell beszélni, és gyakorlatilag úgymond csak ez 244 milliárd forint lett volna az állam részről, gyakorlatilag az irodákat oda akar tenni, és azt mondták, hogy az zuglói önkormányzattal kapcsolatos szerződéssel nem volt minden, és ezáltal egy oldalúak felszednék mondani. És erre mondta, emiatt is mondhatta főleg a Bayer Concert, hogy hát most nekem nincs 244 milliárdom, akkor csődeljárást kezdem. Ezek. Fontos, mi ez a csődeljárás? A csődeljárás ez nem egyedül a csőddel. Ez azt jelenti, hogy ha a bíróság ezt elrendeli, vagy megengedi, mert hogyha nem rendeli el a bíróság, akkor azonnal csődben vagyok a Bayer Concert, tudom, bedobja a körök között, valószínűleg szerintem ezt nem kívánják majd. Gyakorlatilag az lesz, hogy akkor 120 napra kap egy olyan haladékot a Bayer Concert, hogy lejön a hitelezőivel bankok, vevők, akár az állam, stb., és meg tudjon velük állapodni. Mert nagyon fontos, hogy jelenleg a Bayer Concertnak több ezer magánszemély, vagy akár cég lehet az olyan ügyfele, aki például lakópark ingatlanokat vásárolt, nem akarok föl sorolni, mennyi minden ilyen lakópark ki lehetőség van. Van olyan, ami még csak mondjuk az előzeget fizette be, vagy szakaszosan befizetett 20-30-50-60%-ot. Van olyan, aki mondjuk már kifizette a lakást, és nem kapott kulcsot, van, aki meg kapott kulcsot, de például ez úgy működik, hogy nem azonnal jegyzi be a földhivatal, nem csak úgymond széljegyre kerül, tehát rengeteg jogállású személy van, aki most nem lehet annyira nyugodt. Mert gyakorlatilag mind az állam, és úgymond ez ilyen hitelező oldal, tehát aki adott pénzt a Bayernek, és nem kapta meg mindent, úgyhogy teljesen le van zárva, az úgymond a hitelezője a Bayer Konstruktnak, de ez gyakorlatilag rávilágít arra, hogy nagyon stabilnak, mamutnak kinéző vállalatok is könnyen tudnak, hogyha egy nagy, úgymondom, mint a Jengában, hogyha egy fontos alsó kockát kihúzunk, akkor az gyakorlatilag nagyon hamar tud veszélyessé válni számára a helyzet.
1: Hát most eddig is elég bizalmatlan volt az építőipar iránt, így a környezet, vagy hogy is mondjam, az emberek nagyon bizalmatlanok voltak, hát ez még azért még rádob egy nagy lapáttal.
2: Azért aki körbenéz, az tudhatja, hogy ez az elmúlt hónapokban az ingatlanpiac nem pörgött. Tehát tavaly évben az otthonstart bejelentésével szeptembertől volt egy roham, az egyébként az év végére lecsengett, és azóta és az elmúlt 3-4 hónapban inkább pislákolt. Tehát én szoktam beszélgetni ingatlanosokkal, de azt mondták, hogy azért nem nagyon emlékeznek az elmúlt 3-4 évből ennyire gyenge ingatlanpiacra, még a Covid alatt is több ingatlan fogyott. Egyszerűen annyira előhozták ez az otthonstart egyébként az embereknek az igényét, a vásárlásról, hogy ott elment, és most akinek egyébként tőkéje van, az pedig kivár. Na most még egy nagyon fontos dolog, hogy erről talán beszélgettünk 2-3 adásban is az elmúlt 1-1,5 évben, ezek a kiemelt otthonstartos lakóparkok. Tehát azt mondta az előző kormányzat, hogy van egy olyan engedélyezés, hogyha megfelel annak, hogy a lakások 70%-a bármilyen lakóparkban otthonstartos, tehát 1,5 millió négyzetméter állat van, 100 millió, stb., akkor olyan kiemelést kap, hogy nem kell mondjuk 1-1,5 évig az önkormányzattal, meg a hatóságokkal engedélyezni, hanem be kell jelenteni, hogy én ezt szeretném építeni, és egyébként 30 nap múlva már elkezdheti építeni. Tehát ez nagyon-nagyon sok időt spórolhat vele. Költséget és egyebeket nem kell mondjuk neki ezért mondjuk közlekedési csomópontot építeni, vagy van, amikor azt mondják, hogy akkor légy szíves, új is fel itt az, csinálj ide pár busz megállott, új is fel az óvodát, stb., mert ugye, hogy ide fogsz hozni nagyon sok embert, tehát úgymond megkérik a finanszírozót, meg a beruházót, hogy szálljon bele ebbe. Na most azt mondta a közlekedési beruházási minisztérium, Vidész Dávid úr vezetésével, hogy amelyek ilyen projektek, de még nincsen jogerős építési engedélyük, azoknak egyelőre felfüggesztik, hogy ezt tovább folytatassák. Ezt, hogy érzékeljük, kedves hallgatók, 16 darab ilyen projekt volt Magyarországon, és abból 5-nek van ilyen. 5 darabnak van ilyen. Ez azt jelenti, hogy akik ezekben a projektekben például befizettek előleget, azoknak most az van, hogy lehet, hogy ígértek neki, nem tudom, 27 végén, 28-ban átadják, azoknak annyival fog csúszni az egész, amikor meg tudnak állapodni a beruházók gyakorlatilag a minisztérium, hogy mit építenek. Tehát ez 6-12 hónappal lehet, hogy csúsznak ezek az átadások. Ez megint több ezer lakásvásárlót érinthet. Az új lakásban, ugye, akik eddig azt csinálták, hogy megvették, esetleg fölértékedik, ez megint szerintem egy bizalmatlanságot okozhat a nem elkészült új lakásokhoz, hogy ez megint egy ilyen álló víz, kőbe lépés, és hogyha ez így marad, akkor úgymond a kereslet mellett a kínálat fog csökkenni, és nem lesz annyi ingatlan, amire számolt a piac, hogy majd jövőre, meg jövő után, meg azután bekerül a piacra. És egyébként a Bayer Konstantnak például van olyan, ami engedélye rendelkezik, be tudja fejezni, ez van például a budapesti projekt is, de neki is van szám jószerivel vidéki projekt is. Pontos, hogy ez nem most politikai oldaltól függetlenül milyen, de egy jó pár ilyen projekt volt. Volt, ami több százezeres, 1500-as, 2000-es lakásmennyiség, tehát körülbelül, amit azt most fölfejlesztette, vagy fölfüggesztettek, az most nagyon vad számot, mondjuk a 12 és 18 ezer lakás között van. Na most ez a magyar piacnak, új lakáspiacnak ez körülbelül, amit az elmúlt években tudott, ez egy fél, egy évnyi teljesítménye. Tehát most annyi az, aminek most be fog csúszni, amíg építkeznek. Tehát ez ekkora kínálat fog hiányozni a piacról. És ez párhuzamosan érintett úgy, hogy a Bayer Consultot ezt múlt héten jelentették be, tehát azért ez a két hír, ez mindenképpen hátrányos, és azért mondom, hogy nem csak az állam mit vevő, hanem rengeteg olyan vevő lehet most a piacon, aki sajnos itt az elmúlt napokban akár kereshette az értékes tőjétanyagom, és mit tegyek, hogy legyek, mi lesz. Tehát ez most sajnos türelmet igényel, mert ez egy
1: elég erős. De a befizetett pénzek, a befizetett pénze az embereknek az nem tűnhet el, tehát hogy...
2: A csődeljárás szerint ki kell deríteni, hogy mit tud képviselni. Tehát azért van 120 napja ilyenkor egy adott cégnek, aki csődeljárásra kerül, hogy tudjon a hitelezőivel beszélni. A hitelező lehet a bank, lehet az állam, lehet a befektető, stb., hogy egyezkedjen velük. Most valószínűleg azt mondom, hogy a kisbefektető, tehát effektíve a magánszemélyek, cégek, akik mondjuk egy-egy lakást vettek, azok védve lesznek, vagy valamilyen módon lesznek, de hát... hogyha teljesen lehúzzák a rólót, akkor lehet nem kerül befejezésre egy ingatlan. Tehát azt is el lehet, most bocsánat, nem akarok negatív lenni, de mondjuk 90%-ban kész az ingatlan, nem kerül befejezésre. Akkor majd lehet, hogy valaki kivitelező átvesz és befejezi a projektet, stb., de hát az sokáig tudott állni azért. Tehát vannak torzók. Én azt remélem, hogy inkább a szélsőséges negatív eredmény van, akkor az újragondolási, reorganizációs folyamatban inkább az ilyen irodaház projektjeik azok, amikben mondjuk kevesebb lesz a rugalmasság, és inkább a magánembereket valószínűleg ki fogják segíteni, tehát azért az elmúlt évtizedekben láttuk, hogy gyakorlatilag mindenkit kisegítettek, akinek mondjuk nehéz volt, devizahitelek, stb. Ugye, tehát, hogy valamilyen megoldás lett, hogy ez egy, azon számára ez most egy nehézséget jelent, hogy mi lesz velünk, hogy lesz velünk, mit tudunk.
1: Hát persze, bizalmat.
2: Ez egy idegeskedés, gyomorideg lehet. Bárki, aki ilyen helyzetbe került, még egyébként az is lehet, hogy 120 nap múlva mindent megoldodnak és mennek tovább, de az akkor egy 120 napos idegeskedés, késés, ki tudja, mi lesz.
1: Hát igen, és a bizonytalanság az nyilván az senkinek nem jó, de bízunk benne, hogy meg fog oldódni, és pozitív irányba fog azoknak a lakóknak, akik esetleg befizették és várják valóban a költözést, pozitív kicsengése vagy lecsengése lesz ennek. Tibor, én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a mai beszélgetést, sajnos az időnk lejárt, természetesen téma maradt rengeteg, majd talán legközelebb. Köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm, én is hallgatom, hogy is velünk voltak.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Bilvax Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárló lista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Megkezdődött az új tanév. Filmklasszikusokat vetítenek a Puskin moziban. Folytatódik a változékony idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvár megyei Nagybajonban. Boka András, a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a volánbusznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Hivatali visszaélés és hűtlenkezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le. A gazdasági és energetikai minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan bevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült sci-fi néma filmmel, a Metropolisszal kezdődik, de levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját, a magyar filmek között a Hippolyt alakályt, Fábri Zoltán 20 óra című alkotását, a gyerekszekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni. Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton vannak felhősebb területek, számottevő eső nem várható. A többfelé élénk szél, néhol meg is erősödik. délután 27-32, késő este 17-24 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Nagy üdv mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel. Már is indul a Manna délután. A legtöbb helyütt szerintem meg is volt az első futam szeptember 1-én, ilyenkor ugye csak egyeztetés zajlik, úgyhogy remélhetőleg édes lesz a pihenés, meg a délután én mindent elkövetek. Pillanatokon belül, ha már elindult ma az iskola, akkor a gyerekekkel szolidárunk. Már is olyan dalok érkeznek, amik vagy róluk szólnak, vagy a tanulásról, úgyhogy a szeptember 1 köré fűzöm fel ezt az órát. Aztán majd jön a következő, ahol igazából a mai napig aktív, de már veterán zenészek muzsikálnak. Itt lesznek a Rolling Stones tagjai, jön majd Tom Jones, Elton John vagy Rod Stewart, a végére pedig majd az óra sztárjai néznek be hozzánk, Shakira és Adele hármasa érkezik. Egyelőre az Arcade Fire-rel indulunk. István Dániel vagyok, jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna!

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Már SMS-ünk üzemben van, én nézem egészen délután 5-ig, 0677098-at. Ide jöhetnek például a közlekedési információk, de hát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogy telt az első iskolai nap, tulajdonképpen szeptember 1-je van. Hát az élményeim szerint, meg az emlékeim szerint ilyenkor nagyjából csak egyeztetés zajlik, van egy laza évnyitó, és aztán utána az osztályfőnök elmondja, hogy mi a helyzet. Annak idején még emlékszem, hogy kézzel ilyenkor beírtuk az ellenőrzőt, de tudom, hogy az már egyáltalán nincs is, hogy ki mit tanít. Szóval, hogy zajlott az első nap, hogyha vannak szülők velünk, vagy olyan gyerekek, akik már SMS-eznek, akkor várom az élménybeszámolókat. Miközben egyébként mi szeptember 1 köré fűzzük fel ezt az órát, már is a sulival kapcsolatos, gyerekekkel kapcsolatos dalok érkeznek, 6-an egészen pontosan. Itt lesz majd Big Up, Pink Floyd, Jonas Brothers, de a következő körben majd egy igazi ritkaság is, az lesz a My Chemical Romance örökzöld dala, a Teenagers. A Jonas Brothers-szel indulunk, What I Go to School For, ez érkezik az iskolai témakörben tőlük. Hát róluk már egyébként sokat meséltem, a tinik egyik nagy-nagy kedvenc együttese a mai napig a Jonas Brothers, hát most már ők is azért cseperednek velük együtt, pedig nyilvánvalóan a rajongók is idősebbek. Annak idején gyerekekből verbúválták ezt a csapatot, a legenda szerint Nick Jonas, a frontember elkísérte édesanyját egy fodrászszalomba, és ott dudolgatott. Közben arra felé járt éppen, vagy éppen a haját csináltatta egy producer, és ő megfogta a fiú hangját, el is hívta egy egyeztetésre, és ott derült ki, hogy igazából szintén vannak nagyon jól éneklő tesói, úgyhogy meglátták bennük a fantáziát, és akkor megalapították a Jonas Brothers-t, a többi egyébként már legenda. A mai napig aktív az együttes, még úgy is egyébként, hogy szóló projekteken is dolgoznak. A frontembernek egyébként Nick Jonasnak a DNC formációja is nagyot szokott menni. Aztán majd a Pink Floyd érkezik, és az Another Brick in the Wall egy igazi klasszikus. Hát azért lehet itt velünk ez a bizonyos dal, mert igazából a tanulás ellenességgel, tehát a klasszikus értelemben oktatást kritizáló dalról van szó. A We Don't Need No Thought Control, azaz a nincs szükségünk gondolatkontrollra sor arra utal, hogy a korabeli, különösen az 50-es, 60-as évekbeli brit iskolarendszer nem önálló gondolkodásra nevelte a gyerekeket, hanem engedelmes, egyforma polgárokat akart belülük faragni. A címbeli újabb tégla a falban metafora azt jelenti, hogy a diákokat nem egyedi emberként kezelték, hanem futószalagon gyártott rideg építőelemként egy nagy személytelen társadalmi képezetben próbálták őket oktatni. A dalszöveg egyébként kiemeli az iskolai megfélemlítést és a gúnyolódást, ami a szerző Roger Waters saját negatív gyerekkori élményein alapul. Már új köntöst is kapott a dal, Eric Prydz dolgozta fel néhány éve a Proper Education című dalban ezt a bizonyos klasszikus, de én most az eredetit hozom, és aztán Bigával tanulunk majd tovább, ez is abszolút ide passzol, a Learning to Let Go érkezik majd tőle. Ő egyébként nagyon sokáig csak háttér előadóként segítette különböző muzsikusok dolgát, de aztán később már például az Eurovíziós Dalfesztivál válogatóinak köszönhetően megismertük önálló jogon is a nevét, és azóta rengeteg egyéb muzsikassal kollaborált, talán ez volt az első igazi önálló slágere, ami bekerült a rádiók játszási listájába. Szóval akkor egy picit így megízlelgetjük mi is zeneileg az iskola kezdést, már is jön a Jonas Brothers, Pink Floyd és Biga, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Szerencsére gondolom túl sok ájulás nem volt az évnyitókon. Ilyenkor mindig csak nagy koppanásokat lehet hallani, mind az évnyitón, mind az évzárón, amikor szól a himnusz szabadtéren, hiszen nagyon sokaknak leesik a vércukorszintjük, vagy elájulnak. Most az a nagy meleg azért nem volt reggel. Nagyjából ez az időjárás kalkulálható egyébként egészen hétvégéig, amikor majd szombatújból 30 fok feletti értékeket hozhat, de egyébként ameddig a szem ellát, még a következő héten is marad nyárias az idő, úgyhogy abszolút megtolja a szeptember, annak ellenére egyébként, hogy a mai nappal nem csak a suli kezdődött el, hanem különben a meteorológiai ősz is. Mi most egyébként szeptember 1-jével a tanévkezdéssel foglalkozunk, úgyhogy abszolút gyerekekről muzsikálunk a folytatásban. Jön majd az Ecosmith és a Cool Kids, itt lesz majd a Jackson 5, akik ugye annak idején gyerekekből álltak össze, hát kis Michael Jackson is nagyon aranyos volt még, ő volt a frontember, és aztán majd a My Chemical Romance a tinikről muzsikál. De egyelőre akikkel muzsikálunk, az Ecosmith formáció, ami tulajdonképpen a Sierra testvérek indie pop bandája, eredetileg Sidney, Noah, Graham és Jamie alkotta az együttest, de aztán 2016-ban Jamie elhagyta a zenekart, és aztán így lettek duó. Az Ecosmith tagjai a koncertjeiket egyébként kezdetben elsősorban feldolgozásokkal töltötték meg, olyan dalokat játszottak, amikről tudható volt, hogy a közönségi szívesen énekli, például Rihannától, Cure-nától, Rage Against the Machine-ig mindent játszottak, és aztán utána vonultak stúdióba, és készítették el a Talking Dreams című nagylemezüket, amiről egyébként ez a bizonyos Cool Kids örökzöldé vált. Aztán majd jön a Jackson 5 egy egészen más hangzásban, az ABC forog majd tőlük, hát fellelhető egyébként ennek a dalnak is a videoklipje, meg számtalan a Jackson tesók által énekelt dalklipje. Látható, nagyon aranyosak tényleg, a kornak megfelelően muzsikálnak, mint a kis orgona sípok. A Jackson apuka verbúvált össze egyébként a testvérekből a formációt, aztán később kiválva szólóban is a fiúk igazán nagy sikereket értek el, de legendásan nagy énekes Michael Jackson lett, aki egyébként már alig néhány évesen a hátán vitte magát a Jackson 5-ot is, az ABC érkezik majd tőlük, és aztán a végére jön a My Chemical Romance, egy amerikai rockzenekar. 2001. szeptember 11-i terrortámadás nagy hatással volt a csapatra, ezt olvastam tőle. Itt a frontember Gerard Way elhatározta, hogy Matt Pellissier dobossal együttest alapít, később aztán felkérték Ray Toro-t, aki addig más együttesben dobolt, hogy gitározzon a zenekarban. Aztán csatlakozott Mikey Way, a basszusgitáros, majd Funk Liro, és mivel úgy éreztük, hogy a keményebb hangzás érdekében kell még egy gitáros Ray Toro mellé, választottak is egyet, és aztán tulajdonképpen itt állt össze a csapat. Hát olyannyira, hogy 2003-ban már a Reprise Records-szal alá is írtak, elkészítették az első albumukat, és aztán el is kezdtek turnézni Amerikában és Japánban. Igazán nagy sikereket értek el. Mégis azt gondolom, hogy ide hozzánk Magyarországra, meg Európába ez a bizonyos dal érkezett meg, és aztán vált örökzöldé a Teenagers, de hát ez nekünk pont elég, hiszen úgyis az iskola kezdésről, a gyerekekről muzsikálunk, szóval akkor jönnek majd a segítségükkel a tinik. Egyelőre a Cool Kids-el indulunk viszont, aztán majd a Jackson 5 és az ABC, remélem mindenki sikeresen vette a szeptember 1-i akadályokat. Mindenkinek jó tanévet kívánok itt a 98.6 Manna FM-en is.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en egy picit a gyerekek mellé álltunk, hogy biztassuk őket arra, hogy jó lesz az idei tanév 2026-27, hú, durva még kimondani is, de egyébként nem kell sokat várni, másfél hónap is jön az őszi szünet, úgyhogy nagy hajtás nem lesz idén, meg amúgy is rövidebb lesz most a tanév. Mindjárt folytatom különben az Apollo LTD-vel a programajánlatok után, ezzel egy megállás nélküli zenei futam startol el, mindjárt szól az On the Way Up.
1: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Nem sokára startol a Kulturális Örökség napjai rendezvény, ahol amellett, hogy a máskülönben zárva tartó épületekbe is bejuthatunk, különleges workshopokon és városi sétákon vehetünk részt. Idén bejuthatunk többek között arra a helyre, ahol Mindszentit tartották fogva. Megnézhetjük az országgyűlési könyvtárat és egy vezetett sétán megismerhetjük a MÁV telep történetét. A Kulturális Örökség napjai programsorozat 1984-ben Franciaországból indult, két évtizede pedig a hazai kulturális élet egyik fontos eseménye. A műemléki és a kulturális helyszínek szervezetek rengeteg fedezni valóval és különleges programmal készülnek a szeptember 19-20. Hétvégére. A legtöbb program ingyenes, de létszámkorlátos vagy regisztrációhoz kötött, írja Vilav Budapest. A Solgó-Tarjáni utcai zsidó temető a nemzeti emlékezet egyik fontos helyszíne. Az 1874-ben megnyitott temető a magyarországi zsidó emancipáció és a monarchia korának társadalmi művészeti áramlatainak átfogó képét adja. Építészeti és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú, 2002 óta teljes területe műemlék. Olyan a magyar és zsidó történelem kiemelt alakjai nyugszanak itt, mint a gyáros Weiss Manfred, az unikum atya Czavak József, de Kis József költő és Fényes Adolf festő is. A Kulturális Örökség napjain szeptember 20-án vezetett sétákon járhatjuk be és ismerhetjük meg a temető történetét. A volt Kontima Tolnai Lajos utcai fogda 1899-ben nyitott meg, kezdetben hadbíróság és börtön is működött itt. Ez volt Mindszenty József bíboros börtöne, ami teljesen eredeti állapotban maradt fent, és az emlékiratok segítségével a bíboros több cellája is azonosítható. De Szenes Hannát, Plasztidatját és Két Liannát is itt tartották fogva. A 41. szám alatti épület ma is a rendőrséghez tartozik, ezért csak előzetes regisztrációval látogatható. A börtönben szeptember 19-én indítanak vezetett bejárásokat, amelyeken a Magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársai és meghívott vendégek mesélnek az épület és a fogvatartottak történetéről. Budapest külkerületeiben is akadnak igazi építészeti különlegességek, például a Rákospalotai MÁV telep, amit a 20. század elején az Istvántelki főműhely dolgozói számára építettek. A típustervek alapján készült magyaros szecessziós házak között sétálva ma is jól kirajzolódik az egykori vasutas kolónia világa. A lakásokhoz kiskertek tartoztak, a telepen iskola, piac és orvosi rendelő is működött, utcanevei pedig máig őrzik a vasutas múltat. A Kulturális Örökség napjain vezetett sétán fedezhetjük fel a ma már fővárosi védelem alatt álló telepet, és azt is megtudhatjuk, hogyan éltek itt a fénykorában, a 20-as, 30-as években. Az Országgyűlési Könyvtár egy nyilvános országos jogi szakkönyvtár, amit az 1860-as évek végén hozott létre az Országgyűlés képviselőháza, az Országházba 1902-ben költözött, akkor még 50 ezer kötettel. A könyvtárban nagyjából 8000 muzáris értékű művet találunk, vannak köztük 16.-17. századi kiadványok, törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházjogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam és jogtudományi összefoglaló művek. A muzáris kötetek egy része Gici Ignác híres komáromi könyvgyűjtő országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyek örökösei ajándékoztak 1872-ben a képviselőházi könyvtárnak. Ide is be lehet jutni, a hétvégén viszont a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, érdemes utána nézni mindennek az interneten.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

Jó munkát a 98.6 Manna FM-mel, nyilván tele van az összes közösségi oldal a különböző mémekkel, már videókat is láttam, hogy a szülők hogy bontanak pezsgőt, amikor akár Amerikában elviszi a sárga iskolás busz a gyerekeket, de egyébként hazai videókat is láttam. Hát gondolom azért nagy teher esik le ilyenkor a szülők válláról is, hiszen majdnem 2,5 hónapig kellett gondoskodni arról, hogy a sulin kívül hogyan szórakoztassák vagy foglalják le a gyerekeket. Hát ezzel most júniusig nem lesz gond. A következő óra már is tartol, nagyszerű tematikát találtam, igazi veterán muzsikusok érkeznek, akik a mai napig aktívak, esetükben a zenélés nagyjából egy ilyen 40-50 éves zenei karriert jelent. Mindjárt jön hozzánk Tom Jones, külföldön is tartol különben a Voice, most már X-edik szériája, abban lesz majd Tom Jones például mentor, aztán itt lesz velünk Paul McCartney, Elton John, Ross Stewart, de mondom a részleteket. Egyelőre a Fallout Boy-jal

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Megkezdődött az új tanév. Nagyon gyenge lesz az idei almatermés. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogy vármegyei Nagybajomban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a volánbusznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palócz André képviselő példaként említette, hogy nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés, és elmaradnak a beígért béremelések. Az elmúlt 50 év leggyengébb almatermése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az asszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruit Web már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Manna délután.
3: Már is tartol az újabb óra, hello mindenkinek, én István Dániel vagyok, a mikrofonomat pedig pillanatokon belül igazi veteránoknak adom át, akik most már jó néhány éve az életünk része, ez a néhány egyébként akár 40 évet is jelent. Paul McCartney érkezik majd, és a Hope of Deliverance, ő egy ugye Beatles oszlopos tagja volt, de itt lesz velünk a Rolling Stones, Tom Jones, Elton John, Rod Stewart és Ringo Starr is veteránok, akik a mai napig tulajdonképpen aktívak. A Fallout Boy-jal indulunk, már is szól a Centuries, közben pedig nézem SMS falunkat, ha valaki már hazafelé tart, várom a közlekedési információkat. Jó szórakozás nekünk!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel, 0677986, ez pedig az SMS és Viber számunk. Várom a közlekedési információkat, ugyan mi csak 3 óra múlt, 4 óra után alakul majd a dugó, de ha valaki már is lát valamit, amiről beszámolna a többieknek, küldje el nekem, hogy aztán továbbadhassam az infót nekik. Különben egyébként attól függetlenül, hogy a mai nappal elindult a meteorológiai ősz, és ugye egy újabb hónap szeptember 1-e, ez az időjáráson nem fog látszódni, végig 30 fok körüli értékekre számíthatunk, és a hétvégén még egy nyárzáró pancsolás is beleférhet, hiszen 30 fok felett alakul majd a maximum hőmérséklet. Ugye az előbb a gyerekek mellé álltunk, a suli kezdés véget, most aztán jól kinyitjuk az ollót a változatosság jegyében, igazi veteránok érkeznek a könnyű zenéből, akik már több 10 éve nyomják az ipart, és a mai napig aktívak. A Rolling Stones nemrégiben ugye turnézott, Paul McCartney is érkezik hozzánk, de itt lesz majd Tom Jones, Elton John és Rod Stewart is pillanatokon belül. Hát a Rolling Stones egyébként, ha egyáltalán be kell mutatni, egy brit rock együttes, 60-as évek óta léteznek, akkor egyébként egy nagyon új stílust képviseltek, ők voltak a brit blues hullám első nagy képviselői, 69-ben pedig már amerikai turnéra indultak. Tulajdonképpen karrierjük a blues, a rhythm and blues, a country és a rock and roll köré épült, többek között Chuck Berry, Bo Diddley, Screamin' Jay Hawkins adta nekik az inspirációt, ugye hát nem kevésbé járult hozzá a sikerük az Mick Jagger szuggesszív jelensége, annak idején az összes lány vele akart randevúzni, állítólag nagyon sokaknak sikerült is. Paul McCartney hozzájuk képest egyébként egy viszonylag visszafogottabb fickó, annak idején a Beatles is egy legendás, teljesen új stílust hozott, emlékezzünk csak vissza a Hard Day's Night filmre, ahol ugye a koncerteken látható, hogy a lányok az első sorban szinte tépték a hajukat, meg sikítottak, annyira pszichedelikus állapotba kerültek, amikor fellépett a Beatles. Ott egyébként a rossz fiú szerepet John Lennonra osztották, Paul McCartney inkább ez a jól fésült babarcú srác volt, és nagyjából az élete is különben ennek megfelelően alakult. Egy többszörös Grammy, valamint Oscar és Primetime Emmy-díjas angol zenész, zeneszerző és producer, a szóban forgó úr, elsősorban ugye a Beatles egykori tagjaként ismert. Mindenkit meglepett néhány évben, amikor Kanye West és Rihannával közösen elkészítették a 5-4 Seconds-et, ami egyébként arra tök jó volt, hogy a mai fiatalok is megismerjék Paul McCartney nevét, meg gondolom egyébként, aki néhány éves született, vagy 10-15 éves, semmit nem mond az a név, hogy Paul McCartney, meg is kérdeztek akkoriban gyerekeket, hogy ki is mert ebből a hármasból, nyilván mindenki Rihannát mondta, de aztán Paul McCartney nevét is megismerték. Most egyébként a szóló karrieréből érkezik majd egy dal, és aztán a végére Tom Jones fut be hozzánk, aki elég sokat betegeskedett gyerekkorában, úgyhogy amikor a koronavírus járvány zajlott, akkor mondta, hogy ez neki ez a visszavonulás egyáltalán nem esett nehezére, hiszen az egész gyerekkorát ágyban töltötte, hiszen tüdőbeteg volt. Aztán szépen összeszedte magát, és a mai napig aktív, ugye kint is futnak tehetségkutatók, a Voice megy nagyot egyébként, érdekes ez nálunk annyira nem futott be, ott pedig már számtalan évadát éli meg a vetélkedés. Tom Jones az egyik veterán döntnök a zsűri székben, úgyhogy idén is majd ő keresi a tehetségeket. A naddal kiet érkezik tőle, de csak is a Rolling Stones és Paul McCartney után jönnek a veterán zenészek, tehát itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Tom Jones egyik újabb dala szólt az előbb, hiszen veteránok muzsikálnak nálunk, akik a mai napig aktívak, pedig ugye nagyjából szinte mindannyiuk a 60-as években kezdte a zenei életét. A Not Dark Yet után pedig mindjárt jön Elton John, Rod Stewart és Ringo Starr, három újabb legenda érkezik nálunk. Elton John egyébként nemrégiben kedvezetlen őszinteségről nyilatkozott a magánéletéről, hát nagyon más nem is tudott tenni, hiszen a Rocketman című film, amikor elkészült, egyébként annak ő volt a producere, ott eléggé kendőzetlenül megjelenítették azt, hogy nagyon sokáig függő volt Elton John, tényleg azt se tudta, hogy merre van az arra. 16 éven át volt különben kokain függő, végül 90-ben ment elvonóra, miután egy buliban annyira szétsúszott, hogy egy egyszerű csavargónak nézte Bob Dylant. Ha valaki a véget nem érő téveszmés baromságok csüggett világában szeretne élni, annak nem tudom eléggé ajánlani a kokaint, írta viccesen a 2019-ben megjelent Mi című könyvében a zenész, de hát ő egyébként az élő példa arra, hogy le lehet tenni hosszas rehabilitáció után a drogot, és utána találta meg egyébként nagyjából a zenei stílusát is, amikor már teljesen tiszta volt, ennek egyébként most már több mint 40 éve. Hát azért annyi nem, de azért elég régóta már nem nyúl szerekhez Elton John. A Rocketman egyébként, ha valaki még nem látta, nézze meg, az eléggé komolyan összefoglalja azt, hogy milyen utat járt be Elton John a sikert jelentő deszkákig. Aztán majd Rod Stewart érkezik hozzánk, aki számtalanszor koncertezett Magyarországon, legutóbb 2024. júniusában az MVM Dome-ban kápráztatta el a magyar közönséget. A koncert az előadó világkörüli turnéjának részét képezte. A 78 éves előadó 2010-ben 250 000 néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, aztán 2018. januárjában is fellépett a Budapest Sportarénában. A jellegzetes hangú előadó 5 évtizedes pályafutása során egyike lett a legtöbb albumot eladó művészeknek. Világszerte mintegy 250 millió lemeze fogyott. A rajtuk megtalálható dalok több műfajban is mozogtak, a rocktól kezdve a folkon át a soulig és az R&B-ig, ám a legnépszerűbb slágerei a Maggie May, a That Ingham Sexy, a Baby Jane, a First Cut is the Deepest, vagy az I Don't Want to Talk About It, ezek mind-mind felcsendültek egyébként a koncerten is, ahol az új daláról is mazsolázgat, vagy az albumáról, erről hozok én is mindjárt egy dalt, ez lesz az All My Days, és aztán a végére Ringo Starr érkezik majd, a Beatles még élő tagja, 40-es születésű, szólóban is egyébként tolta, de hát nyilvánvaló, amivel ő a doboknál ült, nem ő volt az az ember, aki úgy a közönség előtt volt nagy reflektorfényben, az inkább John Lennon vagy Sir Paul McCartney volt. Egyébként Ringo Starr előadását egyenletes, megbízható dobjáték és újító jellegű szólók jellemzik, kedves nyugodt személyiségű alakról van szó. 65-ben vette feleségül Moran Coxot, akitől 75-ben elvált, közös gyerekeik Zack, Jason és Lee, és aztán 81-ben újra megnősült, felesége Barbara Bach színésznő, akinek a legemlékezetesebb alakítása Bond lányként volt a Kém, aki szeretett engem című filmben. Ringo Starr egyébként Liverpoolban nevelkedett, már is egy önálló dallal érkezik, de csak is Elton John és Rod Stewart után, úgyhogy a veterán muzsikusok előtt tisztelgünk ezzel a három dallal, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Abszolút beindult az élet itt szeptemberben, nem csak a sulis évek, hanem a televíziózás is ilyenkor rövi a rakétáit. Két tehetségkutató is startol a hétvégén, ugye az X-Faktor és a Megasztár, majd egyébként a következő napokban a vetélkedő, vagy tehetségkutató egykori szereplői muzsikának egy-egy órában a délután folyamán. Azért mondom ezt, mert egy X-Faktor győztessel folytatjuk mindjárt. Kocsis Tibor talált készítettem be. Jön a Lásd a csodát!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyvárat Tiri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével lesz számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, mindjárt délután 4 óra jótat kívánok hazafelé. A gyerekek szerintem a korábban végeztek, hiszen az első nap az ilyen lityi-lütyi. Kíváncsi vagyok, hogy a forgalmon ma már lehet-e érezni, hogy elindult az iskola, ilyenkor mindig nagyobb a forgalom hazafelé, itt délután 4 óra tájéken. Ha valakinek van infója, akkor ossza meg velem, hogy továbbadassam a többieknek. Miközben egyébként két hölgy érkezik majd, ők lesznek az óra sztárjai, 3-3 dallal muzsikás Shakira, majd a következő órában illetőleg itt lesz Adél hármasa is. Egy újabb dallal indulunk, már is My Smith startol. Jön a Nice to Meet You.
1: She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet.
2: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel startol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Megkezdődött az új tanév, idén is ingyenes a HPV oltás a diákoknak. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvármegyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan bevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült sci-fi néma filmmel a Metropolisszal kezdődik. De levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját, a magyar filmek között a Hippolyt, a lakályt, Fábri Zoltán 20 óra című alkotását, a gyerekszekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni. Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton vannak felhősebb területek, számottevő eső nem várható. A többfelé élénk szél, néhol meg is erősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, én István Dániel vagyok, de az óra sztárjén lesz inkább a reflektorfény. Két hölgyet választottam az utóbbi évek, két nagy diváját tök más stílusban nyomják, de nagyon szeretjük mindkettőjüket. Shakira érkezik majd, például itt lesz a Waka Waka, az egyik nagy-nagy siker, és aztán majd őt Adél váltja, aki egyébként mostanában a szabadságát tölti, eléggé kidolgozta magát Las Vegasban, de hozzánk azért betér egy mini koncertre, ő is három dallal jön majd, többek között itt lesz a Rolling in the Deep, de egyelőre az utóbbi idők feltörekvő énekese szórakoztat minket, Miles Smith érkezik elsőként.
2: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Hát elindult a mai nappal egy új korszak, szeptember 1. Innentől fogva olajozottan haladnak a dolgok, és ma csak azon kapjuk a fejünket, hogy nem sokára arról beszélek, hogy jó szünidőt kívánok mindenkinek. Egy csettintésre el fog mindez menni. De egyébként a 077-1098-at ez idő alatt is működik, ilyenkor 4 óra után főleg várom a közlekedési információkat, ha valakinek van, akkor küldje előtt, tudjam tájékoztatni a többieket, merre felé induljanak vagy sem. Most viszont az óra sztárjaival muzsikálunk, 3 dallal érkezik már is Shakira, aki már az egész világot meghódította, és egyébként eredeti nevén Shakira Isabel Mebarak Ripoll néven látott napvilágot. Háromszoros Grammy-díjas kolumbiai énekes dalszerző, a szóban forgó hölgy, ezen kívül producer, táncos és Latin-Amerikában a 90-es évek közepétől a pop-rock latin zene egyik legnagyobb alakja, a 2000-es évektől pedig a világ egyik legismertebb és legsikeresebb előadó művésze. Anyanyelve a spanyol, ezen kívül egyébként folyékonyan beszél angolul, portugálul, olaszul, egy kicsit arabul és állítólag franciául is. 2001-ben jelent meg első angol nyelvű lemeze, a Laundry Service, ami az egész világon ismertté tette, ebből 15 millió példány talált gazdára világszerte. Azért az óriási szám. A BMI szerint Shakira a legtöbb lemezt eladó kolumbiai zenész, több mint 70 millióval. Számos zenei díjat nyert világszerte, többek között 8 Latin Grammy díjat, 2 sima Grammy-t, 15 Billboard Music Awards díjat, 5 MTV Video Music Awards díjat és a Golden Globe-ra is jelölték, azt sajnos nem szerezte meg. Szintén ő az egyetlen dél-amerikai művész, aki első helyezéseket ért el az amerikai, ausztrál és angol listákon. Különben 8 idősebb féltestvére van a napja előző házasságából, 4 fiú és 4 lány. 15 évesen kezdett el hastáncolni. Neve Shakira arabul bájos nőt jelent, ez a női alakja egyébként a Shakir névnek. Első versét már 4 éves korában megírta, La Rosa de Cristal, azaz a Kristályrózsa címmel. A verseket, amelyeket írt, később dalba is foglalta. 8 évesen, miután az egyik testvére elhunyt motorbalesetben, Shakira megírta első dalát, a Tus Gafas Oscuras-t, a sötét a szemüvegedet, bocs, hogyha valamit nem jól mondok, nem tudni nagyon jól spanyol. A baleset után az apukája éveken keresztül sötét szemüveget hordott, hogy eltakarja a fájdalmat. Mert ez adta különben Shakirának az ihletet a dal megírásához. Amikor mindössze 4 éves volt, az apukája elvitte egy közel-keleti étterembe, ahol Shakira először hallotta a dombeket, azt a hagyományos dobot, amit az arabok tipikusan a hastáncos zenéhez használnak. Ekkor el is kezdett az asztalon táncolni, majd az egész étterem tapsviharban tör ki. Na, ekkor volt az a pillanat, amikor Shakira elhatározta, hogy előadó szeretne lenni. Imádott énekelni, de a tanár az iskolában nem engedte, hogy a katolikus kórusban énekeljen, mondván, hogy túl erős a hangja. 10 és 13 éves kora között számos rendezvényre hívták fellépni, szülővárosában is ismerté vált. Miután az első két lemezét helyi producerekkel készítette el, a sikerek elmaradtak, aztán elhatározta, hogy kezébe veszi a dolgokat, és a harmadik nagy lemezét már egyedül vette fel. 95-ben a boltokba is került az énekes harmadik lemez, ami meghozta neki a várva vált sikert, szerte Latin-Amerikában és Spanyolországban is ismerté vált. 96-ban a legtöbb példányban eladott spanyol nyelvű album lett az övé, és 97-ben 20 éves korában létrehozott egy jótékonysági alapítványt is, melynek neve Peace Descalz Foundation, azaz Barefoot Foundation angolul. Az alapítvány a kolumbiai gyermekszegénység ellen küzd. Aztán szépen jött a világsiker is, ment tovább az ország határokon túl, és többek között például Rihannával is közös dalt adott elő. Hát a többi már történelem, beszélnek inkább a zenék. Whenever, wherever, ezzel indulunk, ez mostanában egyébként Kygótól egy új köntöst is kapott. Mi az eredetit játsszuk, aztán jó majd a Don't Bother, és a végére a Waka Waka. Shakira hármasában most a 98.6 Manna FM-en.

Africa. Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, jó utat kívánok hazafelé, vagy jó munkát, hogyha abból jut, mindenhez jól jönnek az óra sztárjai. Mindjárt Adél három slágerével mutatom be az ő karrierét, mesélek is róla, de hát igazából bomba időnk lesz, azért erről is beszéljünk. Csapadékra sajnos egyelőre nem kell számítani, mára ígértek, de hát ez az iszakai csimbum cirkusz, ez teljesen elmaradt, pedig frontot vártak, aztán az valahogy Lengyelország felé vette az irányt, viszont bomba időnk lesz a folytatásban is. A gomoly felhőzet megnövekedhet, de két hétig szinte 30 fok körüli hőmérsékletben lehet majd suliba menni. De ez nekik jó ír, azt nem tudom, de szép hosszúra elnyúlik az idei nyár, az fix. Na de most jöjjön három dallal Adél, akinek eredeti neve Adél Laurie Blue Atkins, és ő 1988. május 5-én született az észak-londoni Tottenhamben. 4 éves korában kezdett el énekelni, első dalát a Hometown Glory 16 évesen írta. Adél a híres Brit Schoolban tanult, ahol Leona Lewis osztálytársa volt. Iskolai évei alatt A&R igazgató szeretett volna lenni, és azt remélt, hogy majd beindítja néhány ember karrierjét. 2006. májusában érettségizett le az iskolában. Adél felvett egy háromdalos demót egy iskolai projekt keretein belül, amit odaadott egy barátjának, aki feltette a MySpace-re, ahol igen népszerű lett az anyag. Ezek után keresték meg az Excel lemez kiadótól egy ajánlattal. Nem voltak kétségei azzal kapcsolatban, ugyanis csak a Virgin lemez kiadót ismerte, így a találkozóra egy barátjával ment el. 2006. júniusában Jonathan Dickens kezdte el egyengetni az énekesnő útját, aki a September Management alkalmazottja volt. Ebben az időben szintén a September Manager Adél egyik kedvenc előadóját, Jamie Teed, ami végül meggyőzte a lányt, és 2006. szeptemberében le is szerződött a lemezkiadóval. Debütáló dala a Hometown Glory 2007. októberében jelent meg. Ez a dal meghozta neki az áttörést, megkapta a Brit Awards-on a kritikusok díját, és elnyerte a BBC szavazásán a 2008 hangja címet. 2008. január 14-én jelent meg a második dala, Chasing Pavements, ami az angol kislemezlista második helyéig jutott. Január 28-án pedig megjelent első nagy lemeze, a 19. Az album rögtön első helyen nyitott az angol album eladási listán. 2008. márciusában Adél szerződés kötött a Columbia lemezkiadóval, így albuma június 20-án Amerikában is megjelent. 2009-ben az 51. Grammy gálán megnyerte a legjobb új előadó és a legjobb női popvokál előadás kategóriáját, ezek mellett pedig még két kategóriában volt jelölve. 2010-ben ismét Grammy-re jelölték, a legjobb női popvokál kategóriában, akkor viszont beelőzte Beyoncé. Második albuma 21 címmel 2011. január 24-én jelent meg Angliában, majd február 22-én Amerikában. Az album első kislemeze a Rolling in the Deep Angliában a második helyig menetelt. Február közepén fellépett a Brit Awards-on a Someone Like You című számával, a dal azonnal a lista elején nyitott albumához hasonlóan. Ezek mellett pedig a 19 is feljött a lista második helyére. Ezzel Adél lett a Beatles óta az első olyan előadó, akinek az angol listánkon két top 5-ös albuma és slágere is volt egyszerre. Az album Amerikában első helyen debütált, 352 000 példányt adtak el belőle. 2011 májusában a Rolling in the Deep felkerült a Billboard Hot 100-as élére, ahol több hétig vezette is a listát. Someone Like You című kislemeze szintén vezette a Billboard Hot 100-asát, 5 hétig állt az élen. 2011. március 21-én kezdte el Adél Live nevezetű turnéját. A 66 állomásos körút során Európa több országába, Amerikába és Kanadába is ellátogatott. 2011. októberében törölnie kellett két fellépését is hangszál problémákra hivatkozva. Október 28-án bejelentett, hogy a teljes gyógyulás érdekében kés alá fekszik. 2012-ben az 54. Grammy díját adón 6 díjat nyert. A 21 lett az év albuma és a legjobb popvokál album, a Rolling in the Deep lett az év felvétele és az év dala, illetve nyert díjat a legjobb rövid formátumú videoklip kategóriában is. Ő is három remek dallal érkezik, a nagy-nagy sikert harmadikként tartogatom, az lesz majd a Rolling in the Deep, addig pedig itt van a Water Under the Bridge, és a kettő között pedig a Send My Love, a Adél hármasában a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM-en a divák még nem tették le teljesen a lantot, a délután már is ugyan egy dallal, de Rita Ora indít el egy megállás nélküli zenefolyamot. Hát a rajongók picit orrolhatnak rá, hiszen az idei nyári magyarországi koncertit Rita Ora különböző dolgokra hivatkozva lemondta, pedig volt már nálunk egyébként, és volt már ilyen helyzet is, hogy lemondta, nem tudom, hogy pótolja majd. Én minden esetre megpróbálom kárpótolni a rajongókat. Már is jön tőle az I Will Never Let You Down.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Érdemes a fővárosban a lábunk elé nézni, hiszen rengeteg minden információt vagy különböző érdekességeket tartogathat. Budapesten még a Tala is, a Villav Budapest járt ennek utána. A botlató kövek ötlete például Gunther Demling német szobrásztól származik, aki a nemzeti szocializmus áldozatai előtt tisztelgett a macskakőre járdára rögzített 10x10 cm-es rézemléktáblákkal az áldozatok egykori lakhely előtt. Günther szerint egy ember csak akkor felednek, ha neve feledésbe merült. A botlató kövek ezért épp a felejtés útjában állnak a földbe süllyesztve. Az emléktáblák az itt lakott szöveggel kezdődnek, ezután következik a név, a születési idő, a halálidőpontja, módja és helyszíne. Magyarországon 2007. április 27-én helyezték el az első követ a Rádai utca 5 szám előtt, ahol Rónai Béla állás nélküli tisztviselő lakott, és 1945. január 19-én Sopron Bánfalván munkásszolgálatosként hunyt el. A mai értelemben vett vízvezeték és csatornarendszer kiépítése a 19. században kezdődött meg a fővárosban William Linley angol mérnök irányításával, majd Reiter Ferenc híres mérnök tervei alapján Pesten, majd Budán is megvalósult a közművesítés. Ennek nyomán a mai napig fellelhetők mívesebbnél mívesebb öntött vasból készült, különféle mintákkal és Budapest címerével ellátott csatornafedelek a városban. A legtöbb a fővárosi csatornázási művek megbízásából készült, de az állatkertnek például saját logóval ellátott fedlapja van. A díszes csatornafedlapok mellett az egykori távbeszélő hálózat aknafedlapjaiba is belebotolhatunk a városban. Az első Budapesten belüli távbeszélő 81-ben létesült. 1898-ban pedig megkezdődött az addigi légvezetékek föld alá telepítése, így az aknafedlapok elkészítése is. A legtöbbön közülük a magy kír felirat díszelget, amit a szocializmusban rendszerint eltüntettek, és ma már alig-alig láthatunk ilyet a városban. A múlt század közepéről a Magyar Posta kürtjeivel ellátott aknafedeleket is találunk, melyeket később felváltott a Matáv, majd a Magyar Telekom feliratos és emblémás fedél. Bár egészen 1960-ig burkoltak a macskakővel, és igencsak meghatározták Budapest városképét, ma már egyre kevesebb helyen találkozunk macskakövekkel. Érdekesség, hogy a bazaltköveket a szlovákiai macskajuk bánya kőfejtéjéből hoztatták az országba, mégsem minden származik az elnevezésük, hanem a német Katzenkopstein macska fejkő tükörfordításból. A macskaköveknek sokszor jogosan felrót hátrányaik mellett megvolt a maguk előnye is, hiszen kopásállóak és forgathatók, könnyen pótolhatóak voltak, ellenben esős időben csúsztak, és nem az autóforgalomra lettek tervezve. Állítólag az orosz gyártmányú trolibuszok azért is maradtak sokáig forgalomban, mert egyedül azok bírták a rázkódást Pest macskaköves útjain. Sokan épp a rázkódás miatt ültek fel a járatokra, ha házilag akarták kezelni vesekövüket. A Kozmati egy Rómában tevékenykedő mozaik készítéssel foglalkozó család neve volt, akiktől a középkori mozaik művészeti ág származik. A Kozmata mesterek a 12.-14. században díszítették a római és a Róma környéki templomok berendezéseit, kapuit, padlózatát és főbejáratát, jelezvén, hogy a templomba belépő nem egy hagyományos épületbe, hanem szakrális térbe lép. Budapesten a Szent István bazilika előtt található egy gyönyörű, körkörös ívekből álló kozmata, különféle anyagokból, szürke és fekete gránitból és süttői tömött vörös mészkőből. Tehát a Budapesten járunk, érdemes a lábunk elé nézni.
0: Élet, öröm, zene.

0: itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Jó kis kedd délutánunk volt, meg volt szeptember 1 is. További kitartást kívánok a diákoknak majd holnapra, aztán remélhetőleg korai végzés lesz, hogy aztán 2-kor már együtt rádiózhassunk, hiszen holnap ismét érkezem. István Dániel viszont most búcsúzik, maradnak az életörömzenék.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
4: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
6: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
2: Reklám hangzott el.
7: Magyar Péter lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Idén is ingyenes a HPV oltás a diákoknak. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Házkutatásokat tartott a rendőrség több helyszínen is az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan bevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlanvásárlást. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Meghaladta az 1000-et a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került.
1: Időjárás.
7: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: Manna Hit.
1: Manna Hit.

0: Ez a Manna Hit.
1: Yo, this is Sansone.
2: So I gotta jump, yeah. I gotta jump.
1: My new single Jump is a more assertive approach.
3: Az új dalom határozottabb megközelítése a hitben járásnak. Azoknak szól, akik többre vágynak annál az életnél, amelybe beleszülettek is. Nem hallgatják meg azokat a hazugságokat, amiket mondanak nekik, és nem engedik, hogy azok a körülmények, amelyeket nem tudnak irányítani, meghatározzák, kik is ők valójában Istenben. Ez a dal arról szól, hogy hozd meg azt a döntést, és ugorj bele egy sokkal jobb életbe, amelyről maga Isten is azt mondja, hogy ott lesz neked, még akkor is, hogyha a szemeddel nem látod őt.
1: Thank you guys for listening. I love y'all.

0: Manna morzsa. A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Magyar Péter lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Idén is ingyenes a HPV oltás a diákoknak. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Házkutatásokat tartott a rendőrség több

0: helyszínen is az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan bevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Időjárás. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, what's up, y'all? I'm Tyler from Red Rocks Worship, and this is the story behind the song Now Here. There is only a single space that differentiates the words nowhere and now here.
2: Az én anyanyelvemben, az angolban egyetlen betű különbözteti meg a most és a hol szavakat egymástól, a jelentésük mégis nagyon más. A hol az azt jelenti, hogy valami hiányzik, nincsen meg. A most a jelent jelenti. Amikor azt kiáltott, hol van Jézus? Az a félelem, a kétségbeesés, a betegség és a bánat helye az életedben. De amikor Jézust közelengeded magadhoz, és ő jelen van, megtapasztalod az igazi szabadságot a halál és a félelem felett. Ez a dal arra emlékeztet bennünket, hogy minden aggodalmunk és a világ is elnémul, amikor Jézussal élünk. Ez számunkra egy erős bizonyság arról, akiben és amiben hiszünk. Tudjuk, hogy Isten folyamatosan velünk van az életünk útján, és veretlenül fejezzük majd be ezt a földi harcot.
1: On his way even right now. When we know that Jesus is with us, then we know we can stand undefeated. Now here is where we are fully free.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Magyar Péter lesz a fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke. Egyre jobb alkupozíciójuk van a használt ingatlant vásárolni készülőknek. Napos nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyar Péter miniszterelnök lesz a fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Házkutatásokat tartott a rendőrség több helyszínen is az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került.
0: Időjárás.
3: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. Egy újabb kétrészes epizód, egy dupla epizód következik, a vendégünk Péterfi Novák Éva. Vele fogunk most beszélgetni és a következő epizódban is, mert hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Éva itthon van Magyarországon, és ránk ér. Szia!
1: Ugye, sziasztok! Üdvözlöm a rádió hallgatókat, és titeket is, Éli és Petrus.
2: Szia, Éva!
1: Sziasztok!
0: Péterfi Novák Éváról szerintem mindenki tud valamit. Ebben biztos vagyok.
1: Jó.
0: Az írói pályafutás 2013-hoz kötődik, de Ildikónál mindig van egy összefoglaló bemutató anyag, úgyhogy hát is adom a
2: Pici, igen. Író, ugye erről már esett szó, emberi jogi aktivista, aki az Egy asszony című személyes történetből született könyvével robbant be az irodalmi életbe. Műveiben kendőzetlenül beszél traumáról, gyászról, női sorsokról, családon belüli erőszakról és azokról a történetekről, amelyekről sokáig hallgatni szokás. Írásai nem csak irodalmi alkotások, hanem társadalmi párbeszédet elindító, bátor megszólalások is. Éva története azt is megmutatja, hogy az írás nem csak önkifejezés, hanem felelősségvállalás és felszabadító erő is lehet.
1: Ó, köszönöm szépen. Nagyon érdekes, amit az első sort, amit felolvastál, ugye Szegeden most én nyitottam meg a könyvhetet, ez a tiszteletteljes kéréssel fordultak hozzám, és úgy vezetett föl ott a műsorvezető, hogy Péterfi Novák Éva író, emberjogi aktivista, és amikor kimentem, akkor mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm az emberjogi aktivistát is, mert akkor ez azt jelenti, hogy a nő is ember. Ennek örülünk.
0: Igen, ugye? Egyébként az a különös, hogy ez még egyáltalán, ahogy mondja a művelt angol, hogy ez even-en is jó, hogy ez még egyáltalán felmerülhet, igen. Nem?
1: Milyen jó lenne, hogyha ez lényegtelen.
0: Lényegtelen lenne, igen.
2: Egy picit beszéljünk erről az Egy asszony című regényedről, mert ahogy én is említettem, ez valóban egy berobbanás volt annak idején, amikor ez a könyv megjelent. És azért van már mögöttünk egy pár beszélgetés, amit ugye itt a Tudásból tőkében folytattunk, és volt egy-két olyan beszélgető társunk, aki el is hozta a könyvedet, és mondta, hogy ő többször elővette és elolvasta ezt a könyvet. De én elég sok emberrel beszélgettem már, meg beszélgetek így a munkám során, és hogyha magyar irodalomról esik szó, mai kortárs irodalomról, akkor az esetek 90%-ában ez a könyv, ez előjön.
1: Ezt most nem mondod, én erről nem tudok.
2: De.
1: Ez így nekem van. Ez most egy kicsit meglepi.
2: Ez így van, és tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy pontosan azért, mert egy olyan témát kezdtél el ebben a könyvben feszegetni, vagy egy olyan témáról írtál, ami tabu volt, amiről nem akartunk beszélni, amiről nem akarunk beszélni a mai napig sem, és talán az, hogy valaki elkezdi, és erről elkezd beszélni, az már ad egy szabadságot azoknak, akik hasonlóan gondolkodnak, hasonló cipőben jártak, és talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy ez egy ekkora berobbanás volt, és azóta is ugye ez beszédtéma folyamatosan. A könyvnek a tartalma.
1: Ezt én nem tudom megítélni, abszolút lehet, de hogy most közben, ahogy beszéltél, az jutott eszembe, hogy oké, de vajon melyik témáról mondható ezzel a könyvből, hiszen nem egy ilyen téma van benne. Tehát ugye van benne a családon belüli erőszak, van benne egyébként egy szülészeti erőszak, és van benne egy sérült gyermek és egy gyermeknek az elvesztése. Tehát ez négy.
2: Oké, nyilván...
1: Tehát egy kicsit ez...
2: Nyilván azért, mert több réteget érint.
1: Igen, igen.
2: Ezért is ugye nagyon sokan
1: tehát,
2: beszélnek
1: róla. Lehet, hogy csak
2: róla.
1: Azért beszélnek róla olyan sokan, mert ennyi mindent érint.
2: Jó, csak ugye, ahogy említettem, ezek a témák, amelyek benne vannak a könyvben, ezekről nem beszéltünk, vagy nem beszélünk eleget, pedig kellene. Hiszen van miről beszélni.
1: Abszolút. Abszolút, és egyébként hát sorba is mehetünk rajta, de hogy tudjátok mi az érdekes, hogy amikor én ezt, ugye 2013-ban került ki az első blogbejegyzés, én közel egy év alatt megközelítőleg 5000 levelet kaptam, ugye ezzel kapcsolatban. Nagyon-nagyon sokan mondták el az ő történetüket, és ez körülbelül úgy nézett ki, hogy mondjuk minden 80. minden 100. Olyan levélre, aki szülőszobai visszaélésekről vagy szülészeti erőszakról számolt be, egy kapcsolati erőszak jutott. Tehát, hogy sokkal szívesebben és sokkal könnyebben beszéltek a nők arról, hogy mi történik velük mondjuk a szülészeten, vagy a szülőszobában, hogyan bánik velük a szülészorvos, hogyan bánnak velük akár egyébként a szülésznők és a nővérek, és ott a mondjuk a szülés után például hogyan kezelik őket a szülészeten, mint arról, hogy mi történik otthon. Mert arról viszont aztán abszolút nem akartak beszélni, és most jön az érdekes, hogy még mindig sok levelet kapok, de hogy most már egyre több. Tehát most már körülbelül fele-fele arányban van az, hogy arról is beszélnek, hogy mi történik otthon, mondjuk egy kapcsolaton belül.
0: Ez mitől függ ön vajon, hogy elkezdtek róla beszélni? Pontosabban minek lehet az eredménye? Mit gondolsz, Évi?
1: Hát szerintem az, hogy egyre többen beszélnek róla. És mivel egyre többen beszélnek róla, nem félünk már megszólalni.
0: Meg nem
1: figyelj, nekem
0: magunkat,
1: is az volt,
0: ugye?
1: Elmondom. Igen. Tehát ez iszonyatos nagy szégyen. És ugye mit mutat a statisztika? Azt mondja, hogy mondjuk 100 kapcsolati erőszakból 96-ban a férfi az elkövető, és mondjuk 4-ben a nő. És hogy ez mennyire valid vagy nem, ezt nem tudjuk, mert ugye a férfiaknál még mindig sokkal nagyobb a szégyenfaktor. Tehát, hogy ők nagyon-nagyon kevés az a férfi, aki ezzel elő mer állni. De... hogyha egyre többen beszélnek róla, és látom, hogy ez, ők nem azt kapják esetleg reakcióként, hogy enye, biztos te mit csináltál, hogy veled ezt tették, de majd mesélek arról mindjárt, hogyha lehet, hogy én ezt hogy ugrottam meg, én milyen reakciókat kaptam, és nekem ezek hogy estek. Uh-huh. Tehát, hogy amikor kijött ugye a blog, kijött az első fejezet, ami azzal zárult, hogy megszületett a gyerek, és hogy igazából tudjuk, hogy kb. Mi vár ránk, de abban az első fejezetben nem esik szó családon belüli erőszakról, vagy párkapcsolati erőszakról. És ott azért én nagyon-nagyon megálltam, és nagyon-nagyon féltem attól, hogyha én elkezdek arról beszélni, hogy ott mi történt abban a házasságban, akkor az emberek rögtön azt fogják kérdezni, hogy mit tettél te azzal a szegény, jó, ártatlan emberrel, hogy ezt kellett veled tennie. Vagy meghallgatnám én azért őt is, hogy te miket mondhattál, hogy ezt kellett veled tennie, vagy biztosan nem is igaz, hogy ezt tette, meg hát ugye sorolhatnám a sorozatos ilyen megjegyzéseket, és én nekem nagyon-nagyon inamba szállt a bátorság. És tudjátok, mi volt még bennem? Az is volt bennem, hogy szegény, ugye az alatt a, nem tudom, 20 év alatt már az is lehet, hogy megváltozott, és már nem is ilyen. És akkor most én miért bántsam? És bántom-e azzal, hogy elmondom az igazat? És nekem ez 3 hetembe tellett, amire eljutottam oda, hogy ez a történetem része. Tehát az én lányom története egyszerűen hazugság lenne anélkül, hogyha leírnám, hogy egyébként a mi 3 fős családunkban mi történt. Mert akkor ez egy hazugság. És hogyha én egy non-fictiont kezdek írni, ha én egy naplót kezdek írni, még a 30 évvel később is, akkor én azzal azt teszem le, hogy én az általam megélt igazságot mondom el. És hogyha elkezdek benne hazudni, akkor az nem az. Akkor azt minek írom? Akkor az hazugság. Akkor az arra nincs szükség. És hogyha, és én továbbra is azt gondolom, hogyha egy írásban nem tudsz őszinte lenni, amit te mondjuk traumaírásként, vagy tényirodalomként, vagy non-fictionként magadról akarsz írni, akkor azt ne tedd. Inkább tedd azt, hogy mérhetetlenül őszintén leírod, és utána lehúzod a WC-n, vagy elégeted, és akkor az csak a tiéd, az az élmény, hogy te ezt leírtad.
2: Kiírtad magadból tulajdonképpen,
1: igen,
2: ez egy terápia.
1: Igen, hát nevezzük annak, de hogy érted? Szóval, hogy de hazudni, vagy kihagyni dolgokat, nem érdemes, mert akkor...
0: Meg a csúsztatás, hát, vagy a szépítés is ide.
2: Hát az a önbecsapás minek? Is, nem?
1: Igen, igen.
0: Meg akkor felesleges igen. leírni, ha nem azt
1: ezt mondom,
0: írom,
1: hogy akkor történt. Minek? Tehát, hogy akkor írj fikciót. Aha. Tehát, hogyha tényleg te egy non-fiction-t akarsz írni, vagy egy naplószerű traumaírást akarsz letenni az asztalra, akkor az legyen őszinte. És akkor ezzel meggyőztem magam egyébként, egy ilyen 3 hét kellett, és akkor vettem egy nagy levegőt, és akkor elkezdtem folytatni.
2: Most itt arról beszéltünk, hogy kiírjuk magunkból ezeket a traumáinkat, és te mondtad, hogy ha nem őszinte, akkor ugye az nem lesz hiteles, és hogyha nem akarja a nyilvánosság elé tárni, hát akkor éges el.
1: Akkor sincs semmi baj.
2: Akkor persze. Sincsen semmi baj. Mi volt az a lépés, ami téged arra késztetett, hogy ezt mindenképpen úgy írd meg, hogy mások is el tudják ezt olvasni. Tehát, hogy nem magadnak írtad meg.
1: Nem úgy kezdtem, tehát, hogy magamnak uh-huh. kezdtem egyébként. Ez egy terápiás folyamatnak volt az eredménye. A terapeutám kérése volt, hogy én írjam le az ott elhangzottakat, ezzel átismételve. Tehát én nem emiatt mentem terápiára.
0: Elhangzottakat?
1: Igen, aha. A terápia, az ülésre. Uh-huh. Tehát nem emiatt mentem, egy totál más ügyben mentem, és ilyen 6.-7. ülésen próbált ő állandóan erre visszatérni, amire én mindig azt mondtam, hogy igen, nekem volt az életemnek ez a része, velem ez történt, de hogy én ezzel már rendben vagyok. Hát a lópikulát voltam rendben, de hát ez az ember nagyképű, és próbálja nem tudom, így bezárni.
0: Hát, hogy próbálja magát megölelni ezekkel a szavakkal, hogy már jobban vagyok.
1: Szóval... Hát meg próbálja, figyelj, hogyha én ezt nem teszem, akkor nekem meg kellett volna halnom. Tehát érted? Ez nem nagy szó.
2: Megpróbálod azt a egy ládába bezárni ezt az egész történetet, az ott van, és ezzel nem foglalkozunk.
1: Az ott van, az jól van, köszönöm szépen. Igen. Hogyha én azt kinyitom, akkor nekem meg kell halni. Uh-huh. Tehát, hogy az nincs mese. És én ezt nem akartam, én élni akartam, és akkor így szépen elzártam. És akkor ugye elkezdtünk erről beszélni, és akkor ő neki az volt a kérése egyébként csodálatosan, okosan, hogyha én ezt még leírom, miután ott megbeszéltük, akkor ugye minél többször mondasz el egy traumatikus történetet, annál távolabb kerülsz tőle. És akkor ő azt akarta ezzel...
0: Elveszed az erejét.
1: Igen. Hogy akkor én ezt, még akkor hazamegyek, akkor ezt leírom, és akkor 2013 március közepén voltunk Umbriában Gergővel, tehát hogy tök véletlen. Elmentünk Olaszországba.
0: Vagy nem véletlen.
1: Igazából, nem tudom. Rómában laktunk, és akkor onnan jártunk föl egészen Firenzéig, tehát hogy így bejártunk ott Ungolberget, akkor egy nap itt aludtunk, ott aludtunk, akkor megint vissza Rómába. És akkor képzeljétek, egy Umbriában az egyik ilyen romos borgó előtti úton, ahol a gyönyörű Umber táj, hát imádom egyébként, és akkor mondtam Gergőnek, hogy képzeld el, hogy ezt beszéltük a terapeutám, és már el is kezdtem így jegyzetelni, hogy akkor ott mi történt ugye a szülőszobán, meg hogy történt, és képzeljétek, hogy tök érdekes, hogy emlékszem a mondatokra, hogy mik hangzottak el, tehát hogy ez olyan, mintha egy billogot égettek volna belém, tehát hogy az, hogy nekem mit mondott az orvos, és mit mondott a szülésznő, hogy amikor kimondtam azt, hogy fogják hívni a lányomat, akkor a szülésznő rögtön röhögött, hogy ugye neki is az a neve, őt is Zsuzsának hívták. És akkor mondtam neki, hogy hát de megígértem, mert ugye azzal tréfálkoztunk még a szülés megindulása előtt, hogy magáról fogom elnevezni. Én tudtam, hogy ha lány lesz, akkor hogy fogom hívni, de hogy így ezzel. És akkor hát mondtam, hogy megígértem, hát persze, hát akkor Zsuzsanna. És hogy ezek ilyen iszonyú erős, mondtam Gergőnek ott, akkor ott gyönyörködtünk a tájba, hogy hát ugye ezt kérte, és hogy én arra gondoltam, hogy én akkor ezt elkezdem írni. És hát soha nem írtam az előtt, és akkor ő mondta, hogy persze, ez milyen jó.
0: Soha nem írtál előtt?
1: Leveleket, max, de nem.
0: És nem is volt benned ez a...
1: Nem, jártam bölcsészkarra, volt kreatív írás kurzusom, Péter Figergely tanított, de nem, de azért vettem föl, mert a tankörtársaim, én felnőtt 40 pluszosan jártam, és akkor a tankörtársaim javasolták, hogy ez ingyen kredit. És tényleg úgy volt, a más egyéb órákra beadandó dolgozatokat adtam be, mert nem érdekelt. Őszintén. Tényleg. Tehát, hogy nem érdekelt. És akkor én hazamentünk, vagy hazajöttünk Olaszországból, és elkezdtem írni, és akkor amikor az első fejezet így összeállt, akkor gondoltam, hogy én mindig hajnalik elő vagyok, Gergő sokkal tovább alszik, és nekem az egy ilyen ajándékidő, ez a hajnal 5 és mondjuk mit tudom én, 8-9 között.
2: Ez az aranyórák.
1: Ez az arany, amikor én egyedül vagyok, és tényleg én akkor. És akkor kijött, és mondtam, hogy készen van egy nagyobb rész, hogy elolvasná-e. És akkor iszonyúan izgultam, és akkor járkáltam a lakásba, ő ült a helyemen, és akkor így az ajtóból láttam, hogy sír. És akkor azt gondoltam, hogy akkor ez jól sikerült. Hogyha ez a...
0: Te sírtál, miközben írtod?
1: Nem, mint az állat. Rengeteget sírta, ami jó volt, mert azelőtt nem nagyon. Tehát, hogy azért én ezt végigtoltam úgy a 30 évet, hogy alig. Tehát, hogy ilyen a rezenisten arccal, ezt mondom, hát dobozva volt.
0: Hát ezt akartam kérdezni egyébként, hogy mióta tudsz róla síres nélkül beszélni?
1: Hát most már kevésbé tudok, mint az előtt. Tehát most már sokkal többször sírom el magam ezen.
0: Mennyit van a láda?
1: Aha. És akkor, amikor láttam, hogy ő és azt mondta, hogy ez a szöveg, ez kiváló. És akkor neki elhittem.
0: Leültél, és elkezdted csak kiengedni magadból a szavakat?
1: Elkezdtem írni, kezdet, nem tudom, hogy hogy. És nem tudom, hogy hogy csináltam, nem tudom, hogy én azt írtam le, amit én átéltem, próbáltam szavakba tenni. Nem gondoltam arra, hogy ez most milyen minőségű szöveg. Ezzel mindig összeveszünk Gergővel, mert mindig mondom, hogy szerintem ez beszélt nyelven íródott erre, ő azt mondja, hogy nincs írott beszélt nyelv, ez hülyeség, akkor megfordítom. Ez egy olyan írás, ami a 80-as évek benni beszélt nyelvet próbálja letenni, vagy nem tudom.
0: Keretbe, betűkbe foglalni.
1: Igen. Igen, és akkor utána aztán folytattam, és akkor azt azon a hangon tudtam folytatni végig.
0: És akkor ebből egyenesen következett a könyv, többi de, hogy könyv?
1: Nem.
0: Vagy ja, a könyv
1: nem,
0: maga?
1: Nem, nem, ebből ugye az következett,
0: vagy ez
1: hogy
0: írás?
1: Megszületett az írás, ugye kiraktam egyszer egy másik hajnalon rá egy hétre, hogy Gergő azt mondta, hogy jó a szöveg, egyszerűen kiraktam egy blogra, én magam egyedül csináltam hajnalba egy blogot, mert valahol azt hallottam, hogy a WordPress az tök könnyű, és akkor megcsináltam, és kiraktam, és képzeljétek el, hogy olyan volt az egész, mint amikor egy húsdarabot bedobsz egy pirányával teli medencébe, 300 000-es olvasottsága lett, akkor, amikor még nem volt sem, tehát ez 2013, tehát hogy...
0: Nem volt az, ami most van, igen.
1: Igen, és tényleg így ilyen nagyon, nagyon hamar, nagyon sokan elkezdték olvasni, és akkor én elkezdtem, amikor már majdnem készen volt, akkor elkezdtem a szöveget küldözgetni kiadóknak, senki nem válaszolt, és tök véletlenül valaki még rajtam kívül elküldte
0: sok
1: a Librinek. Várjál. Úgy, hogy a Libri vezetőjének lett volna egy megbeszélése, és nem ment el az, akivel a megbeszélése lett volna, és lett egy másfél órás üres ideje, és kinyitotta a messengerét, ahol akkor valaki elküldte neki ezt a blogot, és elkezdte olvasni, nem tudta abba hagyni, és behívta a szerkesztő lányt, hogy keressenek meg engem neki holnapra, és az a szerkesztő lány, az már akkor 3 hónapja próbálta nekik mondani, hogy keressenek meg, és nem hallotta meg senki. Ez nem tudom mi. És akkor így lett, rögtön szerződött velem a Libri, és akkor másik évben ki is jött. A többi könyv az meg úgy jött, hogy aztán a VMN kérte tőlem, hogy írjak már egy-két novellát, és akkor odaírtam egy-két novellát, és akkor utána jött a Rózsaszín ruha című novellás kötetem.
0: De azt nem mondták, hogy miről, csak hogy
1: írják már, kérlek, írjak aha, már, igen.
2: Aha. Önazonos novellákat.
1: Azt én nem, de amúgy igen.
0: De te nem tudnál nem az lenni.
1: Nem tudok nem az, persze. És akkor utána jött ugye az Apád előtt nevet köz, ami szintén egy forró téma, és azt gondoltam, hogy ha nekem megadatott az, hogy sokan figyelnek arra, amit mondok, mert akkor már volt a színdarab az egyasszonyból, meg tényleg nagyon-nagyon sokan beszéltek róla, akkor kutya kötelességem ezt a témát behozni. Mert ez a téma is egy ugyanolyan forró pite. És nyilván én nem tudom, tehát gyerekek, nekem nagyon-nagyon sok barátom van, nagyon-nagyon sok nő vesz körül. Nekem az 65 éves vagyok, az eddigi életemben egyetlen egy olyan barátnőm van, aki azt mondja, hogy vele semmi ilyesmi nem történt. Az összes többivel igen. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy mindenkit az apukája, nagyapja, vagy családon belül, egyáltalán nem erről van szó, de hogy mindenkivel történt olyan, hogy egy tanár, egy szomszéd, nekem a szomszéd volt egyébként, és akkor elkezdtem ezután, ha nem is nyomozni, de elkezdtem így a környezetemben kérni, hogy akivel történt ilyen, akkor szeretnék velük beszélni, és akkor 7 interjú alany volt, abból egy volt az, aki bár már neki az elkövető meghalt, nagyon régen meghalt, de nem tudott még róla beszélni, képzeljétek el, és ez ilyen sok évtizedes sztori, és őhozzá is utaztam vidékre, és abban állapodtunk meg, hogy az ő most nem, de még lehet, hogy majd később ő megírja, vagy lesz még belőle, nem tudom, de úgyhogy ez 6 interjú alanynak a történetei alapján lett összerakva, egy fikciós szára van felfűzve, teljesen fikció a család, tehát hogy az nem, és Miskolcra tettem a gyárba, mert hogy én azt ismerem a világon a legjobban. A könyv az Apád előtt nevet köz, és ez a gyerekek sérelmére elkövetett szexuális abuzus a téma.
2: Ami nagyon aktuális,

0: az élményekhez, és ezekről muszáj beszélni, mert ez nem csak magyarországi jelenség, hanem világjelenség.
1: Ja, ez egyértelmű, persze.
2: Egy újabb több részes epizód itt a Tudásból Tőke podcast sorozatban, a vendégünk Péter Finovánk Éva írónő, vele beszélgetünk a következő epizódban is. A beszélgetéseket megtaláljátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM-en.
3: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
4: Élet öröm zene.
3: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és a

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A miniszterelnök lesz a fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke. Felfüggesztik az Otthon Start program kiemelt beruházásainak építési engedélyét. Napos nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Magyar Péter miniszterelnök lesz a fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a közlekedési és beruházási minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Időjárás.
1: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem a stúdióban Király Eszter, író, mentálhigiénés szakember. Valamilyen párkapcsolati kérdést szoktunk körbejárni, ma sem lesz ez másként. Szervusz Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Gabi!
1: No, hát a téma, amit választottunk, ez szerintem sokakat érintő témakör, mondhatnánk így is, ugyanhogy mi kell ahhoz, hogy párkapcsolat nélkül is elégedettek legyünk, és hogyan épít a szingliség időszaka. Ezzel a két kérdés felvetéssel indítjuk ezt a mai beszélgetést, viszont mindenek előtt azt kihangsúlyozzuk, hogy nem a szingliséget akarjuk itt, nem is tudom, akár piedesztára állítani, de azt sem, hogy ezt erősíteni, hogy milyen jó dolog szinglinek lenni, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogyha valaki esetleg ilyen kényszerhelyzetbe kerül, mondjuk, akkor ezt hogyan tudja jól megélni. Jól mondom, Eszter?
2: Hát, ha jól megéljük, akkor jó dolog szinglinek lenni. Nem?
1: Igen, igen. Hát
2: így, de időszakosan.
1: Időszakosan, mm-hmm. Igen, ez
2: igen,
1: így van.
2: Így van.
1: Induljunk onnan, hogy miért félünk? Miért félünk a szingliségtől? Miért gondoljuk azt, hogy az egy rossz állapot? Vagy helyzet?
2: Óriási szükségünk van a valahova tartozás élményére. Tehát ez egy alapvető érzelmi igény, hogy valahova tartozzunk. És ez az érzés, a valahova tartozás érzése nagyon erősen tud munkálni bennünk. Óriási szükségünk van arra is, hogy külső megerősítéseket kapjunk önmagunkról, a saját szerethetőségünkről, hogy folyamatosan relációba kerüljünk valakivel. Egyrészt ez ijesztő tud lenni, ugye a kapcsolatok elején, de későbbiekben, hogyha a mi tudat érzése, tehát a társtudat élménye kialakul, akkor ez egy nagyon fontos érzés a szövetségnek az élménye, a párkapcsolatok szövetségi alakulásának a szakaszáról beszélek most. Tehát visszatérve a valahova tartozás érzés, az szinte a legerősebb hajtóerőnk, felhajtóerő ilyenkor, de nem előírás, hogy ez kifejezetten csak párkapcsolaton belül éljük meg. Nagyon fontos, hogy családtagjaink, barátaink, szociális hálunk is tud egy olyan megtartó erőt, egy olyan védőhálót biztosítani, amely szintén megadja nekünk a valahova tartozás élményét, a társas támasz, a társas támogatottság élményét, és tudunk elégedettek lenni az életünkkel, így e tekintetben is. Még az is egy nagyon fontos, hogy a szingliség az nem egy várakozási időszak, tehát nagyon sokan egy ilyen úgy értelmezik, vagy úgy definiálják az életükben, mintha ez egy ilyen bőjt időszak lenne, ridegen tartott időszak, amiben valaki önmagát tulajdonképpen megfosztja azoktól az építő élményektől, amelyek a párkapcsolatokhoz tartoznak. Nagyon lényeges ezt nem így definiálni az életünkben, hanem ez egy olyan időszak, ugye, amelynek során egy boldog és teljes életformát is ki tudunk alakítani, hogyha ezt valóban saját épülésünkre fordítjuk.
1: Hát ez is az nagyon fontos, a saját épülésünkre és az önismeretünkre fordítjuk ugye ezt az időt, hiszen minden ilyen egyedül töltött, vagy szingliként töltött időszak után az ember jó eséllyel, hogyha ezt jól tölti meg, boldogsággal, jó érzésekkel, akkor mindig egy picit többként fog tovább lépni, tehát egy új kapcsolatba majd nem úgy fog belelépni, mint ahogy az előzőbe volt, hanem nyilván több önismerettel, több tudással rendelkezve jó esetben. Itt még egy dolog szeretnék, a társadalmi nyomás viszont, és a társadalmi elfogadása, társadalmilag elfogadott, nem egy társadalmilag elfogadott lét egészen pontosan a szingliség. Még ma sem, holott nagyon-nagyon sok szingli van.
2: Igen, olyan, mint hogyha a párkapcsolat nélküliség az, hogyha valaki tartósan önmaga társaságát élvezi és egyedül él, és ezt az időszakot, ahogy fogalmaztam, érzelmi öngondoskodással tölti meg. Ez nagyon-nagyon lényeges. Ugye, ahogyan te is fogalmaztál, az önismeretének a gazdagítására, önmaga fejlesztésére fordítja, hiszen valóban, hogyha rendben lévő társat akarok, vagy rendben lévő párkapcsolatban akarok élni, akkor önmagammal is rendben lévővé kell válni. És ehhez hozzá kapcsolódik az önreflexió, az önismeret, az érzelmi öngondoskodás, az, amikor megértem, hogy a tulajdonképpen a párkapcsolati boldogságomnak is a kulcsa, és a szingli létemnek a boldogságának a kulcsa is az autonómia. Az, hogy én egy autonóm lényként tudok létezni, nem vagyok függőségi helyzetekben, sem érzelmi, sem anyagi, sem fizikai. Tehát az autonómia azt jelenti, hogy szabadon hozhatok döntéseket, mert senki nem befolyásol, senkivel nem vagyok függőségi helyzetben, senki nem hozhat a fejem fölött döntéseket, tehát van egy felnőtt létem, felnőtt én állapotom, amiben független vagyok és szabad vagyok. Tehát megvan az önállóságom, megvan az autonómiám, és megvan a saját döntéseim, a saját életem feletti kontroll. Ugye ez az, ami nagyon fontos, mind a egyedüllét időszakban, hogy ezt valaki, ha valaki rendelkezik ugye ezekkel a képességekkel, ezekkel a kompetenciákkal, akkor egyedüllétében is kiteljesedett életet tud élni, persze ne túl sokáig, én mindig ezt szoktam, úgy szoktam fogalmazni, hogy ezért ez a, amikor már a magány betokosodik, becsontosodik, és már egy olyan éles stílussá válik, ahol már inkább elutasítjuk a társas kapcsolatokat, ez már inkább önszabotás, mint sem öngondoskodás.
1: Hát meg nem is egészséges igazából, igen. Tehát akkor nem tudsz kapcsolódni, nem tudsz senkit beengedni az életedbe, hogyha minél, ha nagyon sokáig van ez az állapot, a szingli állapot. Most életöröm zene következik, de ezt követően jövünk vissza Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel vagyunk itt a stúdióban. Ha esetleg kérdése van bárkinek, akkor a Facebookra is kiraktuk, a Manna FM oldalára. Lehet oda kommentbe írni, hogyha bármilyen kérdés van ezzel kapcsolatosan, hogy mi kell ahhoz, hogy párkapcsolat nélkül is elégedettek legyünk. Hogyan épít a szingliség időszaka? Nem a szingliséget akarjuk itten úgymond reklámozni idézőjelbe, természetesen, de nagyon sokan kerülnek olyan kényszerhelyzetbe, hogy ideig, óráig szingliként kell, hogy éljenek, és nagyon sokan ezt rosszul élik meg. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy ezzel a témával is foglalkozzunk, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt az időszakot tényleg jól megélje az ember. Ugye itt a társadalmi nyomásnál hagytuk abba a beszélgetést, hogy van egy elvárás a társadalom részéről azzal kapcsolatosan, hogy egyedül egy nő vagy akár egy férfi nem élhet. Ha már egyedül él, akkor mit is, hogy mifelénk azt mondják, hogy vénlegény, vagy vénleány, ugye? Tehát, hogy nyilván főként a szingliséget itt beszéltünk a nagyon fiatalokról is, de itt most inkább a 30 fölött szingliként élőkre vonatkozik mindez, amiről most beszélgetünk, főként ugye a társadalmi nyomás leginkább őket érinti, de teszem hozzá 20 éveseket is amúgy sok esetben. Hogyan lehet kezelni ezt a külső társadalmi nyomást jól? Lehet ezt kezelni egyáltalán?
2: Ahogy az előbb fogalmaztam, valóban tényleg méltón és egészségesen úgy tudunk egymás mellett élni, hogyha egyenrangú társak vagyunk, akik önmagukban is életképesek. Viszont sokan úgy kezdenek párkapcsolatokba, hogy olyan, mintha tényleg a törött darabjaiba illeszkedne a másik. Tehát úgy alakulnak ki a párkapcsolatok, hogy a sémák harapnak egymásba, hogy erről már sokszor beszélgettünk, ugye a sémakémia jelenségéről, és valóban, ha törött darabjaimba passzoló embertársamat keresem, aki éppen ott van darabjaira hullva, mint én, ugye akkor gyakorlatilag az lesz a vége, hogy vele leszek csak teljes, és vele leszek teljes egész. Nagyon sokan így kezdenek el párkapcsolatot, hogy valóban önértékelési zavarok leküzdésére, vagy múltbéli traumák feldolgozására használják elsősorban tulajdonképpen a másik embert, és ilyenkor kimondhatjuk, hogy, illetve már ki is mondtuk, hogy létezik gyógyító kapcsolat, tehát van olyan, ugye, hogy gyógyító kapcsolat, hiszen aki kapcsolatban sérül, kapcsolatban gyógyul, viszont azt látjuk, hogy megvan ez a párkapcsolat, látszólag megvan a párkapcsolatnak a léte, a megléte, de azon belül nincs megfelelő kommunikáció, nincs megfelelő érzelmi kapcsolódás, nincsen érzelmi intimitás, tehát ilyenkor lehet, hogy valóban megvan egy funkcionális kapcsolat.
1: Tehát amit a társadalom elvár és látni akar, igen.
2: A társadalom elvár és látni akar, és a külvilág szemében elfogadható, de gyakorlatilag egy üres kagylóhely kapcsolatot látunk sok esetben, mert belül az a kapcsolat nincs megtöltve mélységgel. Tehát az, amikor valaki valóban sok esetben társadalmi konvenciók hatására, szülői nyomás hatására indít párkapcsolatot,
1: vagy
2: marad benne, ugye ez is nagyon lényeges, hogy egy sokkal erősebb a külső megfelelés, a külső elvárásoknak való megfelelés, mint az, hogy valaki önazonos, önelfogadó, érzelmileg öngondoskodó, önreflektív, önismeretet gyakorol, önismeretet gazdagít, és valóban rendben lévő emberként kezd majd egy valóban egészséges párkapcsolatot. És igen, sok esetben a társadalomnak a billogja tud lenni, amikor valaki tartósan szingliként él, pedig mondhatjuk, hogy nagyon sokszor a párok, hogyha főleg fiatal 30-asokra jellemzők, mindketten nagyon tudatosak, mindketten logikus, racionális szempontok alapján vezetik az életüket, és megtörténik, hogy individualista viszonyok között élnek, tehát nem alakul ki igazi tehát két erős éntudatról beszélünk, és igazi mitudat, társtudat, ahogyan az előbb említettünk, és beszéltünk erről a két nagyon-nagyon fontos fogalomról, nem tud kialakulni.
1: Azt egyébként, hogy hogyan kezeljük azt, ha nem fogadja el a társadalom mondjuk a szingli létünket, erre van bármilyen tippünk, úgymond? Mert most az, hogy oké, nem foglalkozunk vele, ez egy, mondjuk ez lehet egy jó tipp, csak nem mindig tud az ember nem foglalkozni vele.
2: Azt nagyon fontos saját magunkban is erősíteni, hogy egy elégedett élet, tehát egy kiteljesedett élet, az nem kizárólagosan a romantikus kapcsolatokból fakad. Tehát ez egy nagyon fontos igazság, és sokan választják, tehát az, amikor van egy hosszabb kapcsolat, egy szakítás, ott meg kell, hogy éljük ugye a gyógyulásnak az időszakát, a gyógyulásnak a gyász folyamatát, végig kell lépdelnünk ezeken a szakaszokon. Tehát, hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy nem csak párkapcsolattal élhetünk teljes és elégedett életet, nem kizárólag romantikus kapcsolatokból származik a boldogság. A Valentin nap az nem csak a párokról szól, ugye, tehát itt a legnagyobb para, ugye az szokott lenni, amikor jön a Valentin nap, és szingli vagyok, és úristen, nincs kivel ünnepelnem.
1: Saját nagyon... magával ünnepeljen, vegye magának egy finom sütit, meg egy csokor virágot, és kész.
2: A szószoros értelmében így van, tehát saját magunkat is meglephetjük ilyenkor, vagy a szeretett kapcsolatainkat ünnepelhetjük, hogy milyen jó nekünk, hogy körülvesznek minket építő emberi kapcsolatok.
1: És még most hírek és zene jön, de előtte még egy ilyen zárszóként, hogy a társadalom számára meg is van azért üzenet nyilván ebben. Tehát, hogy van ez a, hogy mondják, hogy mindenki a saját házatáján söprögessen. Tehát, hogy más életébe beleszólni, más a nyomást helyezni, nyomást gyakorolni, szerintem ez egy óriási hiba, mert nem tudhatjuk, hogy adott ember, adott nő, vagy adott férfi miért él éppen abban a pillanatban, abban az időszakban, vagy miért választotta ezt az élethelyzetet.
2: És lehet, hogy hitelesebb életet élek szingliként, mint ha párkapcsolatban élnék egy üres kagylóhely kapcsolatban.
1: Legfrissebb hírek és életöremzene következik, ezt követően pedig folytatjuk a beszélgetést, maradjanak itt a Mannán. Jó.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel vagyunk itt. És a mai témánk a mi kell ahhoz, hogy párkapcsolat nélkül is elégedettek legyünk, hogyan épít a szingliség időszaka, erről beszélgetünk. Ugye ott hagytuk abba a hírek és a zene előtt, hogy a társadalmi nyomás azért az elég erős szokott lenni, hogyha valaki mondjuk huzamosabb ideig egyedül él, lesz valahogy nem egy elfogadott állapot. Nyilván minden, tehát a szingli embernek

0: is a legtöbb esetben ugye az jobb, hogyha valaki van mellette, tehát hogyha nem szingliként éli az életét, de ott hagytuk abba, hogy a társadalom részéről is azért egy kis elfogadást érdemes gyakorolni, úgymond, hogy nem kell mindenbe beleszólni, és nem kell mindenki felett ítélkezni, mert nem tudhatjuk, hogy éppen miért van adott ember egyedül, akár hosszú ideje. Ugye a Facebookra kiraktuk, és jött is felénk egy kérdés, Eszter, most folytassuk-e, vagy válaszoljuk meg ezt, hogyha esetleg gyorsan, akkor rákeresek újra, hogy hol is volt ez a kérdés, mert igen, egy angolul érkezett a kérdés, nyilván magyarul fogjuk megválaszolni, bízunk benne, hogy az úriember, hogyha jól látom, ha értette, amit kiírtunk, akkor válaszunkat is érteni fogja. Ő azt kérdezte, hogy az öngondoskodás és a személyes fejlődést, ezt hogyan lehet előtérbe helyezni, mert hogy ez nagyon nehéz, valami ilyesmi a kérdés. Valóban nagyon nehéz. Erre mit tudunk válaszolni, Eszter, hogy hogyan lehet előtérbe helyezni az öngondoskodás például?
1: Nagyon fontos a másokra irányuló fókuszról áthelyezni az én fókuszra a hangsúlyt. Ez lesz az első lépés, hiszen amikor valaki hosszú-hosszú éveken keresztül egyik kapcsolatból emeli át magát egy másik kapcsolatba, sok esetben erőteljesen külvilágfókusz önértékeléssel fog rendelkezni. Tehát az önértékelése sok tekintetben a másiktól fog függni. Tehát az az én fókuszú önértékelés lenne a kulcs, ugye, ami a párkapcsolat nélküli időszakban alakul ki. Az a én fókusz, az a saját magamra irányuló szeretet, ugye, mint
0: önszeretet. Ami nem önzés, ez ugye, fontos,
1: nem
0: önzés, így van.
1: Hanem önszeretet, ugye, amikor végre saját magam igényeire és szükségleteire figyelek, lelassulok, lecsendesedem, befelé figyelek, megpihenek, képes vagyok élvezni az egyedül létet, és meg tudom azt érteni, hogy az nem egy ilyen szerencsétlen flótásoknak az időtöltése. Uh-huh. Például az, amikor én egyedül megyek sétálni, vagy egyedül megyek el egy társadalmi eseményre, egyedül megyek el egy rendezvényre. Tehát tudom azt folyamatosan, tehát képes vagyok tudatosítani, hogy meg tudom találni azt az elégedettséget, amire szükségem van a jól létérzéshez, egyedül is. Egyébként
0: tehát az én fókusz, igen.
1: Az én fókusz a lényeg, így van, tehát hogy az, amikor már valaki úgy éli az életét, hogy már egy sok esetben egy családi közegből átemeli magát egy párkapcsolatba, nem tapasztalja meg ugye a felnőtt felelősségvállalás szintjeinek a megélését. A fiatal felnőttkor, a fiatal 20-as évek erre, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt az időszakot erre a saját épülésünkre fordítsuk. Amikor nem vagyok már függőségi helyzetben a szüleimtől, de nem vagyok függőségi helyzetben párkapcsolatoktól sem, hanem van önmagam épülése, a tanulásom, az öngondoskodásom, saját magam irányuló fókusz, saját az önértékelésem én fókuszúvá válik.
0: Nyilván ilyenkor is azért a társadalom részéről szokott jönni egy ilyen, na, milyen önző, mi azt hiszi, hogy, és minden csak magáért és magának. Szerintem itt még az is talán fontos lehet, hogy valamilyen szinten nem teljesen kizárni, de hogy ahhoz, hogy valaki én fókuszú tudjon lenni, ahhoz szükséges az egyedül lét, tehát az egy magammal töltött idő, a nap nem tudom melyik időszakába teljesen mindegy beépíteni, hogy egy picit foglalkozok magammal, vagy akár egy ideig teljesen úgymond elzárkózni minden külső behatástól, ami az én személyemet éri.
1: És nagyon fontos azt is tisztázni, hogy minden, ami az énhez kapcsolódik, ami az énnek a terepéhez kapcsolódik, öngondoskodás, önértékelés, önszeretet, önbecsülés, nem önzőség. Igen. Tehát az, ami az énről szól, önmagam épüléséről szól, nem önzőség. Az előző blogban fogalmaztam úgy, ugye, hogy a szingli lét boldogságának a kulcsa és az autonómia, és a társas életem boldogságának is a kulcsa az autonómia, hiszen ugye úgy lesz egészséges az a kapcsolatunk, úgy lesz egészséges dinamikájú, hogyha egymástól függetlenül autonóm lényként tudunk létezni. Mindkettőnknek van saját én ideje, örömet hozó tevékenysége, munkája, hobbija, saját szempontja, saját véleménye, és azokat tudjuk bátran, szorongás nélkül ütköztetni. Ugye ez lesz majd a tartós boldogságunknak a kulcsa, illetve hát a vágynak a fenntartásához is. Ezt ne felejtsük el, hogyha a vágyot szeretnénk hosszú ideig életben tartani, akkor a vágy és a szenvedély energiák fenntartásához is autonómiával kitöltött térre van szükség.
0: Az jutott még eszembe most, hogy az önfegyelem és az önfigyelem nagyon-nagyon fontos itt, mert akkor tudunk erre az útra rá lépni, vagy ráállni, úgymond, hiszen az, ahogy írta is az úr, ez tényleg egy nagyon-nagyon nehéz folyamat, és ez nem fog menni, úgyhogy 11 órakor még ilyen vagyok, és akkor 11 óra 5 perckor már én fókuszú vagyok. Tehát ez azért egy folyamat.
1: Nagyon fontos, így van, és helyezzem rá magam ezekre a terepekre, tehát ne féljek, mindig sokszor kimondjuk, ugye, hogy igenis jobb társ válik abból, aki elég bátor volt az egyedül léthez, mert sok esetben nincs meg az a bátorság, hogy egy hosszú kapcsolat, egy szakítás után valaki ráhelyezze magát ugye az egyedül létnek a periódusaira, hiszen sokkal könnyebb átemelni, átlépni egy másik kapcsolatba, ahol hát ahogy sok esetben kimondjuk, rendre ugyanazokat a hibákat ugyanúgy elkövetem, igen, hogyha nincs meg a saját én munkám, ha nem válok rendben lévővé, és nem gyakorlom azt a önismereti munkát, amire szükségem van, hogy egészségesebb kapcsolatban tudjak létezni.
0: Ez ugye a legnehezebb egyébként a kapcsolatfüggőknek, mert őrőlük még nem is beszéltünk. Most talán már volt a kapcsolatfüggőségről, ugye? Kapcsolatfüggőkről, mert talán volt, vagy podcastünk, vagy itt a rádióban beszéltünk róla, már nem tudom, hogy hol.
1: A legnehezebb, de óhatatlanul létrehoz egy kapcsolatfüggő állapotot. Igen. Ez is, amikor éveken keresztül arról szól az életem, hogy kapcsolatról kapcsolatra vándorolok.
0: Bizony.
1: Nem ismerem az ént, nem tudom, magamat nem tudom értelmezni önálló lényként.
0: És hogyha nem tudom, akkor azt sem tudom kiválasztani, úgymond, hogy ki az, akivel együtt jól tudnánk működni, szóval ez tényleg, mondhatnánk azt, hogy fontos, bizonyos ideig fontos az, hogy egyedül legyünk, erre szüksége van az embernek ahhoz, hogy
1: magamat ismerjem, és önmagamat szeressem.
0: Igen. Na, életörömzene következik, és jövünk vissza Király Eszterrel, maradjanak velünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Station. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel vagyunk itt a stúdióban. Mi kell ahhoz, hogy párkapcsolat nélkül is elégedettek legyünk? Hogyan épít a szingliség időszaka? Ugye erről beszélgettünk, a társadalmi nyomásokról. Miért fontos az, hogy a én fókuszú időt töltsünk? Úgymond ez nem önzőség. Ugye ezt is kiemeltük, és azt is kiemeltük, hogy ez a műsor, ez az adás, ez nem azért jött létre, hogy a szingliség mellett tettük le a voksunkat, és azt mondjuk, hogy hú, de csodálatos dolog szinglinek lenni, hanem pont arról, hogy hogyan tudunk ebben az időszakban építkezni, hogyan tudjuk az önismeretünket erősíteni, stb. Rengeteg dolgot tudunk megtanulni ebben az időszakban saját magunkról, a külvilágról, és sok minden másról. Mit tanít egyáltalán a szingliség? Tanít-e bármit nekünk, hogyha természetesen ezt tudatosan odafigyelve éljük az elengedésről például?
2: Az elengedésről.
1: Vagy az elfogadásról, ugye, mert mind a kettő akár.
2: Igen. Hát ahhoz, hogy el tudjak valamit engedni, vagy valakit engedni, vagy egy folyamatot, vagy egy életeseményt engedni, ugye az nem kedről szerdára történik, ugye, hanem ahogy fogalmaztunk, az egy nagyon, tehát végig kell lépdelnem a gyásznak a szakaszain, és ahhoz, hogy elengedjek valamit, meg kell értenem, ugye, hogy velem mi történt, meg kell értenem, hogy mi a realitás az én traumámmal, vagy az én jelenlegi krízis helyzetemmel kapcsolatban. Ehhez nagyon sokat tud hozzáadni például egy segítő terápiás kapcsolat, aki rálát ugye egy teljesen objektív aspektusból erre a életszakaszomra, erre az életciklusomra, amit én leszeretnék zárni, el szeretnék engedni. Tehát nagyon fontos az elengedéshez az, hogy elfogadja, hogy velem mi történt. Ahogyan rálátok saját magamra, rálátok saját hibás működésemre, úgy tudom, ahogy már sokszor elmondtuk, átemelni magam egy egészségesebb dinamikájú, és valóban egy olyan egészséges kapcsolatban, ahol mindketten kiteljesedett autonóm lényként létezünk majd. Az autonómiát én nagyon sokszor hangsúlyozom most, tehát biztos észreveszik a hallgatók, hogy rengetegszer használjuk ezt a szót, hiszen még egyszer elmondom, hogy azok képesek az egyedüli létet is élvezni, és a párkapcsolati létükben is kiteljesedetten élni, akik megtanulják a függőségek nélküli életnek az eszenciáit. És igen, tehát nagyon fontos az önelfogadás, a saját értékeimnek a megtalálása, az önszeretetem, az öngondoskodásom, az érzelmi öngondoskodásom. És az érzelmi öngondoskodásnak a fontos része az, hogy sírok, hogy megengedem magamnak azt, hogy valóban a negatív érzéseimet is.
1: Hogy megegyek két tábla csokit például.
2: Igen, igen, hogy ne menekülő útvonalakba, vagy káros irányú autonómia törekvésekbe helyezzem, vagy csoportosítsam ezeket az energiákat, és azért kutatások is igazolják, hogy a szinglik életük minden területén nagyobb kontrollt élveznek, szabadabban hoznak döntéseket, kevesebb kompromisszumot kell kötniük, ugye, mert nincsenek függőségi helyzetekben senkivel, még egészséges függőségben sincsenek senkivel, ugye, ami a párkapcsolati létet jelenti. Ezért kifejlesztenek egy sokkal erősebb függetlenséget, alkalmazkodókészséget, ezáltal egy érzelmi stabilitást, ezáltal egy érzelmi elégedettséget.
1: És nyilván ez a majdani partner számára is egy nagyon pozitív dolog, hogyha úgy nézzük, hiszen egy olyan emberrel ismerkedett meg, vagy egy olyan emberrel kötheti össze az életét, aki teljes mértékben rendben van az életével, saját magával.
2: Végtelenbe futó út, ezt mindig elmondjuk, az önismeret, tehát az, amikor én végül elindulok, tehát kitekintgetek a világba, és valóban elég bátor vagyok, hogy megnyissam a szívemet valaki felé. Ugye ez azért egy nagyon-nagyon fontos fordulópont, ide el kell, hogy érkezzen minden egyedülálló, hiszen ez az, amikor olyan olyan a kisugárzása valakinek, hogy nem teszi magát elérhetővé egy új kapcsolat számára, nincsen nyitottsága, nincs kíváncsisága, akkor nem fogja megtalálni őt, ugye, a megfelelő ember.
1: Tehát ki kell dobni a hálókat, úgymond. A bátorság szót említetted. A bátorság az nyilván ahhoz is kell, hogy egyedül éljünk, tehát hogy szinglik legyünk, és ugyanúgy kell ahhoz is a bátorság, hogy ha már nem akarunk szinglik lenni, hogy tovább lépjünk.
2: Ez így van. Az az életbátorság, amikor egyedül is meg van bátorságom meghozni döntéseket. Ráébredek arra, hogy egyedül is képes vagyok az életemet vezetni, meg tudok oldani krízishelyzeteket, megküzdési módozatokat találok krízishelyzetben egyedül, és ezek jól alakulnak, és ezek folyamatosan erősítik, szilárdítják az önbecsülésemet, hogy mennyire képes vagyok ugye egyedül is erre az egészséges autonóm létre. Ugye ez ad egy olyan önbizalmat, ami lehetővé teszi, hogy az életemet valóban egyedül vezessem. Viszont ahogy fogalmaztunk az első blokkban, hogyha ez becsontosodik, betokosodik, hogyha nem lesz már, tehát úgy, ahogy ha, mint a társfüggőségben, amikor önmagamat nem tudom önálló autonóm lényként értelmezni, itt meg tud fordulni a dolog, ugye, hogy önmagamat már csak önálló autonóm lényként értelmezem, és a párkapcsolati létem is lehet, hogy egy személyes én tudatban fog telni, ahol mindig én leszek a mindent kézben tartó, én fogom a döntéseket hozni, én hozok létre egy olyan kapcsolati dinamikát, amiben én valójában egyedül vagyok.
1: Most hát mindjárt lejárt az időnk sajnos, de még egy kérdés muszáj nagyon gyorsan, hogy van egészséges időszak, mert itt beszélünk arról, hogy ne túl hosszú időt, mert hogy akkor bekövesedünk, vagy nem is tudom, hogy igen, akkor ugye felhúzunk minden sok-sok falat magunk köré, de van egy tollig időszak, ami mondjuk, ami még egészséges, de ami már nem? Vagy ez egyén függő?
2: Hát személyiség függő mindenképpen, de hogyha szakítás utáni felépülésről beszélünk, ami egy hosszú kapcsolatnak az elgyászolása, azért az nagyon sokszor egy évet is igénybe vesz. Tehát mindig elmondjuk, ugye, hogy régi időkben, ahogy mondták, hogy a gyászév, ugye ez a szószoros értelmében ez az időszak, ez valóban jó arra, hogy ebben egy tisztulást, egy gyógyulást,
1: és egy önismeretre, hogy önismeretet tegyünk szert.
2: Gyakorolni tudjunk.
1: Eszter, nagyon szépen köszönöm neked a mai beszélgetést is. Az interjúnk visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-n, iTunes-on is, elérik természetesen, és akkor egy hónap múlva találkozunk.
2: Köszönöm szépen, szép napot!
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthon Start program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit. Rendkívül gyenge lesz az idei alma termés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a közlekedési és beruházási minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken értékel a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Időjárás.
3: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Utazási rovatomban állandó vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember, utazás szervező, és a téma, a desztináció, amiről beszélünk, ez nem más, mint Hongkong. Ha jól emlékszem, ezt meg is ígértük a hallgatóinknak, hogy hozni fogunk erről is egy műsort. Nem volt túl hosszú ideig ott, Szilvi, de az a rövid idő, amit ott tölthetett, az azt gondolom, hogy annyi élménnyel gazdagította, amit most itt majd nekünk meg fog osztani az éterben. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Jól gondolom, ugye, hogy az élmény az nagyon-nagyon sok volt. Időben mennyit voltál ott?
2: Egy napot voltam. Uh-huh. Az annyi, hogy átfutni a városon, arra volt idő egy-két jelentős helyszínt megnézni. Annyiban volt szerencsém, hogy egy kolléganővel tettem ezt meg, aki kint él, aki egyébként egy guide, tehát egy utaztató cégnek a dolgozója, és egyébként Fülöp-szigeteki a hölgy, csak ott él, oda ment férhez, és hát a kisujjában van, ugye egy szakmai rendezvényen, nem tudom, hogy említettem, mert Makaóban voltam kint, ott ismertem meg, és ő vitt végig a városon, ami azért egy óriási előny volt, tehát nem csak oda bezuhant az ember, hanem ő tudta, hogy hova menjünk, és mindenről mondott, mesélt, hogy tehát így az embernek azért nyilván egy más képe van róla.
1: És ez nagyon fontos amúgy, igen, főleg, hogyha egy napja van csak valakinek ott lenni,
2: hát
1: hogy
2: akkor
1: igen, hogy akkor egy guide, vagy egy olyan ember, aki ismeri tényleg, hogy azokat a legfontosabb helyeket, a legnevezetesebb, a legérdekesebb helyeket, hogy megmutassa. Ugye elsőként talán, ha azt mondom, hogy Hongkong, akkor a legtöbbeknek a felhőkarcolók jutnak eszébe, ugye ilyen, nem is tudom, ilyen modern ázsiai metropolisz, ami beugrik. Ez tényleg így van? Tehát odaérkezel, és így a felhőkarcolók a legelső, amit érzékelsz, látsz?
2: Igen, igen, ez abszolút így van. Tehát mind az üzleti épületek, az üzleti negyedet illetően, illetve a lakónegyedeket is illetően, az is hatalmas épületek vannak. Ma már ilyen 40-60 emeleteseket építenek.
1: Hú, atyám.
2: A régi negyedek, az csak ilyen 10-20 emeletesek. Ezek ugye amíg az a legelső, igen, épületek voltak, de hát ma már egyszerűen az ember felnéz, és fölé hajolnak az épületek, döbbenetesen.
1: Pont azt akartam kezdeni, hogy tudom, a picikének érzi magát, összenyomják az épületek.
2: Igen, igen, ez egyszerűen szinte ijesztő. Mi is azért egy nagyvárosról megyünk, de hát ugye nem ez a kategória, és tényleg valóban egy világváros, tehát az üzleti negyede, ahogy mondtam, az is a város legnagyobb épülete, 481 nehány méter magas, tehát hatalmas. A város jellegét tekintve azt mondanám, hogy ilyen Dubajhoz hasonlítható, uh-huh, tehát nagyon gazdag, nagyon menő, nagyon trendy.
1: Zsúfolt amúgy?
2: Igen, elég zsúfolt, azt lehet mondani, hiszen a hely kevés. Uh-huh. Kevés a hely, azért mennek vertikális a város, ugye? Aha. Hiába terjeszkednek kifelé, ezek az engedélyezések, építkezések, ugye ennek azért határa van, és muszáj nekik fölfelé építkezni, illetve hatalmas hegyek veszik körül. Tehát nem is nagyon tudnak úgy terjeszkedni. Azt még láttam itt, ugye Hongkong nem csak maga a Hongkong sziget, meg majd erről beszélünk, hogy miből áll a város,
1: igen,
2: hanem hogy kisebb szigeteket, amik szintén hozzátartoznak, feltöltenek. Mint például a reptér, ahol van most már az új reptér, az egy kisebb szigeten van, a Lantau sziget mellett, ami elég nagy, és a városnak a része, és annak is egy nagy részét feltöltötték. Úgyhogy ezzel élnek, ahogy Makaóban is, ahogy Dubajban is, kell a hely, feltöltik.
1: Hmm. Turista egyébként mennyi van Hongkongban? Mert erről is azt gondolnám, hogy nagyon sokan, bár lehet, hogy nem jó gondolom.
2: Igen, abszolút turista város. Mintegy 50 millió turistát fogadnak egy évben.
1: Ez sok.
2: És ami viszont meglepő, hogy ennek ebből egy olyan 12 millió csak az, aki nem a szárazföldi, tehát a mainlandről, Kínából jön. Uh-huh. Ez számomra is döbbenetes volt. Én azt hittem, hogy sokkal több amerikai,
1: igen, igen,
2: európai turista van, hiszen ugye azért bakancslistás álomdesztináció a város kategóriában. És tényleg az, és én magam is így a szakmában beszélgettem azzal a kolléganővel is többször, aki ugye Európában képviselt, tehát a marketing, igen, feladatokat ellátja, egy német cég, német hölgy, és ő is mondja, hogy hát nem nagyon fektetnek bele ilyen marketing kampányokba, mert a város ugye eladja magát, tehát mindenki menni akar. akar, és olyan nagy számú látogatója pedig nincs Európából, hogy különösebben bele kéne fektetni ők, nem is nagyon látunk ilyet, hát nálunk meg aztán végképp nem, ilyen marketing kampányokat, hiszen annyian mennek, hogy az döbbenet, de ami számomra meglepő volt ez, hogy ugye a szárazföldi Kínából megy a legtöbb ember, és még a vonzás körzet Tajvan, egyéb ázsiai országokból, és ez azzal magyarázható talán a távolság, talán a távolsággal, hiszen Amerikához is, Európához is nagyon-nagyon messze van, tehát azért mi is tudjuk, ugye közvetlen járatunk nekünk nincs, de egyébként nagyon sok európai országnak van, tehát nálunk egy átszállás.
1: Mennyi idő átszállással kb? 12 óra?
2: Hát több. Csak a főjárat annyi. 11:30-12, akármelyik városba megyünk, azt hiszem egy 5-6 lehetőség van ma már Magyarországról kimenni, több légitársasággal is, és most, hogy Pekingen keresztül, Shanghaion keresztül, mondjuk én Shanghaion keresztül mentem Makaóra, tehát oda sincs ugye közvetlen járat, de mintegy 122 országot, légitársaságot fogadnak, tehát óriási a forgalom. Nagyon-nagyon népszerű.
1: Érdekes, hogy ehhez mérten meg nem olyan sok az európai, vagy a nyugati, amerikai akár utas, vagyis turista. Hát vannak igen meglepő dolgok. Most muszáj megállnunk, életörömzene következik, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező, utazási szakember a vendégem ebben az órában. A desztináció, amit meglátogatunk, Szilvinek köszönhetően az nem más, mint Hongkong. Annyit ugye elmondott már így a zene előtti percekben, hogy egy napot töltött ott, tehát ez nagyon sok mindenre nem volt elég. Visszamennél amúgy, hogy
2: persze,
1: bármikor?
2: Csak hosszabb időre.
1: Csak hosszabb időre, igen. Beszéljünk egy picit arról ugye, hogy több mint másfél évszázadon keresztül brit fennhatóság alatt állt, és 97-ben került vissza Kínához. Miközben ugye a saját gazdasági, jogi, társadalmi rendszerének számos elemét megtartotta. Hogyan változott azóta Hongkong szerepe akár, hogyha ebbe egy picit bele tudunk menni?
2: Igen, pontosan ettől ilyen különleges a szerepe, és a betöltött szerepe is rengeteget változott, ugye az ópium háborúk után, amikor is a Hongkong szigetre már rátették a britek a kezüket, de azt tudnunk kell, hogy ez nem csak ebből a szigetből áll a város, hanem egy nagyon nagy része, a Kowloon negyed például, az már a szárazföldi Kínához tartozik, a Lantau sziget, amiről beszéltünk arról is, illetve a New Territories nevezetű, ami a ettől északabbra, egyre közelebb Shenzhenhez. Erre kaptak 99 évet a britek, és bérbe kapták, vagy hát nem is tudom, hogy mondjuk, és addig azért egy komoly egy ilyen kultúra alakult ki, üzleti kultúra, mindenféle, ami azért eléggé egy speciális várost alakított itt ki, és mai szemmel azt mondhatjuk, hogy hát ugye az ópiumháború nem véletlen, hogy óriási pénz volt benne, de hogyha mai kifejezéseket használunk, akkor logisztikailag volt rendkívül jó helyen. Ugye gyöngyfolyó torkolata, mögötte a szárazföld, itt az óceán elérhetősége, ahogy Makaó is ott ők voltak, a portugálok voltak a nyerők, igen, itt igen. Az angolok is ugye két év különbséggel adták vissza az anyaországnak, de hát azért itt ennyi idő alatt egy olyan speciális kultúra és gazdaság alakult ki, ugye egy kapitalista gazdasági rendszer, és egy ilyen érdekes mix alakult ki. Hongkongnak kulcs szerepe volt abban, hogy aki el akarta érni Kínát, az Hongkongba jött, ugye ők tették lehetővé azt, hogy bármit Kínával tudjanak kereskedni, na most ez azért eléggé megváltozott, sőt még egy darabig Hongkong elkezdett gyártani, tehát a Made in Hongkong az egy jó brand volt, de utána ők pontosan tudták, hogy az üzletben van a pénz, tehát nem a gyártásban, a gyártás óriási befektetéseket kíván, az üzlet az meg ugye a biztosítási üzlet, az ingatlan üzlet, a mindenféle, ezek a logisztika és hasonló, tehát a kereskedelmi rész, azt vett át pénzügy, óriási pénzügyi, és hát ugye bankok, hát most ebben van a pénz, mindenki tudja. Persze. A gyártást behelyezték a kontinensre, Shenzhen környékére, és ezeket a közvetítői szerepeket kezdték eljátszani, óriási gazdagságot halmoztak ezzel fel, és ugye központi szerep volt a Kínának is a nagyvilág felé, hiszen ez a nemzetközi kereskedelmi kapcsolati rendszere annyira meg, ami Kínának nem volt meg.
1: Igen, igen.
2: És Kína ugye, tehát áthelyezte a gyártást Shenzhenbe és a környékére Hongkong, és viszont annyira kinőtte magát ez a régió, és nem csak ez, hanem Guangzhou, ami a Great Bay Area-nak nevezik, az 11 városból áll most már, és a pénzügyi feje, tehát ez az ész benne, ugye még mindig Hongkong, de ugye tudjuk, hogy Shanghai is, Shenzhen, tehát hogy olyan szinten emelkedtek ki, hogy most már ezt a közvetítői monopóliumát ugye Hongkong nem tudja ellátni.
1: Tehát mondhatunk, ugyanazon a szinten van szinte?
2: Hát azért ugyanazon a szinten nincs, tehát azért itt egy óriási üzleti kultúra van, egy óriási kapcsolatrendszer van, azt azért úgy egy-kettőre nem lehet.
1: És ugye de valószínűleg olyan, néhány év múlva már azért el fogják érni.
2: Hát biztos, hogy átrendeződés lesz, igen, mert már most van, tehát annyira ugrásszerűen, főleg ugye Shenzhen, ami kapott egy olyan különleges jogokat, mint amilyen különleges jogokat kapott mondjuk Makaó a szerencsejátékra, Hongkongnak megmaradtak ugye a saját berendezkedése, politikája, gazdasága, vámrendszere, saját, tehát országot lépünk, amikor bemegyünk ugyanúgy, ahogy Makaóra. A kínaiak is nem mehetnek csak úgy be. Tehát még...
1: De ott levél, vagy személyigazolvány, vagy...
2: Igen, de hát még nehezebb is nekik, mint nekünk mondjuk. Tehát, mint aki Európából jön. Úgyhogy ők megőrizték ezt, próbálták ezt a szerepüket megtartani, próbálják, és ugye ez nem lehet, ugye ez nem kompatibilis egy kínai gazdasági, stb. Rendszerrel, tehát ez csak egy ilyen kialakult kapitalista know-how-val lehet ugye megoldani. És ugye ezt belátta a Kína is, de az integrálódás szerintem egyre inkább azzal, hogy ugye feljönnek ezek a városok. És amit mondtam, ez a Greater Bay Area, ez a 11 város, amiben Macau benne van, Hongkong benne van, Shenzhen, Guangzhou, és ezek egy olyan óriási ipari-gazdasági erőt képviselnek ma. Az infrastruktúrát felfejlesztették, leosztották a szerepeket, tehát hogy ki miben lesz a gyártásban, melyik ország, a Guangzhou, akkor a technológiai dolgokban, ugye Shenzhen, tehát hogy leosztották ezeket a dolgokat, és mondom, a gyorsvasútaktól kezdve mind a szállításnak, az infrastruktúrájának a kiépítéseig egy óriási gazdasági erőt képviselnek, amiben Hongkong szerepe, amiről beszéltünk, azért változik, ugye a partnereknek a fejlődésével. És ez egy érdekes dolog most, tehát most, ahogy mondtam, meg saját valutája van, tehát a hongkongi dollár, meg nem tudom, és egy nagyon erős kapitalista, ez az SIR, Special Administrative Region, tehát különleges gazdasági terület jogosultsága van, ahogy Macaónak is. A kisöcsének, aki ugye 10-szer kisebb lakosságát, területét, mindent illetően.
1: De az is gazdaságilag nagyon erős Macau. Nem annyira, mint Hongkong.
2: Óriási gazdagság van, az látható. Tehát látható, de Hongkong az döbbenetes. Tehát az emberek az álla leesik. Tehát annyira látszik pénz, az erő. Ez látszik az épületeken. Az ember bemegy egy bármilyen üzletbe, plázába, az álla leesik. Tehát.
1: Na, akkor ezzel fogjuk folytatni itt a kis mini történelem óra után, egy picit benézünk a mindennapi életbe is, de először híreket hozunk, legfrissebb híreket, életöröm zenét, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszer!
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszlár Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szervező, utazási szakember a vendégem. A desztináció pedig, amit meglátogatunk, az Hongkong. Ugye itt a hírek és a zene előtt egy picit ilyen mini történelem órát, úgy mondtam, hallhattunk Hongkongról. Hát a gazdagság, ha más nem, akkor ez a szó remélem így megmaradt az emberek fejébe. És ugye ott hagytuk abba, hogy egy picit ugye mindennapi életbe is nézzünk be, hogy itt

0: Te mondtad ugye, hogy érezni, látni lehet a gazdagságot, tehát ez abban is megnyilvánul, hogy drágaság is van. Tehát azt gondolná az ember, gazdagság, hú, biztos minden nagyon-nagyon drága, ez tényleg így van?
1: Tulajdonképpen igen, tehát elég gazdag városnak számít. Bármit nézünk, akár egy szállodai szobát, akár ha vásárolunk, ugye luxusbutikok, de ugyanakkor megtalálhatók ez a másik Kína. Uh-huh. Kis utcácskák, kis üzletek, kis étkezdék, tehát ez is megvan, tehát döbbenetes, hogy két utcával odébb már ugyanúgy megvan. Vagy megyünk körbe a városba, de alapvetően drágaság van, tehát majd igen. Beszél az ingatlan piacon is, tehát hogy ugye minden, miután fölfelé terjeszkednek, minden hely drága, a szállodai szobák drágák, a lakások drágák és kicsik. Tehát lényegesen kisebbek, mint nálunk.
0: Japánban is ugyanez van, azt hiszem, hogy ilyen picike igen, lakások
1: tehát
0: vannak.
1: Most a hivatalos legkisebb lakásméret, amit most fogadtak el, az 26 négyzetméter.
0: És a legnagyobb?
1: 52, ami aha. Ugye, ami még nekünk még mindig nagyon kicsinek pici, tűnik, igen. Ugye, és családok élnek ebbe, tehát van két hálószoba mondjuk, de hát az akkor, ami nálunk egy space, gondolom, vagy nem tudom, tehát a kolléganőm is egy ilyen külvárosban élt, hogy úgy mondjam, és ami nem azt jelenti, mint nálunk, tehát, hogy kertváros és kertesházban élünk, hanem csak egy kicsit zöldebb környéken élünk, és akkor mondjuk nem 60 emeletes az épület, csak 40, hát ő gyakorlatilag nagyon jó körülmények között szinte kertesházban lakott, csak a 8. emeleten lakott, tehát az szinte semmi.
0: De... Hát nyilván ezek a pici lakásméretek, ez az is, mert nagyon sokan vannak, és hogy minél több embernek legyen fedél a feje felett, gondolom ez az oka.
1: Persze,
0: annak.
1: Igen, hát ugye a lakosság is elég nagy, 7,5 millió, ez úgy nagyjából stagnál, bár körülbelül egy ilyen 50 ezres halálozási létszámra, egy ilyen 20-valahány ezres, 23-26 a születések száma, tehát öregszik el a város, ami óriási uh-huh. probléma, viszont rendkívül népszerű, tehát költöznek be, ami aha. azért nem egyszerű oda bejutni, meg ott letelepedni, de ez a tendencia, és nagyon drágák a lakások is, úgy általában átszámítva olyan 250 millió forint ezek.
0: Ezek a pici lakások?
1: Igen. És ebben családok élnek.
0: Na jó, nyilván, de itt az ottani fizetésekhez képest gondolom ez igen, ott is sok, de hogy nem ekkora különbség, mint mondjuk itt azért 250 millióért, hát itt mit veszel palotát?
1: Persze. Hát magasak a fizetések, tehát ugye magasak a fizetések, de magasak az árak, vásárlás költségei minden.
0: Itt egyébként arra gondolhatunk, hogy akár az élelmiszer ára is, tehát nem tudom, egy étteremben, vagy akár egy boltban, nem tudom, volt-e lehetőséged egy nap alatt boltba is menni?
1: Hát igazából kezelhetőek voltak a költségek, szóval nem annyira egyetverő.
0: Mi a valutájának a váltója a forinttal, azt tudod? Ha 40 forint, tehát hogy a hongkongi dollár olyan és a hongkongi dollár és a forint váltója az 40, tehát hogy akkor igazából annyira nem vészes, mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy akkor 1000 forint az 25 hongkongi dollár, nyilván ettől függően, hogy mondjuk mennyibe kerül ott egy kávé, emlékszel arra? Tehát én mindig azon mérem le, hogy mondjuk az emberek kávét iszik.
1: Szerintem kávét pont nem vettünk.
0: De hogy igazából bármi, tehát
1: szóval, hogy egy étterem... egy ilyen étterembe fönt a Peak-en, tehát fölmentünk ugye ezzel a felvonóval a csúcsra, és teljesen kezelhető költségek voltak, hát drágábbak azért, mint nálunk, de azért annyira nem volt vészes, de mondjuk a shopping centerek, és ugye elsősorban Hongkong arról híres, tehát vásárolni mennek oda az emberek. Tehát ha Makaóba megyünk, játszani megyünk, ha ide menni, a turista vásárolni megy, tehát ugye ott élheti ki magát. A luxus butikokban az égvilágon minden van.
0: A luxus,
1: van.
0: És ugyanúgy megvan az is, ez a picit silányabb minőség.
1: Megvan, vannak kis utcák, és láttam ott is ilyen kis ilyen, ezek a tipik, ilyen kirakodó ilyen piacos, vásárszerűs. Igen, piacszerű. Ilyen piacos volt. De minden van, minden megvan, úgyhogy egy ilyen érdekes keveréke, mint az egész város ennek a kettőnek a keveréke, ugye a gazdag üzleti élet és a hagyományos kínai, nem is tudom, de mondjuk nem
0: tömegtermék,
1: az a...
0: Tömegtermék, vagy nem tudom.
1: Hát annyira talán nem, de azért Kína már ott van egyre inkább. Bár annak idején hallottam itt az idegenvezetés során, hogy az angolok be se engedték. Aki ugye a szigetet, a sziget aha. volt az övék alapvetően, Hongkong sziget, most már a város azért nagyobb, és környező területeket is, azok is beletartoznak, és be se engedték a kínaiakat.
0: Milyen érdekes, hogy változnak az idők, ugye?
1: Igen.
0: Jöjjön egy kis életöröm zene, és folytatjuk innen a beszélgetést.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező, utazási szakember a vendégem ebben az órában, és Hongkong a desztináció, amit meglátogatunk a mai adásunkban. Ugye beszéltünk arról, hogy egyrészt milyen csodálatos város, milyen gazdag hely, a hatalmas felhőkarcolók, ami talán mindenkinek eszébe jut. Miről volt itt még szó, sok-sok mindenről beszéltünk, egy picit ugye történelméről is szó volt. Amire még kíváncsi vagyok, hogyha ennyi ember van egy helyen, akkor a szemét, a tisztaság az ott mennyire, tehát mennyire jellemző az, hogy tisztaság van, inkább így kérdezem.
2: Teljesen tiszta volt a város, nagyon rendben volt, nagyon összeszedett volt. Voltak ilyen külső negyedek, ahol voltunk, és régebbi házak, ott látszott, hogy azért az nem egy patika, de alapvetően, hogy koszos lenne, egyáltalán nem.
1: Tehát... És amikor azt mondjuk, hogy gazdaság, akkor azért vannak szegény rétegek is, vagy ott nincs ekkora nagy különbség?
2: Hát talán ekkora különbség nincs. Én egy ilyen jól menő közép kategóriás, vagy ilyen átlag, nem is tudom, ezek a polgári, akiket láttam, az emberek mind ilyenek voltak, tehát ilyen szegényeket nem láttam. Nagyon. Lehet, hogy nem arra mentünk, én nem tudom, de voltak ilyen egyszerűbb helyek. Közlekedés az...
1: A közlekedés az problémás?
2: Nem, közlekedésről akartam még mondani, mert ugye pont ilyen, hogy buszról láttuk, és ami az egyik látványossága maga a közlekedés. Tehát ha vesszük ezt a siklót, ami fölmegy a Peakre, Victoria Peak, ugye a csúcsra, honnan rálátunk a városra, és ez az valami döbbenetes, ugye a Piedone filmekből, a Piedone Hongkongban egyik helyszíne, ami ugye engem az egyik az volt, ami inspirált, hogy mindenképpen is, hogy ott is zajlik jelenet, illetve amiről veled is beszéltünk, tehát a Jean-Claude Van Damme, ahol ott spárgázik fönn, tehát
1: igen, te is mögötte vált.
2: Próbáltam, de mondta a kolléganőm, hogy tehát az is egy olyan hogy mondjam, tehát
1: élmény vagy érzés.
2: Igen, olyan élmény, de mondta a kolléganőm, hogy azért annyira ne éljen bele magam, ez ott egy másik csúcsról volt, hogy ugyanúgy rá lehet látni a városra. De a lényeg az, hogy ez az egyik ugye kiemelkedő, hogy ilyen történelmi, ez is történelmi ez a sikló. Maguk az emeletes villamosok és buszok, ami ugye szintén brit eredetű, ezek is ilyen nagyon régi járművek, de használják a hétköznapokat, nem ilyen, nem csak turistás, tehát ezzel utaznak a helyiek. Csodaszépek, mindenféle színekben, a piros sárgától, a liláig, minden van. Tehát ugye a kötött pályás villamosok és a buszok is. Tehát azonnal tudja az ember, hogy hol van, tehát ez is. Ugyanakkor a modern közlekedés az teljesen rendben van. Tehát olyan metróhálózata van, hogy elmegy. Majdnem elmentünk vele a reptérig, tehát teljesen ki a külvárosig. És,
1: tehát ott nem szükséges autót bérelni, mert hogy minden össze van.
2: Hát
1: minden
2: nem is esetben. Ajánlom. Sokkal jobb egyébként, főleg hogy a rush hours az órákban, azokban nem lehet egyszerűen megmozdulni, ha nem vagy helyi. Viszont van egy ilyen Octopus kártya, nevezetű kártya, amit lehet használni, és akkor utazhat
1: amit a Londonban, meg a legtöbb nagy városban. Igen,
2: sőt, még néhány áruházban is használható. Tehát vásárlásra, tehát érdemes ennek utána nézni. Úgyhogy aki szereti így kalandozni, és a tömegközlekedéssel mindenképpen ki kell próbálni. Tehát annyira szépek, annyira menők ezek a csak ott található járművek, és annyira a városnak a része, a látvány része, az élménynek a része ez, mint hogy mindenképp ugyanúgy van egy komp, ami ugye átmegy a Kowloon és a Hongkong-sziget között, az is egy ilyen panoráma jellegű, főleg este, tehát ugye a városnak az esti látvány az egyik, ami miatt mennek sokan. Tehát az a kivilágított kikötői részek, ugye a különböző részeket látni onnan a vízről, hát elképesztően szép.
1: Mi az, amit még így megemlíteném, most már lassan beszélgetésünk végére érünk, hogy amit te meg tudtál nézni ez alatt az egy nap alatt, híres helyet vagy épületet, és mindenképpen ajánlod a hallgatóknak is, hogy ha valaki eljut Hongkongba, akkor megnézze, vagy elmenjen oda.
2: Hát úgy nagyjából, amiket mondtam, az úgy megállja a hely, de én azt mondom, hogy legalább minimum 3 nap. Tehát a 3 nap, de akkor menni fog. Akkor menni fog éjjel-nappal. Tehát attól függ, hogy a Lantau-szigetre megyünk, ott is a Big Buddha, ott van egy Disneyland, nyilván nem megyünk el Kínáig Disneylandért, de mondjuk az is van
1: ott. Van közelebb is, igen.
2: Ezek a hajós programok, amiket tudok ajánlani, illetve attól függ, hogy Hongkong például a helyszíne egy ilyen kortárs művészetek kiállításnak, ami világhírű, és azért is mennek gasztronómiát, aki szereti, aki imádja azt, hogy amikor megy a városban, akkor egyszer csak egy ilyen kis több ilyen füstös kínai templom, most is kiráz a hideg, és mellette a méregdrága bevásárlóközpont, hogy nem látja a tetejét, tehát hogy akkor ugyanakkor megy tovább, akkor a brit koloniális épületek, legyen az egy templom, legyen az egy akkori városháza, nem tudom, tehát hogy ezeken, tehát olyan, nem is tudom így elmondani, ugye több lehetőség van, tehát be lehet nyilván fizetni több útra.
1: Persze.
2: Ezt ott fogja tudni eldönteni, hogy őt mi érdekli. Tehát maga a városnak a történelmi magja, akkor a pénzügyi, vagy a vásárlás lehetőségek, de ki tudnak menni ugye a hegyek miatt, nagyon közel vannak ezek a ilyen kiránduló programok, tehát arra is el lehet menni, ezt ott fogja megtudni. De az elképesztő varázslatos hangulata van. Tehát én nem vagyok egy városkedvű, én Dubajba se akartam menni, aztán kimentem, és nyilván az ember megszereti, de ez abszolút jogosan a bakancslisták élén van, és ki kell menni egyszer az életben.
1: Hát Szilvi, nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a kis kalauzolást Hongkongba. Ha valaki nem kapott ezután kedvet, akkor hát nem is tudom, mit kell neki még mondani. Én biztos, hogy kedvet kaptam a nagy felhőkarcolók. Érdekes, engem soha nem vonzott valahogy Kína, Tájván ez a rész, és téged sem, közben mondja a Szilvi, hogy őt se. És hogy... így, ahogy most beszélsz róla, gondolom, te meg ha voltál ott, és azt mondod, hogy visszamennél, akkor mégiscsak van benne valami, ami miatt olyan sokan álmodoznak, vagy olyan sokaknak bakancslistásak ezek a helyek.
2: Igen, tehát engem sem tudtak volna rávenni Kínára, valahogy nem állt hozzám közel. Ez a két város, ami nem is tudom, hogy város-e, mindegy, ilyen különleges közigazgatási terület, ugye Hongkong és Makau a maga rendkívül színes történelmi múltjával. Tehát ez annyira hozzá tartozik, én nagyon szeretem az ilyet, amikor így kultúrák összekevered, és abból valami különlegességünk, igen, és mind a kettő az, és egészen másképp fejlődtek, de valahogy közös, és most is ugye, most meg aztán ezer szárral fonódnak össze gazdaságilag is, de ezek a helyek mindenképpen megéri. Most már a bejebb mennék Kínába is, tehát ha már ott van az ember, igen, és igen, ugye közvetlenül úgyse tudunk menni, tehát valahol valamelyik nagyvárosba fogunk leszállni, érdemes rászállni, mert itt is beszélgettem a kollégákkal kint ezen a kiállításon, és shanghai cégekkel, pekingi, nem tudom, és ugye ott látja az ember ezeket a bemutatókat, prezentációkat, és hát szóval megmondom őszintén, hogy tényleg lenyűgöző, tehát most már kimennék mindenképpen.
1: Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, Szilvi.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthon Start program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit. Rendkívül gyenge lesz az idei alma termés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a közlekedési és beruházási minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az asszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Időjárás.
2: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Manna Hits.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit. I've still got Jesus. Oh, I've
1: still got Jesus. Around January of 2021,
2: 2021 elején, három hónap leforgása alatt több olyan embert veszítettem el, aki fontos volt nekem. Olyanokat, akik nagyon közel álltak hozzám, és kedvesek voltak a szívemnek. Én azokban a nehéz napokban is szolgálatban voltam. Utaztam, vezettem, repülőn vagy buszon ültem. Egyszerűen azt tettem, amire Isten elhívott. De voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy rettenetesen egyedül vagyok. Néha reggelente még mindig arra ébredek, hogy igazán magányosnak érzem magam. Kimerült vagyok és fáradt, mintha nem is aludtam volna semmit. De tudom, hogy a nehéz időszakokon túl kell jutnom. Ilyenkor Jézusra nézek, és a Jakab levelének ezt a részét ismételgetem magamban. Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Miért? Mert ezek a nehézségek a hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Tudom, hogy Jézus a legjobbat akarja nekem, és azt is tudom, hogy mindig velem van az úton. Ő a barátom, és sosem hagy el.
1: He is my friend, and he is your friend too.

0: As a Manna Hit.
1: Hi, I'm Matthew West, and this is the story behind my new song, Me on Your Mind.
2: All along.
1: Chapter 8, verses 3 and 4 say, When I consider your heavens, the work of your fingers...
3: A Zsoltárok 8. fejezetének 3-as 4-es verse így szól. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Az egyik kedvenc idézetem C.S. Lewis-tól az, amiben elmagyarázza azt, hogy mikor Krisztus meghalt a kereszten, egyenként halt meg mindannyiunkért. Olyan odaadással, mintha csak egyetlen embert bűneiért kellett volna szenvednie. Egyszerűen ez túl sok és túl csodálatos ahhoz, hogy felfogjam. Kíváncsi vagyok, hogy gondoltál-e már valaha arra, hogy Isten ismere valójában? Vagy Isten valóban lát-e? Hogy valóban hallja-e, amikor imádkozol, vagy úgy gondolod néha, hogy az imáid csak lepattannak a plafonról? Ne aggódj, ő gondol rád, szeret téged, tetszel neki, hiszen az ő ötlete voltál. És miközben Krisztus karjait a keresztre szegezték, és megfizette a bűneinkért az árat, rád és rám gondolt.
1: It was you and me that he had on his mind.
2: I've read the words in red.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Manna FM.

Ha Istent teszem első helyre az időmben, akkor minden működni fog. Isten fogja megharcolni a csatáimat. A Zsoltárok 27.4, nem túlzok, amikor azt mondom, hogy ez nagyon megváltoztatta az életemet. Nagyon megváltoztattam, mert nagyon sok évig azt kerestem, hogy mit tehetne értem Isten, de nem magát Istent, és a kettő nem ugyanaz. Nem helyes csak amiatt menni Istenhez, amit akarunk, vagy szeretnénk, és nem pedig az ő lénye miatt. Isten arcát kell keresnünk, nem pedig az ő kezét. És ha az arcát keressük, akkor az ő keze mindig nyitva lesz. De ha csak a kezét keressük, az bántó lesz a számára. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem. Egy dolgot. Van egy elsődleges dolog, valami, ami mindennél fontosabb. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, kitartóan, hogy az Úr házában lakhassam, az ő jelenlétében egész életemben, hogy láthassam az ő szépségét, aki annyira kedves és vonzó, gyönyörűségesen szeretetre méltó, hogy láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában, ott elmélkedhessek és tanulhassak tőle. A Magyarázó Biblia kicsit hosszú, de hadd olvassam fel a régi fordításból. Egyet kérek az Úrtól. Azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Egyet kérek. Egy dolgot. Nos, tudjátok, ez egy hosszú történet. De amikor Isten végül megragadott ezzel, akkor bevallom, én már prédikáltam, és már volt egy szolgálatom. De semmi nem tett boldoggá. Frusztrált voltam, küszködtem, dolgoztam mindenféle szeminárium anyaggal, amihez hozzáfértem. Üvöltöztem a gonosszal, de még mindig az ördög volt lépés előnyben. Annyira hálás vagyok, amiért Isten türelmes velünk, és hogy ő továbbra is tanít minket, hogy növekedhetünk, és érettebbé válhatunk. És Isten elkezdett tanítani, hogy nem voltam elég, hogy felszínes voltam, és nem voltam elég mély. Mélyebbre kellett mennem. Valójában csak testből éltem. Azt számított, amit akartam, gondoltam és éreztem, és nem mentem elég mélyre, hogy megtaláljam az Istennel való mély kapcsolatot. Hányan tudjátok, hogy ha meg akarjátok találni Istent, akkor túl kell jutnotok azon, amit gondoltok. Túl kell jutnotok azon, amit akartok, és amit éreztek. Csak mert nem érzed Istent, amikor imádkozol, az nem jelenti azt, hogy ő nincs ott. Meg kell tanulnunk Isten szavára alapozni, és meg kell tanulnunk visszabeszélni a gonosznak, amikor azt mondja, nos, nem érzed Istent? Nincs is itt. Mondd azt, hogy hazug vagy. Az ő beszéde pedig igaz. Szóval küszködtem ezzel az egész töltsünk időt Istennel dologgal. Valahogy nem ment úgy, mint látszólag másoknak, pedig akartam. Hallottam az olyan üzeneteket, amilyeneket ti is hallotok most. Hazamentem, megpróbáltam, belealudtam, nem tudtam felkelni, unatkoztam közben, nem tudtam, mit is csináljak, és ezeken mindenki keresztül megy. Isten végül szólt a szívemhez, és őszinte leszek veletek, megmondom, hogy mit mondott. Azt mondta, nem folytathatod, amit most csinálsz, és nem is fogsz életben maradni, ha nem tanulod meg, hogy hogyan keres engem először. És őszintén hiszem, hogy nem lennék itt, hogy nem maradtam volna életben fizikailag, mert tudjátok, a gonosz mindenkit gyűlöl, aki megpróbál valami jót tenni. Mindenkit. Amikor keresztényé leszel, nem terít eléd vörös szőnyeget. Azt azonban észben kell tartanod, hogy neked több erőd van, mint neki. Lukács 10.19. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és hatalmat adtam nektek az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nektek. Neked több erőd van, mint az ellenségnek, mert Isten a te oldaladon van. Amen. Hányan hiszitek ezt? Ez az életbe vágó ige a Zsoltárok 24-ben nagyon fontos volt számomra. Mert amikor valami életbe vágó, az azt jelenti, hogy nem tudsz nélküle élni. Nem tudsz meglenni nélküle. Az Úr egy példán keresztül tanított engem. Volt egy nagybátyám, akinek pacemakere volt.

És nem tudom, hogy most milyenek a pacemakerek, de akkoriban neki hetente egyszer fel kellett töltenie. Szóval egyik nap felhívtam a nagybátyámat és a nagynénémet, és megkérdeztem tőlük, szeretnétek velünk ebédelni? Meghívunk egy sztékre, és mi fizetjük? A nagynéném azt felelte, nem, nem tudunk. A nagybátyádnak fel kell töltenie a pacemakerét, talán majd máskor. Erre azt mondtam, ó, majd később feltölti. Nem értettem meg. Majd később feltölti. Nos, a nagynéném megbántodott, azt mondta, ha nem, nem lehet később, akkor meghal. És Isten elkezdett beszélni hozzám erről. Ha nem teszel első helyre, ha nem keresel mindenek felett, nem helyezel első helyre az idődben, nincs rám életbe vágóan szükséged, akkor olyan leszel, mint az az ember, aki nem tölti fel a pacemakerét. Annyit mondhatok, hogy ha nem kapcsolódsz az erőforrásodhoz, akkor baj lesz. Időnként ide szoktam hozni egy lámpát, amiből lóg a vezeték, de nincs bedugva. És aztán próbálgatjuk, kapcsolgatjuk, és nem tudjuk miért, de nem világít. Van benne égő, kicseréljük, de még mindig nem működik. Mi a gond? Mi a gond? Az, hogy nincs bedugva. Sok ember kihúzódik a konnektorból, vagy soha nem is volt bedugva. Nem a megfelelő dolgokat hallják, nem a jó dolgokat tanulják meg. És szeretném elmondani, hogy az Istennel való kapcsolat nem igazán a szabályok és előírások követéséről szól. Persze, szükség van fegyelemre, és kellenek irányelvek, de szerintem sokkal több ember töltene időt Istennel, ha nem azzal lennének elfoglalva, hogy mit is kéne csinálniuk a vele töltött idő alatt. Engem nem érdekel, hogy mit csináltok, csak menjetek be egy szobába, és töltsetek időt Istennel. Nevessetek, sírjatok, zenéljetek, olvassatok, ugráljatok, kiabáljatok, vagy szundítsatok. Nem számít, csak kezdjetek el időt szánni erre. Ki kell alakítani egy Istenről szóló szokást. Amen. Nem leszek boldog, ha nem töltök időt Istennel. Nem lesz békességem, ha nem töltök időt Istennel. Nem lesz jó házasságom, ha nem töltök időt Istennel. Ez a szolgálat is tönkre megy, ha nem töltök időt Istennel. Frusztrált leszek, kimerült leszek, nem lesz rajtam kenet. Minden nehéz lesz, mindennel küszködnöm kell majd. Ha viszont Isten teszem az első helyre az időmben, akkor minden működni fog. Isten fogja megharcolni a csatáimat. God will fight my battles. Amen. Szóval Isten megkért, hogy tegyek meg valamit neki. Nem azt mondom, hogy nektek is ezt kell tenni, de megkért engem, hogy tegyek meg valamit. Azt mondta, azt akarom, hogy ne gyere hozzám olyan kéréssel, amivel különféle dolgokat kérsz tőlem, amíg újra engedélyt nem adok erre. És ez 6 hónapig tartott. Nem mintha rossz dolog lenne dolgokat kérni Istentől, de nekem volt egy problémám. Nálam átbillentek a dolgok. Nem a királyságot kerestem először, hanem a királyság javait. És tudjátok, nem lehetnek a tiétek a javak, ha a királyság nem a tiétek. Keressétek először az Isten királyságát és az ő igazságát, és mindezek a dolgok is megadatnak nektek. Ha Istent követed, akkor a dolgok követni fognak téged. Már most megmondhatom, és hallgassatok rám. Ti Isten gyermekei vagytok. És ha valakit, akkor Isten az ő gyermekeit biztosan meg akarja áldani. Istent nem érdekli, hogy mennyi mindenünk van, ha közben őt tartjuk az első helyen. De azt is megmondom, hogy nem túl sok ember tud így élni, mert azok a dolgok, amiket Isten nekünk ad, lekötik a figyelmünket, és aztán nem marad időnk arra, hogy Isten tényleg az első helyen tartsuk az életünkben. És hadd mondjak valamit. Most már nem jelent gondot az, hogy megfegyelmezzem magam, felkeljek és időt töltsek Istennel. Korán fekszem le, hogy korán tudjak felkelni. Néha felébredek hajnali 2-kor, 3-kor, és arra gondolok, ó, de jó, nem sokára ideje lesz felkelni, felmehetek az emeletre, és időt tölthetek Istennel. Nagyon szeretem az Istennel töltött időmet, mert ez az alapja mindennek az életemben. Ha ez nincs az életedben, akkor nincs alapod. És Joyce, mit csinálsz olyankor? Különböző dolgokat. Olvasok. Olvasom a Bibliámat. Aztán lehet, hogy pár napig nem olvasom a Bibliámat.
És olyan, tudjátok, olyan, mintha egy fészekben ülnék. Tele vagyok könyvekkel, egy csomó könyvvel, és levelet írok Istennek. Nagyon szeretek a naplomba írni. Leírom az előző nap történteket, és hálát adok neki dolgokért. Tudjátok, csak azért beszélek erről, mert tudom, hogy néhányatoknak egyszerűen fogalma sincs, hogy mit csináljon, amikor időt tölt Istennel. Szóval nem azt mondom, hogy ti is azt tegyétek, amit én, csak akarom, hogy tudjátok, hogy nem kell olyan fenkölt dolgokra gondolni. Ha reggelente nagyon nehézkes lenne, akkor használd az ebédidődet a munkahelyen, és ahelyett, hogy másokkal az asztalnál pletykálnál, menj el valahová, és olvas egy kicsit. Sétálj egyet, beszélj Istenhez. Istenem, szükségem van rád. Te jó ég, fogalmunk sincs, mennyire szükségünk van Istenre. Régen mindig akkor imádkoztam, ha kétségbejtő helyzetben voltam. Aztán rájöttem, hogy mindig abban voltam. Pontosan ez a baj, rossz helyzetben voltam, és nem is tudtam. Azt hittem, hogy az irányításom alatt voltak a dolgok. Volt tervem, és próbáltam rávenni Istent, hogy megvalósítsa azt. Egy szánalmas káosz voltam. Olyan voltam, mint azok az emberek a Jelenések könyvében, akik azt hitték, mindenük megvolt. Pedig szánalmas, szegény, vak, és mezítelen voltam. Van itt valaki, aki érti, miről beszélek? Tudjátok mit? Most majd jól elteltek magatokkal, és azt fogjátok gondolni, én bizony mostantól időt töltök Istennel reggelente. És olyan biztos, ahogy most itt ülök, hogy néhányan majd elkezditek, és jól elalszotok. Néhányan azt gondoljátok, te jó ég... A gonosz viszketést hoz majd rád. Minden percben a mosdóba fogsz rohangálni, az a vacak telefon meg fog szólalni. Minden olyan dolog eszedbe jut majd, ami korábban nem jutott eszedbe, de most hirtelen emlékezni fogsz. Hát nem így van ez? Úgyhogy most figyeljetek. Mama mindjárt mond nektek valamit. Azt kell mondanotok, gonosz, én nem adom fel. Nem számít, hogy mennyi ideig tart kifejlesztenem ezt a szokást, de Isten lesz az első az életemben. Isten lesz az első az életemben. És elárulom nektek az igazságot. Még ha csak 30 másodpercnyi időm lenne Istenre reggel, akkor sem mernék úgy kilépni a házamból, hogy nem beszéltem vele. Mert szerintem az nem valami okos dolog. Úgy értem, legalább annyit mondhatnál, hogy Istenem, segíts nekem. Tarts életben ma engem. Tudod, mi annyira elfoglaltak vagyunk. Olyan elfoglaltak, nagyon elfoglaltak. Nos, reggel majd beszélünk az ilyenfajta intimitást akadályozó dolgokról. Még nem prédikáltam végig az üzenetemet. Azt sem tudom, hogy hol tartok most. Oké, most figyeljetek. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem. Szóval Isten nem engedte, hogy ezen az egy dolgon kívül bármi mást kérjek azokban a hónapokban. Valahányszor azt mondtam, hogy Istenem, szükségem van. Nem érdekes, csak rád van szükségem. Valahányszor elkezdtem volna kérni valamit, olyan volt, mint a szálka akadt volna meg a torkomban, szóval abba hagytam. Aztán azt vettem észre, hogy Isten olyan vágyakat helyezett a szívembe, amiket egyébként ki sem mondtam. That I wasn't even verbalizing. 37. Zsoltár, gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Amen. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján, elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halleluja! Mikor? Amikor az az egy dolog, hogy a jelenlétében legyek, fontosabb minden másnál. Mózes ismerte Isten jelenlétének fontosságát. Azt mondta, Istenem, hogyan lesz ez? Mit mondok? Ki küldött engem? Isten azt felelte, én veled megyek. Mózes pedig azt mondta, nos, ha nem jönnél, akkor ne is küldj engem. Én sem akarok idejönni és elétek állni, ha Isten nem lesz itt. Nem akarom felvállalni azt a felelősséget.
Itt kell, hogy legyen Isten az életünkben. Nem elég, ha tudtok Istenről, ismernetek kell őt. Nem elegendő, ha másodkézből vett hitetek van. Kell, hogy legyen saját kapcsolatotok Istennel. Nem számít, hogy mit tudott az anyukátok, a nagymamátok, vagy hogy mit tud a házastársatok, vagy a prédikátorotok, mit tudtok ti, aki a felséges rejtekében lakik. Ez azt jelenti, hogy mindig ott van, nem csak vasárnaponként látogat oda. Aki a felséges rejtekében lakik, az megpihen, és szilárd lesz a mindenható árnyékában, aki erejének egy ellenség sem tud ellenállni. Számomra ez szellemi harcnak hangzik. Isten fogja megharcolni a csatáimat. Én időt töltök vele, ő pedig megharcolja a harcaimat. Nem klassz ez? Kicsit olyan ez, mint amikor nem tudom lecsavarni az üveg tetejét, és csak odaadom Dave-nek. Semmi gond. Ő megoldja. Látjátok, csak töltsetek időt Istennel, szeressétek őt, csak szeressétek. Nem azt mondom, hogy soha nem lesz gondotok, de ne izgassátok magatokat miattuk. Egy dolog biztos, ha Isten nem tudja megoldani, akkor ti sem. 31. Zsoltár, 21-es vers. Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől. Ez azt jelenti, hogy amikor elrejted magad Istenben, akkor még azok a dolgok sem tudnak igazán hatni rád, amit mások mondanak rólad. Isten megvéd majd a kimondott gonosz szavaktól. Céltévesz minden fegyver, amit ellened kovácsoltak. Meghazudtolsz minden nyelvet, amely törvénykezni mer veled. Gyerünk, dicsérjük Istent! Oké, most figyeljetek egy percre. Miért van az, hogy egyes emberek közelebb vannak Istenhez, mint mások? Mert egyértelmű, hogy ez így van. Ők egy tiszteletteljes meghittséget élveznek. Úgy beszélnek Istenről, mint akik ismerik őt. Mintha valami személyes dolog lenne köztük és Isten között. A barátjukként beszélnek róla. Miért csak néhányan? Miért nem mindenki? Vannak Istenek kedvencei? Isten személyválogató lenne? Az írások és a tapasztalat azt mutatja, hogy nem Isten, hanem mi határozzuk meg a vele való bensőségesség szintjét. Gondoljunk csak Jézusra egy pillanatra. 70 ember volt, akiket kiküldött szolgálni kettesével, hogy prédikáljanak, és üzzék ki az ördögöket. 70 tanítványt. Aztán volt 12, akit kiválasztott, hogy bensőségesebb kapcsolatban legyenek. És a 12 között volt 3. Péter, Jakab és János, akiket Jézus különleges helyzetekbe is belevont. Úgy tűnik, hogy bennük jobban bízott. Bizonyára stabilabbak, érettebbek voltak. És még a 3 között is ott volt egy. János, ebben a pillanatban, ebben a teremben minden embernek lehetősége van annyira közel lenni Istenhez, amennyire csak akar. Látjátok, mondtam, hogy ez nem fog tetszeni nektek.

0: Ebben a pillanatban minden jelenlévő, minden tévét néző embernek áll ez. Ha abszolút semmit nem tudsz az Istennel való kapcsolatról, ami lehetséges. Nekem is volt az életemben egy időszak, amikor azt sem tudtam, hogy ez lehetséges. Szóval, ha nem hinnéd, hogy ez elérhető, akkor ma adunk neked egy ingyenes belépőt. De többé nem hivatkozhatsz arra, hogy nem tudtad. Ha ismerjük, amit a Biblia mond, akkor mindannyian itt a teremben, vagy a tévé előtt, bárhol is legyél a Földön, olyan közel lehetünk Istenhez, amennyire csak akarunk. És hadd mondjak valamit. Az az egyik legnagyobb problémánk a társadalmunkban, hogy az emberek nem akarnak felelősséget vállalni. De muszáj felelősséget vállalnunk az Istennel való kapcsolatunkért, mert Isten nem személyválogató. Az ő ígéretei mindenki számára állnak. Eléd adtam az életet és a halált, válaszd az életet, hogy élj, te és a te utódaid. Még néhány dolog, és utána befejezem. Ismerjük Mária és Márta történetét. Jézus betért hozzájuk, és Mária azonnal leült a lábához, Márta pedig tovább dolgozott. Márta ideges lett. Aztán pedig mérges Máriára. Nos, nekem kell elvégeznem minden munkát. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. Mária a szükséges részt választotta. Ideje van a munkának, és ideje van dicsőíteni. Holnap majd szó lesz a prioritásokról. Beszélnünk kell majd az egyensúlyról. Helyre kell állítanunk a prioritásokat. Nincsen vádlás. Egyszerűen csak helyre kell állítanunk a prioritásokat. Meg kell szabadulnunk majd néhány dologtól, ami nem terem gyümölcsöt. Hirtelen azt látod majd, hogy te mérdek időd van Istenre. Amen. Sokan sok mindennel elfoglaljátok magatokat, és azt sem tudjátok, hogy miért csináljátok. Nem szeretem ezt. Ti sem szeretitek. Nyomorúságossá tesz minket, de csak tovább csináljuk. Oké, gondoljátok át egy pillanatra. Világosan látjuk a bensőséges kapcsolat szintjeit a Bibliában, a 70-12, a 3 és az 1 tanítvánnyal. Mózessel is ugyanezt látjuk, amikor elment, hogy megkapja a 10 parancsolatot. Isten azt mondta, szenteld meg az embereket, és 3 napon belül eljövök, és azt akarom, hogy hozd el őket a hegy lábához. De vonj határt a hegy körül, ne engedd, hogy megérintsék, mert ha megérintik, meghalnak. Tehát az emberek csak a hegy lábához mehettek. Meg sem érinthették, mert Isten eljött a hegyre, és ő szent. Ők pedig még nagyon éretlenek voltak, és ha megérintették volna Isten szentségét, akkor a szó szerint megölte volna őket. Nos, hála Istennek, Jézus a vérén át közel vont minket. Nem fogsz meghalni, ha nem töltesz időt Istennel. De nem is lesz olyan bensőséges kapcsolatod vele, mint lehetne. Nem is fogom elmondani. Tudjátok, megtehetitek, hogy nem teszitek azt, amit mondtam, és hiszem, hogy akkor is a mennybe kerültök. Ha igazán hiszed, hogy Jézus a megváltó, ha hiszel Isten kegyelmében, tudod, hogy ő meghalt a bűneidért, akkor hiszem, hogy a mennybe kerülsz. Persze nem élhetsz egy bűnös életet mindenféle kifogásokat gyártva, de arról beszélek, tudjátok, hogy tegyük fel, egész jó ember vagy. Nem rabolsz bankokat, nem lopsz, nem ölsz embereket. És mondjuk azt mondod, én nem tudom ezt megtenni. Nem fogom Jézust keresni. Nos, a következő a mondandom számodra. Lehet, hogy a mennybe kerülsz, de az egész odavezető úton nyomorúságos leszel. Úgy értem, igazán nyomorúságos. El fogod passzolni annak az életnek a legnagyobb részét, amit Isten akart neked adni, mert ő nem ad erőt egy kicsi gyermeknek. Te sem akarnád, hogy a 3 éves gyermekednek kulcsa legyen a kocsithoz. Isten pedig a szeretete miatt nem fog nekünk adni egy csomó dolgot, ha nem vagyunk érettek, és nem tudjuk azt kezelni. Isten nem azért tartotta távol azokat az embereket a hegytől, mert nem szerette őket. Mózest pedig igen. Csak nem akarta, hogy bántódásuk essen. Azt kérdezett, de hát miért nem mehettek közelebb? Nos, ha elolvasunk néhány fejezetet a Mózes második könyvéből, akkor meglátjuk, hogy ők voltak azok, akik aranyborjút készítettek, és azt imádták, amikor Mózes nem tért vissza elég hamar. De volt ott 75 ember, akiket Isten feljebb engedett a hegyen. 70 vént, 3 férfit, akiket név szerint említ az ige, valamint Mózest és Józsuét. Ők feljebb mehettek. Ők látták is Isten jelenlétének megnyilvánulásait. De aztán Isten azt mondta, a hegytetőre csak Mózes jöhet fel. Úgyhogy most megkérdezem, hogy van-e itt valaki, aki szeretne felmenni a hegytetőre? Lent is maradhatok a hegylábánál, a határvonalon kívül. De az nem lesz túl izgalmas. Imádhatod az aranyborjút, és egyébként még ma is sok ember ezt teszi. Lehet, hogy azt mondod, nos, tudom, hogy nem ezt akarom, én feljebb akarok menni, igen, tovább akarok menni Istennel. Szóval lehet, hogy egy lehetsz a 70-ből, akik felmentek, akik látták Isten megnyilvánulásait. Nincs idő, hogy felolvasom ezeket az igéket, de biztosan nagyszerű volt látni azokat a dolgokat. Azt mondták, hogy olyan volt, mintha Isten lába alatt zafírkő lett volna. Nem tudom, lehet, hogy ez elég lett volna. Lehet, hogy azt gondoltuk volna. Hú, azt hiszem, itt megállok. Hú, ki akarna innen tovább menni? De Isten ott volt azon a hegyen. És Mózes felment a hegyen lévő felhőbe. És ott úgy beszélt Istennel, ahogy egy ember beszél a barátjával. Ki akar felmenni a hegyre?
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Késes támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a mobilitás fejlesztés igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházás. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
4: Változatos és értékes tartalom.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitjuk a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap szeptember 1-e. Mi mindenről híres. Például 87 éve ez a II. Világháború emléknapja. 1939-ben Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel kezdetét vette a II. Nagyháború, amelyet az utókor II. Világháborúként ismert. Világszerte ezen a napon emlékeznek meg a 6 évig tartó Európát megviselő pusztító és embertelen időszakról. 384 éve született a mai napon Bethlen Miklós gróf, erdélyi államférfi, kancellár és emlékiratíró. Bethlen a heidelbergi, az utrechti és a leideni egyetemen történelmet, filozófiát, teológiát és irodalmat tanult. Járt Franciaországban is, Angliában is. Az 1680-as években fontos szerepet játszott erdélyi politikai életében. Részt vett az Erdély és a Magyar Királyság közötti megegyezésre irányuló diplomáciai akciókban. A 17. század utolsó évtizedében sokoldalú közigazgatási, pénzügyi és a református egyház érdekében álló tevékenységet fejtett ki. Volt kővárkapitánya, sőt mára Marosvármegye főispánja és a fejedelmi tanács tagja is. 1691-től erdélyi főkancellárként működött, és jelentős része volt az Erdély autonómiáját biztosító diploma Leopoldinum kiadásában. 1704-ben az Erdély önállóságának visszaállításáért írt röpirata miatt nem először elítélték, később aztán felmentették, de Bécset haláláig nem hagyhatta el. Írói hírnevét nagy terjedelmű rabságban írt önéletírásával szerezte, amely nem csak irodalmi remek mű, de értékes történelmi forrás is. 194 éve született Veres Ferenc fényképész és szakíró, a magyar fotótörténet kiemelkedő alakja. 1881-ben először próbálkozott színes fényképek előállításával, és 1884-ben már másoló keretben kielégítő levonatokat tudott készíteni színes diapozitívékről. Ő a magyar fényképészeti szaksajtó megteremtője, szakirodalmi tevékenysége is jelentős. Útjára indította a Fényképészeti Lapok című folyóiratot, amely az első rendszeresen publikált magyar nyelvű fényképészeti szaklap volt. Felvételein Erdély nevezetes személyiségeit és tájait örökítette meg. 164 éve született Köves Ligeti Radó, geofizikus csillagász, egyetemi tanár, akadémikus. Köves Ligeti színképzés elemzéssel és csillagászati fény ességméréssel foglalkozott, alapvetőek a földrengés fészkek mélységének meghatározására vonatkozó munkái. 1906-ban alapította a Magyar Földrengési Számoló Intézetet és az Egyetemi Földrengési Obszervatóriumot. 154 éve Európában harmadikként Budapesten alapították az Iparművészeti Múzeumot. Az 1872. évi országgyűlés 50 ezer forintot szavazott meg a felállítandó mű- és iparmúzeum céljára. Az alakuló múzeum vásárlások és ajándékozások révén gyarapodott. Első kiállítás még a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében rendezték. 1896-ban a Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett, ma is működő épületbe költözött, amelyet októberben avattak fel. A múzeumban a magyar és a külföldi iparművészet kiemelkedő alkotásai kaptak helyet, számuk meghaladja a 60 ezret. A tárgyak műfajok szerint 5 osztályra tagozódnak: bútor, textil, ötvös művészeti osztály, kerámia, illetve üvegtár és az úgynevezett kisgyűjtemények osztálya. 147 éve született Balogh Rudolf, fotóművész, haditudós, akinek nevét a legrangosabb magyar fotóművészeti díj viseli. Születési neve Balogh Adolf. Műveiben elsősorban az Alföldet, a falusi életet és az állatok világát örökítette meg. Az első világháborúban haditudósító volt. A Balogh Rudolf díj a magyar fotográfia legrangosabb szakmai díja, amit 1992-ben alapítottak. 124 éve született a mai napon Valkó Imre kutatómérnök feltaláló. Valkó a Bécsi Tudomány Egyetemen tanult, és ott lett tanársegéd 1926-ban az Orvosi Kolloid Kémia Intézetben. Később Budapesten a magyar rüggyantagyár kutatómérnöke, majd a Ludwig Schafeni kutatóintézetben dolgozott. 39-ben Kanadába, majd 42-ben az Egyesült Államokba költözött. És 134 éve készült el a mai napon a budai körvasút, a gőzmozdonyok által bontatott szerelvények a déli pályaudvartól a Margit körúton, a mai József utcán, a Dunaparton átjutottak el Óbudára. Megépítését az Óbudán akkor még szép számmal meglévő malmok üzemek tulajdonosai kezdeményezték.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma a főváros kapcsán. Megszavazták például a magyarok, hogy a Citadelláról nyílik a legszebb kilátás Budapestre. A magyarok döntő többsége szerint a legszebb panoráma a fővárosra a Citadelláról nyílik, de a Halászbástya és a Dunapart is előkelő helyen szerepel a kedvelt budapesti kilátópontok között, derült ki a Visit Hungary legfrissebb felméréséből. A Sziget Fesztiválon megkérdezettek Budapest legnagyobb vonzereinek a kulturális programokat tartják, ezeket a koncertek és a fesztiválok, valamint a fürdők és a wellness létesítmények követik. A válaszadók 40%-a választotta a Citadellát, amikor arról kérdezték őket, honnan nyílik a legszebb panoráma Budapestre. A második helyre a Halászbástya került 23%-kal, míg a Dunapartot 13% választotta, így ez a két helyszín szintén sokak szerint nyújt különleges látványt a fővárosról. A parlament környékét a kitöltők 7%-a tartja ideális panoráma helyszínnek, míg a Normafáról és a Dunai hajóról nyíló kilátásra egyaránt 6-6% szavazott. A Várkert bazár 5%-os eredménnyel szerepel a rangsorban. Budapest legnagyobb vonzereit a megkérdezettek 40%-a a kulturális programokban, így például a múzeumokban és a kiállításokban látja. A koncertek és fesztiválok 28%, a fürdők és wellness létesítmények pedig 12% számára hívogatóak. A fővárosi zöld területeket és természeti látnivalókat 7%, a gasztronómiai élményeket 6%, míg a karácsonyi vásárokat és szezonális programokat 4% emelte ki. A sporteseményeket 3% tartja a főváros egyik érdekes program lehetőségének. A felmérés az örök kérdésre is kereste a választ, Pest vagy Buda a kedveltebb. Az összesített eredmények alapján döntetlen született, a budapest és vidéki válaszadók azonban eltérően vélekedtek. A fővárosiak körében Pest 52-48%-ra bizonyult népszerűbbnek, míg a vidéki fesztiválozók körében Buda nyert 53-47%-os arányban. A 3-as, a 62-es és a 62-es A villamos is megáll a Kincsem lakóparknál már péntektől, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Egyre többen költöznek ugyanis az új 10. kerületi lakónegyedbe, mostantól pedig villamossal is egyszerűbb lesz eljutni onnan a város más részeire. Az új megálló a Gyógyszergyári út és a Fehér út kereszteződésénél várja péntektől az utasokat. Közben romlik a közbiztonság Budapesten, már is mondom, hogy mely 4 kerület kap emiatt állandó rendőri jelenlétet. Egyre nagyobb problémát okoznak a beáramlók, akik a városban bűnözésből próbálják fenntartani magukat. 4 kerület polgármestere fogott össze, hogy segítséget kérjenek. Most jelentették be, hogy meg is kapták. Teréz, Erzsébet, József és Ferencváros polgármesterei közösen fordultak a kormányhoz még júliusban, mivel a 6., 7., 8. és 9. kerületekben egyre több az utcán az utcából megélni próbáló személy. A jelenlétük önmagában nem lenne akkora probléma, ha nem követnének el annyi szabálysértési bűncselekményt. A szemetestől és a közterület KHM beszennyezésétől kezdve a lopáson betörésen át akár az erőszakos bűncselekményekig. De sajnos a Pest belvárosában élők egyre gyakrabban futnak bele ilyen cselekményekbe, így valamit tenni kell. Állandó rendőri jelenlét érkezik a budapesti belső kerületekbe. Az egyik ilyen jelentős és problémás gócpont nyilván a Rákóczi út és a Betlen Gábor utca sarka a keletinél, a metró lejárónál, ahol évek évtizedek óta annyi a problémás helyzet, hogy ott gyakorlatilag már most állandó a rendőri jelenlét. A bejelentés további pontjai szerint napirenden van a fővárosi rendvédelmi dolgozók Budapest bérpótléka, illetve az, hogy az önkormányzatok kapjanak valódi hatósági jogköröket a dohányboltok működésének szabályozására. A belügyminisztérium támogatja továbbá az objektív felelősség kiterjesztését a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre, valamint a kormány megvizsgálja majd az éjjeli menedékhelyek működési rendjével kapcsolatos javaslatokat. 3 éve a koncertet néhány órával a kezdés előtt mondták le, most azonban remélhetőleg itt a pótlás ideje. Szeptember 8-án ugyanis a Papp László Budapest sportarénában lép fel a Hollywood Vampires. A 70-es években egy rock'n'roll társaság rendszeresen Los Angeles bárjait járta az éjszakákon át, magukat Hollywood Vampiresnek nevezve. A csapat élén Alice Cooper állt, hozzácsatlakozott Harry Nilsson, John Lennon, Ringo Starr, Keith Moon és Mikey Dolenz. Történeteik legendássá váltak, még ha az éjszakai kicsapongások részletei gyakran feledésbe is merültek. 40 évvel később Alice Cooper újraélesztette a Hollywood Vampires nevet, amikor klasszikus rock szupercsapatot alakított Joe Perry és Johnny Depp társaságában. Az eredeti Hollywood szellemében számos további sztárt hívtak meg, hogy közreműködjenek a zenekar 2015-ös albumán. Vendégként szerepelt Paul McCartney, Dave Grohl, Slash, Joe Walsh, Perry Farrell, az AC/DC énekese Brian Johnson, a Doors gitárosa Robbie Krieger, valamint Kip Winger a Wingerből. A Hollywood Vampires album bekerült a Billboard 200 top 50-es listájára, és turnés kapcsolódott hozzá. 2019-ben aztán Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry újráélesztették a projektet a második album erejéig. Az így született Rise vendégszereplői között szerepel Jeff Beck és John Waters, ők a Welcome to Bushwalkers című dalban hallhatóak, és az album nagyrészt saját szerzeményekre épült. 2023-ban további új anyag hiányában a zenekar kiadta első koncertalbumát, a Live in Rio-t. A Bob Ezrin produceri munkájával készült felvétel 2015-ben a hatalmas Rock in Rio fesztiválon rögzült, ahol a zenekar 100 000 fős közönség előtt lépett fel. És hasonló hangulatban lehet részünk szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában, amikor is először láthatjuk élőben Magyarországon az együttest. Közben jön a budapesti klasszikus filmmaraton is, és jön vele Mathieu Kassovitz is. A francia film sokoldalú tehetsége, az iráni új hullám legendás alkotója Mohsen Makhalbaf és az élvonalbeli lengyel operatőr Pavel Edelman lesz szeptemberben a budapesti klasszikus filmmaraton díszvendége. A világhírű filmesek személyesen mutatják be filmjeiket, közönségtalálkozókat és mesterkurzusokat is tartanak, írja közleményében a fesztivál. Szeptember 15 és 20 között rendezi meg a restaurált klasszikusok filmünnep a fővárosi helyszínen a Nemzeti Filmintézet, amely önjellemzése szerint a három legjelentősebb filmörökséget bemutató európai fesztivál között van a nagyvilágban, a bolognai Il Cinema Ritrovato és a Lyoni Lumière Fesztivál mellett. Százvetítés lesz az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi Moziban, az Art Plus Cinemában, a Francia Intézetben, az NFI Filmarchívumban és a Budapest Kertmoziban, a Városházán. Augusztus 24-én megkezdődtek a munkálatok a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A Buda felől érkező autósokat érintő korlátozás várhatóan 6 hétig tart, és különösen a reggeli, illetve délutáni csúcsforgalomban hosszabb menetidőt okozhat. A kivitelező az eredetileg tervezetnél egy héttel korábban kezdte meg a munkálatokat. Ennek az volt a célja, hogy a forgalom szempontjából legkritikusabb munkafázisokból minél több elkészüljön még az iskola kezdés előtt, amikor Budapest útjain ismét jelentősen megemelkedik a forgalom. A tanévkezdés már valóban itt van a mai nappal. A munkálatok a déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódnak. A Rákóczi híd lehajtójának térségében a vasúti pálya vízelvezetésének kialakításához szükséges munkákat végzik. A nagyobb beruházás során Kelenföld és Ferencváros között közel 3,8 km hosszúságban újul meg a vasúti infrastruktúra. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

se keresett, ki számítana.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. szeptember 1-e van. Kedd 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Uniós forrásból érkezik 45 új KAF villamos Budapestre. 7 körözött embert fogtak el a második kerületi lomtalanítás idején. Megdőlt a budapesti napi meleg rekord. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mintegy 43 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatásból 45 új KAF villamos érkezik Budapestre. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a főváros számára megrendelt összesen 51 új járműből 45 finanszírozását sikerült biztosítani az uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből. A beruházáshoz visszanemtérítendő támogatást kap Budapest. Az új szerelvények beszerzése a fővárosi közösségi közlekedés járműállományának folyamatos megújítását szolgálja, és a BKK szerint hozzájárul egy korszerűbb és fenntarthatóbb közlekedési rendszer kialakításához. A KAF villamosok alacsony padlós kialakításúak, ezért az idősek, a mozgásukban korlátozott utasok, valamint a babakocsival közlekedők számára is könnyebben használhatók. Az új járművek így az akadálymentes budapesti közösségi közlekedés bővítésében is fontos szerepet kapnak. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter még júniusban jelentette be, hogy benyújtják Brüsszelnek a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználási tervét. Ennek részeként mintegy 1,1 milliárd euró értékű közlekedési fejlesztést terveznek megvalósítani, köztük a budapesti KAF villamosok és új trolibuszok beszerzését. 7 körözött szemét fogtak el a rendőrök a második kerületi lomtalanításhoz kapcsolódó fokozott ellenőrzések során. A rendőrség a közbiztonság és a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében tartott akciót, amelyben a budapesti rendőrfőkapitányság mellett a készenléti rendőr

szabtak ki helyszíni bírságot. A közlekedőket is ellenőrizték, 12 sofőr kapott helyszíni bírságot. Egyebek mellett az irányjelzés elmulasztása, az elsőbségi szabályok megsértése, figyelmetlen vezetés vagy lejárt műszaki engedély miatt. Egy műszakilag alkalmatlan jármű forgalmi engedélyét és rendszámát is bevonták. A fokozott rendőri jelenlét célja az volt, hogy a lomtalanítással együtt járó nagyobb forgalom és közterületi zsúfoltság mellett is fenntartsák a közrendet, valamint kiszűrjék a szabálytalankodókat. Sűrűbb menetrendre váltott a budapesti közösségi közlekedés, így hogy elindult az iskola. Az iskola kezdése visszaállt, tehát a tanítási időszakban megszokott sűrűbb menetrend Budapesten. Szeptember 1-től már több járat gyakrabban közlekedik, egyes vonalakon pedig nagyobb befogadó képességű járműveket állított forgalomba a BKK, igazodva az ősszel megnövekvő utasforgalomhoz. Az egyik legfontosabb változás az egyes villamost érinti, amely munkanapokon a reggeli és délutáni csúcsidőben 3-4 percenként közlekedik. A sűrítéssel elsősorban Kelenföld és a délbudai irodaházak megközelítését szeretnék könnyebbé tenni. Délutánonként gyakrabban jár a 187-es busz Kelenföld és Kamaraerdő között, és módosult a 87A reggeli menetrendje is. A turista forgalom növekedése miatt sűrítették a budai vár felé közlekedő 216-os buszt is. Munkanapokon reggel 8 és 10 óra között a korábbi 15 helyett 10 percenként indulnak nagyobb kapacitású járatok a Deák Ferenc térről. Bővült a Kelenföld és Madárhegy között közlekedő 253-as busz reggeli menetrendje is, Rákos Csabán pedig a 298-as vonalon a korábbi minibuszokat nagyobb befogadó képességű járművek váltották. A Margit-szigetre közlekedő 26-os buszon és a Városligeten áthaladó 70-es trollin továbbra is csuklós járművekkel lehet utazni. A BKK szerint a változtatásokkal egyszerre szeretnék kényelmesebbé tenni az iskolába és a munkába járók közlekedését, valamint jobban kiszolgálni a turistákat és a főváros népszerű szabadidős helyszíneire utazókat. Menekülni próbált a NAV elől, 600 doboz cigaretta volt a csomagtartójában. Nagy sebességgel próbált elhajtani a pénzügyőrök elől egy autós Budapesten, akinek a csomagtartójában végül 600 doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai közterületi ellenőrzést végeztek, amikor felfigyeltek a férfi autójára. A sofőr egy családi háztól hajtott el, és kezdetben semmi gyanúsat nem tapasztaltak nála. Amikor azonban észrevette a mögötte haladó szolgálati járművet, hirtelen felgyorsított, és a szűk utcákon próbált eltűnni a pénzügyőrök elől. A járőrök követték, majd megkülönböztető jelzést használva biztonságosan megállították. A férfi a száguldást és a hirtelen irányváltásokat azzal magyarázta, hogy 600 doboz cigarettát szállít a csomagtartójában. Az autó átvizsgálásakor többféle márkájú magyar zárjegy nélküli dohánytermék került elő. A sofőr azt állította, hogy a teljes mennyiséget saját fogyasztásra vásárolta. A NAV összesen mintegy 1 millió 400 ezer forint értékű cigarettát foglalt le. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. A férfi a lefoglalt dohányáru elvesztése mellett több mint 2 millió forintos bírságra is számíthat. Csaknem 3 éven keresztül zaklatta a szomszédjában élő nőt egy férfi Gödöllőn. A vád szerint hiába utasította vissza többször is egyértelműen a nő, a férfi telefonon és a közösségi médiában is folyamatosan kereste, később pedig már a munkahelyén és az otthonánál is rendszeresen megjelent. Az ügyészség szerint a férfi 2022-ben tudta meg, hogy a nő szakította párjával. Mivel már korábban is tetszett neki, felvette vele a kapcsolatot és szerelmet vallott. A nő azonban közölte vele, hogy nem szeretne kapcsolatot, és arra kérte, hogy hagyja békén. A férfi ennek ellenére tovább próbálkozott. Egy idő után már naponta hívogatta, és amikor a nő minden elérhető felületen letiltotta, más telefonszámokról és új közösségi média profilokról folytatta a megkereséseket. A vád szerint a zaklatás az otthonára is kiterjedt. A férfi figyelte a szomszédját az udvaron, kiabált neki, időnként köveket dobált át hozzá, egy alkalommal pedig csokoládét hajított be a fürdőszoba ablakán. A munkából hazafelé tartó nőt rendszeresen várta a busz megállóban, és a munkahelyén is felkereste. A nő végül 2025. szeptemberében feljelentést tett. A gödöllői járási ügyészség zaklatás vétsége miatt emelt vádat a férfi ellen, akinek bűnösségéről a gödöllői járásbíróság dönt majd. Új napi melegrekord született Budapesten hétfőn. Újpesten 35,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, 0,2 fokkal megdöntve a korábbi csúcsot, írja az Időkép. A Hungaromet előzetes adatai szerint délután 3 óra után mérték a rekordot jelentő értéket.

0: Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti maximumot 2015-ben regisztrálták, ugyancsak Újpesten, ahol akkor 35,6 fokig emelkedett a hőmérséklet. A hőség azonban a hét első felében átmenetileg enyhül, az érkező hidegfront néhány fokkal mérsékelte a nappali felmelegedést. A következő napokban továbbra is meleg idő várható, de a mostanihoz hasonló tikasztó hőség már nem lesz jellemző. A hét második felében azonban ismét erősödik a felmelegedés a fővárosban. Szombaton az ország több részén visszatérhet a kánikula, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig ismét 30 és 35 fok között alakulhat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.

0: Balázs.
1: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
2: Szeptember elején három napos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a háromnapos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett az Országos Széchenyi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma is képviselteti magát. A színpadon és a könyvvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a zentai jazz and roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncháza is várja. Szeptember 5-én szombaton egész napos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vehetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A Zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színész szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzug társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egész napos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek, érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A Borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban, ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estén elsétálnánk. A Halászó Gyerekek teraszon felállított MVM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort, jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakába nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszom, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat. Itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal. Bár a budapesti belső udvarok számtalan lehetőséget rejtenek magukban, akár az itt élő kisközösségek találkozó helye is lehetnek, legtöbbször mégis kietlen senki földjére hasonlítanak. A következő listában a Villa Budapest összegyűjtött néhány helyszínt, ahol nem ez a helyzet, sőt, rejtett érdekességekre is bukkantak, ahol a rejtett szépségek jó állapotban szépen felújítva szolgálják az ott élő körömét, mindig egy összetartó közösséget is találtak. Ilyen például a Bortadó kút a Vitkovics Mihály utca 12-es szám alatt. Itt a belső kertnek csodás hangulata van, látszik, hogy szeretik és rendben tartják az itt lakók. A házban két izgalmas üzlet is működik. A Holló műhelyben egy művész család három generációjának alkotásait nézhetjük meg, de itt működik a Hereditas Antikvárium is csodás nyomatokkal, kéziratokkal, könyvekkel. A belső udvar legizgalmasabb dísze egy vörös márvány falikút, amely leginkább arra szolgált, hogy a vízbevezetés előtt a házbeliek innen jutassanak hozzá a lajtos kocsival ide szállított vízhez, ám a legenda szerint nem csak vizet, hanem akár bort is be lehetett kötni a csapba, erre pedig akadt is példa. A Rákóczi út 57/A ajtaján átlépve különös látvány tárul a szemünk elé, egy templom tűnik fel a belső udvaron. Az épület 1863-ban készült el, a hívek 1967-től vették birtokba. Az épület helyén korábban szlovák iskola működött, amelynek leghíresebb tanulója 1832-33-ban Petőfi Sándor volt. A templomot akkor zárták körbe végérvényesen a környező házak, amikor 1893-94-ben megépült a Luther udvar, az evangélikus gyülekezet bérháza. Az ostrom alatt súlyosan megsérült megsérült vallási helyszín 1975 után változatos funkciókat látott el. Volt konditerem és kaszinó is. Az egykori templomot egy 2020-as kormányhatározat értelmében vette meg állami támogatásból az országos szlovák önkormányzat. A tervek szerint szlovák kulturális központot alakítanának itt ki. Bár az átadást 2025-re tervezték, a legutóbbi hírek szerint csak 2028-ra fejeződhet be az építkezés. A Garai utca 42, vagyis a Palheim-Weininger villa történetét már korábban átvettük, a házat 2019-ben újították fel, ám a belső udvart ezután sem nagyon használták. A tér végül Varsányi Ádámnak, egy lelkes lakónak köszönhetően kelhetett új életre, a MOL zöldövezet program pályázata segítségével, a lakók közösségi munkája által. A belső udvar ma az itt élők szeretgetett mini oázisa, ahol halastó, olvasósarok és sok növény szolgálja a közös kikapcsolódást. Udvarzöldítésre egyébként nem ez a társasház az egyetlen jó példa. Józsefvárosból és a Népszínház utcából is volt már egy-egy szép kezdeményezés, és a Szabolcs-Kamiály utca környéki Szeva kerteket is egy lakóközösség változtatta szerethető és élhető közterületté. Középkori pincébe megyünk a folytatásban, izgalmas titkokat rejt a Várnegyed és a Tárnok utca 3. Az épület a második világháború után nagyon rossz állapotban várta a sorsát, ekkor akadt meg rajta Makris Agemenon és idősebb Janáki István szeme. A görög származású szobrászművész saját műtermét szerette volna megterveztetni Janákival, akivel korábban már dolgozott együtt. Így jött létre a most látható társasház és a hozzátartozó műhely, amelynek kertje is csodás. Láthatunk benne például többek között az építtető szobrász felesége Makris Zizi készítette színes mozaikot. A legérdekesebb részek azonban a föld alatt rejtőznek. A középkorban a vár minden ház alatt volt pince, a terület alatt azonban egy természetes mészkőbarlangrendszer is húzódik. A Tárnok utcai épületben több száz éves falépcsőkön át tudjuk megközelíteni a boltozatos pincét, a téglák, a fugázás és a természetes sziklák változása pedig azt is megmutatja, hogyan épült, változott a ház és a telek az elmúlt századokban. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig voltak. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a II. Világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik, a Nagykörút felüli részét. A másik fele még 2 évig húzta, végül azt is a földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: Budapest Update.
1: Nem sokára startol a Kulturális Örökség napjai rendezvény, ahol amellett, hogy a máskülönben zárva tartó épületekbe is bejuthatunk, különleges workshopokon és városi sétákon vehetünk részt. Idén bejuthatunk többek között arra a helyre, ahol Mindszentit tartották fogva. Megnézhetjük az országgyűlési könyvtárat, és egy vezetett sétán megismerhetjük a MÁV telep történetét. A Kulturális Örökség napjai programsorozat 1984-ben Franciaországból indult, két évtizede pedig a hazai kulturális élet egyik fontos eseménye. A műemléki és a kulturális helyszínek szervezetek rengeteg felfedezni valóval és különleges programmal készülnek a szeptember 19-20. Hétvégére. A legtöbb program ingyenes, de létszámkorlátos vagy regisztrációhoz kötött, írja Vilav Budapest. A Sorgó-Tarjáni utcai zsidó temető a nemzeti emlékezet egyik fontos helyszíne. Az 1874-ben megnyitott temető a magyarországi zsidó emancipáció és a monarchia korának társadalmi művészeti áramlatainak átfogó képét adja. Építészeti és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú, 2002 óta teljes területe műemlék. Olyan a magyar és zsidó történelem kiemelt alakjai nyugszanak itt, mint a gyáros Weiss Manfred, az unikum atya Czavak József, de Kis József költő és Fényes Adolf festő is. A Kulturális Örökség napjain szeptember 20-án vezetett sétákon járhatjuk be és ismerhetjük meg a temető történetét. A volt kontima Tolnai Lajos utcai fogda 1899-ben nyitott meg, kezdetben hadbíróság és börtön is működött itt. Ez volt Mindszenty József bíboros börtöne, ami teljesen eredeti állapotban maradt fent, és az emlékiratok segítségével a bíboros több cellája is azonosítható. De Szenes Hannát, Plaszidatját és Két Liannát is itt tartották fogva. A 41. szám alatti épület ma is a rendőrséghez tartozik, ezért csak előzetes regisztrációval látogatható. A börtönben szeptember 19-én indítanak vezetett bejárásokat, amelyeken a Magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársai és meghívott vendégek mesélnek az épület és a fogvatartottak történetéről. Budapest külkerületeiben is akadnak igazi építészeti különlegességek, például a rákospalotai MÁV telep, amit a 20. század elején az István Telki főműhely dolgozói számára építettek. A típustervek alapján készült magyaros szecessziós házak között sétálva ma is jól kirajzolódik az egykori vasutas kolónia világa. A lakásokhoz kiskertek tartoztak, a telepen iskola, piac és orvosi rendelő is működött, utcanevei pedig máig őrzik a vasutas múltat. A Kulturális Örökség napjain vezetett sétán fedezhetjük fel a ma már fővárosi védelem alatt álló telepet, és azt is megtudhatjuk, hogyan éltek itt a fénykorában, a 20-as, 30-as években. Az Országgyűlési Könyvtár egy nyilvános országos jogi szakkönyvtár, amit az 1860-as évek végén hozott létre az Országgyűlés képviselőháza, az Országházba 1902-ben költözött, akkor még 50 ezer kötettel. A könyvtárban nagyjából 8000 muzeális értékű művet találunk, vannak köztük 16.-17. századi kiadványok, törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházjogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam és jogtudományi összefoglaló művek. A muzeális kötetek egy része Gici Ignác híres komáromi könyvgyűjtő országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyek örökösei ajándékoztak 1872-ben a képviselőházi könyvtárnak. Ide is be lehet jutni, a hétvégén viszont a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, érdemes utána nézni mindennek az interneten.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Késes támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztési Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházás. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Időjárás.
2: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
3: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
4: Manna FM.
3: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
3: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ahogy ígértem, a műsor vendége Nyitrai Réka Viktória, a Toszkána Mánia megálmodója és működtetője és alapítója, akivel nem néz kitalálni Toszkánáról, Firenzéről és Olaszországról és az olasz szokásokról és az Olaszországban nyaraló magyarok szokásairól is beszélgetni fogunk. Szia Viki, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, köszönöm, hogy felhívtatok, és lássuk a kérdéseket.
1: Na, kezdjük onnan, hogy annak idején, amikor a Napsütötte Toszkána megjelent könyvben, aztán később elkészült belőle a film, akkor nagyon-nagyon sokan kezdtek sokkal inkább odafigyelni Toszkánára, mint addig. Bár azt gondolom, hogy Toszkána Olaszországnak amúgy is egy nagyon különleges része. Mennyiben változott meg ott az élet, és mennyiben vagyunk egy álomvilágban Toszkánával kapcsolatban, vagy valóban olyan, amilyennek látjuk és álmodjuk?
2: Ez tényleg így van, tehát a film és a könyv megjelenése az nagyon sokat nyomott, főleg az amerikai oldalon szerintem, tehát nagyon sok amerikai jött amiatt, hogy a könyvben látta, hogy milyen szép ez a régió, de ne felejtsük, hogy voltak azért előtte más filmek is, amik relatív reklámozták Toszkánát. Én például arra emlékszem, hogy még talán a 90-es évek végén megjelent a Teo Mussolinivel című film, ami ugye Fellininek az egyik filmje, és abban ugye amerikai casting volt, az is Toszkánában San Gimignanóban játszódik, és például San Gimignano, ez a tornyos kisváros, ennek köszönheti a befutását, mert előtte senki nem hallott róla, és onnantól kezdve egyszerűen elsodornak a turisták, annyian vannak. A Dolce Vita meg az, hogy mennyire szép Toszkána, ez szerintem nem csak egy illúzió, tényleg ilyen. Tehát főleg, ha az ember jó helyre megy, ugye a Toszkán régió elég nagy, ott is vannak azért hegyes részek, meg sík területek, de ha sikerül ezt a középső dombos részt kifogni, és az ember ugye reggel föl kell, kinéz az ajtóból, vagy az ablakból, vagy kiül az asztalához, és ugye látja ezt a gyönyörű dombos tájat, akkor szerintem nem csalódhat, tehát tényleg azt találja, amit a fotókon lát.
1: Toszkánában van egy olyan varázslat, ami egészen sajátossá teszi Olaszországon belül is. Nekem volt szerencsém egyszer járni ott, de akkor viszonylag hosszan, és Perugia és Siena és a mezők és a napraforgók és azok a kedves kis fényesre kopott kövű kis utcák, hogy ott megvan valahogy az az olasz eszencia, ami az emberben él. Ez minden külföldiben így él, és az olaszokban is így él, vagy csak mi gondoljuk ezt, Viki?
2: Nem, ez külföldiekre és olaszokra is ugyanígy érvényes, tehát rengeteg olasz van, aki országon belül utazik, és ezek közül az egyik legkedveltebb célpont Toszkána, főleg a tavasz és az őszi időszakban, amikor ugye a kulturális kirándulások ideje van, tehát nem a nyári tengerpartos nyaralás, bár mondom, a tengerpart is relatív nagyon szép, de inkább a tavaszi őszi időszakban, és a külföldiek is általában úgy mennek vissza mindig, úgy mennek el tőlünk a magyarok is, hogy nagyon jó volt, nagyon szép volt, de hát a felét nem látták annak, amit szerettek volna, és mindenképpen vissza fognak jönni. Sokan azzal írnak, hogy mintha egész életükben ott éltek volna, van egy ilyen extra feeling, mikor visszajönnek, minden nap arra gondolnak, hogy milyen dolgokat láttak ott, tehát szerintem ez egy általános hatás mindenkire, aki oda jön.
1: Toszkánán belül is, a szépség bölcsőjén belül is vannak frekventáltabb helyek, és hogyha igen, mik azok?
2: Hát persze a legfrekventáltabb hely az szerintem Firenze, tehát Toszkánának a fővárosa. Itt érdekes módon sokan azt hiszik, hogy nyár a főszezon, de ugye a főszezon mindig a klímához igazodik, tehát például Firenzében a legtöbben szerintem húsvétkor vannak, illetve a tavaszi hosszú hétvégéken, lehet ez a május 1-es vagy a pünkösdi időszak, és az őszi időszak a legdrágább, meg a legzsúfoltabb, míg mondjuk augusztusban a helyiek ugye elutaznak, tehát kiürül a város, csak turistákat lát az ember, akik szenvednek ugye a nagy melegtől, tehát ott más a szezon. A vidéki területeken ott inkább a főleg ezekben a medencés házakban a július-augusztus, tehát akkor jönnek a legtöbben, és akkor mennek ezekbe a vidéki házakba, ugye családok, gyerekekkel, ezek a legideálisabb szállás megoldások, nagy kert, medence, parkoló, és aztán van a tengerparti időszak, ugye a tengerparton meg inkább az augusztus az, ami a legdrágább, és akkor ugye sok olasz is utazik, tehát akkor találkozunk velük is.
1: Ez a bizonyos Ferragosto, igaz?
2: A Ferragosto az maga az augusztus 15, tehát az egy konkrét nap, az kb. Olyan, mint nálunk az augusztus 20, tehát azon a héten, azon a napon ugye mindenki nyaral, és ez általában nem...
1: De a köré rendeződik azért a pihenésük, ugye?
2: A köré rendeződik minden, tehát régen arra kell gondolni, régen mondjuk a 80-as, 70-es, 80-as években a gyárak iskolák nagy része egész augusztusban leállt. Tehát augusztus 1-től 30-ig konkrétan bezárt mindenki, és ez azért még foltokban megmaradt, tehát ilyen augusztus középső két hetére most is nagyon sok gyár bezár, nagyon sok iroda bezár, de városi éttermek is bezárnak, vagy butikok, ahol ugye az emberek nem bírják a meleget, és nem csak a tengerpartra mennek, bár ugye az a legfelkapottabb, hanem nagyon sokan járnak a hegyekbe, ugye rengeteg hegy van, Toszkánának is nagy hegységei vannak, és ott azért 5-10 fokkal kellemesebb az időjárás vagy a hőmérséklet, úgyhogy oda is nagyon sokan mennek augusztusban.
1: Te miért választottad Toszkánát sok évvel ezelőtt?
2: Én ugye 24 éve jöttem ki, nekem egyértelmű a szerelem volt, tehát én nem azért mentem oda, mert hogy én nekem tetszett volna, persze imádtam Toszkánát, de hát máshol is nagyon szép helyek vannak, én egyértelműen azért mentem, mert szerelmes voltam egy olasz fiúba, aki ott lakott, és aztán ott ragadtam.
1: Toszkánának komoly, erős varázslata van, és aki ezt egyszer megérzi a szívében, és meglátja a szemeivel, az nem is nagyon tud, és nem is nagyon szeretne szabadulni és felejteni Toszkánával kapcsolatban. Az olaszországi nyaralásról, konkrétan Toszkánáról, Firenzéről és a környékről beszélgetünk. Vendégem a mai műsorban Nyitrai Réka Viktória, aki a Toszkána Mánia működtetője és megálmodója, majd az oldalról és a programokról is beszélgetünk, de hamarosan majd arról tovább, hogy hogyan viselkedjünk Olaszországban, mit nézzünk meg, merre menjünk, milyen programokat foglaljunk le például, vagy milyen programokban gondolkodjunk akkor, hogyha Toszkánába utazunk. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Szépen.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután mai vendége Nyitrai Réka Viktória, a Toszkana Mánia oldalnak és a programoknak a megálmodója, működtetője. És akkor térjünk ahhoz egy kicsit vissza, hogy mi mindent tudunk Toszkánában csinálni, hiszen említetted, hogy nagyon sokan úgy írnak vissza neked, hogy jó, hát mennyi mindent láttak, de mennyi mindent még nem. Van-e, lehet-e felállítani Toszkánában, Toszkána környékén fontossági sorrendet, Viki?
2: Hát természetesen lehet felállítani, ez ugye személyre szóló, tehát mindenkinek mások a preferenciája, hogy mit szeretne megnézni. Toszkánában szerencsére minden elég jól összejön, tehát nagyon szép természeti látnivalók vannak, nagyon sok kulturális kincs van, és hát nagyon finom gasztronómiai dolgokat is lehet próbálni, úgyhogy végül is egy teljes repertoárt nyújt mindenkinek, aki oda jön. A kérdés, hogy mikor jönnek, és ugye kivel jön, hogy aki gyerekekkel jön, az általában nem fogja végigvonszolni a gyereket az összes múzeumban és templomon. Aki tavasszal jön, és ugye mondjuk családosan vagy nagyobb gyerekekkel, azok viszont végigjárnak mindent. Én azt szoktam mondani, hogy Firenzét azért érdemes megnézni, akármilyen meleg nyári időszakról is van szó, tehát nem mondom azt, hogy végig kell járni, és egy hétig ott kell nézegetni, de legalább egy napra mindenki menjen be Firenzébe. Viszont én nagyon szeretem a vidéki részt, nem azért, mert ott élek, hanem mert tényleg az az igazi toszkán feeling, tehát amire az emberek vágynak a fotók és a leírások alapján. Uh-huh. Úgyhogy Firenze az első, akkor lenne a vidéki részen ezek a középkori városok, ahol mi vagyunk középen, ez a Volterra, San Gimignano, Siena, amit már említettél is. És hát nem felejtsük, hogy nagyon szép tengerpartok vannak, úgyhogy ki lehet menni akár télen, akár tavasszal vagy nyáron egy tengerparti sétányra és a pálmafák alá esetleg egy étteremben megvacsorázni.
1: Ott van még a Via della Mora, és ott van a Cinque Terre, ami az egyik legnépszerűbb, vagy a két legnépszerűbb dolog, de a Via della Mora-val kapcsolatban 2021 egy jelentős év.
2: Igen, a Via della Mora, illetve maga a Cinque Terre, ha nem tudná valaki, hogy ez nem Toszkánának a része, de mindenki ellátogat, vagy nagyon sokan ellátogatnak, mert relatív közel van, Pízától körülbelül egy órára kell menni észak irányba, és akkor átérünk ebbe a Ligur régióba, ahol megtaláltok ezek a kis falvak, ez öt színes kis városka, öt színes házakból álló falu valójában, amik egy relatív közel vannak egymáshoz, egy hegynek az aljában. A gyalogutaknak a nagy része járható, de az utóbbi több mint 11 évben le volt zárva ez a Via della Mora, tehát a szerelmesek útja, és hát most idén nyitották meg, illetve már tavaly egy szakaszát ősszel átadták, de aztán újra lezárták, hogy teljesen kész legyenek a munkákkal. Ez egy körülbelül egy kilométeres lebetonozott, korláttal ellátott, nagyon egyszerűen végigsétálható ösvény, ami az első két falut köti össze, tehát Rio Maggiore-t és Manarolát. Ami az újdonság, hogy mivel megnyitották, ugye végig lehet menni rajta, de ez nem olyan egyszerű, mint a többi ösvénynél, ugye a többi ösvénynél van napi jegy, illetve két vagy három napos jegy, erre viszont külön jegyet kell venni, ami most 10 euró fejenként, és nem lehet csak úgy oda menni és végsétálni, hanem be kell regisztrálni egy applikáción keresztül, és le kell foglalni az időpontot, hiszen korlátozzák a látogatók számát, ez most úgy néz ki, hogy negyed óránként 100 ember indulhat el, és egyirányú ez az út, tehát nem oda-vissza, csak egy irányba lehet menni, úgyhogy egy kis szervezést, előszervezést igényel a dolog, de a lényeg, hogy már végre lehet járni.
1: Nagyon fontos az is, hogy nálad például a Toszkana Mánia oldalon rengeteg kulturális program van, és én annak örülök, hogy most már nem csak fagyit enni, és tésztát enni, és pizzát enni, és körülnézni, és napraforgóval fényképezkedni, és kirándulni mennek a turisták, és akkor most beszéljünk a magyarokról, hanem nagyon sokan éhesek a kultúrára, és Firenzében, Toszkánában ezt azért mélyen és vastagon meg lehet találni.
2: Igen, hát a legtöbben azért, főleg a tavasziak, mondom, a múzeumok miatt jönnek, ugye az Uffizia fő múzeum Firenzében, de hát rengeteg más látnivaló is van, ami nem csak múzeum, hanem lehet egy régi palota, vagy egy templom, vagy bármi más. Úgyhogy nagyon sok a látnivaló, amit ezen kívül a programok kínálnak, ugye vannak kulturális programokon kívül zenei dolgok, például ugye én kapcsolódom nagyon szorosan a Bocelli koncerthez, hiszen abban a faluban élünk, ahol az Andrea Bocelli tenorénekes is született, és ő minden évben rendez itt egy koncertet, ami nagyon népszerű, több mint 10 000 ember jön egy ilyen estére oda, és hát már októberben elkezdik a jegyeket árulni, úgyhogy előre kell gondolkozni, és korán kell lépni annak, aki jön. De ezen kívül ugye van Torre del Lago-ban a Puccini Fesztivál, ami mindig július egész hónapjára érvényes, szintén nagyon sok embert vonz. Aztán vannak a különböző középkori játékok, például a Pálió, ez a lovasverseny Toszkánában, amiben Siénában, ami pont most volt, ugye múlt héten augusztus 16-án volt a második, és július 2-án van az első kiadás ez a magyar vágtának, ugye az eredeti, mondjuk, hogy erről kopizták le. És ez vannak másfajta, Livornóban vannak például hajós, csónakos versenyek, Pízában van ugye a tengeri köztársaságoknak az ünnepe, a luminária is. Tehát nagyon sok rendezvény van, főleg a nyári időszakban, amin részt lehet venni a turistáknak is, hogyha úgy jönnek, hogy pont valamelyik belesik a nyaralások időpontjába.
1: Olaszország, Toszkána, Firenze, az Olaszország nyaralások, a lehetséges elérhető programok. Szezononként erről is beszélgetünk a Manna délután vendége Nyitrai Réka Viktória, Toszkána Mánia megálmodója és alapítója. Az oldalról is beszélgetünk még majd, hogy mi minden találni ott, és miben nyújt segítséget a kilátogató magyaroknak, de egy kicsit beszélünk most zárásképpen arról is, hogy Olaszországban mit illik és mit nem, mire figyeljünk oda, hogyha Olaszországban jelesült Toszkána és környékére megyünk pihenni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nyitrai Réka Viktória, Toszkána Mánia megálmodója és működtetője a vendégem. Olaszországról, Toszkánáról, Firenzéről, Toszkána környékéről beszélgetünk. Nagyon sok mindent megtudtunk már Vikinek köszönhetően. A Toszkána Mánia oldalról is a sok programmal kapcsolatban, de arról is beszélünk még, hogy mi mindenben segít ez a kilátogató magyaroknak. Mi mindenben tudnak hozzád fordulni azok, akik szeretnének igazán autentikus olaszországi pihenésben, nyaralásban vagy aktív pihenésben részt venni odakint Toszkánában?
2: Hát a weboldal ugye azzal a céllal született annak, hogy információt nyújtson, tehát nem volt bent semmi más, igazából csak információ, ami azt jelenti, hogy a múzeumokról volt szó, és ez megmaradt most is, hol érdemes parkolni, milyenek a helyi ételek, milyen rendezvények vannak, és a többi. Aztán később ugye kibővült a repertoár szállásajánlat, és körülbelül 10 év, amikor én is szabadabb lettem, mert ott hagytam a fix állásomat, onnantól kirándulásokat is csinálok, tehát így egy elég komplex dolog ez az egész Toszkána Mánia. Én leginkább annak ajánlom, aki egyénileg szeretné megszervezni a nyaralását, tehát azt mondja, hogy összeállítja magának a szállást, a látnivalókat, esetleges kirándulásokat, amikor jön.
1: Amikor magyarok utaznak, vagy külföldiek utaznak Toszkánába, lehet-e különbséget tenni a között, hogy milyen másik országból érkezik az adott turista? Van neki olyan, az olaszoktól nagyon idegen szokások, például a presszó és a cappuccino elfogyasztásának az ideje, vagy hogy hogyan esszük a tésztát, vagy ez a bizonyos ketchup történet, ami megkülönbözteti azokat az embereket, akikről látni, hogy nem olaszok, illetve hát nyilván adódik akkor a kérdés, hogy mi az, amit nem szabadna Olaszországban kérnünk, csinálnunk. Mondjuk egy étteremben, mondjuk egy szálláshelyen.
2: Ugye az amerikaiak, meg ugye a magyaroknak is mások a különböző szokásai, amiket ugye elég jól meg lehet figyelni, főleg, hogyha az ember ül egy téren mondjuk. Ez a ketchupös dolog, ez tényleg így van, tehát nálunk a pizzériában abszolút nem is tartanak ketchupet, ha csak nem Firenze vagy Siena belvárosában van ez a pizzéria, tehát hiába kérsz, mert nem is adnak, ahogy kukorica feltételt sem valószínűleg.
1: Remélem, hogy ananász sem.
2: Ananász, azt képzeld, hogy van, tényleg? Az ilyen vidéki éttermekben nem, de mondjuk a nagyobb pizzériákban, így a városokban tartanak ananászt, viszont ami furcsa a pizzában, hogy nagyon sokféle pizza van, persze, például virslis pizza is van, meg sült krumpli is, ami abszolút tájidegen szerintem, de maguk az olaszok is szeretik, tehát hogy vannak azért ilyen furcsaságok náluk is. Aztán a tészta, ugye nálunk a tészta az a leves helyett van, ezt a magyaroknak mindig el kell magyaráznom, hogy nálunk nincs leves, tehát ami leves néven, tehát szúpként van lefordítva angolul, vagy szúppaként, ugye olaszul, az mindig főzelék, és nehogy azt kérjék, mert csodálkozni fognak, hogy nem leveses, ahelyett tesszük mi a tésztákat, tehát nem az első fogás az általában a tészta, és utána jöhet a húsos étel, ezeket is meg kell szokni, és hát vannak az antipásztik, az előételek, amivel ugye kezdjük az étkezést. Most persze ez nem azt jelenti, mert néha meg riadnak a magyarok, hogy végig kell enni az egész étlapot, nem azt jelenti, hogy mindenki eszik előételt, első-második fogást és desszertet, hanem ebből azért lekorlátozunk egy kicsit, vagy kettő félét veszünk, vagy maximum egy nagyobb születésnapi bulin mondjuk három félét eszünk, de azért végig nem esszük az egészet. Amit nagyon nehéz megszokni a magyaroknak, az a nyitvatartások, ez a például a siesta és az éttermek nyitvatartása. És ez egészen értető, hogy most voltam ugye többször ugye hosszabb időt Rómában például, vagy Milánóban, ott nincsenek azért ennyire hozzászokva ezekhez a bezárásokhoz. Az olasz szabály ez az, hogy az éttermek csak ebédre és vacsorára vannak nyitva, a vacsora alatt a 8 órás nyitást ért, tehát 6 körül normál étterem nálunk a környéken nincsen, kivétel persze mindig a nagyvárosok. Úgyhogy ha az ember délután sétálgat a városban, ilyen 14:30-tól már nem engedik leülni az étterembe, mert 3-kor ugye zárnak, és mondom 7:30-8-ig nem is talál ilyen igazi éttermet, persze pizzaszeletet lehet venni, szendvicset, salátát, ilyesmit lehet venni sok helyen, de a klasszikus étterem nyitvatartás az ez. És az ott a siesta, ami meg ugye a boltokra vonatkozik, a boltok olyan 12:30 körül bezárnak, és nyári melegben akár 4-ig vagy 5:30-ig is zárva maradnak.
1: És ilyenkor a boltok tulajdonosai, az éttermek, pizzériák tulajdonosai, vagy a bároknak a tulajdonosai, kávézóké, ők ilyenkor hazamennek pihenni? Tehát, hogy a hétköznapokban...
2: Kávézó az minden nap várja, a kávézó az egész nap, nyitva van. Kávézó mint a kocsma. Tehát reggel 6-kor vagy 7-kor éjfélig.
1: Az mindenhol van, és mindig nyitva van.
2: Ez így van, de a templom és a kocsma az nálunk a templom és a kávézó, ahol persze lehet inni is, de mondjuk alapvetően kávéznak az emberek, vagy grappáznak, vagy csak úgy ücsörögnek, mert nálunk még az sem kötelező, hogy fogyasszon valaki. A siesta az a nyári melegben egy nagyon hasznos dolog, és az olaszok este élnek. Tehát ez azt jelenti, hogy abban a pár órában tényleg hazamennek, ha megtehetik, és tényleg ebéd után becsukják a spalettákat, és egy kicsit ledőlnek, vagy csak leülnek a diványra, mert hogy tényleg nagyon meleg van. Tehát az, hogy a nyári időszakban ilyen 38-39 fok, mondjuk két hónapon keresztül fixen, azért ez nagyon lefárasztja fizikailag az embereket. Úgyhogy ezt a siestát ezt sokan megtartják, és aztán este viszont kinyílnak, úgyhogy este bemész egy kis faluban hozzánk is, például a főtérre 8 órakor mozdulni nem lehet, de 10-ig megy a dínom-dánom, viszont délután 4 órakor egy légy zümmögését meg lehetne hallani.
1: Aha. És mi az, ami ilyenkor szeptember elején, tehát kvázi az utószezonban igazán jó Toszkánában?
2: Hát ilyenkor a klíma. Tehát, hogy a klíma
1: nem
2: miatt jönnek.
1: Meg.
2: Szeptemberben rengetegen vannak, ugye ilyenkor vannak a borfesztiválok, illetve szüreti fesztiválok, ez a szeptember egész hónapjára érvényes, és az október az nekem a kedvenc hónapom, nagyon jó az időjárás, ilyen 20-25 fok simán van napközben, sőt a nap a tengerben még lehet fürödni, és ilyenkor vannak a gasztró programok, ugye az olívaolaj szüret és olívaolaj préselés időszaka, a szüret időszaka, ilyenkor vannak a gombák, nem csak a vargánya gomba, hanem ugye nálunk mindenféle szarvas gombát is szüretelnek. Októberben vannak a gesztenye fesztiválok, ami azt jelenti, hogy nagyon sok szelíd gesztenye van például a környékünkön is. Úgyhogy rengeteg isteni dolgot lehet ilyenkor enni. A sáfrány időszaka van, hogy októberben szüretelik a sáfrányt, nálunk Szentzsiminyánóban, illetve a környéken is van. Úgyhogy rengeteg isteni gasztró program közül lehet válogatni, és ugye ne felejtsük, hogy október végén, november elején van például két nagy rendezvény. Van az Lukában, megrendezik október végén ezt a Luka Comics nevű fesztivált, ami a világ minden tájáról vonz embereket, de annyira felkapott lett az utóbbi 10 évben, hogy körülbelül egy évvel előre lefoglalják a szállásaikat. Ezek ilyen japán rajzfilmek és kártársas játékok és hasonlók vannak ezen a rendezvényen, illetve például nálunk a környéken Volterrában van ez a Volterra Gusto, ami kifejezetten a gasztró dolgokra élezik ki a dolgot, tehát vannak mindenféle standok, ahol a helyi termelők hozzák a gombákat, a szarvasgombát, az olajat, a sajtot, szalámit és minden mást.
1: Annyit mondj még meg nekem, Viki, hogy te hogyan tanultad, meg kellett-e tanulni ezt a bizonyos Dolce Far Niente életszemléletet, amit szintén egyébként egy amerikai filmből ismert meg a világ úgy igazán.
2: Hát meg kellett szoknom, tehát ugye nincs mese, aki ott Olaszországban, annak hozzá kell idomulni. Ez a meleg miatt nem tudunk sok mindent csinálni, sztori, ez sajnos nálam is megvan, tehát nyáron lefáradok egyszerűen napközben, amikor lehet ki sem mozdulok, tehát nem az van, hogy kinnapozgatunk vagy strandolunk. Én elmondom, hogy idén nem voltam még a strandon, ami azt jelenti, hogy persze tengerparton voltam, mert a kirándulások, például a Cinque Terre vagy az Elba kiránduláson, ugye a tengerparton vagyunk, sőt meg is fürödtem, de konkrétan az, hogy lemegyek a strandra, ez kizárt. Tehát annyira meleg van, hogy egyszerűen nem kívánja az ember, úgyhogy meg kellett szokni azt, hogy így napközben, ha nem muszáj, akkor nem megyünk sehova, és ezt az esti késői fönnmaradást is megszoktam, körülbelül egy év kellett hozzá, tehát először én is éhes voltam este 8 óra után, mikor vacsoráztunk, már kopogott a szemem, bealudtam a vacsoraasztalnál 9:30 körül, tehát szépen edzenem kellett magamat, úgyhogy először ilyen teákat ittam, meg uzsonnáztam, és ezzel szépen hozzászoktam, úgyhogy ma már nem gond, én is inkább este élek meg, kora reggel, délelőtt, és akkor a délután időszakot többnyire pihenéssel vagy munkával töltöm, de bent a lakásban.
1: Köszönöm szépen, hogy ránk értél, a Manna délután vendége volt Nyitrai Réka Viktória, Toszkána Mánia megálmodója és működtetője. Az oldalra érdemes felugrani és körülnézni és tervezni ezt a csodálatos utószezoni, akár szeptemberi, de leginkább, hogy Viki elmondta, az októberi varázslatos kirándulásokat. Köszönjük az idődet!
2: Én is köszönöm, hogy rám gondoltatok, és remélem találkozunk Toszkánában.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Petrával.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.6 Manna FM Manna Közének az állatbarát rovatában ma macskafagyit készítünk. Kérem szépen, szabad-e, ha első körben akkor tegyük fel a kérdést, szabad-e macskáknak fagylaltot enni? Hát a házi macska nagyméretű rokonai hozzászoktak a magas hőmérséklethez, ezért a macskáink is igen jól tűrik nyilván megfelelő mennyiségű és frissességű víz társaságában. Viszont azért nyári időben eljön az a bizonyos időpont, amikor még az alapvetően melegimádó macska számára is túl sok lesz a jóból, fogalmazzunk így. A hűtést, lehűlést, árnyékos helyek és elegendő víz kell, hogy biztosítsa. Mindenképpen oda kell rájuk figyelnünk. Emellett viszont sok cica gazdi felteszi magának a kérdést, hogy szabad-e fagylatot adni a cicának, hogy másképp is hűteni tudjam őket. A legjobb az, hogyha magunk készítjük el házilag a macska fagylatot, úgyhogy vannak tippjeim a gondtalan fagylat nyalogatáshoz az O+ segítségével. Ugye nyilván ilyenkor a főszezonja a kellemes hűsítő hatású fagylaltnak van. Mondhatjuk azt, hogy májustól szeptember-októberig tart az az időszak, amikor lehet fagyizni. Amikor a cicának, kutyának lehet házi készítésű cica kutya fagyit készíteni, az főként a nyár közepe, június, július, augusztus, de még szeptemberben is bőven tudnak lenni nagyon meleg napok. A hőségben a cicák is örülnek egy kis felfrissülésnek, hogyha szeretnénk változatossá tenni a cica napjait a hőségben, akkor meglephetjük őket macska fagyival. Na itt van, akkor visszatérve a kérdéshez az, hogy mi van akkor, hogyha megkínáljuk őket fagyival. Nyilván az a legjobb, hogyha nincs benne tej, mert hogy a cicáink szeretik a tejet, viszont gyakran nem tolerálják a benne lévő laktózt, tehát akkor használjunk inkább laktózmentes tejet, de leginkább túró joghurt vagy speciális macska tej. Alternatívaként kipróbálhatunk egy laktózmentes macska fagyi receptet is. Na de, ahogy ránk emberekre igaz, ugye cicákra is ugyanaz vonatkozik, hogy a kevesebb olykor több, tehát az egészséges macska élethez hozzátartozik a kiegyensúlyozott macska eledel, ezért a macskának szánt fagylalt, csak úgy, mint a különféle finomságok, csak időnként szerepelhet az étlapon. Még ha meglehetősen nagy is a kísértés, hogy a cicánknak lassan és nem túl hidegen kell élvezniük a macskafagyit, ez biztos, tehát ne adjuk neki oda azonnal, ne hagyjuk, hogy befagyja az egészet, felkínálás előtt egy kicsit hagyjuk, hogy megolvadjon a külső rétege a macska jégkrémnek. Még a kutyák számára egy csomóféle fagylaltot lehet már vásárolni. A cica gazdiként az ember csak áltanástalan, hogy akkor most mit tegyek, de hát nyilván azt tudjuk tenni, hogy mi magunk otthon elkészítjük a fagylaltot. A legegyszerűbb az, hogyha mi magunk megnézzük azt, hogy mi van otthon. Elnyalogatni való macskakrémek, paszták, finomságok, likvidételek, macskatej és különféle ropogós jutalomfalatok. Hogyha ezek megvannak, akkor tulajdonképpen már minden megvan a macska fagyihoz. A fagylaltot az emberek számára édesítő csoki vagy cukor a macskák számára tabu, de sónak és gabonának sincs semmi keresnivalója a macska eledelbe, tehát ebben nem kell igazából nagyon variálni, és nem kell fűszerezni, meg nem kell cifrázni. A lényeg az az, hogy ezt a kis természetes joghurtot, túrót, amit feltéve a macska tolerál, hanem akkor laktózmenteset fogjuk, és akkor hozzá turmixoljuk azt a kis macska jutalomfalatot, ami ilyen kis hosszúkás, kis papírban van kinyomható belőle, egy ilyen kellemes, elnyalogatható krém és paszta. Ezt összeturmixoljuk a cica tejjel, akár tehetünk bele egyébként egy pici, turmixolhatunk bele egy pici tonhalat, ezt fogjuk, lefagyasztjuk a anyag kis jégkrém formába, és ennyi az egész. Vagy fogjuk, és beleöntjük a jégkockatartóba, mindegyikbe teszünk egy kis hurkapálcát, egy hurkapálca az gyakorlatilag elég egy egész doboz jégkockatartónyi macskafagyihoz, vagy pedig fogpiszkálót teszünk bele, hogy mi magunk tudjuk tartani a kezünkben a cicának, amíg nyalogatja, ez igazából csak erre szolgál. Lefagyasztjuk, és kész is van. Ennyi az egész. Egyébként teszem hozzá, hogy akinek kutyája is van, a számítson rá, hogy a kutyák is ott fognak tipródni, hogy adjunk nekik egy-két falatot belőle, és lehet is nekik sem lesz bajuk ebből, de a kutyáknak azért van saját receptjük, majd erről is szó lesz még a héten az állatbarát rovatunk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyon megváltoztató és jelentősen megkönnyítő nagyszerű találmányok sorozatunkban most a főszereplő Elijah Otis, akinek köszönhetően nem muszáj lépcsőznünk. Mondhatnánk a belga dalhoz kapcsolódóan, hogy ez a gyaloglás vége, de nem a gyaloglás igazából, hanem a lépcsőzésé, hiszen a modern társadalom egyik leghasznosabb találmánya a felvonó. Ugye kezdetben még csak tárgyak emelésére szolgált, de aztán később az építészet magasba törésével az ember vette birtokába, hogy miért? Hát képzeljük csak el, hogy például a 12. emeletre kellene felgyalogolnunk. Már is örülünk, hogy van nekünk lift, ugye? Hát ezen a napon most meg kell, hogy emlékezzünk, az elektromos felvonó 1887. október 11-e szabadalmaztatásáról, ami nem is feltétlenül a dátumhoz kötődik, hanem inkább a szívünkhöz, mert mennyire fontos az, és mennyire jelentős, és milyen nagyszerű, hogy van liftünk. Köszönhetjük ezt Otisnak, annak, aki a Két és Leopold című filmben nem véletlenül volt az elegáns lakály és komornyik Leopoldnak, akit szintén Otisnak hívtak, a kiszolgáló személyzete miatt, aki ugye egy kis időhurokkal és időugrással maga feltalálta a liftet, hogy segítsen Leopoldnak, az úrfinak, aki nagyon nagyra értékelte mindig az ő szolgáltatásait, és amely név egyébként majdnem minden liftben ki van írva, hogyha megnézzük, mindenhol ki van írva, hogy Otis. A kezdetleges felvonót, hogyha visszatekerjük egy kicsit az időt, már a görög Archimédész is összetákolt egy dob köré emelő köteleketeket, amelyeket emberi erő hozott mozgásba. A komolyabb értelemben vett liftgyártás azonban egészen csak az 1600-as években lendült fel. A francia és angol paloták emeletei között már gépekkel lehetett közlekedni. 1823-ban két brit építész, Burton és Horner megépítette az első kabinos liftet, amely egy London fölé magasodó kilátóra vitte fel a turistákat. Később aztán a hidraulikus daru feltalálásának köszönhetően a liftek szerkezetileg is átalakultak, később pedig megpróbálkoztak a gőzzel és vízzel hajtott felvonók üzembe helyezésével is. A témában a következő áttörést Elijah Otis amerikai iparos hozta el, őt ünnepeljük ma, aki 1852-ben megalkotta a biztonságos felvonót, amit az 1854-es világkiállításon láthatott a nagy közönség. Otis találmányára azért volt nagy szükség, mert az addigi liftekhez használt kötelek idővel elkoptak használat közben, ami veszélyessé tette a közlekedést, nem volt rajta fék, ugyanis Otis felvonója már képes volt megállítani a mozgó járószéket, akkor még így nevezték, ha a kötél elszakott. Ez volt benne a zseniális. 3 évvel később az Otis Elevator Company beépítette az első szerkezetet egy New Yorki házba a Broadway 488-as szám alatt. A gép 5 emelet között közlekedett biztonságosan, ennek köszönhetően pedig az építészek elkezdtek egyre magasabb házakat építeni. Tehát tulajdonképpen a New Yorki épületek magassága is Elijah Otisnak köszönhető. A következő forradalmasítás aztán a Minnesota-i Alexander Miles nevéhez fűződik. 1887. október 11-én szabadalmaztatta az elektromos felvonót, pontosabban az emelőket ellátta egy nyitásra és zárásra szolgáló elektromos mechanizmussal, amely nagymértékben javította a liftek biztonságát. Akkoriban ugyanis fennállt még egy nagy probléma, a lift és az akna ajtajait kézzel kellett nyitni és zárni. Ezt vagy a liftben utazók, vagy egy erre a célra kijelölt liftkezelő tette meg. Előfordult, hogy az utasok elfelejtették bezárni az akna ajtót, és a mélybe zuhantak. Sajnos több ilyen eset is volt annak idején. Miles viszont létrehozott egy olyan automatizált mechanizmust, amely a lift ketrec, akkor még így hívták, mozgásba lendülésének hatására lezárta az akna ajtaját. Mindezt egy rugalmas szíj segítségével, amelyet a liftaknához erősített. Amikor a szíj a liftakna mentén közvetlenül az emeletek felett és alatt lévő dobokkal érintkezett, a járat ajtajai automatikusan kinyíltak. Szabadalmának hatása még napjainkban is alapeleme a modern felvonók formatervezésének. Miles később borbélyként dolgozott tovább, és aztán egy ingatlan közvetítő irodát is működtetett. A 20. század elején az egyik leggazdagabb fekete bőrűként tartották számon, óriási sikert és nagyságot és hírnevet hozott mindez neki. 2007-ben beiktatták a Nemzeti Feltalálók Hírességek csarnokába, ahogyan ezt a hirodó.hu is megírta. Hát ez a lift története, és ez Elijah Otis és Alexander Miles története.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm,

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ahogy ígértem, a Manna délelőttben a vendégem Gyovai Helén, vagyis az internet és a könyvek világából már olasz mammaként ismert hölgy, akivel most meg fogunk beszélni minden dolgot, hogy mire kell odafigyelnünk, hogyha Olaszországba megyünk nyaralni, mert hogy még bőven abban az időben vagyunk, hogy bármikor nekiindulhatunk, akár egy hosszú hétvégére is. Szia, Helén!
2: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
1: Na, kezdjük onnan, in medias res, hogy mire kell leginkább odafigyelni, és ezt mondjuk el annak fényében, vagyis hát kérlek, hogy te mondd el annak fényében, hogy téged miért meglepetésként, mikor kimentél, és mik a legnagyobb hibák, amiket elkövetnek, mondjuk a magyarok, vagy úgy általában a turisták odakint?
2: Fú, hát a legnagyobb hibák, úristen, erről egyébként már külön blogposztot is írtam, mert hogy vannak olyan szabályok Olaszországban, ilyen íratlan törvények, amik azért nem árt betartani, különben ilyen nagyon kikerekedett szemekkel, ufóként fognak rám nézni az olaszok. Például, hogy igyekezzünk mondjuk a cappuccino fogyasztást a délelőtti órákra korlátozni, tehát mondjuk ebéd után megérjünk, mert a pincér hajlamos kicsit úgy nézni ránk, hogy úristen, ez honnan jött, vagy mit akar. Aha. Nem árt figyelembe venni azt, hogy még Magyarországon például hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a nap bármely szakában ehetünk bármit is. Tehát tulajdonképpen Magyarországon az éttermek így délelőtt 11-től este, nem tudom, 11-ig nyitva vannak. Aha. Olaszországban, ez nem így van. Az olaszoknál az étkezésnek megvan úgy általában a maga, hogy is mondják ezt szépen, szertartása, és nem esnek étkezésen kívül, tehát arra is figyeljetek, hogy Olaszországba étterembe akartak menni, akkor az étterem az itt van mondjuk déltől 3-ig ebédidőben, majd utána kinyit van, amikor este 7-től, és akkor utána nem tudom, éjfél nyitva van. Tehát, hogyha délután éheznél meg, akkor nem fogsz találni mondjuk éttermet, ahol meleg ételt találsz, ez mondjuk fontos. Hogyha találnál ilyet, mert mondjuk nyilván fogsz találni mondjuk Velencében, Rómában, Firenzében, akkor ez az, amit mi úgy szoktunk írni, hogy turista csapda, nem? Tehát, hogy így a turistára találták ki, tehát az olaszok nem fognak besétálni arra is. Az is egy ilyen intőjel lehet, hogy egy hely nem feltétlenül autentikus, ha mondjuk délben pizzát árulnak, mert az olaszok hagyományosan a pizzát azt a vacsorára tartogatják. Tehát, hogyha valahol délben pizza van, akkor az is ilyen turista csalogatott
1: turistáknak szánt. Vagy a ketchup van hozzá.
2: Vagy csak egy csapnál jönni, hát az, mondjuk azt szerintem nem fordulhat elő. Igen, a szentségtörés. Aztán, ami most egyébként fontos, meg aktuális, ez az általános szabályoktól eltérve az, hogy biztos hallottátok Magyarországon is, hogy Szicíliában nagyon sok tűzeset volt az utóbbi időben, ami miatt például a katalánai reptérnek az egyik terminálját is lezárták, tehát figyelni kell arra, hogy most éppen oda fogsz-e érkezni, ahová te gondoltad, és nem véletlenül egy másik repülőtérre, ahonnan majd transferrel fognak átszállítani. Aha. Ez mondjuk egy jelenleg aktuális praktikus tanács.
1: Aha. Mert a szárazság az most akkor ott is tombol. Odakint nálatok is vannak locsolási vagy öntözési korlátozások, vízhasználati korlátozások?
2: Ez nagyon érdekes egyébként, mert hogy tavaly volt, tehát hogy tavaly még nálunk éjszakon is a hegyekben, tehát nem lehetett a dísznövényeket meglocsolni.
1: Torino környékéről beszélünk most, igaz?
2: Igen, igen. Viszont az idén volt rendesen csapadék, sőt, Észak-Olaszország egyes részein most ilyen extrém csapadék mennyiségek hullanak, és ráadásul hát ugye ez megint ilyen éghajlat változás, klímaváltás következtében, ilyen öklömnyi jégdarabok is hullanak az égből. Tehát olyan jégesőket tapasztalnak, amilyen nagyon-nagyon
1: félelmetes, meg tehát, igen.
2: Félelmetes, igen. Tehát mondjuk egész nap forróság van, és aztán egyszer csak így 10 percre éjszakai sötétség, mondjuk délután 3-kor, és akkor így puff.
1: Hogy állnak ez az olaszok? Mert ők úgy egyébként az élethez viszonylag könnyedén állnak, tehát elfogadóbbak, azt gondolom, és kevésbé aggódósak, mint mondjuk a magyarok. Hogy állnak ez a változáshoz? Már mi az időjárást illeti, ha már itt tartunk?
2: Hát nyilván azért itt is sokan vannak, akik vannak olyanok, akik azt mondják, hogy de hát nyáron mindig meleg volt, meg télen mindig hideg volt, nem a történelem során, de azért most már annyira a saját bőrünkön lehet tapasztalni azt, hogy hát ez a júliusi 37-38 fok nálunk éjszakon, ez azért abszolút nem normális, tehát nálunk azért mindig lehetett nyugodtan aludni, meg éjszaka mindig jól esett betakarózni egy kicsit, hát ezt így elfelejtjük mostanában, és Szicíliában, Szardinián, Pújában, egyéb dél-olasz régiókban pedig 40 fok feletti hőmérsékleteket mértek júliusban, és az meg tényleg elviselhetetlen. Úgyhogy ez lehet tagadni, csak nem érdemes.
1: Tehát akkor ilyenkor érdemes azt is végig gondolni, hogy melyik hónapban menjünk nyaralni. Tehát, hogyha mondjuk a nyarat nézzük, ami most már májustól októberig tart, ugye a langyosabb része az a május meg az október, de azért júniustól szeptemberig bőven nyár van. Mikor érdemes Olaszországba menni?
2: Hát én az augusztust egyáltalán nem javasolnám, és nem csak az extrém időjárás miatt, hanem amiatt is, hogy az olaszok hagyományosan augusztusban mennek el szabadságra. Tehát főleg a két középső hónap, vagy a két középső hét augusztusban, az mindig azzal jár, hogy mindenhol óriási a tömeg, hogy mindennek magasabb az ára, tehát a szállás, a repülőjegyek, a vonatjegyek, minden sokkal többe kerül. És tényleg leáll gyakorlatilag egész Olaszország, ilyenkor az olaszok elvonulnak a tengerpartra, és akkor ott vannak nyilván minden, ami eszel.
1: Tele a tengerpart.
2: Tele a tengerpart, meg tele minden. Úgyhogy én augusztusban biztos...
1: Akkor ne a tengerpartos részre menjünk, nem? Vagy hogyha mindenképpen utazni akar valaki.
2: Tehát egyébként a hegyek is tele vannak, mert most már az olaszokban is benne van ez a vágy, hogy akkor inkább valamilyen hűvösebb helyre vonulnak el nyáron, mintsem, hogy lemenjenek a tengerpartra. Úgyhogy én az augusztus ezt kerülném. Szeptember az szerintem már szuper. Mi például a családdal mindig június végén szoktunk elmenni nyaralni, mert akkor meg még nem indultak el. Úgyhogy szerintem azok a tökéletes időszakok. Aha. Én jó, úgy gondolom.
1: Amikor Olaszországba indulunk, mire figyeljünk akkor, hogyha autóval megyünk?
2: Ó, ez is egy kedvenc témám. Tehát ezt mindig szokták tőlem kérdezni. Olaszországban nem matricás rendszer van például az autópályákon, hanem fizetőkapuk vannak szakaszonként. És arra nagyon oda kell figyelni, hogy vannak olyan fizetőkapuk, amire az van kiírva, hogy telepassz nagy sárga alapon kék betűkkel, és azokban a sávokban nem érdemes behajtani, mert oda csak azok hajthatnak be, akiknek van egy telepassz nevű kütyűjük, amúgy össze van kötve a bankszámlával, és automatikusan vonja az összeget. Tehát jó eséllyel egy magyar turistának nem lesz ilyen kütyű az autójában, és ez azzal jár, hogy nem fog kinyírni a sorompó, és akkor majd jönnek az olaszok, és ott ordibálnak, hogy mit csinálsz már te ott a sorompó előtt, miért álltál be a rosszába. Tehát azt így nem árt el figyelemmel követni. A másik dolog, ami miatt én nagyon sok büntetést szoktak sokan írnak arról, hogy büntetést kapnak. Minden olasz nagyvárosban, sőt már a kisebb városokban is vannak olyan zónák, ahová nem lehet behajtani, illetve ahová csak az ott lakók hajthatnak be. Tehát lehet, hogy neked nem tűnik fel, mert egyébként ott közlekednek autók, meg zajlik a forgalom, viszont te nem vagy jogosult arra, hogy oda behajts. Ezeket szokták jelölni, most magyarosan mondom, Z, mint Zoltán, T, mint Tamás, L, mint Telemér, olaszul Zetati Jelle, az a zóna neve. Tehát ide például meg ne próbáljatok behajtani, vagy hát számoljatok a lehetséges következményekkel. Igen.
1: Érdemes-e Olaszországba?
2: Ez a kettő dolog jutott eszembe.
1: Érdemes-e Olaszországba úgy menni kocsival, mert tehát, hogyha le tudjuk tenni valahol külvárosban, vagy egy otthagyós parkolóban, hogyha létezik ilyen, és akkor bent használni abban a városban, ahol nyarolunk, ahol tartózkodunk, ahol pihenünk, az adott a lábunkat nyilván, meg az ott lévő tömegközlekedési eszközöket. Így azért egyszerűbb lehet. Le van erre lehetőség, hogy valahol letegyük a kocsit?
2: Igen, persze a legtöbb nagyvárosban van ilyen, általában a metró végállomásokon van ott is egy ilyen nagy park and ride parkoló, és akkor oda leteszed, és akkor az nagyon kényelmes. Meg egyébként szerintem, hogyha te városlátogatni mész valami nagy olasz városba, akkor praktikus egyébként is repülővel menni. Tehát, hogy így nem feltétlenül autóval a...
1: Sokkal macerása.
2: Pont azért, mert a tömegközlekedés az jó, meg az autó macerása nagyvárosban, igen.
1: Ha repcsivel megyünk...
2: arra, hogy most hova parkolsz, nem tudom.
1: Mert hogy ott lesz a kocsi, meg lesz-e, hogy szabad, parkolás, hogy van. Igen, egy csomó mindennek pluszba utána kell nézni, ami aztán még gondot okoz, úgyhogy a stressz az jön velünk, ez nem jó.
2: Akkor tegyük félre... Ha a városlátogatás, akkor szerintem repülő.
1: Repülő. Ha repülővel megyünk, akkor tiszta sor, hogy mi történik, az ember nyilván foglal a szállást, megy ide-oda. Mire kell figyelni mondjuk egy szállásválasztásnál? Most már nagyon nagy divat az Airbnb. Mire figyeljünk, hogyha mondjuk ilyen szállásra megyünk? Milyen szokásokat kell tiszteletben tartanunk, hogyha mondjuk egy normál lakóházban megyünk egy Airbnb lakásba?
2: Az a jó egyébként, hogy Olaszországban rengeteg Airbnb van, és nagyon nagy a konkurencia a lakások között, tehát az biztos, hogy a minőség az az jó lesz. Tehát, hogy mi is gyakran utazunk, úgyhogy Airbnb-ben szállunk meg, és tényleg nagyon flottul mennek a dolgok, nagyon kedvesek a házigazdák, tényleg mindenre, hogy mondjam, hogy mindenre, nem az, hogy mindenre kaphatóak, hanem ilyen nagyon rendelkezésre állnak, hogyha bármi segítségre lenne szükség. Igazából semmi, hogyha egy mondjuk társasházban lenne, vagy egy ilyen nagyobb lakóházban, hát ugyanúgy kell viselkedni, mint hogy szerintem az ember otthon is viselkedne, tehát nyilván nem fogunk éjfélig hangoskodni az erkélyen, meg eldobálni a lépcsőházban a csikket, tehát hogy semmi, csak a civilizált együttélésnek a szabályait kell betartani, és akkor ott nem lehet gond, tehát hogy nincsenek azért ilyen külön szabályok, erre legyünk normálisak, csendesek.
1: A Manna délelőtt vendége Gyovai Helén, vagyis ismertebb nevén az olasz mamma, vele beszélgetünk hamarosan tovább arról, hogy mit szabad és mit nem, hogyan nyaraljunk Olaszországban, hiszen bőven tombol még a nyár, és érdemes végig gondolni azt, hogy mikor, hova megyünk Olaszországon belül, hogyan eszünk és hogyan viselkedünk, mert ez nagyon nem mindegy, és hát természetesen arról is szó lesz még a mai Manna délelőttben, hogy mit érdemes megnézni, hova menjünk, hogy ne csak a turista látványosságok és a legnépszerűbb helyek töltsék ki az időnket, hogyha Olaszországban vagyunk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan nyaraljunk Olaszországban? Hogyan legyünk ügyesek Olaszországban? Mit illik és mit nem? Erről beszélünk ideig, és erről beszéltünk ideig, és ezután is erről fogunk beszélgetni. Manna délelőtt vendége Gyovai Helén, vagyis ahogy a könyvei és az internetes blogja alapján ismerjük, az olasz mamma, akivel arról beszélgetünk tovább, hogy mit illik az éttermekben, mit tegyünk, mit ne tegyünk, mit kérhetünk, mit nem, mi az, amit egyáltalán nem szabad, mit mivel legyünk, mi az, ami az olasz éttermi, vagy otthonfőzős, vagy családnál vendégeskedős étkezési etiketben a legfontosabb. Szia Helén, újra jó reggelt, köszönöm, hogy ránk
2: kérsz. Hello, sziasztok.
1: Honnan kezd?
2: Fú, hát ez egy őrületesen nagy téma, és ezt már többször kifejtettem mindenféle fórumokon, hogy az olaszoknak mennyire fontos az étkezés, és mennyire komolyan veszik az étkezési szabályoknak a betartását, illetve a saját hagyományaikat, meg nyilván, hogy hát az olasz konyha a legfinomabb a világon, úgyhogy próbálom magam összeszedni, meg egy rövidre zárni a gondolataimat. Tehát, amire nagyon kell odafigyelni, hogyha Olaszországban étterembe vagyunk, most arról nem igazán beszélnék, hogyha apartmanban saját magunknak főzünk, mert akkor nyilván azt a saját ízlésünk, meg saját szabályaink alapján úgy alakítjuk, ahogy gondoljuk, de hogyha étterembe megyünk, és főleg, hogyha nyáron, akkor tanácsos foglalni, mert az olaszok nagyon szeretnék étterembe járni, tehát könnyen előfordulhat, hogy esetleg le kell, hogy pattanjunk az ajtóról, hogyha nem szóltunk oda előtte. Most már egy csomó applikáció is van egyébként a mobiltelefonokon, amin keresztül ezt meg lehet ejteni, tehát még csak olasz nyelvtudás sem szükséges ehhez. Úgyhogy én ezt mindenféleképpen javaslom. Egyrészt az, hogy foglaljunk, másrészt, amiről már beszéltem, hogy igyeljünk arra, hogy ugye az olaszok étkezésen kívül nem esznek, ezért az éttermek is vagy ebédidőben, vagy pedig vacsoraidőben vannak nyitva, a kettő között nem jellemző, maximum ilyen bárokba tudunk beugrani, bekapni egy szendvicset, vagy valamilyen kis egy szelet pizzát, vagy ilyesmi, hogyha megéheznénk. Akkor ami még a magyarok számára ilyen furcsa szokott lenni, amikor Olaszországba mennek étterembe, hát ugye az olasz konyha az gyakorlatilag teljes mértékben nélkülözi a leveseket, tehát egy leves az nálunk itt nincs, és hiába lehet Magyarországon mondjuk olasz étteremben kapni toszkán paradicsomot, ez nem létezik.
1: Vagy minestrone, ezt a kettőt tudod, ez a kettő.
2: Minestrone egyébként van, de az téren is, hogyha betegek vagyunk, tehát az olasznak ez az általános hozzáállása, hogy hát az levest akkor eszik az ember, amikor beteg. Szóval étteremben azt nem fogtok találni, az olaszoknál ugye úgy épül fel az étkezés, hogy van az előétel, utána jön az első fogás, ami vagy tészta, vagy risotto, mert a rizs az olaszoknak nem köret, a rizs az első fogás, és risottóként szeretik enni. A második fogás az, ami a hús vagy a hal, és aztán ezek mellé lehet ugye köretet választani, de a köret az nem feltétlenül része a... Tehát, hogy te most kérsz akármilyen, nem tudom, halas ételt, ahol nem biztos, hogy fog járni köret, azt külön kell kérni, és akkor utána a desszert. Tehát így épül fel egy olasz menü, amit egyébként gyakorlatilag képtelenség végigenni, tehát mi azt szoktuk csinálni, hogy eszünk egy előételt, meg eszünk vagy egy első, vagy egy második fogást. Az is nagyon fontos, hogy mit iszunk az ételek mellé. Az olaszok az étkezések mellé vagy vizet isznak, vagy bort. Tehát ez nagyon egyszerű. Tehát, hogyha te egy étteremben vagy, akkor biztos, akkor nem fogsz hólát, vagy egyéb ilyen szénsavas üdítőt kérni, ha csak nem vagy kisgyerek. De egyébként az sem biztos, hogy az étteremben lesz. Ilyen, igen. Rostos üdítőt meg aztán végképp nem. Tehát rostos üdítőt az olasz, az csak reggelire fogyaszt. Tehát az a nap többi szakaszában gyakorlatilag nem létezik. Pizza mellé lehet sört inni. Pizza mellé lehet sört inni, és pizza mellé lehet mindenféle szénsavas üdítőket inni, az nem létek. Az megbocsátható. Igen. Tehát így ez a lényeg, hogy az olasz az víz, bor, hogyha étteremben van. Úgyhogy a pizzériával lehet egy kicsit ettől eltérni.
1: Amikor tésztát eszünk, mire kell odafigyelni, és mit várjunk? Mert ugye azért azt az ember tudja, mondjuk én, amikor az olimpia idején volt szerencsém kint lenni Pekingbe, csodálkoztam azon, hogy mennyire más a kínai konyha, mint amit mi itthon kínai konyhaként ismerünk. Tehát, hogy nagyon szépen igazítják az adott ország ételéhez, ízvilágához, szájíz, az emberek szájízéhez azokat az ételeket, amiket behoznak bizonyos nemzetek. Tehát amit itt olaszként ismerünk, biztos van egy-két olyan étterem, most nyilván ezt nem fogjuk sorolni, akiknél abszolút autentikus olasz ételt eszünk, de azért amit mi mondjuk otthon elkészítünk carbonárának, az közel sem olyan, mint amit Olaszországban eszünk. Tehát mire figyeljünk, amikor tésztát vagy pizzát kérünk?
2: Hát az olasz konyhára úgy általában nagyon jellemző az, hogy a kevesebb az több. Tehát nagyon fontosnak tartják azt, hogy inkább nagyon kevés hozzávalót használjanak fel mondjuk egy tészta ételhez, de azok olyanok legyenek. Tehát most amit mondtál te a carbonára, az is annyi, hogy a tojás sárgája a pofaszalonna, mert hogy egyébként a guanciale-nak nevezett, az szerintem az magyarul pofasz, tehát az, ami a malacnak így az orszája, onnan, az, és így gyakorlatilag, és ugye a parmezánsajt, és így, vagy pecorinosajt, és ennyi. Tehát nincs benne tejszín, a tojásnak csak a sárgáját használják, tehát ilyen nagyon-nagyon egyszerű, de nagyon jó, és erre nagyon adnak. Ami még fontos, és az mondjuk inkább etikett, és nem a hozzávalóknak a kérdése, az, hogyha neked kihoznak egy tányér spagettit, vagy egyéb hosszú tésztát, akkor azt csak a villával tekerjük, tehát az nem használunk még pluszba kanalat. Én ezt nem is tudom, hogy
1: ez honnan van egyébként
2: a köztudatban. Azt egyszerűen csak a tányérra támasztja a villát, és így feltekeri a tésztát, és ennyi.
1: Mennyi pluszban kihozott reszelt parmezánt illik, vagy nem illik szórni pluszban a tésztára? És azt most újra mondjuk el, hogy ketchupot nem teszünk se a pizzára, se a tésztára.
2: Nem, ketchupot nem teszünk Tilos. Semmire, meg ananás sincs a pizzán egyébként, tehát azt se keressük. Hát az egyébként, mert az ízlésed szerint viszont azt illik tudni, hogy halas ételekre nem teszünk parmezánt.
1: Ez is egy fontos adalék. Igen. Mi az, amire figyeljünk még az édességeknél például?
2: Az édességeknél? Hát, arra ügyeljünk inkább, hogy még belénk férjen, ami eljutunk odáig.
1: Mik ezeket, amiket ajánlanál? Ne csak a tiramisút együk, ne csak a profiterolt együk, hanem akkor próbáljunk ki olyan olasz édességeket, amiket egy kicsit izgalmasabb és egy kicsit újabb ízeket hozhatnak az életünkbe. És úgy például felnőttek nyilván csak, de igyanak egy limoncellót.
2: Például igyanak egy limoncsalat. Hát egyébként nyilván az Olaszország egy ilyen hatalmas ország, meg marha nagy a kiterjedése északról, tehát eltérő az édesség kultúra, meg a desszertek is nyilván, hogyha az ember más teszik akkor, hogyha Trentino Alto-Adigében van, mert akkor otthoni az hasonló almás rétest kell, hogy mindenféleképpen megkóstoljon, meg más, hogyha Szicíliában, mert ott meg a ricottával töltött cannolo, meg egyébként is a mindenféle ricottás édességek azok, amik nagyon dívnak. Tehát az igaz, hogy tiramisu az mindenhol van, de tényleg, tehát az minden olasz étlapnak a része, de nyilván akkor, hogyha láttok mellette valami helyi érdekeseket, akkor azt kell megkóstolni, de mondom, Szicíliában cannolo, Tél-Tirolban a strudel, akkor mit tudom én, nálunk, mivel Piemontban hatalmas magyaró ültetvények vannak, ezért nálunk mindenféle magyarós édességeket ajánlatos megkóstolni, szóval rengeteg még felsorolni is.
1: Hogyha boltba
2: lenne.
1: hogyha elmegyünk boltba, akkor mik azok az élelmiszerek, amiket érdemes megkóstolni? Saját magunknak csak úgy bemegyünk egy úgynevezett magyarok, azt mondjuk közértbe.
2: Hát az a...
1: Amikor te először boltba mentél, mire csodálkoztál rá? Bocs, így értem.
2: Hát mondjuk arra már emlékszem, hogy én mire csodálkoztam, nem mondjuk valószínűleg a halaspultra lácsodálkoztam, mert azért nyilván ilyen mindenféle tengeri herkentjüket otthon azért nem lehet feltétlenül minden nap látni a boltokban, de amit szerintem így érdemes kipróbálni, és ahhoz utána nem is kell hozzá különösebb ilyen főzős tudomány, minden nagyobb élelmiszerboltban van egy úgynevezett, hát ők gasztronómiának hívják, egy ilyen gasztronómiai bolt, ahol mondjuk ilyen hideg tálakat, vagy előre elkészített ételeket árulnak, amiből te vehetsz nyilván, ami éppen a te gusztusodnak megfelel, és akkor még csak nem is kell főznöd, ezek általában nem is drágák, tehát egyébként mondjuk, hogy itt apartmanban szállsz meg Olaszországban, akkor ez egy megoldás lehet, hogy ne kelljen mondjuk bekapcsolni a sütőt még a 40 fokban, hogy elmész egy ilyen közétnek a gasztronómiájába, és akkor onnan válogatsz magadnak mindenféle helyi finomságokat. Úgyhogy ezt például tudom javasolni.
1: Ezekre kell figyelni akkor, vagy ezekre érdemes figyelni akkor, hogyha Olaszországban nyaralunk, és étteremben étkezünk, vagy boltban vásárolunk, de természetesen vannak még további jó tanácsok Olaszországgal és az olaszországi nyaralással kapcsolatban. A Manna délelőtt vendége ezügyben, aki segít nekünk eligazodni, Gyovai Helén, vagyis az Olasz Mamma, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nyaralás Olaszországban magyarként, és itt vannak a jó tanácsok, beszéltünk már arról, hogy hova menjünk, mit csináljunk, mire figyeljünk, mit illik, mit nem, étteremben, étkezésnél mit illik, mit nem, mit választunk, hogyan együnk, boltban mit vásároljunk és mit kóstoljunk meg. Hát nyilván van szakértő segítségünk, ebben a Manna délelőtt mai vendége Gyovai Helén, vagyis az olasz mamma, akinek a könyveit olvasva az ember rájön arra, hogy ez más világ, de mégis az ember tova tudja vinni a szívét, és hogyha nyaralni megyünk, akkor van egy hét, 10 nap, 2 hét, amikor az ember egy picit belekóstolt, és egy picit olasznak érezheti magát. Melyik régióban, melyik nyaralóhelyen, melyik városban mit érdemes megnézni, hova miért érdemes elmenni, hogy egy kicsit túlmutassunk ezen a Jezolo és Bibione tengelyen, hogyha lehet ezt mondani. Szia újra, Helén, jó reggelt!
2: Szia, sziasztok! Na igen, erről már beszélgettünk egyébként adáson kívül, hogy hajlamosak a magyarok arra, hogy valamiért megérkeznek Olaszországba, és akkor úgy érzik, hogy fú, akkor most már tök jó, itt a határ, elhagytuk a határt, nem tudom, 50 kilométer, akkor ez itt már a Dolce Vita, és nagyon-nagyon sokan járnak erre az észak-olasz-adriai részre nyaralni. Pedig szerintem csak egy kicsit kellene tovább menni, vagy csak egy kicsit kellene eltávolodni az autópályától, és akkor már olyan helyekre lehetne eljutni, ahova sokkal kevesebben járnak, amik sokkal autentikusabbak, amik mások, nem, mint amihez hozzászoktak. Nyilván ezt ugye mindig hangsúlyozom, hogy Olaszország hatalmas, és Olaszországon belül is nagyon nagy különbségek vannak az egyes régiók között. Én gyakorlatilag már ilyen kislánykorom óta folyamatosan járom, és még mindig vannak olyan helyek, amiket most fedezek fel magamnak. Idén nyáron nálunk elmaradt az olasz nyaralás, mert most mi külföldön voltunk, de tavaly nyáron általában váltogatni szoktuk egyik év Olaszország, másik évben külföld. Tavaly nyáron nekem egy annyira hatalmas felfedezés volt, Róma közelében jártunk, Róma alatt egy, nem tudom, 150 kilométerre, és ott elmentünk egy Ponca nevű szigetre, illetve mellette van egy másik sziget, Ventotene, ezek az úgynevezett poncai szigetek, érintetlen természet, csodálatos pasztel színű házak, a tenger az olyan színű, meg olyan sziklákkal körülvett, amit szerintem gyakorlatilag Európában máshol nem is nagyon lehet látni. Tehát nekem például tavaly az volt a top élményem, és egyébként a szigetek azok mindig szerintem jó ötlet, mert hogy eleve amiatt, hogy az embereknek jobban meg kell magukat erőltetni ahhoz, hogy oda eljussanak, ezért emiatt nyilván sokkal kevesebb a turista, természetesen nem Caprira gondolok, mert mondjuk oda nagyon sokan mennek. Egyébként az én szívemhez nyáron nagyon-nagyon közel áll a hegyvidék, az Alpok, tehát mi oda is sokat szoktunk járni, túrázni, nagyon, szerintem nagyon jó dolog elmenni Trentino Adige, az Dél-Tirol magyarul régióba, aki szeret mondjuk túrázni, vagy hegyet mászni, vagy annak is, aki nem, mert az is ilyen nagyon különleges kétnyelvű olasz, németesen nagyon-nagyon kedves emberek, nagyon-nagyon tip-top, zöld a fű, kék az ég, tehát az nekem nagyon tetszik. Ugyanez Pepitában nálunk itt Torino, vagy Piemont régió fölött Valle d'Aosta, ami a francia meg a svájci határ közé van így beékelve, és az
1: ott is érződik a két másik ország hatása, akár gasztronómiában, életstílusban, épületekben?
2: Abszolút. Abszolút, a francia mindenféleképpen, már mert két nyelvű a régió, tehát minden olaszul meg franciául van kiírva eleve, tehát ez már ad neki egy különleges bukrét. Igen. Úgyhogy például nekem nyáron sokkal többet nyújtanak a hegyek egyébként, már csak azért is, mert fel lehet frissülni, meg levegőhöz lehet jutni. De nagyon tudom ajánlani, természetesen nem augusztusban, hanem mondjuk szeptemberben az olasz csizmasarkát, a Pulját. Az augusztust ezt csak azért mondom, mert már beszéltünk a rettenetes hőségről. Pulyában, az olasz csizmasarkában olyan tengerpartokat lehet találni, amit még a Maldív-szigetek is megirigyelnek, de olyan átlátszóan kék és olyan hófehér a homok, hogy olyat szintén Európában nem nagyon lehet látni, de ugyanez Szardínia, ahol nyilván vannak ismert és felkapott strandok, de egyébként akárhova eltévedsz bármilyen kis elhagyatott öbölbe a szigeten, az biztos, hogy abszolút mesés. Szicília szintén egy ilyen másik szerelem, de ez is már ilyen szeptember-októberi program szerintem, mert ott is ilyen őrült a kánikula. Tehát Szicíliában, mert míg mondjuk Szardínia az a természeti szépség, csupa természet Szicília, a természeti szépség mellett hatalmas történeti, műemléki örökség, kulturális örökséggel is rendelkezik. Tehát Szicíliában aztán tényleg nagyon komplett programot lehet az embernek rittyenteni magának, hogyha ötvözni akarja a tengert, a kultúrát, a múzeumokat, az ókori romokat, tehát az abszolút szuper.
1: Azt akartam még kérdezni, hogy van olyan, ami nagy kedvenc, és amiről azt gondolod, hogy kevesen mennek el? Tehát mondjuk piacokra gondolok, kicsi utcánkra gondolok, tehát kevésbé sűrű és kevésbé turisták által látogatott pici helyekre. Mert például én, amikor Olaszországban járok, vagy jártam, akkor igyekeztem mindig arra felé menni, ahova a helyiek mentek. Nyilván most nem a múzeumokról beszélek, de mondjuk egy-két kisbolt, vagy a szigetnek egy olyan csücske, vagy az idősek, ahol üldögélnek, ahova ők mennek piacra. Ezeket hogy tudjuk megtalálni?
2: Hát ezeket egyébként erre tökéletes az Airbnb, mert hogyha van egy kedves házigazdád, akkor ő téged biztos, hogy el fog tudni kalauzolni. Úgyhogy ez nagyon jó, mert nyilván ezt a helyiek tudják leginkább velük érintkezve, tudod ezeket a helyeket felfedezni. Mondjuk nyilván én helyzeti előnyből indulok, mert én ugye az interneten is, amikor keresgélek, azért nagyon sok olyan olasz blogger, olasz akármi influencert, hogyha megnézek, hogy merre járnak, akkor lehet, hogy Olaszországgal kapcsolatban több információhoz tudok így első kézből hozzájutni. Én már nyilván azért ott is szoktam nézelődni, tehát nyilván az internetet én sem hanyagolom, meg én sem csak arra hagyatkozom, hogy majd a piacán megszólítok egy öreg bácsit, hogy akkor most merre menjek.
1: Mi a helyzet a nyelvvel, ha már említetted, hogy megszólítok egy öreg bácsit, mennyire várják, hogy beszéljünk olaszul? Vagy örülnek neki hát nagyon, ha megszólunk olaszul, és hogyha azt mondjuk, csak nagyon egy picit tudok, akkor már elkezdenek darálni.
2: Igen, tehát hogy ők ezt nyilván abszolút nem várják el, viszont te már egy picit is megerőlteted magad, hogyha kis ujjadat nyújtod, ők ettől annyira lelkesek lesznek, és annyira boldogok, és ez biztos te is tapasztaltad, meg mindenki tapasztalt, aki Olaszországban, hogy a kezükkel, a lábukkal, mindennel megértetik magukat, tehát hogy így ez abszolút nem lesz gond. Nem az a típusú nép, mint akik a szomszédaink itt, a franciák, akik még beszélhet mondjuk egy ilyen középfokú angol, vagy középfokú francia nyelvvizsgával az ebédben elkezdhet beszélni a franciában, még akkor is, tessék, hogy mondtad? Aha. Nem értettem, nem jó a kiejtés, hát az olaszok egyáltalán nem ilyenek. Úgyhogy azzal biztos, hogy nem lesz kommunikációs problémák nincsenek.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél, köszönöm a sok jó tanácsot, és azt is nagyon remélem, hogy mindenki legalább egy kis csipetet össze tudott szedegetni a jó tanácsok közül, mert Olaszországba menni isteni jó dolog, és Olaszországot megkóstolni, és ott találkozni helyi emberekkel, az egy külön csoda, ez egy másik világ, és egy másik életérzés, és én javaslom mindenkinek azt, hogy ott ezt gyűjtse össze, mint a piripócsi a küvegben a napfény, gyűjtse össze magába ezt az érzést, és hozza haza, és akkor azzal a jó kis lelki üzemanyaggal el tud ketyegni itthon is, amikor egy kicsit rosszabb a kedve. A Manna délelőtt vendége volt Jovai Helén, vagyis az Olasz Mamma, akinek a könyveiből már megismerhetjük Olaszországot, de ezért egy-két jó tanács még ránk fért. Helén, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Ja, hát én köszönöm nagyon szépen a meghívást. Remélem, még halljuk egymást.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Kises támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztés Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Időjárás.
4: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél több felé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Manna Hits. Manna Hits.